0: letett minket a színházban, és én, és ő és én bementünk a színházba. Előbb ő azt mondta nekem, amit ma csinálunk, ne kérdezz engem, hogy miért és mit, majd megmagyarázom, mikor visszamegyünk haza este, és sétálunk a parkban.
1: Egy picit szünetet tartsunk, és utána folytatjuk, mert azért ez egy izgalmas időszak. Ugye hát itt a II. Világháború előtti
0: Igen.
1: évekről beszélünk.

0: Folytatjuk tovább Gersely Vilmos Báró úrral a beszélgetést. Maradtunk a színház látogatás és annak érdekes kis momentumairól.
1: Igen. És hát mikor megérkeztünk a színházban, leültünk egy sarok negyedik sorban, és akkor fölment a függöny, hát ültünk és kezdtük, és hirtelen azt mondta, most megyünk ki. Hát nem voltunk bent több, mint 7 vagy 8 percet, kimentünk, és azt mondta, most megyünk taxival, így körülbelül 5 vagy 7 percet gyalog, és akkor egy taxit megállított, és mentünk a külvárosba. De hirtelen, ahol nem volt senki se, azt mondtam, most kiszállunk a taxiból. És akkor besétáltunk egy rész a Berlinnek, ami már komolyan külváros volt, de szép környezet volt. És ilyen házak voltak egymás mellett, és az egyik házban kint az ajtó előtt, a bejárat előtt egy úr várt minket. Úgy elküldtük a taxit már előtte, és akkor kb. 10 percet mentünk, és megérkeztünk az ő házába. Erre azt mondta, én most nekem kell beszélnem ezzel az úrral, és adtak nekem egy, hogy mondják, nem egy újságot, de mi az a magyar kiejtés? Egy kiadványt, hogy olvassam azt addig, amíg ők beszélnek. És ez eltartott körülbelül 20-25

0: vagy 10 perce a bejárathoz a színházhoz.
1: Színház bejárathoz.
0: És visszamentünk a színházba. Mikor aztán vége volt, akkor jött az ő kocsia, és elvitt minket egy nagyon elegáns hotel, most hirtelen kiment a fejemből, vacsorára. Megvacsoráztunk, és a kocsival visszamentünk az ő birtokára, és ez volt a végén, és mikor megérkeztünk, akkor azt mondta, most is sétálunk a parkban, és akkor elmondta, hogy ez az ő ügyvédjük, ez a család ügyvédje, de ő zsidó, és ő ezt csinálja egyszer havonta, úgyhogy agyon hitet az ügyvédnek, hogy nem felejtették el. Uh-huh. És akkor azért csinált ezt a komplikált dolgot, hogy nem tudják őt úton járni.
1: Állandó megfigyelés alatt volt.
0: Úgy van, igen. Nem volt ő akkor még ő megfigyelés, de nem akarta azt,
1: hogy, igen.
0: Hogy valaki lássa őt, amikor találkozik ezzel az új emberrel. És egy nagyon szomorú dolog történt vele, ám bár ő tagja volt a náci pártinak, de megtudták azt, hogy ő igazából nem volt National Socialista. Betették az irodába egy kémet, és az 6 hónap múlva mondta, hogy ez az ember nem National Socialista. Erre lefogták, börtönbe tették, és a végén kivégezték. Akkor én már nem voltam Németországban, mikor ez történt.
1: Tehát neked ebből nem volt végül is semmi bajod, csak egy érdekes történetnek a...
0: Nekem Németországban nem volt semmi bajom. De persze az nagyon megrázott engem, és miután elmentem az ő birtokáról, Carnoustie, az egy nagyon híres golf pálya Észak-Skóciában, és volt egy golf verseny, nem verseny, ami golf.
1: Hát egy gondolom bajnokság.
0: Fiú bajnokság.
1: Igen, igen.
0: És mivel, hogy én csak 17 és fél éves voltam, és a fiú bajnokság 18 alatt, az édesapám bejelentett engem, mint magyar bajnok. Azért voltam magyar bajnok, mert senki más fiú nem golfozott.
1: Az jó.
0: A Schwab egyen.
1: Igen.
0: Úgy én Berlinből mentem Doverbe, egy Calais-be, és Calais-ből mentünk át Doverbe. És mikor megérkeztem Doverben, az immigration officer, tehát az, aki a passzust kér, és hogy meddig marad is, és mit akar, nem volt nagyon kedves velem szemben, mert én Hitler Németországából jöttem.
1: Aha.
0: És kérdezte, hogy milyen sokáig maradok. Erre azt mondtam, valószínűleg 3 vagy 4 hét,

0: Mit fogsz csinálni Angliában? Golfozni vagyok. Erre azt mondta, golfozni? Hát miért nem golfozol otthon Magyarországon? Erre azt mondtam, sajnos nekünk csak egy golfpályánk van fönt a Schwab-hegyen, és az édesapám azt gondolta, hogy jó lenne nekem egy jó golfpályán dolgozni. És erre éreztem, hogy ő kezdett jobban nézni rám, mint azelőtt, és erre gondoltam, megmondom, hogy miért vagyok ott, erre mondtam, hogy megyek az ifjúsági bajnokságon. Erre azt mondta, te ott fogsz játszani Carnoustie-ban, hiszed az egy nagyon nehéz pálya. Erre gondoltam, kezd a dolog az én felém menni. Erre mondtam, igen, tudom, nagyon pálya, de én, mint fiú bajnok Magyarországon, ott fogok játszani Carnoustie-ban. Te jössz, mész Carnoustie-ban? Mondtam, igen. Hát az nagyszerű. Hát ez nagyszerű. Bum! Én nem tudtam azt, a pecsétet, amit kaptam, mert jó, hát fölmentem Skóciába, fölmentem, akkor még nem mentem Skóciába, mentem az ICI-nek dolgozni. Az ICI az volt akkoriban a legnagyobb vállalat Angliában, Imperial Chemical Industries-nek hívták, és mivel, hogy én kémiát és fizikát és ilyesmélét tanultam Angliában, Cambridge-ben, fölvettek engem az ICI-hez. És ottan egy nagyon kedves és rendes és érdekes ember volt, aki volt az én felügyeletem. És ő neki volt egy
1: igazolványa.
0: Nem, ha 5 vagy 6 ember, akik.
1: Tehát egy csapata.
0: Egy csapat, tehát, és minden department, minden.
1: Igen, igen. Külön meg volt a
0: departmentból, hát ott volt az, aki ügyvéd volt, ott volt az, aki
1: egy különböző szakmában.
0: Úgy van, fiatal emberek. És mivel, hogy én nyelveket beszéltem, meghívott, hogy legyek tagja ennek a kis
1: csapatnak.
0: És ennek a kis csapatnak a vezetője volt egy német, aki az IG Farben, az volt a legnagyobb kémiaipar Németországban, el kellett menekülnie, mert ő zsidó, és az angolok fölvették őt, és mivel, hogy ő egy nemzetközi person volt,
1: ismert ember volt,
0: és nagyon kedves, nagyon mulatságos, és így, és én beszélek németül is, és így volt az én helyzetem ebben a vállalatban, ami nagyon pozitív volt. És így megválasztottak engem, mint a Intelligence Departmentnak a vezetőjét. És ott voltam egészen 10 évig, és akartam egy kicsit magamat javítani, hogy mást is csinálni, és találkoztam egy fiatal emberrel, akinek az apja nemzetközi Lord Melchettnek hívták.
1: Uh-huh. Ez közgazdász volt.
0: Igen, és ott dolgoztam 10 évig. És így a háború után nekem komolyan nagyon jó dolgom volt. Visszamentem még a kommunizmus alatt egyszer Magyarországra, Csehországon keresztül, uh-huh. és úgy megtartottam az összekötést. A szüleim, akkor már az édesapám, akinek nagy versenyistálója volt Magyarországon, nagyon...
1: Merre felé volt?
0: Alagon.
1: Az hol volt a versenyistálója?
0: Alag.
1: Ja, Alagon. Hát igen, az egy híres mai napig is.
0: Alagon
1: volt. Itt van nem messze.
0: És és tehát ő nagy szeretett, hogy mondják azt, az ember pénzt tesz valamire, és uh-huh. akkor ló, vagy nyer, vagy nem nyer. Hogy mondják azt.
1: Hát ilyen lóversenyeket is, vagy kimondottan ezeket is segítette?
0: Nem segítette, játszott.
1: Ja.
0: Fogadott.
1: Lóversenyeken fogadás.
0: Fogadás. Tehát, és ő sok pénzt vesztett el, úgy az öcsém és én a végeredményben nem volt sok, ami maradt, de ami maradt, azt, mikor aztán kimentek az édesanyámmal, aki visszakapta az osztrák állampolgárságát, Bécsben maradt, és az édesapám nagyon ismert volt Angliában a verseny, azok, akik lóversenyt organizáltak, úgy ő nagyon, és akkor ő sokat írt a különböző híres lovakról. Úgy ő kezdte Angliában, mert ő is ugye Angliában tanult először, és így neki is nagy szerencséje volt, hogy Angliában
1: tanult. 36-os berlini olimpián nem voltál ott?
0: Én nem voltam a berlini ott, viszont 36-ban az édesanyámnak az anyja német volt, de amerikai lett, és annak volt egy fia. És a fiú belépett az angol tengerészet. És ő kapitány lett egy nagy angol hadi.
1: Tehát admirális. Nem volt.
0: Captain.
1: Jó, ja, kapitány.
0: De captain az, aki...
1: Kapitány volt.
0: Igen.
1: Hajós kapitány.
0: Hát mind a Horthy Miklós.
1: Igen.
0: Tehát... és így lassan én is kezdtem nagyon Angliával foglalkozni. Az öcsém, aki a kommunizmus alatt itt volt Magyarországon, egy nagyon híres fényképész, úgy hívták Mindszenti, és a Sándor neki lett a társa, és így mint fotográfia, mikor Angliába került, Cambridge-ben volt 2 évig, és akkor Kodakhoz, a nagy Kodak, amihoz lépett be.
1: Ez híres Kodak.
0: Úgy ő is megtaláltam.
1: Nem életlenül kérdeztem ezt a 36-os olimpiát, mert az én nagybátyám Platti József a 36-os berlini olimpián díjugratásba bronzérmet szerzett.
0: Platti József.
1: Díjugratásba bronzérmet szerzett, egyedül azóta is tulajdonképpen ilyen szintű eredményt egyetlen egy lovas nem ért el, és hát most már persze iskolát, meg mindent elneveztek, hát 40 év alatt nem volt ez a név, mondjuk egy ilyen fölkapott név, de az élet úgy hozta, hogy abba a faluba kezdtünk mi tanítani a feleségemmel, ez táborfalva, őrkénytábor, ahol ő készült a 36-os olimpiára, mert ott volt egy nagy lovas iskola, a huszároknak.
0: Az Münchenben volt.
1: És akkor Münchenben is járt, és ő többszörös magyar bajnok lett, találkoztam vele, egy alacsony kis zsoki ember volt, végül is ezredesi rangig vitte, de huszár ember volt, de tulajdonképpen minden a ló volt. Majdnem azt mondom, hogy beszélgetett a lóval. És hát ez egy érdekes, ugye, mert hát ebbe a korról beszélgetünk most.
0: Igen.
1: Ami na most érdekes, ugye említetted azt, hogy a kémia érdekelt, és hát dolgoztál is. De ugyanakkor úgy tudom, hogy közgazdász is vagy.
0: Én nem vagyok igazán közgazdász.
1: Hát de azért a bankvilágot ismered. Amihez azért kell ez a pénzügy.
0: Tehát én nem tanultam közgazdász.
1: Nem tanultad, de valahol oda jutottál, hiszen azért ezek. Igen. És hát, ha jól tudom, akkor a Richter Gedeon magyarországi gyárnak is úgymond tanácsadójaként azért jelen voltál.
0: Hát az történt, hogy a Richter Gedeont privatizálni volt szándék a kormánynak, és két bank kértek erre meg, az egyik volt a Schröders Bank. Mit csinálok ezzel?
1: Egy pillanatra álljunk meg, jó? Pali bácsi? Ja, itt vagy? Mert akkor ez annyi, hogy ki tudod nyomni, vagy kivisszük.
2: Leállunk.
1: Ja, leállt?
2: Ne.
0: Most már leálltam.
1: Akkor jó, akkor tedd vissza. Most már nem. De most már nem sokára, van még egy 5 percünk körülbelül. Na, tehát Richter Gedeonnál voltunk.
0: Igen. Tehát az történt, hogy a kormány a Richter Gedeont privatizálni akarta, és mivel hogy én Angliát jól ismertem, és beszéltem angolul és magyarul, engem kértek meg, hogy legyek az én bankorganizációm, az volt akkoriban.
1: Ez a kredit?
0: Kredit.
1: Igen.
0: Unicredit, akkor minden. Kredit Anstalt.
1: Anstalt.
0: Uh-huh. És a Kredit Anstalt csinált Magyarországon az első investment bankot, amiben én dolgoztam.
1: És így jött
0: a... Így jött össze a Schröders, az persze nemzetközileg ismert volt, és én voltam az, aki Angliával volt kapcsolata, és így mi voltunk, akik privatizálták.
1: Tulajdonképpen ezt. Említetted azt, hogy jártál azért, hát ugye kikerültél Angliába, Németország, Anglia. Mikor tudtál legelőször úgy hazajönni, hogy nem volt benned félsz?
0: Az első a kommunizmus kezdetén, akkor még a szülők Magyarországon éltek.
1: Aha.
0: Most az volt 47-48.
1: Igen, ez a első úgynevezett koalíciós kormány időszak.
0: És akkor emlékszem, hogy Csehországon keresztül mentem Magyarországon, és a szülők akkor a Bíró utcában laktak. Előtte a Fiát Jánosban laktak, és előtte persze a kastélyban, ami a Hunyadi János út 2 volt. Én, mint gyerek, arra nagyon emlékszem azokról az időkre. Nem tudom, hogy miért, mert ez egy gyönyörű ház volt, és mint gyerek volt egy bicikli, és tudtam biciklizni a parkban. És ilyen furcsa dolgokra emlékszem, például akkoriban nem létezett jégmaking. Tehát jött a jegesek, és ilyen nagy darab. És nekünk volt egy barlagunk a kert végén, ahova betették a...
1: Igen, jégtáblákat.
0: És az volt a jég.
1: Aranyos Vilmos bátyám, nagyon szépen köszönöm a találkozást. Ez egy kis történelmi áttekintés Gelsei Báró úr életével együtt. Egy kortörténetet is kaptak a nézők és a hallgatók. Én azt kívánom, hogy még sokáig gyere haza, és segítsed az itt lévő magyarságnak, akár a katolikus, de egyáltalán a hívő embereknek a megmaradását, és egyáltalán az, hogy valami hasonló szeretettel legyenek saját hazájuk és minden emberére.
0: Amit talán meg kellett volna mondani, hogy hogyan lettem Gelsei, de Gelsei.
1: Hát gondolom, hogy Gelsei.
0: Igen, de az elején rendes magyarhoz, amikor az édesapám, mint Gelsei Gutmann ment, és akkor magyarosított, kapott engedélyt ahhoz, hogy a nevet magyarosítsa. Úgy hivatalosan
1: Igen, hát tudom, hogy Nagykanizsán sörgyártól kezdve több részvényben jelen volt a család, tehát az azt jelenti, hogy Magyarország gazdasági, kereskedelmi életében jelentős szerepet játszott. Hát azt kívánom,
0: hogy... És a nagyapám persze császár és király...
1: Magát a báró címet, azt mikor kaptad?
0: 1904. A nemességet 1800... 67.
1: Tehát kiegyezés. Nagyon szépen köszönöm. Ez egy végszónak is jó volt, hogy mindig legyen kiegyezés.
0: Jó, hát nagyon szépen köszönöm.
3: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: Az apostolok cselekedetei című Biblia tanulmányunkat hallják. Nyolcadik tanulmány. A jeruzsálemi zsinat.

0: A tanulmányt vezeti Szigeti Enő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és a mai alkalommal tovább folytatjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a tanulmányozását. Pálnak az első misszió útjáról beszéltünk a múlt alkalommal, és egy alapvető tétellel szeretném kezdeni. Ez a tétel az, hogyha valahol az Isten lelke dolgozni kezd, ott egész biztos konfliktus támad, mert az Isten szeretet törvénye a világnak az önzés törvényével ellentétbe áll. Ahogy a negatív és a pozitív erő ellentétbe áll egymással, úgy a szeretet és az önzés törvénye az mindig feszültséget okoz. Ezt a feszültséget kell megoldani, és ezért ma az első jeruzsálemi zsinatról beszélünk, és azt fogjuk megvizsgálni, hogy milyen probléma volt, és ezt a problémát hogyan oldották meg az apostolok. Mert ennek a konfliktus megoldásnak, ahogy ma divatosan szoktuk mondani, nagyon sok tanulsága máig megvan. És ezeket a tanulságokat kellene nagyon gyakorlati módon az életünkben is kivitelezni, az életünkben is alkalmazni. Először nézzük meg, hogy mi volt a vitatott kérdés, és ezért kérem, hogy először ezt olvassuk el. Tóth Erzsikét kérem szépen, hogy az apostolok cselekedete 15. fejezetéből az első 5 verset olvassa, ami ennek a konfliktusnak a leírása.
2: Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Föníciánés Samárián. Elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadta őket a gyülekezet. Az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük Isten. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét.
1: Eddig a történet. Ugye ez az érdekes, hogy ebben örömről és vitáról, feszültségről olvasunk. Egymás mellett örömről és vitáról. Várom a hozzászólásotokat először. Tessék, parancsolj, Tivadar!
3: Hogyha egy picit visszatekintünk az első századra, az első gyülekezetre, akkor igen-igen érdekes korszakban éltek, hiszen mi, akik ismerjük a bibliai proféciákat, tudjuk, hogy éppen lejárt egy proféciai időszak, ugye 34-ben, amit Dániel proféta előre jövendőlt, és tulajdonképpen benne éltek egy profécia váltásba, és ezt nem mindenki értette, vagy fogta fel, hiszen ugye a profécia arról szólt, hogy most már a pogányok felé fordul az Isten, és a pogányok is megtérhetnek hozzá. És tulajdonképpen ez történt, tehát elindult az evangelizáció Péterrel, Pál apostollal, és tömegével tértek meg keresztények, amit, ahogy mondtad is, egy óriási öröm volt a gyülekezetben, de ugyanakkor gond is keletkezett, hiszen úgymond a régiek, tehát a régi vágású hívők azt mondták, hogy hát várjunk csak, be kell tartani Isten törvényét, hiszen Isten rendelte a körülmetékedést. Tehát úgy nem lehet egyből valaki keresztényé pogányból, hogy ne lenne zsidó. És hát ez okozott problémát, és ezért kellett összehívni ezt a jeruzsálemi zsinatot.
1: Igen, adom tovább a szót a Gyulának, de előtte egy mondatot. Itt a probléma az, hogy a jel több lett, mint annak a jelentése. És ez sokszor előfordul, a külsőség több, mint a belső tartalom. Gyula, parancsolj!
4: Én egy picit a vita tárgyára szeretnék rátérni, hogy a körülmetélkedés, a régi vágásos zsidók, ahogy Kormos testvér itt mondta, Tehát ők meg szerették volna határozni, hogy az az üdvösség kérdése, amit ők mondanak, és ők megmondják, hogy ki üdvözülhet, ki nem. Tehát ez üdvösség tárgyává is tették azt az elméletet, ami a ceremoniális törvény, és hát így megnehezítették, és hát a nehézséget azért mindig belül is nekünk érezni kell, és látni kell. És ami ebben az egész történetben a csoda, hogy a Szentlélek Úristen az ott van jelen, és hatást gyakorol, és végül is nagyon, de nagyon bölcsen meg tudják oldani ezt a kérdést.
1: Igen. Tessék, ha még van valaki, Marika.
5: Ahol Pál munkálkodott, ott megjelent egy csoport, akik saját magukat hatalmazták fel, tehát nem a jeruzsálemi testvérek küldöttei voltak, hanem maguk mentek el oda, és hát zavart keltettek. Mert úgy gondolták, hogy csak a zsidóké lehet az Isten szövetsége, és annak feltételéül, és az üdvösség feltételéül szabták, hogy zsidóvá váljanak a pogányok is. És ez ugye meghasonlást okozott azzal, amit Pál tanított, és ugye mindjárt ott volt ez a nagy konfliktus, és ezért kellett valamilyen tanácsot kapni, amit nem a kis közösségem belül kellett ki okoskodni, hanem mivel ez egy olyan probléma volt, hogy nem csak itt ezt a kis gyülekezetet, kis helyet érintette, hanem számos más helyre is ugyanezek a problémák fölmerültek volna, ezért kellett küldötteket küldeni Jeruzsálembe, hogy az apostolok mindenkire nézve adjanak tanácsot ebben az ügyben.
1: Köszönöm szépen, István.
6: Érdekes a igének egy-két aspektusa, amire felhívnám a figyelmet. Először is az első versben azt olvastuk, hogy Júdeába jöttek le némelyek. A Pál és Barnabás ugye eldönthette volna ezt a vitát, de nem vállalta ezt a döntést, nem azt a módszerrel, hogy én ezt mondom és kész, vagy mondhatnánk úgy is, hogy nem dőlt el az, hogy ki az erőse, vagy kinek van igaza. Az is érdekes az égében nagyon, hogy mikor elindultak az útra, akkor nem azzal foglalkoztak, hogy vajon kinek az igaz, és miért megyünk meg, mit kell majd eldönteni, hanem örömmel számoltak be arról, hogy milyen tapasztalatokat szereztek a pogányok való megtérésük kapcsán. És ugyanakkor, amikor a jeruzsálemi gyülekezetbe is megérkeztek, nem az volt az első dolgok, na vajon ezt a kérdést, hogy döntjük el erre, jobbra vagy balra, erre vagy arra, hanem azt olvassuk az igébe, hogy a jeruzsálemi is örömmel fogadták őket gyülekezetbe, apostolok és a vének egyaránt, és akkor innen jön a vita, aminek természetesen az agresszív fellépőknek a kérésére a eldöntése, ez majd a jeruzsálemi zsinaton fog történni, amiről majd a következőkben fogunk beszélni.
1: Igen, tehát úgy lehetne összefoglalni, hogy amíg arról van szó, hogy Isten mit tett, addig öröm. Amikor azt kezdik nézni, hogy Pál és Barnabás mit tett, addig vita. Tehát kire nézünk? Tehát ezek a Jeruzsálemből jött atyafiak, hivatkoztak az Ószövetségre, ez volt a Biblia, jól tették, csak arra nem figyeltek, hogy Isten cselekszik. És ez az isteni cselekvésre való figyelés hiányzik nagyon sokszor a keresztény emberekből is, hogy Isten mit tesz. Nem az a lényeg, hogy ki mit tesz, hanem Isten mit tesz, és hogyha arra figyelünk, akkor öröm a részünk. Van-e még gondolat? Nincs, akkor tovább megyünk, és nézzük meg, hogy ennek a körülmetélkedésnek mi is volt az alapja, illetve hogy vette ezt a körülmetélkedést Pál, hiszen Pál is körülmetélkedett, ember volt, zsidó ember volt, és éppen ezért most nézzünk Gyöngyikétől három bibliaszöveget, amit Pál ír. Egyrészt a római levélből először nézzük a 3. fejezet 30. versét, aztán a korintusi első levél 7. fejezet 18. versét, majd pedig a galatai levél 5. fejezet 6. versét. Mindegyikben a körülmetélkedésről van szó.
2: Mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlen pedig hitáltal. Körülmetélten hivatott-e valaki? Ne tüntesse el. Körülmetéletlenül hivatott-e valaki? Ne metélkedjék körül. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.
1: Pál nem azt mondja, hogy tilos a körülmetélkedés, nem is azt mondja, hogy kötelező a körülmetélkedés, hanem a tartalomra mutat. A körülmetélkedés és szövetségi jel, ahogyan a keresztség is az. És Pál nagyon helyesen mondja, hogy mi számít csak a szeretet által munkálkodó hit. Ha megvan a tartalom, akkor nem a forma számít. Mert a forma az nagyon fontos lehet, hogyha hitvalló forma zsidóknál ez volt, de a formát sose szabad összekeverni a tartalommal. Tessék, parancsoljatok, ki kíván szólni. Marian először.
7: Pál egyre határozottabban áll ki amellett az elvi meggyőződése mellett, hogy a törvényből már pedig nincsen üdvösség. Az üdvösség ugyanis ugye hitáltal van, ezt erről szól az egész Szentírás. De voltak olyan megrögzött nyakas és makacs farizeusok, akik az igazságot, az evangéliumnak az igazságát olyan szinten feldítették el, hogy kizárólag erre a körülmetélkedésre fókuszáltak, és azt mondták, hogy hát ha nincsen körülmetélkedés, akkor tulajdonképpen nem lesz üdvösség. És ugye Timóteusnak komendálja Pál, hogy metélkedjen körül, de ugye itt ez inkább csak ilyen óvatosság vagy elővigyázatosságból tette, hiszen nem akarta úgymond a sorsot kivinni maguk ellen, tehát ez inkább csak ilyen jó szándékú, jó tanács volt Pál részéről, és nem pedig azért, mert kötelező érvény, és nem azért, mert egyébként meg ugye nincs üdvösség, tehát erről szó nincs. És Ellen White-nak a megváltás történetében nagyon világosan elmondja a körülmetélkedésnek az értelmét, illetve a jelentőségét, ami így hangzik. Ha az ember megtartotta volna Isten törvényét, akkor nem lett volna szükség a körülmetélés rendeletére. Ha pedig Ábrahám utódai tartották volna magukat a szövetséghez, amelynek jele volt a körülmetélés, akkor sohasem süllyedtek volna bálványimádásba, és nem lett volna rá szükség, hogy az Úr a Sinai hegyről kijelentse törvényét, és kőtárbára vésse. Tehát gyakorlatilag hogyha nem lett volna ez az eltérés, hogy az Isten dolgát, az Isten törvényét semmibe veszi az ember, akkor tulajdonképpen ez az egész úgy, ahogy van, nem lett volna semmi szükség rá, tehát sem a körülmetélésre, se semmire, mert a szövetség gyakorlatilag tehát ilyen szinten megállta volna a helyét, és nem kellett volna testi körülmetélést alkalmazni.
1: Köszönjük szépen, ez nagyon fontos, amit mondott Marian. Tivadar.
3: Vannak közösségek, egyházak, akik bizonyos dolgokat elmondanak, hogy ha ezt és ezt megteszed, akkor fogsz üdvözülni. Például ebben az esetben az ekkori zsidók, tehát a 2000 évvel ezelőtti zsidók, akik megtértek már ugyan keresztényé, de még mindig volt azért miből megtérniük, azt mondták, hogy csak akkor üdvözülhetsz, hogyha körülmetélkedsz. Tehát ez volt az alap. És ugyanez ma is megtalálható az egyházakban, közösségekben, azt mondják, hogy ha ezt megteszed, vagy ha ennek a közösségnek a tagja leszel, na akkor biztos az üdvösség. Na de nincs ilyen, hogy egyházak üdvösséget osztanak, hiszen egyedül csak Isten oszthatja az üdvösséget. Így ilyen módon tévedtek az akkoriak is, és azok is tévednek, akik ma ezt gondolják. Egyedül Jézus Krisztus által van az üdvösség, és az ő benne való hit által, és nyilvánvaló, hogy ezt követi az a cselekedet, az engedelmes cselekedet, amely Jézus Krisztus által van.
1: Köszönöm szépen. Tessék, egy gondolatot engedjetek meg, annyit, hogy a jel annyit ért, amennyit jelent. A jelt és a jelentést, azt meg kell különböztetni egymástól. mielőtt hátradnám, még Gyula jelentkezett, és utána...
4: A galáciai levél nagyon tetszik, mert Jézus Krisztusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Nagyon, de nagyon nehéz a helyzet, mert amíg a tanítványok Jézus Krisztussal élik le azt a pár évet, együtt járnak, és megértik a küldetését, és megértik a megváltás történetet, addig a zsidóságnak a másik fele meg ezt el se tudja fogadni. És mindig ott marad, ahol, és mintha a film megszakadna a Szentíráson belül, pedig Jézusra utaló messiási proféciák bőven voltak az Ószövetségben is. Ha a motivációt is nézzük, akkor ebbe benne van a vitatott kérdésben a féltékenység is, hisz a Jóisten annyira megáldja a kezdetleges missziót, és az Isten lelke ott van végig, hogy ez is irítséget támaszt az ellenfelekbe, és ezt megint nagyon nehéz megélni, de hát ez a tanulmány meg arra tanít, hogy a Szentlélek milyen hama és milyen pontosan konszenzus tud teremteni ebben a vitában. És itt hangsúlyozni szeretném, hogy a léleknek a fontosságát, hogy ő teremti meg azt a bölcs és kellő konszenzust, ami itt megszületik.
1: Laci, parancsolj.
8: Amikor a zsidó keresztények Ábrahámra hivatkoztak a körülmetélkedés szükségességét illetően, akkor tulajdonképpen megfordították a sorrendet, mert úgy gondolták, hogy a körülmetélkedés volt az, amire tekintettel Ábrahám megigazult, és figyelmen kívül hagyták, hogy tulajdonképpen az engedelmességben megnyilvánuló hit pecsétjeként kapta Ábrahám a körülmetélkedést. Amiből számomra az a lényeges, hogy nem szabad soha a sorrendet felcserélni, és soha nem szabad figyelmen kívül hagyni, bármiről is legyen szó, amikor különböző hitelvekről beszélünk, hogy a középpontban mindig az engedelmességnek kell állnia. Minden más csak ezután következhet. És egy mondatot mondanék ahhoz, amit a Gyula mondott az irítségről. Általában mire szoktak irigyek lenni az emberek? A másoknak a sikereire. Mert mindig úgy gondolják az emberek, hogy ez a siker tulajdonképpen engem illetett volna meg, és csak azért nem jutottam hozzá, mert el voltam zárva annak a lehetőségétől, hogy én tegyem meg azt, amit a másik sikeresen megtett. Tehát mindig magunkban kell elsősorban nézni, és ha lehet reálisan, hogy valóban képesek lettünk volna-e azt megtenni, amire a másiknál irigykedünk. Mert ha őszinték vagyunk, akkor bizony vagy a szorgalom, vagy a képesség, vagy a tehetség hiányában bizony nem lettünk volna képesekre.
1: Igen. Marika, parancsolj.
5: Isten azért választotta ki Izrael népét, hogy az Isten bemutassa, és a megváltási tervet is bemutassa Izrael. Ehhez képest ugye az evangéliumnak, az üdvösségnek az egyetemes jellegét le akarta szűkíteni a zsidóság, hogy csak ők azok, akik részesülnek Isten üdvösségében, kegyelmében. És ez úgy hatott, mintha Jézus Krisztusra nem lenne szükség ahhoz, hogy valaki üdvözöljön. Pedig ez az alapja, hogy Isten kegyelméről nem szabad megfeledkezni, és a Jézus Krisztusban való hit ad nekünk reménységet az üdvösségre.
1: Igen, a jel eltakarta a jelentést. És nézzük meg, hogy Pál ebben a három szövegben, most még egyszer, és megyünk tovább. Róma 3-ban ugye a hitet veszi körül, a körülmetélt hitből, és a körülmetéletlen pedig hit által üdvözül. Ha megvan a hit, akkor van üdvösség. Nézzük a korintusi levelet. Itt az elhivatásról beszél. Körülmetéletlenül hívott el, vagy körülmetélten hívott el, mindegy. A lényeg az elhivatás, a tartalom a lényeg, nem a forma. És Gyula idézte már még egyszer a Galata 5.6-ot, amit olvastunk, hogy Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Megint a tartalomra van szó. Tehát a forma az fontos dolog lehet, de a forma az mindig a tartalomért van, és nem a forma adja meg a tartalmat, hanem a tartalom adja meg a forma jelentését. Na menjünk tovább, és nézzük meg a vitát tulajdonképpen, hogy ez a vita, amiről az első kérdés és körben beszéltünk, és az első öt verse mondta a 15. fejezetnek, ez hogy alakult tovább? Dénest kérem, hogy olvassa a szöveget, méghozzá az apostolok cselekedete 15. fejezet 7-től 11. versig terjedő szakaszát, ahol most a jeruzsálemi vitáról tanulunk, illetve találunk egy híradást.
9: Amikor nagy vita támadt, Péter felállt és így beszélt hozzájuk. Testvéreim, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szent Lelket, ahogyan nekünk. És nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hitáltal megtisztította szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal az Istent, hogy olyan igát akartok a tanítványok nyakába tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni. Ellenben mi abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők.
1: Ez volt az egyik beszéd, ami elhangzott itt. Olvassuk hozzá még a másik beszédet is. Erzsikét kérem, Csepec Erzsikét, hogy olvassa a másik beszédet, amit viszont nem Péter, hanem Jakab mond.
10: Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta. Testvéreim, férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott már kezdetben Isten arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen magának. És ezzel egyeznek a proféták szavai, amint megvan írva.
1: Hát két szempontból világítják meg az apostolok ezt a kérdést. Az egyik az, hogy mit cselekedett Isten, ugye Kornélius esetre utal vissza egyik oldalon, másik oldalon Jakab pedig azt mondja, hát ebben semmi új nincsen, ez az Ószövetségben megvan. A proféták ezt mondják, és aztán továbbiakban, ha tovább olvasnánk, ott idézi a profétákat. Tehát ez a két biztos pont van. Egyrészt az ige előre megmondta, és most a beteljesedés korszakában élünk, másrészt pedig ott a második, hogy Isten előre cselekedett, és egy cselekedeten keresztül Péternek, akit tudjátok, illetve tanultuk a múlt héten, húzakodott ettől az egésztől, rávezette arra, hogy ezt kell tenni. Na, most kérem a hozzászólásotokat. Tessék, parancsoljatok, Tivadar, aztán Gyula.
3: Félünk a vitától egy gyülekezetben, hogy esetleg megoszlást támaszt. Nyilvánvaló, ez támaszthat. De akkor, hogyha hívői szemmel nézzük a dolgokat, tehát nem úgy, mint sokszor a világban, vagy a hétköznapokban van, hogy fafejű módon ragaszkodunk a saját elképzelésünkhöz, hanem mondjuk olyan módon, hogy hagyjuk magunkat meggyőzni. Tehát, hogyha vannak érvek, ha vannak elképzelések, akkor azt tudjuk mondani, hogy igaz, erre nem gondoltam, de egész jó, és ezt elfogadom. Tehát nem gond, hogyha vita van egy közösségbe, hanem megfelelő alázat kell hozzá, és megfelelő lelkület kell hozzá, hogy elfogadhassam az érveket. Vannak emberek, akik csak azért is megkeményítik a szívüket, és ragaszkodnak a saját elképzelésükhöz, és nem lehet meggyőzni őket semmilyen érvel, hanem csak mondják magukét, és közben nem veszik észre, hogy Isten dolgozik, és cselekszik, és Isten nagy dologra akarja elvezetni őket. bizony ez nagyon hibás, és ettől óvjon bennünket Isten.
1: Gyula, parancsolj.
4: Izgalmas az egész történet. Péter is akkor szólal föl, mikor nagy vita támad, ahogy írva van, és nekem az is tetszik, ahogy a Péter itt a beszéde végén azt mondja, ellenben mi abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk. Éppen úgy, mint ők. Tehát már, mint a pogányok. Péter nagyon, de nagyon rávilágít arra, hogy le vagytok maradva, vagy mindaz, amit gondoltak, az a ti dolgotok lehet, de ellenben mi ebben hiszünk. És hát itt azért azt is érzékelhessük, hogy a Jóisten és az Istennek a Szent Lelke milyen csodálatos módon ebben a vita helyében, éppen akkor és éppen ott, és éppen az, ami el kell hangozik, az elhangzik. És hát, ahogy Kormos testvér mondta, tehát a vitatkozásban attól őrizze meg a Jóisten, hogy indulatosan mi vitatkozunk. Ha tudunk az ige által vitatkozni, akkor viszont azt nem szabad elhallgatni. Tehát bölcsen ki kell állni, mert itt Péter, Jakab gyönyörűen kiállnak, és valahol ennek a vitának a sikere azért itt van az Isten Szent Lelke által.
1: Meg azért ezt a vitát, mert mi vitát mondunk, és joggal mondjuk a vitát. Nem arról van szó, hogy Péter és Jakab a farizeusból lett keresztényekkel vitatkozik, és azoknak az állításait cáfolja. Hanem arról van szó, bemutatja, mit tett Isten, és mit mond a Biblia. Ez nem vita olyan értelemben, hogy nem egymást szidják benne, hogy egy mai vita szokott lenni. Marika, akarsz valamit? Parancsolj!
5: Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem akármilyen pogányok mellettet bizonyságot Isten, hanem akinek a szívében megtalálta azt, ami számára kedves. Tehát a szíveket vizsgáló Isten mondott bizonyságot azon pogányok között, akik őt választották. Nem mindegy, hogy mi van a szívünkbe, és sajnos, ami a szívünkbe van, az nem mindig jön ki a számunkon, vagy ugye meghasonlás van e között, és csak az őszinte, tiszta gondolatokat tudja elfogadni Isten, akár a pogányoktól, akár a zsidóktól.
1: Köszönöm szépen, van-e még megjegyezni valótok? Gyula, parancsolj.
4: Jakab is nagyon jól fejezi be a beszédét, és ezzel egyeznek a profétáknak szavai, amint meg van írva. Ahogy megint Jakab visszavezeti ahhoz, hogy megint és tehát én egyetértek az, amit a Sziget testvér mondott, hogy ez egy józan teológiai vitának is neveznénk, ki miben hisz, és kinek milyen a meggyőződése a múltról, a profétákról, és itt eltérőek a nézetek természetesen.
1: Laci, parancsolj.
8: Egy mondatot szeretnék mondani. Nagyon falsúlyos kérdésekről folyt itt a megbeszélés, hogy akkor maradjak a Jenő szó használatánál, hogy ez nem volt vita. De bármilyen megbeszélésen, vagy bármilyen vitában csak úgy szabad részt venni, ha dolgozik bennünk a megértés szándéka és az elfogadás készsége. Hogyha ez a kettő hiányzik, akkor tulajdonképpen meggyőzhetetlenek vagyunk. Tehát amikor részt veszünk egy ilyen falsúlyos megbeszélésen, akkor bizony az elfogadás készségének is ott kell lenni bennünk, különben pusztába kiáltott szó lesz minden.
1: Köszönöm szépen, viszont nagyon fontos, amit mondtál. Parancsolj!
11: Ádám és Éva idejében Isten megmondta a bűnelkövetés után, hogy ellenségeskedés lesz az igazság és a hamisság között, Sátán és Jézus között egy hosszú, küzdelmes időszaknak az elején figyelmeztetés, ami végig vonult a történelmen, mert mindig a kiválasztott proféták, prédikátorok, akik az igazságot kimondták, azt hamisnak könyvelték el, és a hamisat igaznak. És amíg ez nincs fölismerve, addig mindig kialakulhat konfliktus helyzet egész a végideig. Így volt ez Pál apostol idejében is, mert legtöbbször olyan kezében van a hatalom, aki nem az igazság mellett áll, és az igazat elítéli ártatlanul.
1: Köszönöm szépen. Most nézzük meg, hogy mi volt az apostoli rendelet. És Irmuskát kérem, hogy olvassa a 15. fejezet 28-29. versét.
2: Mert jónak látta a Szentlélek, és mi is, hogy ne tegyünk több terhet rátok a szükségesnél, hogy tartózkodjatok a bálvány áldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek, legyetek egészségben.
1: Igen. Ez lett a határozata ennek a jeruzsálemi zsinatnak, amit Noé-i törvénynek is szoktak mondani, mert Noé-nál is ez volt, ez egy általános emberi törvény, ez az, amit az első keresztények követtek. Tessék, ehhez van-e hozzászólni valótok? Hogy lehet, hogy egy ilyen vitából, mert térünk vissza ehhez a szó, hogy vita, bár úgy, ahogy a Laci mondta az előbb, ez egy nagyon fontos dolog volt, amit a Laci mondott, hogy lesz egy békés megegyezés? Csak úgy, hogyha nyitva vagyunk a másik véleményére, most a Lacit idézem. Tessék, Tivadar!
3: Igen, ezt a sort folytatnám én is, tehát, hogy egy megbeszélésen nagyon fontos egy jó lelkület, hogy tényleg el tudjuk fogadni, és nem egy megkeményedett szív, hogy most már innentől kezdve bármit mondhat a másik, innentől kezdve nem érdekel. Hanem azt látom, hogy egy jó lelkületben volt ez a jeruzsálemi zsinat, és érdekes mód itt felsorolhattak volna a dolgokat, hogy még ezt, meg még azt, meg még amazt tartsák be a pogányok, de tulajdonképpen ez a rendelet, ez az apostoli rendelet, ez arra vonatkozott, hogy a pogányságból eredő dolgokat, amiket eddig gyakoroltak, most már ne gyakorolják. Tehát gondolok itt a pogány szertartáson, a bálványoknak való áldozásnak, a vérfogyasztás, a fulvaholt állatoknak a dolga, és a paráznaság, de ez nem általános értelme vett paráznaság, hanem a pogányok, ahogy gyakorolták, ezt a kultikus paráznaságra gondoltak itt az apostolok. Tehát itt fel lehetett volna sorolni alapdolgokat, de nem sorolták fel, tehát nem sorolták fel a 10 parancsolatnak bizonyos rendelkezéseit, hogy na még ezt is tartsátok, mert ez alap volt, hogyha egy pogány

0: Magában jártak, ez sokszorosa volt a tulajdonképpen is zsidóknak mindenütt. Ezekből lettek az első keresztények, akik elfogadták az Ószövetségnek minden rendelkezését, de nem voltak körülmetélkedve, azért voltak ezek a dolgok. Tessék, parancsoljatok, van-e még valami, amit mondani kellene? Ha nem, akkor nézzük meg, hogy milyen levelet küldött Pál és Barnabásnak a problémájára az apostoli tanács. Egy levél ment Jeruzsálemből, ezt a levelet említi meg az apostolok cselekedetei 15. fejezet 30-tól 33. versig, majd Magdikát kérem, hogy olvassa.
1: Ők tehát miután útnak indították őket, lementek Antiókiába, összehívták az egész gyülekezetet, és átadták a levelet. Amikor felolvasták, megörültek a bátorításnak. Júdás és Szilász, akik maguk is proféták voltak, sok beszéddel buzdították és erősítették a testvéreket. Azután ott időztek még egy darabig, majd békességgel elbocsátották őket a testvérek azokhoz, akik küldték őket.
0: Tehát a feszültségből, mondhatnánk úgy is, hogy háborúságból vagy vitából, békesség lett. Ez mindennek a célja. Tessék, parancsolj, van-e valakinek? István, parancsolj.
2: Érdekes ennek a határozatnak az interpretálása. Ugye azt olvastuk, hogy összehívták az egész gyülekezetet, és felolvasták, és megörültek ennek. Tehát nem volt vita, tehát az egész gyülekezet ezt örömmel fogadta. És azt is olvassuk, hogy Júdás és Szillás is elment velük, akiknek nem az volt a feladatuk, nem is volt ez a feladatok Pálnak és Barnabásnak se, hogy győztünk, vagy dicsekedjetek, hogy nekünk van igazak, vagy eldőlt ez a kérdés, hanem teljesen más aspektusból tekintetek hozzá. Nevezetesen azt mondták, hogy buzdították és erősítették a testvéreket. Tehát ez megint a nagyon fontos egységnek a munkálása, az egységnek a helyreállítása, az egység munkálását szolgáló cselekedet volt közöttük.
0: Köszönöm szépen, arra is figyeljetek, majd adom tovább a szót, hogy ez a Júdás és Szilás maguk is proféták voltak. Ez azt jelenti, hogy nem jövendőltek, hogy mi lesz a jövőben a profétának, nem ez volt a dolga, hanem Istennel olyan élő kapcsolatban élő emberek voltak, akik azt erősítették meg, hogy most van a beteljesedés ideje, mert ez volt a profétának az igazi célja mindig. Laci, parancsolj!
3: Szeretnék kapcsolódni, aki arról beszélt, hogy örömmel fogadták. Számomra ez a két szó, hogy örömmel fogadták, azt jelenti, hogy egyetértettek. És ez nekem azért fontos, mert nagyon sokszor nem minden tag ért egyet valamilyen döntéssel, és akkor bizony az egyet nem értők szép csendben el szokták szabotálni a dolgokat. Magyarul nem hajtják végre.
0: Igen. Az egyetértés az egy közös nevezőre jutás. Most ennek az az alapja, hogy meg kell érteni egymást. Megérteni egymást pedig úgy lehet, hogy az előbbiekben mondta Laci, hogy kész vagyok arra, hogy a másiknak a igazát valahol elfogadjam. Tudnék, az igazság az rész szerint való, és a rész igazságokból áll össze a teljes igazság. Ezért ez nagyon fontos, ez a nyitottság. Gyula, parancsolj!
4: Hát még annyit azért mondjunk el, hogy hát mi volt a tétje ennek a vitának, lehetne mondani, mi volt a tétje. Tétje az volt, hogy azért a keresztényekből, vagy a zsidó keresztények a templom körül, tehát nagyon nagy kérdés volt, hogy el szerették volna őket tántorítani, hogy vissza a régi nemzeti valláshoz, és az volt a kérdés, hogy az izraeli nemzeti vallás lesz a jövő, vagy az új, amit az apostolok képviseltek. És végül is ez az apostolok irányába döntötte

0: mérleg nyelvét.
1: Köszönöm szépen. Van-e még, ami bennetek maradt, megjegyezni való? Ez a lecke tényleg egy nagyon fontos dologra mutat rá. Ahol az igazság van, ott mindig vannak különböző vélemények, ahogy említettem az előbb, mert rész szerint van bennünk az igazság. És a részből az egész felé csak úgy lehet előre haladni, ha én nyitott vagyok. Nyitott vagyok a másikra, és nem zsigerből, indulatból érvelek, hanem végső soron a Bibliára, a prófétai ígére, tehát a Bibliára, és a gyakorlati tapasztalatokra építem fel azt, amit, ahogy az apostolok is tették, és utána nem elszabotálom a dolgot, hanem aktívan tovább megyek. Az igazságba előre kell haladni, ezért mondja, az igazságot útképpel hasonlítja össze a Biblia. Az út az nem azt jelenti, hogy én leülök valahol az út közepén, és várom, hogy az út elvigyen, az út nem fog elvinni, hanem nekem kell rajta járni. Ez tulajdonképpen ennek az egésznek a tanulsága. Még egyszer megkérdezem, van-e valami? Ha nincs, akkor kérem az összefoglalónak a felolvasását Marikától.
2: A zsidó keresztények a templom látkörében érve hajlottak arra, hogy visszatérjenek a zsidó nemzet különleges kiváltságaihoz. Amikor látták, hogy a keresztény egyház eltér a szertartásoktól és a zsidó hagyományoktól, és ráeszméltek arra, hogy a zsidó szokásoknak tulajdonított szentség az új hit fényében nem sokára elvész, nőtt a felháborodás Pállal, mint olyas valakivel szemben, aki nagy mértékben oka e változásnak. Még a tanítványok sem voltak hajlandók a gyűlés határozatát készségesen elfogadni. Egyesek a szertartás törvényeiért burkolkodtak, és rosszallóan tekintettek Pálra, mert úgy gondolták, hogy a zsidó törvények kötelezettsége iránti elvei lazák.
1: Igen, és mégsem lett szakadás belőle, hanem előrelépés. Az előrelépésnek mindig az az alapja, hogy van egy feszültség, ami feloldódik. Ez az életben mindig így van. És ne azon csodálkozunk, hogy jaj, itt most feszültség van, itt nincs igazság. A legborzalmasabb az, hogyha a keresztények között már feszültség sincs. Mert akkor van egy alvó gyülekezet, amikor mindenkinek úgy jó, hogy van, és Isten nem tud előrevinni bennünket. Az előrevitelnek mindig az a dolga, hogy a feszültségből az Isten igéje és Istennek a cselekvésének az észrevétele visz előre bennünket. Adja jó Isten, hogy így előre tudjunk menni mindnyájon, a hitben, a szeretetben, a reménységben, az igazság jobb megismerésében, mert Jézus az út, az igazság és az élet. Köszönöm a figyelmeteket, Isten áldja meg a mi szívünkben ezeket a gondolatokat. Amen.
3: Az apostolok cselekedetei című Biblia tanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: A második misszió út.

0: Köszönjük figyelmüket!
1: Kedves hallgatóink! Egy napot se adjunk fel! Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a Galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen. Máté evangéliuma 5. fejezet 19. vers. Vagyis nem lesz számára hely Isten országában, mert aki kész akarva egyetlen parancsolatot is megszeg, lélek és igazság szerint valamennyit megszegte. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Jakab 2.10. Nem az engedetlenség nagysága hozza létre a bűnt, mert az Isten akaratától való legparányibb eltérés is bűn. Az eltérés azt mutatja, hogy a lélek még mindig közösséget tart a bűnnel. A szív még mindig két úrnak szolgál. A valóságban még mindig megtagadja Istent, és lázadozik uralmának törvényei ellen. Ha az embereknek joguk volna Isten követelményeitől eltérni, és szabadon állapíthatnák meg szabályaikat, álláspontjaik oly különbözők lennének, mint amilyen különbözők maguk az emberek. Az uralmat teljesen kiragadnák az Úr kezéből, s önző énjük törvényeit állítanák helyébe. Akkor az ember akarata lenne mérvadó, Isten fenséges és szent akaratát, teremtményei iránti szeretet szándékát pedig megvetnék. Mihelyt az emberek saját útjaikra térnek, azonnal Isten ellen foglalnak állást. Ezért nem kaphatnak helyet Isten országában, mert ellentétben állnak a menny elveivel, hiszen Sátánnak, Isten és ember ellenségének oldalára álltak. Ne éljünk csupán egy-két parancsolat szerint, hanem mindazon igék által, amelyek Isten szájából származtak. Egyetlen szót sem szabad figyelmen kívül hagynunk, amelyre látszólag talán nincs is szükségünk, ha a pusztulástól menekülni akarunk. Minden egyes parancsolat az ember boldogságát szolgálja, mind a jelenben, mind az elkövetkezendő életben. Az Isten törvényei iránti engedelmesség kerítésként veszi körül az embert, és megóvja minden bajtól. Aki azonban az Isten által épített kerítést akár csak egy helyen is megrongálja, azt a védőkorlátot teszi tönkre, amely őt megvédené. Az ellenség az így módon áttört helyen hatol be, hogy kárt okozzon és romboljon. Amikor ősszüleink Isten akaratát egy ponton vakmerően áthágták, olyan kaput nyitottak meg, amelyen át nyomor és szenvedés zúdult az egész világra. Aki példájukat követi, hasonló eredményre jut. Isten minden egyes törvényének alapja a szeretet, s aki e parancsolatoktól eltér, saját szerencsétlenségének és romlásának okozója.

szeretem a természetfilmeket. Gyönyörű látni Isten teremtését, de néha szívszorító is nézni őket. Sosem felejtem el, mikor egy dokumentumfilmben egy elefántcsorda vándorolt a namíbiai sivatagban a száraz évszak idején. Csontszáraz volt minden. A nap könyörtelenül tűzött le széles hátukra, és minden egyes lépésnél por kavarodott a levegőben. Az egyetlen táplálékot a tövisbokrok jelentették a forró síkságon, és a homokdűnék visszaverték a nagy hőséget. Néhány nap múlva a csorda már szomjazott és legyengült. Különösen az egyik kisbórjú, aki lemaradt, miközben édesanyja egyre bíztatta, hogy menjen, menjen tovább. Végül a csorda pár kilométerrel arrébb megérezte a víz illatát. Mivel tudták, hogy közel vannak a céljukhoz, most már megfiatalodva és megújult erővel meneteltek. De a kisbórjú számára már túl késő volt. Az édesanyja a folyóhoz rohant, megtöltötte az ormányát vízzel, és visszaszaladt a kicsinyéhez. De sajnos már nem tudott segíteni rajta. Nem szégyellem, hogy megkönnyeztem. Amint néztem, hogy a csorda körbeveszi a kis borjút, és egyként gyászolják a veszteségüket.

Keresztényként szükségünk van Jézus által kínált élő vízre. Enélkül a bűn és a gonoszság forró, száraz síkságán elájulunk és elpusztulunk. Jézus az élő víz. Amikor úgy érezzük, hogy a világ gondjai, csalódások, vagy az élet túlhajszoltsága miatt elszakadtunk tőle, késlekedés nélkül forduljunk vissza hozzá. Nélküle a bűn forró napja kiszívja lelki erőnket, és legyőzöttek leszünk az élet napszitta síkságain. Viszont van egy jó hírem. Nem kell, hogy ez történjen velünk. Jézus frissítő, életadó vizet ígér mindazoknak, akik hozzáfordulnak. Csak az ő jelenlétében vagyunk biztonságban. Az emberi lélek mélyén ott él a vágy a beteljesedésre, örömre, békességre és az igazi életre. Sokszor próbáljuk ezt a vágyat különböző dolgokkal csillapítani, sikerekkel, kapcsolatokkal, anyagiakkal vagy élményekkel. De ezek mindig csak időleges enyhülést adnak. Újra és újra érezzük a szomjúságot. Érezzük, hogy valami még mindig hiányzik. Jézus ezt a mély vágyat ismeri, és épp ezért kínál fel élő vizet, amely nem a testet, hanem a lelket frissíti fel. Ez a víz Isten lelke, aki belülről tölti be az embert, és állandó forrása az örömnek, reménységnek és szeretetnek. Ez a forrás nem apad el, örök életre buzgó víz, amely Istenből fakad és bennünk él. Aki Jézustól kér, megtapasztalhatja ezt a belső megújulást. Nem kell kitartani erőből, csak engedni, hogy Isten betöltsön. A valódi keresztény élet nem csupán arról szól, hogy kapok valamit Istentől, hanem arról, hogy áldássá válok mások számára. Ahogy a természetes forrás is továbbadja vizét a környezetének, úgy árad tovább belőlünk is Isten élete, ha valóban kapcsolódunk hozzá. Ez az ígéret ma is él. Nincs kivételezés. Csupán csak egy feltétel van. A szomjúság. Jézus hív. Gyere hozzám! Mondd csendben, őszintén! Uram, szomjazom rád, és ő válaszolni fog. Ez a forrás soha nem apad el. Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nem kell a világ kútjaiban keresnem a teljes beteljesedést. Te vagy a forrás, és te örök életet adsz. Töltsd be engem újra élő vízzel, a te szent lelkeddel. Amen.

népem kétszeres gonoszságot követett el. Elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy repedezett falu kutakat váljanak maguknak, amelyek nem tartják a vizet. Jeremiás próféta könyve, 2. fejezet, 13. vers.

aki szomjazik, jöjjön, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Jelenések könyve, 22. fejezet, 17. vers.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket öregvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Önök a Szóla Rádió heti adásában a testi-lelki jólétünk adását hallják. Heti meghívott vendégünk a Székesfehérvári Egyházmegyei Levéltár igazgatójával fogunk beszélgetni, Mózesi Gergely úrral, Prohárka Otokáról. Igazgató úr, legyen kedves a hallgatóknak egy pár mondatban mutatkozzon be, hogy tudják mégis.
1: Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. 1972-ben születtem Budapesten. Az egyetemen történelmi és levéltárszakokat hallgattam az ELTE-n, és pályám kezdete óta, 1995 óta a Székesfehérvári püspökségen dolgozom, levéltárosként, gyűjteményigazgatóként. Prohászkával ott pedig muszáj foglalkozni egy levéltárosnak, hiszen az egyházmegye egyik legnagyobb kincse, szellemi öröksége, a 15. főpásztor és életműve.
0: Mióta dolgozik a levéltárnál?
1: 1995-ben kerültem oda, akkor még félállásban dolgoztam, csak ott tanítottam mellette, de az az időszak nagyon jó volt egy pár év arra, hogy a elődömmel, aki egy idős tiszteleti szerzetes volt, és még visszajárogatott két hetente Fehérvárra, valamilyen szinten összecsiszolódjunk, és bevigyen a helyi egyetemen nem tanulható mindennapjaiba a helyi igazgatásnak és a helyi levéltár életének. És hát gyakorlatilag azóta, tehát én csak a tanítást hagytam abban, vagy szüneteltettem időnként, vagy abban a formában hagytam abban, hogy akkor volt. Akkor egy pár évet középiskolában tanítottam a levéltár mellett, most már időnként kirándulok csak egyetemekre, de alapvetően a levéltár a főcsapás irány.
0: Hát akkor térjünk a tárgyra, Prohárka Otokár. Miért ilyen nagy kincs Prohárka Otokár az egyházmegyének?
1: Azt szokták róla mondani, hogy Pázmány óta ekkora alakja talán a magyar katolicizmusnak nem volt, mint neki. Egy hallatlanul tiszta fejű, tudós ember, aki Rómából a lehető legmagasabb és legmodernebb ismereteket hozza magával, és nem lombozza le azt, hogy egy magyar rögvalóságba kerül vissza. 1882-ben két doktorátussal tért haza Rómából. Ugye 1858-ban született Nyitrán, sok helyen tanult ő, az esztergomi főegyházmegye kispapjaként került ki Rómába, ott a Collegium Germanicum Hungaricumba járt, ott végzett el 7 évet, két doktorátussal pappá szentelve jött haza, és aztán 1882-ben néhány hétnyi káplánkodás után az esztergomi szemináriumba vezényelték be dolgozni, ahol kezdetben csak a kis szeminárium, tehát gimnazisták nyelvtanára volt, és aztán innen nőtte ki magát több tanszék professzorává, 1890-től az egész intézményt megújító spirituálissá, aki megpróbált az egész papnevelést újra helyezni. Akkoriban az volt a szokás, hogy hivatalnokokat képeztek inkább az esztergomi szemináriumba, ő pedig az adorálásra, az elmélyülésre, lelki életre próbálta rávenni a növendékeit, és egy olyan papi generáció nőtt föl a kezei között, amelyek aztán azokkal a társadalmi kihívásokkal, amelyekkel később szembe kellett nézni a háború, Trianon, forradalmak kapcsán, azzal tudott mit kezdeni már. Prohászka emellett megújítja a hazai egyházi sajtót, nagyon-nagyon elkötelezett keresztény-szociális gondolkodó. Gyakorlatilag ő az első Magyarországon, aki kimondja egy katolikus alapon születő párt megszervezésének a szükségességét az 1890-es években. Próbál ennek a színeiben politizálni, de az nem jár sikerrel. Aztán 1900-tól kezdődően országos ismertségre tesz szert azzal, hogy nagy lelki gyakorlatokat tart, meg tudja szólítani az intelligenciát is, nem csak a nőket vonzza be a templomba, hanem az értelmiséget is, és külön tart lelki gyakorlatot általában a férfiaknak. Ezekre eléggé odafigyelnek olyannyira, hogy más felekezetűek is örömmel hallgatják általában. Szellemi kaland, ha valahol megjelenik, mert közben ki tud jönni egyfajta elefántcsontoronyból. Valahogy ő nagyon-nagyon ráérzett a kor pápájának, 13. Leónak a gondolkodására, aki a világ felé nyitástról kezdett beszélni az elődjeinek, 9. Piusznak az elzárkózása után. Erébe akart menni dolgoknak, 13. Leótól örökli meg, ha úgy tetszik, a sajtó iránti figyelmet, a média iránti figyelmet, a jogos szociális igények fölkarolásának a tudatos vállalását, az ezzel kapcsolatos politizálást és a szakszervezeti mozgalomnak egyfajta fölkarolását, de épp úgy tőle örökli meg a modern bibliakritika használatát, amiből később visszafarol az egyház egy kicsit, és még el kell tenni 50 évnek és a II. Vatikáni zsinatiknak, hogy eljönnie, hogy a katolikus egyház újra nyisson ezekben a kérdésekben. És alapvetően azt kell mondani, hogy egy nagyon-nagyon modern gondolkodású ember, aki mindemellett alapvetően hiteles. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy amit hirdet, azt ő abszolút hitelesen éli meg, és senki nem kérdőjelezi meg azt, amit mond, mert látják, hogy ő teljesen elkötelezett. Konkrétan lehet tudni, hogy van olyan, hogy kabátját, cipőjét odaadja a szegénynek tényleg, és semmilyen nem marad. Fehérvári hagyatéka is tárgyanyagban borzasztó szegényes, mert van olyan tódozott-fódozott reverendája, amit már más nem venne föl, de ő abban járt, még püspökként is. Mert hogy egy ilyen ember aztán hangulatjavító intézkedésként lesz 1905-ben püspökké, akkor nevezik ki Fehérvárra a legszegényebb egyházmegyei élére, onnantól bekerül a politikába, fürendiházi képviselő, nagyon egyéni hangot üt meg ott is általában, és aztán akkor, amikor eljön a háború, majd az ezt követő összeomlás, akkor nagyon-nagyon gyorsan tud irányt mutatni. És egy olyan fajta gondolatrendszernek lesz a szószója, amit ma keresztény kurzusnak hívunk, kicsit lekicsinylően. Talán jobb Schützantalnak az a meghatározása, hogy ő a keresztény kurzus spirituálisa, mintsem, hogy programadója lenne. Arról beszél, hogy összeomlott egy liberális társadalomszervezési kísérlet, a monarchia, hiszen végül is háborúba és az ország szétesésébe vitte az országot, és nem tudott mit kezdeni a fejlődés, a progresszió nyomán létrejött szociális feszültségekkel. Összeomlott ekkor egy szocialista, kommunista társadalomszervezési kísérlet, a Polgári Demokratikus Forradalom, majd a Tanácsköztársaság, és valami újat kéne létrehozni keresztény nemzeti alapon. Ennek lesz a szószólója, valóban, konkrét képviselője is, ő az egyetlen főpásztor, aki 1920-ban a nemzetgyűlésben mandátumot vállal Fehérvár képviselőjeként. Annyira belefolyik ebbe a történetbe, hogy például ő vezeti azt a parlamenti küldöttséget, aki Horthy Miklóst fölkéri a kormányzóságra 20 márciusában, de meghúzza a határokat. Tehát nem vállal miniszterséget, holott ezzel is megkínálták, nem vállal miniszterelnökséget, és nálánál boldogabb ember kevés van, mint amikor 21. februárjában otthagyhatja a kormányzópárt elnöki tisztjét, mert hogy 20. júniusától 1921. februárjáig ezt is ő vitte, és próbálta egyben tartani azt, amit nem lehetett. Nem lehetett, mert ezt a keresztény Magyarországot, ezt nagyon-nagyon gyorsan szétszabdalták konkrét kérdések. Királykérdésben, földkérdésben egészen mást gondoltak azok a politikai szereplők, akik ekkor hatalomhoz jutottak. És egyszerűen ez bukása volt valahol ítélve, ez a politika. Neki nagyon elege is lett a parlamenti politizálásból, de azt, hogy egyfajta keresztény nemzeti értékekre építő társadalmat hogy lehetne felépíteni, ennek az egyik legkomolyabb gondolkodója, teoretikusa kezdetben. Hogy miért aktuális Prohászka? Azt hiszem, hogy pont ezért. Mert egy ilyen korszakban élünk, amikor néha a keresztény embernek a világnézetétből fakadó válaszokat kell tudni adni, liberalizmus, materializmus, marxizmus, vagy kereszténység politikai kívásaira.
0: Igen, egy kérdésem lenne, kétszer elhangzott idáig, hogy először is, amikor átvette a szolgálatot, akkor a fiatal papságot spiritualitásra tanította, és most nem olyan régen, egy olyan pár másodperce megint elhangzott a spiritualitás. Hát én egy nem olyan régóta csinálom ezt a műsort, de az egyik kérdésem mindig az volt, hogy akkor a spiritualitás tulajdonképpen milyen spiritualitás. Itt a mikrofon mellett volt nekem kispap, doktor, HBL doktor, mindenféle titulussal jelentkező riportalanyom volt, és akkor odáig jutottam, hogy a spiritualitás tulajdonképpen hogyan jelenik meg jelenleg a mostani keresztény Magyarországon, Mindenki föltartotta a kezét, ez azt jelenti egy stúdió beszélgetésnél, hogy az üveglap mögött lévő technikus ide tegyen be egy vágást. Tehát nem hajlandóak beszélni. Ez tiltott téma lett a spiritualizmus?
1: Nem, azt hiszem, hogy nem ezzel van a gond, hogy tiltott, hanem az a kérdés, hogy mit ítélünk kellően kereszténynek. És hogy mikor érezzük azt, hogy egy magát kereszténynek tartó politika az keresztény, vagy csak jelszavaiban az. Ez Prohászka életében egy nagyon komoly törés is egyébként. Ő ugye 21-ben jön haza a nemzetgyűlésből, leköszönő pártelnökként, még 22-ig képviselő. 21-ben neki van egy sajtó háborúja még egy protestáns püspökkel, nagyon korrektan egyébként, Raffai Sándorral leveleznek ők újsághasábokon arról, hogy mit is gondolnak a keresztény kurzus kisiklásáról. Bocsánat, ez még 20 vége, nem is 21 eleje. Raffai Sándor, az evangélikus püspök arról beszél, hogy szerinte, ami itt zajlik, az nem egészen az, aminek zajlania kéne. És Prohászka 20 végén még pártelnökként megpróbálja megvédeni ezt a rendszert. 21 végén már maga is a keresztény kurzus kisiklásáról ír cikket, és egyre nyíltabban kritizálja a rendszert, már ami létrejön, mert arról beszél, hogy azok a mindennapi pártpolitikai csaták, amik szétfeszítik a parlamentet, azok egészen más nívón zajlanak, mint az a cél, ami a keresztény Magyarország építése lenne. Visszatérnék még Raffaira egy mondattal. Amikor meghal Prohászka, akkor Raffai arról beszél egy megemlékező cikkben, hogy, és valószínűleg ez is pont erre az időszakra esik, amikor az ő nézeteltéréseik támadnak, hogy Prohászka őt kapacitálta arra, hogy legyen egy megürülő mandátum helyén képviselő, sőt akár a párt vezetőséget is osszák meg, és Raffai arról beszélt, hogy szerinte egy lelkész miért nem vállalhatja a képviselőséget, és miért nem akar ebbe részt venni. És úgy zárja a sorait, ekkora már Prohászka halott, tehát ez egy megemlékező cikkben van, hogy akkor elgondolkodott a katolikus püspök, és azt mondta, hogy nagyon nagy kár, hogy erről korábban nem beszélgettünk, mert akkor talán én sem itt lennék most.
0: Érdekes gondolatmenet, de az én véleményem, vagy én úgy gondolom, hogy hát mi a spiritualitás? A krisztusi tanítás. És abban az esetben, hogyha ezt mi meg tudjuk tartani, ehhez hozzátartozik természetesen az angyolok, a gárgola, a angyalmák, tehát úgy az egészet, ha vesszük, tehát nem akarjuk szétbontani, akkor ezt az utat kell járni, és akkor...
1: Ez az, amire azt mondtam, hogy egy hatalmú hiteles ember. Tehát a Prohászka a világ jobbítását mindig önmagán akarja kezdeni. A napuljának ez a programja. Hogy legyek szent. Valóban enélkül ez nem megy. Itt egy kicsit a dolognak a politikai lefordítását próbáltam meg elmesélni. És azt, hogy miért állunk itt meg, azt szerintem ezért van, mert ez egy kínos és kényes kérdés, hogy ki mennyire érzi egy magát keresztény nemzetinek valló politikai erőt, valóban kereszténynek és nemzetinek. Ez egy picit más kérdés, de valóban egy határterület és nehézség.
0: Prohászkának a életútja, tehát tulajdonképpen mi a üzenete? Miért van ilyen nagy vihar Prohászka körül a mai napig?
1: Vihar az van körülötte, de nem erről szeretnénk beszélni, hanem arról szeretnénk beszélni, hogy egy keresztény Magyarországnak most kereszténységet felekezettől függetlenül kereszténységnek is mondhatnám akár. Miért közös kincse Prohászka? És talán erről beszéljünk egy picit, mert azt hiszem, hogy ez érdekesebb, és innen érdemes kicsit visszalépni majd arra, hogy miért más. Ugye az a korszak, amikor Prohászka föllép, az a korszak, hogy ez nem a mai ökumené világa még. Egyáltalán nem. 1870-es évek elején leszabályozzák azt, hogy egy katolikus pap mennyire működhet együtt protestáns felekezetekkel és lelkészekkel. Ezen egy picit lazít 13. Leó, ireneikus szemléletről beszél a korszak szakértője, Békés Gellért, egy kiváló bencés szerzetes, aki arról beszél, hogy nagyobb szeretettel is lehetne a protestantizmus iránt fordulni. Nem kell közösködni abban, amiben nem lehet, liturgikus dolgokban, de egyfajta közös fellépést a lelkek ügyében lehetne végezni. És Prohászka ennek a szellemében lép föl majd. És eljutunk odáig, mondom, hogy amikor meghal, akkor Ravasz László azt írja, hogy az első koszorút ő küldette a sírjához. Később, amikor már nem társadalmi kötelezettség, hogy megemlékezzen egy elhunyt püspökről, akkor is tart róla előadást a Kisfaludy Társaságban. Ezt az evangélikus Reményik Sándor elemzés mondja, hogy mennyire jó, mind a szöveg, mind a visszaemlékező, mind a, akire visszaemlékezik az. Az is előfordul, hogy evangélikus lelkész kongresszus van Székesfehérváron, és elmennek testületileg az evangélikus lelkészek a katolikus püspök sírjához, ami megint azt gondolom, hogy unikális dolog, és nem kéne ennek így lenni, de így zajlott ez a maga idejében. Mert valamitnek Prohászka az előhírnöke lett, és hosszú idő kellett ahhoz, hogy azzá váljon, mert nem így indul. Amikor ő elkezd az írói pályafutását, akkor természetesen ír teológiai munkákat. Egy teológus nyilvánvaló, hogy ha az adott kérdést vizsgálja, akkor megvizsgálja az azzal kapcsolatos nézeteket is, és ha ez hitvitával jár együtt, akkor rögzíti azt, hogy mit mond más. Nem keresi a konfliktust feltétlenül, de attól lesz korrekt, hogyha megismerteti az ellentétes vagy más irányú nézeteket is. Prohászkának van cikke a pápai primátusról, van cikke a házasság felbontatatlanságáról, amiről protestánsok más gondolnak, mint egy katolikus. A legérdekesebb talán az, hogy egy igen nagyszabású könyvet írt 1893-ban a keresztény bűnbánatról és bűnbocsánatról, amiből kiderül, hogy pontosan ismerte a lutheri nézeteket, amiket már elfelejtettünk, hogy Luther mit gondolt a gyónásról, mert hogy Luther maga még azt egy megtartandó szentségnek ítélte. Csak az evangélikus egyház fejlődött később úgy, hogy kiesett a pixisből, és kihagyták ezt a dolgot. És azt, hogy ezt is ismeri, szerintem ez is nagyon érdekes és nagyon fontos felmutatni. Ír egy csomó recenziót, tehát megismerteti a elsősorban pap olvasóit más munkákkal. A Magyar Sionban 221 könyvet ismertetett legalább. Ennek töredéke egyháztörténeti munka és töredéke protestáns, de nagyon érdekes, hogy azokat abszolút korrekten, és azt mondjuk, hogy mai történész értékelések szerint időtállóan méltatta. Van olyan szerző, egy Balogh Ferenc nevű református akadémiai tanár, akinek van olyan könyve, amit földbe döngöl, és van olyan, amit egekbe dicsér, katolikus szerzőként. És ez a szerzőtől független, ez a mű minőségét illusztrálja csak. Vannak úti leírásai. Warburg vára kapcsán jegyzi azt meg, nagyon epés kritikával, hogy egészen furcsa, hogy mit tettek a mai visszaemlékezők Luther egykori élethelyével. Hogy ott vannak a református szellemiségéhez méltatlan feliratok a falon. És azt lehet látni, hogy van benne egyfajta, mondjuk így, hogy szimpátia a valóban igazságkereső Luther iránt. Vannak naplójegyzetei, azokban a protestantizmus úgy jelenik meg, mint valami bajóslatú dolog, de ugye azok nem nagy közönség számára szánt jegyzetek, és hogyha az ember jobban nézi, akkor azt látja, hogy ő maga is tud változtatni rajta, már saját nézetein. Van egy hagyományos papi gondolkodás, és ez hat Prohászkára is, amely kicsit úgy gondolkodik, hogy a középkor, a késő középkor Dante világa volt az, ami az igazi, szép, keresztény egységeset hozta magával, és aztán ezt elkezdte lebontani sok minden, humanizmus, reformáció, aztán valamikor már azt is mondja, hogy de hát igazából a keresztények gyakorlati keresztényietlen életvitele kezdi ezt bontogatni, és a reformáció már csak rátesz azt, hogy elveket is tagad. Prohászka nagyon ismeri ezt a kort, Dantéről az akadémiai székfoglalót tart, meg egy kiváló cikket is ír, 1921-ben tartja az előbbit, és 24-ben jelenik meg a Dante emlékkönyvben az utóbbi. Ha még az írói életművét nézzük Prohászkának, akkor azt is el lehet mondani, hogy a korai, vehemens, fiatal teológiai tanár Esztergomból vehemensen vitatkozik hitvédelmi iratokban, hitvédelmi cikkekben, néha protestáns szerzőkkel, néha a személyeskedés hangján is. Mai szemmel azt mondjuk, ha olvassuk a cikkeket. A kor sajtóháborúiba ez teljesen bele simul, mert egészen máshol van a PC, mint ma, egészen más lehet kimondani mint akkor. A vehemenség az ezzel a korral jár együtt, de összességében azt kell mondjuk, hogy Révész Imrének, egy református teológiai tanárnak, későbbi püspöknek a véleménye Prohászkáról az 1915-ben, hogy a felesleges felekezetieskedést kerüli. Van természetes, hogy meg kell szólalni, és ki kell állnunk a hitünk mellett, de át lehet nyúlni ezen, hogyha valamit az egyházunk lelkéből akarunk a híveknek mondani. Akkor nem az a kérdés, hogy mi választ el minket, hanem az, hogy mivel tudunk hatni másra is. És talán ez a legjellemzőbb, hogy Prohászkának a legidőtállóbb műve az Elmélkedések az Evangéliumról című evangélium magyarázat sorozata, ami még az eszteromi kispapoknak tartott elmélkedésekből nőtte ki magát, és lett aztán önálló kötetté. Ezt fordították le a legtöbb nyelvre, ezt adták ki a legtöbbször, és bizony eljutottunk odáig, hogy van olyan protestáns püspök, aki a saját papjainak is, lelkészének is ajánlja, hogy ezt ismerjék, használják a prédikálás során, és még olyan történetről is tudunk most már, hogy a gulágon egy evangélikus rab magát lelkésznek adja ki, nem volt az egyébként, és evangélikus igehirdetésekké forgatja át azt a Prohászka kötetet, ami ott van a kezében egyébként. És ezzel tartja a lelket egyébként ökumenikus jelleggel az összes fogolytásában. Ilyenek miatt merem azt mondani, hogy Prohászka valamiféle proto-ökumenizmusnak lesz a kiinduló pontja. Az viszont nagyon érdekes, hogy hogy jut el ide. Hogy mikor jelenik meg számára, és hogy jelenik meg az a gondolat, hogy együtt kéne dolgozni, és nem az a fontos, hogy mi választ minket el, hanem az, hogy miért akarunk dolgozni együtt, illetve mi ellen kell megvédeni úgy általában magunkat. Prohászka 1895-ben indul képviselőválasztáson, mondom, 96-ban, egész pontosan 95-ben jön létre a Katolikus Néppárt, és a Vágvecsei kerületben, a Néppárt színeiben indul választáson. És itt a választási program beszédeiben már megemlíti ezt a szálat, hogy ő nem csak a katolikusokat akarja képviselni, hanem úgy amblokk a keresztényeket. Ebben van egy komoly erőlátás. Az egész politikai pályafutásra a liberalizmus erőteljes fellépése indítja, amíg egyfelől nem tudja kezelni a polgárosodással együtt járó szociális feszültségeket, és Prohászka attól tart, hogy ha ezeket nem kezeljük, akkor abból robbanás lesz, abból egy olyan ateista világ fog kinőni, amelyik fölemeli ugyan a munkásságot, de hát minden értéket elsöpörve, tehát egy rendszeren belüli kritikát szeretne alkalmazni. Másfél azt is látja, és ez a másik sokja, és ez indítja a politika felé, hogy 1890-es években az egyházpolitikai törvények meghozatalával a kormányzat katolikus sérelmeket okozott, de hogy nem csak a katolikusok vannak olyan helyzetben, hogy az liberális államhatalom, amelyik hajlamos arra, hogy túlterjeszkedjen a határain, belenyúljon egy egyház autonómiájába. Konkrétan ez a törvénycsomag, ez tette polgári szerződéssé az állam számára a házasságot, amit az egyház szentségként kezel. Ez kicsit csökkentette az egyházaknak a bírói jogosítványait, szabályozta állami szemmel, hogy lehetne egyik felekezetből a másikba áttérni, és olyan dolgokba nyúlt bele, amely az egyes egyházak belső fegyelmi kérdéseit is érdekelték, és ott esetleg máshogy szabályozták. És Prohászka ezt jelezte, hogy az államnak kéne, hogy lenni határa, hogy meddig nyúlhat bele az egyház életébe, és ez indítja őt politizálásra. 96-ban még nem nyer mandátumot, tehát ez akkor csak egy szándéknyilatkozat, ha úgy tetszik. Amikor püspök lesz, akkor automatikusan tagja lesz a parlament felsőházának. Ott azzal, hogy 4 beszédet tart, az aktívabb főpásztorok közé tartozik, bármilyen furcsa. Viszont ezekben a beszédekben nagyon egyedi hangot üt meg, és megint azt kell mondja, hogy nem csak katolikus érdekvédelmet folytat, hanem protestánsok is profitálnak abból, ahogy föllép. Egész konkrétan a legelső beszédét érdemes megemlíteni. A legelső parlamenti beszédében a Lex Aponyi ellen lép föl. Ez az Aponyi Albert akkori igazságügyi miniszter által fémjelzett törvény, amely magyarisító tendenciákat tartalmazott, és alapvetően azt célozta, hogy az iskolákban a tanítás nyelve a magyar államnyelv legyen. És Prohászka arról beszélt, hogy ez így teljes egészében nem tartható, a hitoktatást legalább az alsó osztályokban a népnyelvén kell tartani, mert botrány, hogy egy felvidéki tud gyerek nem tudja elmondani a mi atyánkot az anyanyelvén. és eléri, hogy ilyen szempontból ezt a törvénytervezetet akkor fölülvizsgálják, ezt a passzust megengedjék benne, de ez nem csak neki volt fontos, hanem a szintén jelentős nemzeti kisebbséggel rendelkező protestáns felekezeteknek is, gondoljunk az evangélikusokra, akiknek szintén nagyon jelentős, mondjuk a korabeli szóhasználat szerint tót, szlovák ajkú híve volt.
0: Bocsánat, hogy ezt az izgalmas kérdést egy picit félbeszakítom. Műsoridónknak az első része lejár, most egy rövid szünet következik, nagyon kellemes zenével, és kérem kedves hallgatóinkat, hogy zene után jöjjenek vissza, mert egy még izgalmasabb részbe fogunk bekanyarodni, az aktualitás.

0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, folytatjuk azt az izgalmas kérdést, beszélgetést Puruházka Ottokár életéről és munkásságáról.
1: Valahol hagytuk abba az előző részben a beszélgetést, hogy Puruházka egy liberalizmus kritikából kiindulva egy közös ellenség ellen kezd el valamiféle olyan fellépésben, amiből más protestáns felekezetek, amiből akár a protestáns felekezetek is tudnak hasznot húzni, vagy építkezni. 1918-ig mentünk itt el, érdemes meg kicsit körülnézni, hogy mi zajlik ezután, mert ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és újra előhozza ezeket a szálakat. Ugye szétesik a monarchia 1918-ban, kikiáltják a köztársaságot. Puruházka az a katolikus püspök, aki a magyar katolikus püspöki kar összes pásztorlevelét, amikor a hívekhez fordulnak, fogalmazza ebbe az időszakba, nagyon gyorsan és nagyon erőteljesen kimondja, hogy az államforma számára mellékes. Tehát nem ettől lesz valami jó vagy rossz, el tudja fogadni a köztársaságot is. És elkezdődik egyfajta gondolkodás ebben a köztársasági állapotban arról, hogy hogy lehetne valami újat építeni a liberális állam elbukása után. És már 1918. decemberében van egy egyeztetés, ahol egészen biztosan tudjuk, hogy ott van Puruházka, és legalább két evangélikus püspök, a Kapi Béla és a Geduli Henrik, talán mások is, ennyit biztosan tudunk, akik már egy közös keresztény pártszervezésről beszélnek, hiszen a Károlyi rezsim az egy választással hidegette az országot 1918 végén, majd 19 elején is, ebből aztán nem lett semmi, jött helyett a tanácsköztársaság puccsa. Puruházka részt vesz ezen az egyeztetésen, majd amikor a katolikus Banga Béla arról beszél, hogy ő lehetne az az ember, aki össze tudná fogni ezt az egyesült keresztény

0: elkezdi a hitoktatást kiszorítani az iskolák falából, és Prohászka az, aki felkapja azt az ötletet, hogy ezt mentendő, arról beszél, hogy de nem kiszorítani kell az iskolából a hitoktatást, hanem akkor legalább fakultatívvá tenni, hogy valamilyen szinten meghagyni ott. Nem tudjuk, hogy ez a saját ötlete, vagy lopja, ha úgy tetszik, de egy eldugott protestáns labban jelent meg ilyen gondolat kicsit korábban. Nem tudjuk, hogy ismerte, vagy egyszerűen csak a helyzetre reflektált egyformán, mint néhány, ugyanúgy, mint néhány protestáns gondolkodó. Aztán más jön, a tanácsköztársaság jön, ez egy egészen elborzasztó időszak. Prohászkát is kidobják a palotájából, ez mondjuk nem zavarja különösebben, nagyon komoly önvizsgálatra és az egyház helyzetének átgondolására kényszerítik a 19-es események. És amikor 19 őszén elkezdődik valami új, akkor ebben már tevőlegesen akar részt venni. És 19 őszén járunk, amikor a Vigadóban egy beszédet tartván megfogalmaz egy nagyon fontos képet. Arról beszél, hogy fontos lenne, hogy a szeretet és a megbecsülés szivárvány hídja húzódjon Pannonhalma és Debrecen között. Ez ugye egy nagyon erős katolikus szeretési központ, ősi és az egyik legnagyobb református fellegvár. Ez egy nagyon szép és nagyon erőteljes kép. Ma már tudjuk, hogy nem Prohászka fogalmazta meg először. Egy 20 évvel korábban, pont a már elmúlt részben más kapcsán emlegetett Balogh Ferenc debreceni református akadémiai tanár volt, akitől ez a mondat egy pohárköszöntőben egy bencészeretes felé elhangzott, de ott más nem kapták ezt így föl. Prohászka ennek egy politikai súlyt ad, és még nagyobb politikai súlyt ad ennek a gondolatnak azt, hogy ezt a politika is fölkapja. Maga Horthy is elkezdi ezt a képet használni, sokkal csúnyábban fogalmazza meg, mint Prohászka, de hogyha valami felekezeti központba, Kecskemétre, Debrecenbe látogat, akkor általában beszédeiben használja ezt a szivárványhíd képet. És Prohászka is használja néha máshogy is, néha aranyhídként is megfogalmazza ezt, és néha nem csak Pannonhalmát és Debrecent emlegeti, hanem egy 23-as beszédben, amit egyébként úgy tart, hogy ott ül mellett a Raffai Sándor, akit már emlegettünk, egy evangélikus püspök, kiegészíti egy esztergom eperjes meridiánnal is, tehát egy kereszt irányú, és nem csak református, hanem evangélikusokat is ebbe a megbecsülésbe beemelő képpel. Most ez a szivárvány híd képe, ez az egész ökumenikus gondolkodásnak egy ilyen alapvető momentum. Máig nagyon-nagyon gyakran használjuk, és nem tudjuk már, hogy ide megy vissza, de innen ered az, hogy a protestantizmus is Prohászkát elkezdi nagyon komolyan megbecsülni. Hozzáteszem, 20-as években aztán a mindennapi élete, egymás melletti élete a keresztény felekezeteknek nem ennyire egyszerű és nem vihar nélküli.
1: Ez a szivárvány híd, ez tulajdonképpen mit is jelent, mert a mai szóhasználatban nincsen túl jó kicsengése.
0: Nem az LMBTQ-ra kell itt gondolni, hanem arra a képre, amiben a korabeli gondolkodás úgy áthozza a szivárványhoz, hogy ez a földből szívja fel az energiát, és ezt köti össze a másikkal.
1: Köszönjük szépen!
0: De egyébként maga a szivárvány is egy bibliai kép, csak Noé-nál is egész más jelent, mint amit a mai politikában. Értem a kitérést. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy Prohászka a mindennapi életben is igyekszik a protestánsokkal való harmonikus együttlétre. Na most ez egy nagyon nehéz feladat, mert mind a két oldalon vannak túlzó, mondjuk így, kollégák. Katolikus oldalon Zadravec tábori püspökről lehet tudni azt, hogy ő olyan energiával akar akár a protestánsok rovására is érvényesülni, hogy az nagyon, hogy mondjam, ellentétes érzelmeket kelt a másik oldalon. Protestáns oldalról nyugodtan mondhatjuk Baltazár Dezső református püspöknek, debreceni püspöknek a föllépését, aki nagyon képes a katolicizmus ellen szinte hergelni. Most azt lehet látni, hogy amikor gyakorlati problémák vannak, akkor Prohászka igyekszik nagyon tartózkodó lenni, és igyekszik tényleg elébe menni történeteknek. Egy konkrétumot hadd mondjak, hogy ez érthető legyen. 1918-ban lép életbe a kánonjogi kódex, a katolikus egyháznak a közös jogforrása. Az sok minden más korábbi engedményt, ami előtte létezett az egyes nemzeti egyházak számára, eltörölt. Ez a vegyes házasságok megkötésének rendszerében hozott nehézségeket a katolikus egyház számára Magyarországon, és Prohászka abban

0: abban a helyzetben találta magát, hogy igyekezett azért lobbizni, nem maga, hanem Csernok, a prímás ment ki Rómába erről tárgyalni, de Promeszka ugyan ezt a nézetet vallotta, hogy ha lehet, akkor Magyarországnak adják vissza a korábbi engedményeket, mert egy akkora jelentős protestáns tömeggel rendelkező országban, mint Magyarország, ez egy napi kérdés az ilyenfajta együttlét, és nem kéne külön akadályokat gördíteni elébe. Sajnos nem érték el azt, amit szerették volna, ez egy másik dolog, de azt, hogy ez a jó szándék, ez megvan benne, ezt nagyon nagyra értékelte a másik fél.
1: És bocsánat, egy kérdésem lenne ezzel a témakörrel kapcsolatban. Milyen utóélete van Prohászkának tulajdonképpen?
0: Ez egy nagyon messzire vezető kérdés. A Prohászka 1927 áprilisában hunyt el, 95 esztendeje. Van egy csomó tisztelgő megemlékezés, ezekből valamilyen szinten idéztem itt a beszélgetés korábbi részében, de nyilvánvaló, hogy a gyásznak más az illemtana, az talán még nem tudományosság. Az azon nagyon fontos, hogy nagyon korán, halála után egy-két évvel összeszedi Sütz Antal piarista Prohászka összegyűjtött munkáit. Ő egy 16 kötetes sorozatot tervez eredetileg, 1928-ra 16 kötetet ki is ad, Prohászka összegyűjtött munkái címmel, majd maga is rájön, hogy ez így torz, és 29-ben ezt megfejeli, és összesen 25 kötetre duzzad ez a sorozat, és ez máig nem az összes Prohászka munka egyébként. Megszámoltuk, Sütz 60 labból szemlézett Prohászka cikkeket, és volt olyan, amit ugyan ismer, de nem tartott fontosnak, volt olyan, ami elkerülte a figyelmét, voltak olyan ügyek, amik Prohászka indexre kerülése miatt, hiszen egy időben bizonyos könyveit a Szentszék megtiltotta a katolikus híveknek, hogy olvassák, ma már ezekben semmi kivetni valót nem látunk, egyszerűen megelőzte a korát, ennyi volt a bűne 1911-ben, de az aktuális helyzetben az index miatt ezeket nem idézhette Sütz, nem akart foglalkozni a recenzióival, és még nagyon sok mindennel nem, tehát a Prohászka összes, az valójában nem az összes munkája, ezt pontosan tudjuk.
1: Elhangzott az index szó, ez városlegenda, hogy indexre tették Prohászkát?
0: Nem, az index az valós, az okát nem szokták tudni, hogy ez hogy áll össze, vagy akörül van inkább nagyobb találgatás. 1907-ben lezajlott a katolikus egyházban egy konzervatív fordulat 10. Pius pápasága alatt, aki megbélyegezte az egyik dekrétumában a modernista tanokat. Ezt egyébként 1908-ban maga Prohászka ismerteti ezt a pápai dekrétumot egy katolikus nagygyűlési beszédében. A baj az, hogy ő is a modernizmus gyanújába keveredett. Három írását tették indexre 1911 nyarán. Az egyik valószínűleg leginkább a címe miatt volt problematikus, ez a Modern Katolicizmus című írása volt, egy hitvédelmi füzetecske, aminek talán a legnagyobb baja ebben a korban az volt, hogy Prohászka világiak szerepvállalását az egyház életében nagyon fontosnak tartotta, és már akkor emellett foglalta állást, amikor ezt még kicsit másként kezelte a katolikus egyház. Indexre tették ezen kívül az akadémiai székfoglalóját, aminek az intellektualizmus túlhajtásai volt a címe. Ez egy ismeretelméleti problémákkal foglalkozó filozófiai mű. Én azt hiszem, hogy kicsi vagyok ahhoz, hogy ennek a mélységéről beszéljek. És még érdekesebb az, hogy egy karácsonyi újságcikkét is indexre tették. Na most karácsonyi újságcikkeket Róma önmagától nem néz. Ez nyilvánvaló. Tehát itt valami magyarországi feljelentőt kell sejteni a dolog mögött, aki problémásnak találta ezt. Sejtjük is, hogy ki volt valószínűleg egy Szabó Szádok nevű domonkos szerzetes, akit a Róma bizonyos Prohászka munkáknak a megítélésére, elbírálására felkért. A többi ékességet az egy karácsonyi hírlapi cikk, amiben ugyan nagyon minimálisan benne van az egyházi vagyongazdálkodás reformjának a gondolata, meg benne van még egy gondolat, ami akkor nagyon kínos a Szentszéknek, hogy egy picit az ortodoxia felé való nyitásnak is a gondolatrendszere benne van, de nagyon csak magban, ezzel önmagában nem kellett volna foglalkozni. Ez a 11-es indexre tétele Prohászkának, ez egy nagyon csúnya dolog egyébként. Itt arról beszélünk, hogy a konzervatív fordulat után minden egyházmegyében fel kellett állítani éberségi vigilancia bizottságokat, amelyek vizsgálták, hogy a tanítás, amely az adott egyházmény területén elhangzik, az összeegyeztethető azzal, amit Róma szeretne. Az Esztergomi Vigilancia Bizottság vett két prohászka munkát górcső alá, nem voltak egyezőek a vélemények róluk, ilyenkor általában a Jobbik véleményt kéne figyelembe venni, itt nem egészen ez történt, és Rómában még erre kértek meg egy külső harmadik szakértőt, aki felszólalt, és még csúnyábbakat írt, és még olyan munkákat is, vagy olyan munkát is tárgyalt, amit Magyarországon nem tekintettek problémásnak. És a lényeg az, hogy Prohászka úgy kerül indexre, hogy hivatalosan magáról az eljárásról előtte nem értesítették. Na most ez egy nagyon problémás dolog, mert a 18. században erre vonatkozó pápai utasítások voltak, meg eljárásrendi szokások, és ezt nem vette figyelembe Róma. Úgy tűnik, hogy egy pápa személye körüli klik, akit elég jól lehet azonosítani, hogy kik, akartak példást statuálni vele. Ő hihetetlen alázatosan döntést magát elfogadta, nagy törés volt számára, ez biztos, tehát lehet látni az akkori jegyzeteit, hogy fogadja, hogy fogalmazza meg az erre vonatkozó pársoros körlevéli helyet. De alázatom veszi ezt az egészet, és 13-ban, mikor legközelebb Rómában jár, akkor a pápával személyesen tudja tisztázni a helyzetet. És önérzete is van, tehát elmondja, hogy jobb lett volna, hogyha figyelmeztetik. Végül is ez a probléma ez azzal oldódik meg egyébként, hogy maga az indexünt intézmény a II. Vatikáni zsinattal 50 évvel később megszűnik, tehát már nem probléma ez. De 28-29 kapcsán, amik kapcsán kérdeztél, ez még probléma, akkor nem lehet az indexetett munkákat újra közölni.
1: Ez tulajdonképpen mit jelentette ez az indexálás, hogy abba kellett hagyni a munkáját, vagy csak ezeket a írásai miatt kapott egy fegyelmét?
0: Ezeket a könyveket vissza kellett vonni a könyvpiacról. Ez a konkrét lépés. Ekkor még a Szentszék kicsit figyelmezteti arra, hogy hát hátrább az akarokkal, de benne is van annyi józanság, hogy kevesebb közületi szerkülést vállal egy darabig. Aztán ez majd kibomlik újra kicsit később, de hát biztos, hogy a bizonytalanságot okoz számára, és egy kicsit csúfricska maradjunk ennyiben.
1: Egy olyan kérdésem lenne, az előbb említettem, hogy vihar Prohászka körül. A mai nap tart még ez a vihar, vagy letisztálódott valami?
0: A vihar tart, de ez vissza kell nézni, hogy mi történik az életművével, és akkor folytassuk a dolgot. Jó, innen. Folytassuk. Tehát 28-29-ben beszéltünk erről. A Sütz-féle életműkiadás után elkezdődik Prohászka életművének egyfajta tudományos kutatása is. Sík Sándor nyelvészeti szempontból költőiségét elemzi, Rezek Román egy Bencés a filozófiájáról ír nagyon jó tanulmányokat. Tehát elindul egy tudományos feldolgozás egyik irányból, elindul tehát egy tudományos feldolgozás, és elindul mellett egy aktualizálás, elkezdik a szövetkezetei gondolatait, ezt azt, ami az aktuális politikának éppen kell kielemezni Prohászka életművének. A következő fordulat az ott jön, hogy eljön a kommunizmus, már 45 után, amely indexre tesz műveket és személyeket. Prohászkának három művét felrakják a fasiszta, szovjetellenes és antidemokratikus irodalom listájára. Ezek a Diadalmas világnézet, ami egy... nem nagyon értjük, hogy miért került oda, szó. Az Iránytű című kötet, amely iránt az érzékenységet megérteni így utólag, hiszen ebben van a legtöbb úgymond zsidózó írása, hiszen a liberalizmus és az azzal összefüggő zsidó eredeti nagytőke kritikájára vonatkozó megjegyzései leginkább ebben sorjáznak. És egyébként még egy későbbi ilyen államindex listán a naprói szerepelnek, leginkább valószínűleg a 19-es eseményeknek a eléggé korrekt leírása miatt. Na most... először csak ezeket a könyveket távolítják el a könyvtárokból, vagy szenved komolyabb büntetést az, aki ilyeneket birtokol, majd a teljes életművet index alá helyezik, magyarul nem lehet újra kiadni Prohászka munkákat, Magyarországon jó darabig, rendszerváltásig nem lehet, illetve a nagy közkönyvtárokból általában kiszedegetik a munkáit. És eljutunk odáig, 90-re, rendszerváltás idejére, hogy kihull az emberekből a Prohászka ismeret. Van egy megbélyegzés fölötte, amikor valami évforduló kapcsán a Vigília néhány cikket megjelentett Prohászkáról 74 végén, akkor 75-ben az életes irodalomban Elfehér Pál egy lesújtó kritikát ír, hogy hát Prohászkával nem kell foglalkozni, mert antikommunista és antiszemita. Most ez így ebben a formában szerintem nem igaz. Prohászka antikommunista, valóban ezzel szemben egy keresztény szociális programot hirdet, ami nem nagyon szeretett a marxizmus emlegetni, hogy létezik más megoldás is a szociális feszültségre, mint amit ők hirdetnek. Az antiszemitizmussal kapcsolatban még azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdéskör, és ma már túl sok mindent hívunk antiszemitizmusnak, ami talán nem mind az. Prohászka néha élesen fogalmaz, valóban csak oda lehet tenni mellé a kortárs sajtót, hogy mi ellen fogalmaz ő élesen, és hogy adott korszakban mire mi a reakció. Észre kéne venni azt, hogy ő tud distingválni a zsidóság csoportjai között, és hogyha erre szükség van, akkor meg is teszi a distinkciót, csak ezt általában elhallgatják. Ez leginkább a numerus clausus beszéd körüli polémiákban nyilvánul meg, illetve egy 1918-as újságcikkének a fogadtatásában, ami már valóban numerus clausus előzménye, hiszen ott arról beszél, hogy valahogy helyzetbe kéne hozni azt a keresztény magyar fiatalságot, aki eddig katonáskodott és nem jutott egyetemre, és felveti azt, ami nagyon sokaknak csípte a csőrét, hogy de bezzeg, viszonylag sok zsidó ifjú nem vállalta a harci szolgálatot, hanem így úgy fölmentette magát. Konkrét számokat hoz, konkrét történeteket mesél, hogy ezek mennyire állják meg a helyüket, és mennyire jók az informátorai, ez már egy messze vezető kérdés, de egy olyan társadalmi problémába tenyerel bele, amiből egyik oldalon egy felzódulás lesz, másik oldalon meg egy hát ilyen mosakodás. És valahogy itt érzem az egészet, hogy amikor látja, hogy ez botrányt okoz, akkor ő pontosítja a szavait. Mondja, hogy semmi baj azzal, aki vállalja a sorsát. Mint hogy a hitét való zsidósággal sem volt soha semmi baja. Bizonyos emberi attitűdöket ítél el, amit ebben a korban leginkább zsidózásként írnak le. És nem érzik azt, hogy az általánosítás miért veszélyes, vagy mennyire veszélyes, mert még messze vagyunk attól, ahova ez vezet. És Prohászka nem is éri meg azt, hogy ez hova vezet, hiszen ő 1927-ben elhunyt. Hozzá kell tenni még azt is, hogy az általánosítás sem mindig általánosítás. Magyarországon a zsidóság hallatlanul fragmentált volt. Társadalmilag, hithez, nemzethez való tartozásban, gazdaságilag, egyáltalán nagyon-nagyon töredezettek voltak, és nagyon sokféle elképzelést képviseltek, és ezek a csoportok elég jól leírhatóak, hogy ki hogy gondolkodott, mert van sajtójuk, majdnem mindegyiknek. Prohászka nagyon rokon szemvezett például a cionistákkal. Arról beszélt, hogyha ő zsidó lenne, maga is cionista lenne. És egy olyan zsidó csoport van, amelyik a teljes zsidóság reprezentációjának az igényével lép föl, ez az Egyenlőség című lap körül kialakuló kör, amit leginkább úgy lehet leírni, hogy egy liberális, de 19-ben nagyon gyorsan kommunistává váló, egyébként a hitet annyira nem tartó, inkább csak mondjuk azt, hogy társadalmi, kulturális örökségként kezelő csoport, amelyik még ráadásul Biska nyitogatóan is tud fogalmazni, és velük vitatkozik, csak hát ha velük vitatkozik, akkor persze, hogy zsidóknak hívja azt, akivel vitatkozik, mert ők maguk is úgy lépnek föl, hogy a zsidóság egészét képviselik. Megjegyzem, egy csomó más felekezeti zsidónap ki is van kelve ezért magában az Egyenlőség ellen. Hol tartunk most tehát? Ott, hogy van egy kommunista korszakban születő megbélyegzés Prohászkára, hogy ő antikommunista meg antiszemita, ebben az antikommunista ma már senkit nem zavar. Az antiszemitát meg nem szokták úgy mérlegre tenni, hogy ahogy kéne. Mert a történelem nem a numerus clausussal kezdődik, hanem mondjuk a tanácsköztársasággal ilyen szempontból. És meg kéne nézni azt, hogy mikor, ki, mit és hogy lép föl. Az egész magyar társadalom fordul a zsidóságtól a tanácsköztársaság után, aminek nagyon komoly oka az, hogy annak a vezetésében nagyon-nagyon sok zsidó hátterű ember van, nem biztos, hogy hitüket vallók, sőt, általában nem, de ezt nem fogja tudni feltétlenül ma már mindenki, és ez a fajta elfordulás teljesen általános, és egy embert kipécézni, akkor, amikor az egyébként zsidó Jászi Oszkár, vagy Móri Zsigmond, vagy Kosztolányi, vagy, és még számtalan nemet mondhatnék, kifejezi azt a fajta megütközését a történtek miatt a zsidósággal szemben, mint amit Pulaszki is kifejez, hát az valahol nagyon igazságtalan.
1: Igen, szóval azért a racionalitás az, hogy úgy mondjam, meglehetősen hiányzik bizonyos felfogású körökből. Hát nagyon szépen köszönjük, ennyi fér bele a heti adásidőnkben. Megköszönjük Mózesi Gergely úrtól ezt a fantasztikus előadást Prohászka Ottokárnak a megítélésében. Egy pár másodpercre még odaadnám a mikrofont, hogy elbúcsúzzon a kedves hallgatóktól.
0: Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és tényleg csak azt tudom mondani, hogy Prohászkát érdemes megismerni, érdemes energiát fetszelni ebbe. Ma már rengeteg munkájú elérhető újra, elérhető akár az interneten is, és hát mi pedig nagyon tudatosan figyelünk arra, hogy a róla elhangzó újabb kutatások eredményei jussanak a nagy közönséghez. Sokadik tanulmánykötetünket fogjuk április elején halálévfordulóján kiadni. Ajánlom figyelmükbe.
1: Mondhatom a kedves hallgatóknak, hogy Székesfehérvár Egyházmegyei Múzeumában állandó kiállítása van Prohászka Ottokárnak?
0: Igen, 2006-ban azt mi egy időszaki tárlatnak készítettük, aztán nem lehetett elbontani. Nagy lett a sikere. A következő évtől dolgoztunk külsős szakértőkkel kiállítások látványvilágának a forogása kapcsán, úgyhogy egy-két esztendővel ezelőtt ez a 2006-os kiállítás is átesett egy ránszfervaláson, azaz a külcsinyét, a dizájnját megpróbáltuk a múzeum többi részéhez felhozni, ami azóta nagyon hasított. Megtekintető és nagy szeretettel ajánlom mindenkinek valóban.
1: Hát kedves hallgatóink, vége műsornak. Látnak mindenkit nagy szeretettel Székesfehérváron, akinek ideje van csoportosan egy általános múzeumi látogatásra. Kedves hallgatóink, Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket öregvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Ne tűrj meg semmi gonoszt magadban. A mai ige Mózes 5. könyvéből van, a 13. fejezet 18. verse. Semmi se tapadjon kezedhez abból, ami kiírtandó, hogy így elforduljon rólad az Úr izzó haragja, és irgalmazzon neked, és irgalmában megszaporítson, ahogyan azt esküvel ígérte atyáidnak. Gondolatok az igéről. Mikor Izrael meghódítja a bálványimádók városait, el kell pusztítania mindazt, amit a bálványimádás megfertőzött. Tehát tűzre való. Ugyanígy kell elbánnia a keresztjén embernek is mindenfajta bűnnel. Egyetlen egyet sem hagyhatunk meg magunknak. Késhegyig menő harcot kell folytatnunk a test cselekedetei ellen, akármilyen vagy akár mekkora is az. Akár testi, akár lelki, akár szellemi legyen is az. Nem azért, mert ezzel nyerhetünk kegyelmet, hanem azért, mert ez már Isten kegyelmének a gyümölcse, amelyet mindenképpen meg kell teremnünk. Amikor Isten segít nekünk abban, hogy bűneinknek ne irgalmazzunk, nagy irgalmat gyakorol irántunk. Ha harag és bűnbánat tölt el bennünket bűneink miatt, akkor Isten többé nem haragszik ránk. Ha megfeszített erővel harcolunk természeti emberünk ellen, az Úr megsokasítja rajtunk áldását. A Krisztus Jézusban való békességhez, növekedéshez, biztonsághoz és örömhöz vezető utat találjuk meg, ha e szerint élünk. Semmi se tapadjon kezedhez abból, ami kiírtandó. Uram, a te véred tisztítson meg engem ezen a mai napon. Akik elszántan küzdenek természeti emberük ellen, és megmaradnak az Úr szeretetében, azoknak élete kivirágzik, és örömük egyre növekszik az Úrban. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az északi egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat. A déli egyházkerület május 16-án Békéscsabára, a nyugati Dunántúli egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnapig, vagy holnap utánig lehet jelentkezni a találkozóra. Gyermekmisszió szolgálat. A gyermekmisszió szolgálat pályázatot hirdet a baptista gyülekezetek 6-14 éves korosztályú gyermekek irányába végzett evangelizációs célú törekvéseinek támogatására. Abban szeretnénk támogatni benneteket, hogy betöltsük Krisztus parancsát, minden hívő elhívását, tegyetek tanítványokká minden népet, fogalmazzák. A pályázati anyag beadásának határideje május 31-e. Az időjárásról. Kissé változékonyabb, meleg idő. Ma csütörtökön erős felhőképződés várható, eső többfelé is eshet. Délnyugati a szél, és 20-25 fokunk van. Pénteken csökken, de majd növekszik a felhőzet. Elszórtan lehet eső. Változó irányú lesz a szél, és 20-26 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

reggeli csendesség. Isten parancsai érted vannak.

Jézus legfőbb vágya, hogy megmaradj az ő szeretetében. Elsősorban a te érdekedben kéri ezt. Hiszen csak akkor tudsz boldog, kiteljesedett életet élni, ha szoros kapcsolatban vagy az Úrral. A Mester ennek feltételéről így beszél. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, mint ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. A parancsolatok érted vannak,

békéljen a lépcsőházban, hogy akadályozzon téged, hanem hogy védjen. Ugyanígy Isten parancsai és védőkorlátok számodra. Egy másik hasonlattal élve, a hal léte, életben maradása a vízhez van kötve. Csak ott lehet igazán szabad. Ott van elemében. Víz nélkül elpusztulna. Így te is csak az Isten törvénye szerinti életben lehetsz igazán önmagad. Csak ez biztosítja számodra az oltalmat. Ha ellenszegülsz Istennek, akkor ugyanaz a sors vár rád is, ami a partra vetett halra. Ezért mindig engedelmeskedj az Úrnak. Tartsd meg az ő parancsait. Tedd ezt iránta való hűségből és szeretetből, a Szentlélek erejére támaszkodva. Így megmaradhatsz az ő szeretetében.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 7-e, Mózes első könyve, 32. fejezet, 27-től 32. versig. Akkor ezt mondta Jákobnak: bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte: nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle: mi a neved? Ő így felelt: Jákob. Erre azt mondta: nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérte: mondd meg nekem a nevedet. De ő ezt mondta: miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. Jákob Penuélnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta: bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. Már sütött a nap, amikor átkelt Penuélnál, és sántított csípőjére. Jákob története nem állítja, hogy Isten az, aki főhősünkkel birokra kell. Jákobnak nem is mondja meg a nevét az ismeretlen. De később maga az ősatya mondja ezt az éjszakai találkozásról: bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. Bár Jákob ezt mondja utólag, de tudjuk, hogy ember Istent színről színre földi életében nem láthatja, ahogy János apostol levelében le is szögezi: Istent soha senki nem látta. Isten látása tehát nem feltétlenül olyan tapasztalat, amikor már az ember a találkozás első pillanatától kezdve tudatában van annak, hogy ő Istennel van közvetlenül együtt. Ahogy feltámadás után az Emmausba tartó tanítványok sem ismerték fel rögtön Jézust, csak az eltűnése pillanatában. Míg ha az élmény fizikai érzékeléssel is párosul, akkor is elsődlegesen hit élmény, hit tapasztalat ez az Isten látás. Ezért bátorít bennünket is így Jézus: boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Máté evangéliuma 5. fejezet 8. verse. Az a dolgunk, hogy nagy vágyjal kérjük az Urat, mint tette Dávid is, hogy tiszta szívet teremtsen bennünk, hogy megláthassuk őt. És amikor néha fellebbenti magáról a leplet, azok a pillanatok,

pillanatok lelkünk további sorsát örökre meghatározzák. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Vic H. írta Alabamából, az Egyesült Államokból. Kitartó hit. Futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levelének 3. fejezetének 14. verse. Sok évvel ezelőtt elhatároztam, hogy meg akarok tanulni gitározni, és jól akarok játszani. Először egy olcsó gitárt vettem, miután megtanultam néhány akkordot, már tudtam játszani dalokat. Azt gondoltam, ha veszek egy igazán jó gitárt, az javítani fog a játékomon, ezért megkértem egy kiváló gitáros barátomat, hogy válasszon nekem egyet. Mindez 35 évvel ezelőtt történt. Még mindig tudok játszani, de legfeljebb átlagos vagyok. Nem vettem figyelembe, hogy a sok órányi gyakorlás szükséges ahhoz, hogy olyan gitáros legyek, amilyen lenni szeretnék. A gitározáshoz hasonlóan a lelki utazás megkezdése is izgalommal és bizonytalansággal teli. Kezdő gitárosként az alapakkordokkal és egyszerű dallamokkal kezdi az ember, friss hívőként pedig a hitnek az alapjaival. A zenészek a képességeik fejlődésével egyre bonyolultabb darabokat játszanak. Így a hitünkben növekedve is egyre nehezebb lelki kérdésekkel kell szembesülnünk, és a hit útja is elkötelezettséget, gyakorlást és időt igényel. Mindkét törekvésben vannak frusztráló pillanatok, amikor az ujjaink megbotlanak, vagy a hitünk próbára kerül. A szépség nem csak a végeredményben rejlik, hanem magában, az oda vezető útban is. És minden hitben megtett lépés előbbre visz az úton. Irgalmas Istenünk, segíts, hogy mindig téged helyezzünk az első helyre az életünkben. Ámen. Napi gondolat. Örömmel fogom járni a hit útját napról napra. Imádkozzunk a zeneiskolásokért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: 1861. május 7-én született Rabindranath Tagore, bengáli anyanyelvű költő, író, zeneszerző, festő, polihisztor, aki életművével átformálta az indiai régió irodalmát és zenéjét. Ő az első nem európai, aki 1913-ban elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. Költészetében mély lelkiség, spiritualitás és vibráló életszeretet érezhető. Rabindranath Tagore, a növekvő hold. Részletek. Kopácsi Margit fordítása.

Végtelen világunk tengerpartján gyermekek találkoznak. A roppant ég mozdulatlan a fejük fölött, és a nyugtalan víz viharos. A végtelen világok tengerpartján kiábáló, táncoló gyermekek találkoznak. Homokvárat építenek, és üres kagylókkal játszanak. Ervat levelekből csónakot szőnek, és mosolyogva úsztatják a mérhetetlen mélységek fölött. A világok tengerpartján gyermekek játszanak, nem tudnak úszni, és nem tudnak hálót vetni sem. Gyöngyhalászok gyöngyre áhítozva buknak alá a mélybe, sóvárkereskedők vitorláit viszi a szél, a gyermekek pedig kavicsokat gyűjtenek és szétszórják ismét. Nem keresnek rejtett kincseket, nem tudnak hálót vetni sem. A tenger kacagva fölviharzik, a napsápat sugarai a tengerpart mosolya. Fölhabzó hullámok, szép, szelíd balladákat énekelnek a gyermekeknek, mint a bölcsőt ringató anya. A tenger játszik a gyermekekkel, a nap sápat sugarai a tengerpart mosolya. Végtelen világunk tengerpartján gyermekek találkoznak. Viharok kószálnak az úttalan égen, hajók törnek össze a nyugtalan vízen, az elmúlás jár kin, és a gyermekek játszanak. Végtelen világunk tengerpartján van a gyermekek nagy találkozója. Te alkottál végtelennek, mert úgy tetszett a szívednek, lelkem törékeny edénye, mert akartad, testet öltöd. Kezed halk érintésére szívem bilincse lepattan, s újongó szavak születnek arra, ami mondhatatlan.

0: Vallomások a szeretet titkáról. Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallanak részleteket.
1: A müezzin, a szamárordítás, meg a kádi. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Száván, Pozsega és Bosznia között 1613-ban kereskedők utaztak egy hajón. A többségük keresztény volt, és nem vették észre, hogy a társai között volt két muszlim is. Déltájban egy kisebb vár mellett hajóztak, amikor a mecsetből felhangzott a müezzin fülhasogató erősségű éneke. Az egyik kereskedő kissé gúnyosan megjegyezte: ó, milyen szépen ordít ez a szamár! Ezt a többiek előtt többször megismételte, amit nagy hahotázással fogadtak utitársai. Este, amikor partot értek, az egész társaságot letartóztatták és kihallgatták. Kiderült, hogy a müezzin imára szólító énekére tett becsmérlő megjegyzés miatt a két mohamedán utas feljelentette a kereskedőket. A kihallgatás után a kereskedőket szabadon engedték, csak a gúnyolódót küldték megvasalva, erős kísérettel a feljelentések és a vallomások kíséretében Szarajevóba, a boszniai főkádihoz, a mollához. A vádlott szentségtörő megjegyzésének híre hamar elterjedt, és a szigorú büntetés reményében sok kíváncsi muszlim gyűlt össze a tárgyalásra. A mollá a nyilvános kihallgatáson sorra megvizsgálta a pecséttel hitelesített vallomásokat, majd megkérdezte a vádlottól: mondd, fiam, milyen hiten vagy? A vádlott némi húzódozás után bevallotta, hogy ő keresztény. Igaz-e, hogy a vádban foglalt becsmérlő kifejezést használtad a müezzin énekekor? Igen, mondta reszketve a kereskedő. Jónak tartod-e a török hitet? Kérdezte váratlanul a mollá. A kereskedő nagyon megrettent, de mégis így válaszolt: csak a magam keresztény hitét tartom jónak, mert Istennek csak a keresztény szertartások kedvesek. A mollá erre parancsot adott, hogy vegyék le a láncait, majd a pénzes zacskójából leszámolt neki 15 akcsét, és ráparancsolt: menj haza békével, de a jövőben törekedj nagyon megfontoltságra és tiszteletre. Erre a váratlan lépésre nagy morgolódás és elégedetlenség támadt a török előkelőségek között. Becsmérelni kezdték a szerintük igazságtalan ítéletet. A mollák csendet intett, és ezt mondta: ha ez az ember török lett volna, karóba húzattam volna, vagy elevenem megnyuzatnám, hiszen szentségtörést követett el a maga és a mi vallásunkkal szemben, de mivel ragaszkodott a maga keresztény hitéhez és ugyanazzal a rossz véleménnyel van a mi hitünkről, mint mi az övéről, az igazság érdekében kénytelen voltam felmenteni és kártalanítani az elszenvedett veszteségekért. Ha ugyanis büntethető lenne, akkor ezen az elven minden törököt ugyanezzel a büntetéssel kellene sújtani azokért a gyalázkodásokért, amelyeket a keresztény hit ellen elkövetnek. Ezt a történetet nem egy török krónikás, hanem Marnavics Tonkó János boszniai püspök örökítette meg, és a római Kazanate könyvtár egy féltve őrzött kéziratában maradt ránk. Minden ítélkezésünk csapdája a saját igazságunk. Arról mindig megfeledkezünk, hogy a mi legszentebbnek tartott igazságunk is csak részigazság. Csak Isten látja át a valóságot, ezért csak ő tud ítélni. Isten viszont számon kéri az általunk megismert igazságot. Ahogyan ítélünk, úgy valljuk meg, hogy ismerjük azt az igazságot, amit Isten számon kér rajtunk, mert amilyen mértékkel mérünk a másik embernek, olyan mértékkel mér nekünk az Isten. Csak az bírja el, aki elosztja. Vigyázz tehát, hogy a benned lévő világosság sötétséggé ne legyen. Hanvas Béla írja az egyik helyen: a boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. Mert a boldogság olyan nehéz, hogy azt nem lehet csupán egyedül cipelni. Ma azért van annyi boldogtalan, mert sokan a jó hangulat boldogság pótlékát választják a nehezen cipelhető öröm helyett, ami a szeretetből születik, hiszen a lélek gyümölcse. A boldogság társakat keres, mert egyedül igazán nem lehet örülni. Jézus szavai szerint bennünk a fény sötétséggé válhat. Hogyan? Ha önző módon magunknak tartogatjuk, egyre halványul, majd kialszik. Ezért kell tovább sugározni. Sok olyan embert láttam már, aki a boldogságába belevakult. A csúcsra jutott, és amikor tovább kellett mennie a völgy felé, elveszítette azt a kincset, amire a csúcson rátalált. Csak elosztva lehet lelki kincseket gyűjteni. Az elásott talentum életveszélyes. Az egy talentumos szolga hatalmas kincset, 43 kiló és 650 gram aranyárát kapta, és mégis számonkéréskor így vádolta urát. Uram, tudtam, hogy egy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Ez az ember a nekiadott kincstől megvakult, mert nem látta meg azokat, akik az ő neki kiosztott talentumra vártak. Nem tudott szeretni, együtt örülni. Az embert Isten szabadnak teremtette. Hatalmában van a legkisebb atomtól a csillagvilágokig, a kozmosz határáig minden. De ez a csodás tudáspalota a fejünkre dől, ha énünk szolgájává tesszük, feledve a továbbadás, a továbbosztás törvényét. Juhász Gyula Béke című versének egyik sora szerint minden dolog mélyén béke él. Ezt a békét nem interkontinentális rakétákkal, hanem apró, kicsi, megosztott örömökkel érjük el, és köznapi önzésünk irigységével tesszük tönkre. Boldogtalanságunk titka az, hogy a csendes, kis örömök mellett elszaladunk. A világ nagy reflektorözönében a meghitt, megosztott békesség elvész. Istennek sokszor meg kell engednie életünkben az elhagyatottság éjszakáit, hogy rátaláljunk arra a csendre, amiben a béke él.
0: Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallottak részleteket.

0: Őrizd a juhaimat.
1: Simon János fia, szeretsz-e engem? Ő így válaszolt, Uram, te mindent látsz, tudod, hogy szeretlek. Jézus azt mondta neki, őrizd az én juhaimat. János evangéliuma 21. fejezet 16. és 17. vers. Péter az én példaképem. Minden gyülekezet kezdeti napjaiban a vezetőknek égető szenvedélyük van, ami elengedhetetlen az új hívők csoportjának sikeréhez. Az én családom gyökerei Dél-Amerikában vannak. Amikor megismerkedtem az emberekkel és hallottam a bátorságukról szóló történeteiket, gombóc került a torkomba. Ezek a férfiak és nők modernkori Péterek voltak. Semmi sem volt túl sok számukra. Néhány évvel azután egyre kevesebb hely maradt a Péterhez hasonlóknak. Most a Mátéhoz, Jakabhoz és más személyiség típusokhoz hasonlók voltak túlsúlyban. Valójában az egyház tudtára adta, hogy ha sikeres akarsz lenni, akkor bizonyítani kell a kiegyensúlyozottság, a rend és a helytállás tulajdonságait. Igen, volt helye a gondoskodó Jánosnak, de az egyetlen hely, ahol a pálfélékhez hasonlókat szívesen látták, az egy szeminárium volt. Hippokratész, az ókori görög orvos észrevette az emberek személyiségének különbségét. Voltak, akiket flegmatikusnak nevezett, olyan emberek, akik törődtek, másokat az ókori görögök melankolikusnak láttak. Olyan embereknek, akiknek igazságra és pozícióra volt szükségük. Olyanoknak, akik Mátéhoz és a farizeusokhoz hasonlóan társadalmi rendet teremtettek, de akik a mesterrel való járásuktól függően hajlékonyak vagy makacsok lehettek. Hippokratész aztán azonosította kolerikusokat, mint például Pál, akik mindig már gyerekkoruktól kezdve azon töprengtek, hogy miért és hogyan tudnak mindent megszervezni maguk körül, hogy elvégezzék a dolgukat. Végül pedig azonosította szangvinikusokat, akik, mint Péter, szenvedélyesen tették, amit tenni kellett. Sok különböző személyiség, sok különböző tehetség, mit tett velük az egyház? Kényszerítjük az embereket, hogy egy formába illeszkedjenek? Kategorizálunk egyeseket jónak, másokat rossznak? Jézus megbecsülte a különböző embereket, akik a tanítványai közé tartoztak. Megismerte őket, hogy szolgálhassa őket. Kegyelemből azt adta nekik, amire szükségük volt, nem pedig azt, amit megérdemeltek. Megváltónk úgy állította őket szolgálatba, ahogyan a tehetségük a legmegfelelőbb volt. Bárcsak mi is megtanulnánk ugyanezt tenni. Olyan vagy, mint János? Máté? Pál vagy Péter? Mennyire vagy elfogadó azokkal szemben, akiknek más a személyiségjegye?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 7-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi ígét Zsoltárok könyve 5. fejezetének 4. verséből olvasom. Hallgasd meg szavamat reggel, Uram! Reggel eléd készülök, és várlak. Az új szövetségi ige Márk evangéliuma 1. fejezetének 35. verséből szól hozzánk. Nagyon korán, amikor még sötét volt, Jézus felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. A tavalyi esztendőben teljesen megváltozott a napi rendem annak köszönhetően, hogy 2025. júliusában kisgyermekünk született. Sohasem szerettem korán kelni. Sokkal hívogatóbbnak éreztem az ágy pihe-puha ölelését. Ez egyszeriben megváltozott. Új világ nyílt meg előttem. Láttam a falu ébredezését, a munkába induló embereket reggel 5-kor. A nyári eső után a tócsákban reggeli rutinjukat végző madarakat. A friss pékárút pakoló fuvarost. Később a hűvös őszi szélben a leveleiktől itt-ott megfosztott fákat, a kisdiákot, aki a sapkáját milyen a fejébe húzza, míg várja az első buszt. A hosszú útjukra induló gólyákat, akiket tudtam, nem sokára újra a házunk mellett köszönthetek. A tél hidegében pedig a dermedt tájat, a biciklik eltűnését az utakról, a jégvirágos ablakokat, majd a lassú olvadást és az új élet kezdetét. Oly sok minden belefér egy reggelbe, talán az imádság is. Sietve szaladtak el mellettem az órák, a napok, a hónapok, és én apró csodáikra ügyet sem vetettem. Mennyi mindenért lehetek ma reggel is hálás? Köszönöm a beszűrődő napfényt a szobámba, az első lélegzetvételemet az új reggelen. Köszönöm a nyugodt éjszakámat, a forró teát az asztalon. Köszönöm a csendet és a zsivajt. Köszönöm, hogy te meghallgatsz, és erőt adsz a naphoz, hogy este ismét köszönetet mondhassak. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk! Köszönjük neked a teremtés csodáját, a rengeteg ajándékot, mellyel elhalmozol minket nap mint nap, türelmedet és kegyelmedet, amellyel ránk tekintesz elesettségünkben. Nyisd meg szívünket a hálára, nyisd meg szemünket a tisztánlátásra, hogy minden nap köszönetet mondjunk érted. Légy velünk, és áldj meg minket. Amen. Az áhítatot Doma Márton írta, melynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Hallgasd meg szavamat reggel, Uram! Reggel eléd készülök, és várlak. Nagyon korán, amikor még sötét volt, Jézus felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott.

A következő percben körülbelül 18-szor. A következő órában 1000-szer. A nap végére pedig 26 000-szer lélegzel. Az elmúlt évben körülbelül 9,5 milliószor vettél levegőt. Néhányan közületek átéltek az intenzív gyász, a magány, a félelem és egy szeretett személy elvesztésének pillanatait. Talán vannak, akik éppen házassági terveket szövögettek. Az esküvőre nem került sor, és így megtanulták, méltósággal viselni a magány köpenyét. Néhányan közületek szülők, vagy nagyszülők, és tanúi vagytok annak, hogy Sátán miként csábítja a gyermekeiteket, unokáitokat a pusztulás útjára. Fogalmatok sincs, hol lehetnek, vagy mit csinálhatnak éppen most. Azon a napon, amikor valakinél rákot diagnosztizálnak, az ember fél. Rettegést, bizonytalanságot érez, és azon tűnődik, vajon életben lesz-e, hogy meglássa a lánya gyönyörű fiatal nővé válását. És persze sok embernek nem könnyű túllépni a keserűségen, ami a férje vagy felesége hűtlenségének felfedezése után marad benne. Az sem könnyű, hogy megtaláljuk a bátorságot ahhoz, hogy kilépjünk egy mérgező kapcsolatból.

Isten céllal adja nekünk ezt a napi 26 000 lélegzetvételt. A helyzetek, amelyekben találjuk magunkat, nem a véletlen vagy a szerencse, a jó vagy a rossz eredményei. Isten vagy megengedte, vagy elrendelte őket. Talán egy idegen országban vagy, távol mindenkitől, aki fontos neked, vagy börtönben vagy, és elképzelhetetlen körülmények között küzdesz a túlélésért. Esetleg düh emészt, vagy a legmélyebb kétségbeesésbe süllyedsz. Bármilyen helyzetben is vagy, Isten soha nem hagy el téged. Bár talán nem úgy tűnik, de a helyzetek, amelyeken keresztül megyünk, lehetőségek, nem pedig katasztrófák. Az életünk mindig céllal változik meg. Bárhogyan is alakul, az a tény, hogy még mindig tudunk lélegezni, Isten kegyelme.

Vannak pillanatok az életben, amikor a sötétség olyan sűrűnek tűnik, hogy úgy érezzük, minden fény kialudt körülöttünk. Amikor a legsötétebbnek tűnik az út, akkor van Jézus a legközelebb hozzánk. Jelenléte nem a körülményeink kellemes vagy kényelmes voltától függ. Ő akkor is itt van, amikor mindent elveszítünk, reményt, biztonságot, vagy akár az önmagunkba vetett hitet. A próbatételek és krízisek nem Isten elhagyásának bizonyítékai, hanem gyakran az ő különleges nevelőeszközei. Sokszor éppen azok az események, amelyeket legnagyobb csapásként élünk meg, ezek bizonyulnak Isten legnagyobb áldásainak. Minden egyes nehézség, bármilyen mély kétségbeeséssel járjon is, lehetőség arra, hogy Isten formáljon bennünket. Nem csak megengedi a próbákat, hanem céllal engedi meg őket. Soha nem vezet úgy, ahogyan mi vezetnénk magunkat, de ha követjük őt, nem tévedhetünk. Lehet, hogy most nem látod, mi miért történik, de Isten már látja a történet végét. Az ő szeretete nem hagy el a legsötétebb éjszakában sem. Bíz abban, hogy amit ma fájdalomként élsz meg, az holnap talán formáló kegyelemként válik érthetővé.

Uram, köszönöm, hogy soha nem hagysz el. Amikor a szívem megremeg, és az életem irányíthatatlannak tűnik, segíts bízni abban, hogy te mindezt a javamra fordítod. Taníts meglátni a próbák mögött a te célodat, és erősíts meg abban, hogy minden fájdalom egy lépés lehet hozzád közelebb. Amen.

Isten kezében van minden élőnek a léte, és a minden emberi testnek adott lélek. Jób könyve, 12. fejezet, 10. vers.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük, Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Berzsenyi Dániel születésnapja. Berzsenyi Dániel felvilágosodáskori költő egyházas hetjén 1776. május 7-én született, Niklán 1836. február 24-én hunyt el. Középbirtokos nemesi családból származik, Sopronban, az evangélikus líceumban tanult, házasságot kötött Dukai Takács Zsuzsannával, akinek sömjéni birtokán gazdálkodni kezdett. Majd Niklára költöztek, itt elzárva a pesti irodalmi élettől távol élt, de irodalmi érdeklődése versek írásához vezette. Barátja Kis János lelkész küldte el azokat Kazinczy Ferencnek, aki támogatta. Poétai harmonisztika című értekezésében fektette le a költészettel kapcsolatos nézeteit. Erőteljes képi világú ódái és elégiái kifejezően máig hatóan szólnak a természet szeretetről, a gyöngéd érzelmekről és a magyarság iránti aggódásáról. Jeles gondolata a Magyarsághoz című verséből így hangzik. Nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat. Berzsenyi Dániel születésének 250. évfordulója alkalmából, amely ma, május 7-én van, verspályázatot hirdet középiskolások és felnőttek számára a költő egykori alma matere, a soproni Berzsenyi Dániel evangélikus líceum és az iskola öregdiákjait tömörítő soproni líceumi diákszövetség. A közlemény szerint a pályázatot a szombathelyi Berzsenyi Dániel megyei könyvtár szép irodalmi folyóirata, az Életünk, valamint a Fiatal Írók Szövetsége szakmai támogatásával bonyolítják le. A pályamű témája szabadon választható, azonban kapcsolódnia kell a természeti líra, kiemelten a tájköltészet hagyományaihoz, vagy ökológiai, társadalomkritikai diskurzushoz. Ezzel is tisztelegve Berzsenyi Dániel elmélete és öröksége előtt. Ismerd meg őt, és kövesd, tábort szerveznek az Esztergom Budapesti Egyházmegye fiataljai számára. Mindnyájan egy szívvel, mottóval szervez tábort az Esztergom Budapesti Főegyházmegye augusztus 11-e és 15-e között. Bodajkon, melyre a 8. osztályostól az idén érettségiző korosztályig várják a résztvevőket. Jelentkezni május végéig lehet. Az 5 napos tábor különleges a maga nemében, úgy a tematikáját, mint a programokat, előadókat és a szervezőket tekintve. 3 altáborra osztják majd a résztvevőket, ezáltal mindenki a saját korosztályának megfelelően tud majd kapcsolódni a programokhoz, beszélgetésekhez. Az altáboroknak külön papjuk és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyik. Az időjárásról. Kissé változékonyabb, meleg idő. Ma csütörtökön erős felhőképződés várható, eső többfelé is eshet. Délnyugati a szél, és 20-25 fokunk van. Pénteken csökken, de majd növekszik a felhőzet. Elszórtan lehet eső. Változó irányú lesz a szél, és 20-26 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Dávid bizonyságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem,

teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. 16. Zsoltár.

0: Isten boldognak szeretne látni.
1: Lelkészünk szavai, Isten a boldogságunkat akarja, jó pár napig nem mentek ki a fejemből. Különböző gondolatok és érzések kavarogtak bennem. De hiszen Isten azt akarja, hogy boldog legyek, mondta egyszer egy hívő testvérem, aki feleségét és gyermekeit elhagyta, és most egy másik nővel él együtt. Isten azt akarja, hogy boldog legyek, hallom ismerősöm szavát, aki gyermekeit tehernek érzi önmegvalósító tervei véghezvitelében. Vajon lelkészünk szavai nem éppen az ilyen embereknek adnak jó okot önzésük igazolására? Nem az evangélium felhigított változata ez? Ahol felületes érzések dominálnak, amelyek kizárják a nehézségeket, és ahol már nem szabad bűről beszélni? A Zsoltár második verse valami egészen másról szól. Igen, Isten valóban a boldogságunkat akarja, de olyan boldogságot, amelyet csak nála találhatunk meg, nem pedig egy házasságtörő szexuális kapcsolatban, vagy az önzésben. Olyan boldogság ez, amely több, mint csupán kellemes érzés. Ő urunk szeretne lenni, azt akarja, hogy életünket az ő parancsolatai és tanácsai szerint éljük. Ha így teszünk, biztonságban érezhetjük magunkat gondoskodó szeretetében. Akkor a nehéz időkben is igaz, amelyeket a zsoltáríró Dávid is jól ismert, hogy Isten mindenkor kezében tartja életünket, akkor a hálaadás életünk fő dallamává válik. Saját reakcióm a lelkész szavaira ugyanakkor bizonysága annak, hogy nekem is változtatnom kell gondolkodásomon. Én magam sem fogtam még fel teljesen, hogy Isten az én boldogságomat is akarja, és nem csupán a másokét. Az ilyen magamfajta kötelességtudó embereknek nehéz szívből örülni, s másokat is örülni hagyni, főleg, amikor nem elképzeléseink szerint mennek a dolgok. Pedig az örömöt és boldogságot Isten maga kínálja a vele való közösségben, ahogyan ezt a 11. versben olvassuk.

Mennyei atyám, köszönöm, hogy nálad biztonságban vagyok. Te taníts meg rá, hogy megérthessem, mit jelent a tőled jövő boldogság az életemben. Amen.

Örök és nagy Istenem! Mielőtt körülvenne a nap hangos lármája, közelséget keresem ebben a csöndben. Te tudod, mennyire nyugtalan, mély dacos és csüggeteg a szívem, oly nehezen lel békességre. Hallgatni akarok, hogy meghallgassam szavad, hiszen jelenléted csak akkor tapasztalható meg, ha egészen csöndben vagyunk. Ezért szólok én a szívemhez, légy csöndes, és tekints Istenedre. Ó Uram, add akaratomnak lelked erejét, hogy most és egész nap be tudja fogadni segítségedet. Adj erőt, kérlek, szeretteim lelkébe is. Istenem, te tudod, mire van szükségük. Oly jó lenne ezt a belső csöndet egész nap megőrizni, hogy általa a zajló világban védelmedet, biztonságodat érezhessük.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 7-e.
2: 1766-ban született Budai Ézsaiás, bölcsészet és hittudós, író, történész, református lelkész. Göttingenben tudósok levelet szerzett, hazatérve 1794-ben a debreceni főiskolán a történelem, a görög és római irodalom, majd a hittudomány tanára lett. 1813-ban egyházkerületi főjegyzővé, 7 év múlva debreceni első lelkésznek, 1822-ben a tiszántúli egyházkerület püspökének és a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjának választották. Sok műve közül néhány: Régi tudós világhistóriája, Deák törzsök szók magyar jelentéseikkel együtt, Régi római vagy deák írók élete, több iskolai kézikönyvet és klasszikus írókat jegyzetekkel ellátva bocsátott közre. A református énekeskönyv 2, az adventista 1 fohászkodó énekét őrzi, ebből idézünk: Te tőled jönnek kedves napjai az időnek, nyújts hát kérünk bőséget kezeddel, tőlünk a békességet ne vedd el.
1: Nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat. Tanítja örökérvényűen Berzsenyi Dániel költő, a klasszikus óda mestere, aki ezen a napon született 1776-ban. A 12 éves Berzsenyi tanulmányait a Soproni Evangélikus Líceumban 1788 őszén kezdte. 7 évet töltött ott. 20 éves korától írt verseket, Kis János soproni evangélikus lelkésznek elküldött néhányat, például a Magyarokhoz című ódát, amelyet Kodály Zoltán később megzenésített. Aztán Karinczy Ferencnek, aki írásra biztatta Berzsenyit, megindult köztük a hosszú levelezés. Maradandó versei többek között a közelítő tél, barátimhoz, magányosság, osztályrészem, levéltöredék barátnémhoz. Tudományos munkái a versformákról. Poétai harmonisztika. A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairól. Később nehezen kapcsolódott a közéletbe. Niklán gazdálkodott, innen állandó jelzője, a niklai remete. Nemes gondolatát idézzük: Élni és örülni, s használni célunk, nem pedig heverni, s nem a világi jókat megtagadni, de józan ésszel vélek élni tudni, a bölcsességnek titka és jele.
2: Vajda János 1827-ben született, a márciusi ifjak egyike, költő, hírlapíró, műfordító, a Kisfaludi Társaság tagja. Útkereső közéleti, szerelmi, természeti, filozófiai költészete eltér korának ízlésétől. Képeiben, nyelvében a szimbolizmus előfutárának bizonyult. Adi joggal látta benne elődjét. A krédó, a váli erdőben, az üstökös, a nádas tavon, a 20 év múlva című versei kiemelkedőek. Belenyugvó sóhaját idézzük: Haza, emberiség, kedves, dicsőség, hit, egyik megjutalmaz, a másik megcsal.
1: 50 verses kötetet, 19 regényt, mintegy 40 színdarabot és 2000 dalt írt, az 1861-től 1941-ig élt Rabindranath Tagore Nobel-díjas indiai költő, író, zeneszerző, festő. Életművét spiritualitás és realitás együtt jellemzi. A szeretet és értékőrzés jegyében alkotott. A Gitanjali áldozati énekek, a Gora, a becsület, és a Garbhair otthon és a világ a legismertebb kötetei. Szerzeményei közül választotta nemzeti himnuszát az Indiai Köztársaság és Banglades. Járta a világot is. Nálunk szívpanaszai miatt 1926-ban hosszabb időt töltött a balatonfüredi szanatóriumban. Életelvét így fogalmazta meg. A szeretet a legnagyobb boldogság, amit az ember elérhet, mert csak a szeretet által tudhatja meg azt, hogy több önmagánál, és hogy egy a mindenséggel.
2: Bali Mihály, református lelkész, 1876-ban e napon hunyt el. A pápai kollégiumban szintaxista, majd Bécsben és Tübingenben tanult teológiát. Fülei káplán, csőszi rendes lelkész, ezután kálózi, majd polgárdi pappá választották, 1841-ben a Mezőföldi Egyházmegye esperese és egyházkerületi főjegyző lett. Jeles munkái: rövid rajza és vázlata a föld jelen lakosai főbb vallásainak. Miben áll a keresztény templomoknak valódi becsük?
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A csillogó szemek megörvendeztetik a szívet. A jó hír felüdíti a testet. Példabeszédek könyve 15. fejezet, 30. vers.

Szoktuk mondani, van egy jó hírem és egy rossz. Melyikkel kezdjem? Erre általában az a válasz érkezik, kezd a rosszal, hogy a végére hagyd a jót. A kisgyerekek kérdezgetik a mese elején, hogy jó lesz-e a vége. Ilyen mondásunk is van, minden jó, ha a vége jó. Annyira sok rossz hírt olvasni, látni, hallani, hogy egészen felüdítő, ha érdekes, vidám dologról tudósítanak.

0: Salamon azt mondja, hogy az örömtől ragyogó szem másokat felvidít, a jó hír pedig megeleveníti a testet. Mi magyarok, tisztelet a kivételnek, sajnos gyakran hajlamosak vagyunk a pesszimizmusra, és borúsan látjuk a dolgokat. Ez a szemlélet szinte világjelenség. Figyeld meg, hogy még a kirakatban lévő bábuk is tartásukban, arckifejezésükkel boldogtalanságot sugároznak. Pedig a rossz kedv megbetegít, az öröm pedig megújítja az erőnket. Pál apostol a börtön mélyéről, ahová igazságtalanul a hite miatt került, ezt üzeni. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Megfigyelted, miben van az örömünk forrása? Istenben. Akármi is ér ma, gondolj arra, hogy az Úrban megnyugodhatsz. Örömöd lehet. És a te dolgod, hogy ezt az örömöt sugározd, és add tovább a körülötted élőknek.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Az írások tanulmányozása.
1: A mai ige Lukács evangéliuma 24. fejezetéből a 27. vers. És Mózestől és valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, amelyek felőle megírattak az írásokban. Gondolatok az ígéről. Miután József és Mária 3 napon át keresték Jézust, megtalálták őt a templom udvarában az írástudók között ülve, akik hallgatták őt, és kérdéseket tettek fel neki. Mindaz, aki hallotta őt, elcsodálkozott értelmén és válaszain. Olyan bájjal tette fel kérdéseit, ami magával ragadta ezeket a tanult embereket. Anyja nem tehetett mást, mint hogy szívébe véste szavait, lelkületét és iránta való készséges engedelmességét. Nem helyes azt mondani, miként számos író teszi, hogy Krisztus olyan volt, mint minden más gyermek. Krisztus nem olyan volt, mint a többi gyermek. Sok gyermeket rosszul nevelnek és tévútra visznek. De József és különösen Mária mindig emlékezetükben tartották gyermekük isteni származását. Jézust szent küldetésének megfelelően nevelték. A jóra való hajlandósága a szüleinek való állandó engedelmességet jelentette. Az írásokban való alapos jártassága azt mutatja, hogy e földi évei alatt szorgalmasan tanulmányozta Isten szavát. Krisztus megnyitotta tanítványainak az írásokat, és elkezdve Mózestől és a prófétáktól bemutatta nekik, ami az írásokban róla szól, és a jövendőléseket is elmagyarázta. Úgy mutatott a Szentírásra, mint megkérdőjelezhetetlen tekintélyre, és nekünk is így kell tennünk. Minden gyermek szert tehet a tudásra, ahogyan Jézus Krisztus tette. Amint megpróbálunk megismerkedni mennyei atyánkkal, igéje által, angyalok szegődnek mellénk, értelmünk megerősödik, jellemünk nemesebbé válik. Krisztushoz hasonlóan nekünk is a megvan írva eszközével kell visszavernünk az ellenség kísértéseit.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Ha megtanulsz bízni bennem, igazán bízni bennem, teljes lényeddel, akkor semmi sem választhat el téged az én békességemtől. Mindent, amit elszenvedsz, lehet jóra használni, ha hagyod, hogy az megtanítson belém vetni a bizalmadat. Így tudod meghiúsítani az ellenség próbálkozásait, növekedve a kegyelemben, éppen annak a nehézségnek a közepette, amelyet a gonosz arra szánt, hogy ártson neked. József elsőrendű példa erre az isteni megfordításra, ahogy kijelenti testvéreinek: ti gonoszt gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani. Ne félj attól, hogy mit hozhat eléd ez a nap, vagy bármelyik másik nap. Összpontosíts arra, hogy bízol bennem, és azt teszed, amit tenni kell. Nyugodj meg az én szuverén uralmamban, és ne feledd, én veled járok, és előtted lépek be minden egyes napba. Ne félj semmi gonosztól, mert én képes vagyok jót kihozni minden helyzetből, amivel valaha is találkozol.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Mózes első könyve, 50. fejezet, 20. vers. 23. Zsoltár, 4. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Ézsaiás könyve, 34. rész. Edóm elpusztul. Jöjjetek ide, népek, halljátok, figyeljetek, nemzetek! Hallja meg a föld, és ami rajta él, a világ és minden szülötte. Megharagudott az Úr valamennyi népre, haragra lobbant egész seregükre, kiirtja, vágóhídra viszi őket. Az elesettek kidobva hevernek, bűzt árasztanak a hullák, a hegyek is tocsognak a vértől. Széthull az ég minden serege, összecsavarodik az ég, mint egy könyvtekercs, úgy lehull egész serege, ahogy a levél lehull a szőlőről, vagy ahogy a lomba fügefáról. Vért akar inni mennyei kardom, ezért lesújt Edómra, a népre, amelyet kiirtásra ítéltem. Az Úr kardja csupa vér, csepeg róla a zsír, bárányok és bakok vére, kosok veséjének kövérje, mert áldozatot tart az Úr Bocrában, nagy mészárlást Edóm országában. Hullanak a bivajok és a marhák az erős bikákkal együtt. Vértől részegedik meg a földjük, kövérjétől le zsíros ott a por, mert az Úr bosszúállásának napja ez, a megtorlás esztendeje Sion perében. Patakjai szurokká változnak, pora kénkővé válik, földje pedig égő szurokká. Nem alszik el sem éjjel, sem nappal, szüntelenül gomolyog a füstje. Nemzedékről nemzedékre pusztaság marad, soha senki nem jár arra. Pelikán és bölömbika veszi majd birtokba, füles bagoly és holló tanyázik benne. Mert kifeszíti fölötte az Úr a mérőzsinort, hogy kietlenné váljon, és a mérőónt, hogy pusztává legyen. Nemesei senkit sem kiáltanak királlyá, vezetői mind semmivé lesznek. Palotáit gaz veri föl, erődjeit csalán és tüskebozót. Sakálok hajléka lesz, strucmadarak tanyája. Ott találkozik a vadmacska a hiénával, egyik pusztai démon a másikkal. Ott pihen az éjjeli boszorkány, ott talál magának nyugvó helyet. Ott fészkel a bagoly, odarakja tojásait, melengeti és kikölti azokat a maga árnyékában. Ott gyülekeznek a kányák, az anyamadár és a párja. Keressétek majd ki az Úr könyvéből, és olvassátok el. Egy sem fog hiányozni ezek közül, sem egyik, sem másik nem maradt távol, hiszen az Úr ad parancsot nekik, az ő lelke gyűjti össze őket. Ő sorsolta ki ezt nekik, az ő keze mérte ki mérőzsinórral a részüket. Birtokba veszik azt örökre, nemzedékről nemzedékre benne tanyáznak.

0: Mai szakasz, Ézsaiás 34. Az egész Bibliát átszövi az Isten és Sátán közötti nagy küzdelem témája. Küzdelem a fény és a sötétség, a jó és a rossz, a test és a lélek között Isten népe életében. Éppen ezért szükségünk van egy kis történelmi áttekintésre, hogy jobban megértsük az Ézsaiás 34. fejezetét. Mózes első könyve 25. fejezetében találjuk Ézsák és Rebeka történetét. Két fiúk születik, Ézsau és Jákob. Ikertestvérek voltak, ugyanabból a nagybecsben tartott királyi vérvonalból, mégis ez a két fiú két különböző nemzetet és népet képvisel. Az egyik egy megbecsült nép becses királyi születési joggal, a másik viszont nélkülözni kényszerül mindezt. Mózes első könyve 25-23. Jákob, bár nem volt mindig valami nemes viselkedésű a dolgaiban, őszintén vágyott elnyerni az elsőszülöttségi jogot és Isten áldását. Mindenáron, és ez az ár nem volt olcsó, igyekezett megszerezni a vágyva vágyott értékes ajándékot. Másrészről Ézsau nem becsülte semmire az elsőszülöttségi jogot. Tény az, hogy egyetlen tál vörös lencséért eladta elsőszülöttségi jogát, aminek eredményeképpen ő és leszármazottai az Édom nevet kapták, ami szó szerint vöröset jelent. Az ezt követő években és generációkon át szemlélhetjük azt a folytonos harcot, ami Rebeka méhében kezdődött a két testvér között. Ahogy tovább haladunk a történelemben, látjuk, hogy Jákob, aki elnyerte az elsőszülöttségi jogát, az izraeli nemzetnek, Isten választott népének ősatja lesz, míg Ézsau, aki eladta az elsőszülöttségi jogát, az édomiták és megannyi pogány nép ősatja lesz, akik mindig Izrael megsemmisítésére törtek. Az édomitákat Dávid, majd később Amázia leigázta egy időre, de hamarosan visszanyerték függetlenségüket, és a későbbi években a királyság hanyatlásának ideje alatt háborút indítottak Izrael ellen. Azonban, ha bár Édom virágzott egy darabig, Isten népe elleni szüntelen hadakozásuk miatt végső sorsuk meg volt pecsételve. Szomorú, hogy visszautasították a Krisztus engesztelő vérében rejlő születési jogukat. Így pusztulás várt rájuk. Ézsaiás könyve 34. fejezetében találjuk azt az egyértelmű proféciát, amely közelgő pusztulásukat jelentette ki. A profécia beteljesedett, és mindazokon is teljesedni fog a jövőben, akik Isten törvénye ellen cselekszenek. Eljön a pillanat, amikor nem lesz többé irgalom azoknak, akik inkább a testnek hódolnak, mint Istennek, ellenállva szent lelkének. Hálát adhatunk Istennek, hogy Krisztus már kiontotta vérét mindazokért és mindazok helyett, akik úgy döntenek, hogy lélekben járnak. A Római Levél 8. fejezetének első versében ezt olvassuk. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Válasszuk hát azt, hogy elfogadjuk ezt az ajándékot, lelki születési jogunkat, hogy egy napon nagy örömmel lehessünk annak az új égnek és új földnek a lakói, ahol Isten letöröl szemünkről minden könnyet.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Vigyázz, hogy mindent a ma törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe. Ne hajolj attól se jobbra, se balra, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. Vigyázz, mindent úgy cselekedj, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te útjaidon, és akkor boldogulsz. Józsué könyve első rész, 7. és 8. vers. A Biblia életrajzi leírásai a legértékesebb nevelő hatású olvasmányok. Abban különböznek minden más életrajztól, hogy hitelesek. Véges emberi értelmünk képtelen helyesen értelmezni, vagy elbírálni mások cselekedeteit. Egyedül csak Isten olvas a szívben, egyedül csak ő ismeri indítékaink és cselekedeteink titkos forrását. Ő tudja élethűen leírni az emberek jellemét. Ilyen leírásokat egyedül csak Isten igéjében találhatunk. Életünk tapasztalatai nagy mértékben a saját gondolataink és cselekedeteink következményei. Rettenetes igazság ez, ezért mélyen a lelkünkbe kell vésnünk. Minden cselekedet visszahat az elkövetőre. Az ember talán sohasem tudja felismerni ebben az életben az általa véghez vitt helytelen tette következményeit, amelyek a saját vetésének az aratásai. De még ebben az esetben sem vagyunk reménység nélkül. A Biblia egy igazságot sem tár elénk olyan világosan, mint az igazságtól való eltérés veszedelmét, amely egyaránt utoléri mind a gonoszság cselekvőjét, mind pedig azokat, akiket e tette befolyásolt. A példának hatalmas ereje van. Azért, ha természetünk gonosz hajlamainak engedünk, rossz példánk másokat is ellenállhatatlan erővel sodor a bűnbe. Ez az oka annak, hogy miért adott Isten oly sok példát a Szentírásban az olyan esetekre, amelyek által felismerhetjük egyetlen helytelen cselekedet mélyreható következményeit. Ezek az élettörténetek elénk tárják azt, amit egy napon majd minden ember megért, hogy a bűn csak szégyent és vesztességet okoz, a hitetlenség pedig kudarcot eredményez. De megértjük azt is, hogy Isten irgalma elér a legnagyobb mélységben is, hogy a hit felemeli a bűnbánó bűnösöket, és Isten gyermekeivé fogadja őket.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Álarc nélkül. A legnagyobb erő az álarc levételéhez kell. Látszólag egy könnyű mozdulat. Mégis hatalmas erő kell hozzá. A fizikai kevés ehhez. Kezed nem mozdul addig, míg lelked rá nem szánja magát. És a lelked csak akkor teszi ezt meg, ha már elég erős. Ha már nincs benne büszkeség, nem akar más lenni, mint akinek született. Amikor már fáj a játék. Csitári Hog Tamás.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Út a kudarctól a sikerig. Második rész. Bár először kicsiny voltál, végül igen naggyá leszel. Jób könyve 8. fejezet 7. vers. Visszatekintve könnyebb felismerni a sikert, mint előre nézve. Olykor évekbe telhet, amíg meglátjuk, megünnepeljük és biztosnak érezzük a sikerünket, mivel nem a megfelelő perspektívából szemléljük az életünket. A Mississippi folyó legszélesebb szakaszán egy több mint 3 kilométeres acélhídon lehet csak átkelni, miközben a forrásánál olyan keskeny, hogy át is ugorható. A dolgok általában kicsiben kezdődnek. Van egy imádság, amely így szól. Istenem, adj nekem türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni, bátorságot, hogy változtassak, amin tudok, és bölcsességet, hogy e kettőt meg tudjam különböztetni. Reinhold Niebuhr teológus imádkozott így először egy vasárnapi istentiszteleten egy kicsiny Massachusetts-i gyülekezetben. Mindössze egy maroknyi hívő volt jelen aznap, de egyiküknek annyira megtetszett ez az imádság, hogy az alkalom után másolatot kért belőle Niebuhrtől. Tessék, felelte is oda nyújtott egy gyűrött papírdarabot. Alig ha lesz rá szükség többé. Nem lett igaza. A mi atyánk után ez ma a leggyakrabban elhangzó imádság a világon. Hát nem ironikus, hogy ilyen népszerű lett Niebuhr imája? Nyilvánvalóan nem volt megfelelő a perspektívája, ezért nem ismerte fel, hogy mennyire értékes. Ennek tükrében olvasd el ismét ezt az igeverset, és gondolkodjál rajta. Bár először kicsiny voltál, végül igen naggyá leszel. Isten segítségével te is sikerre válthatod a kudarcaidat, és nagy dolgok történhetnek az életedben.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Jelszó világnap. 2013 óta május első csütörtökén ünneplik a Jelszó világnapját, amely idén május 7-ére esett. Nagy technológiai cégek, köztük a Microsoft, az Intel, a Samsung, Acer és a Toshiba is támogatja a számítógépes jelszavak világnapját. Így szeretnék felhívni a felhasználók figyelmét arra, mennyire fontos, hogy erős, ne egyforma jelszavakat válasszanak különféle netes hozzáférésekhez, és azokat gyakran változtassák. Május, pünköst hava. A hónap neve a rómaiaktól származik. Valószínű, hogy Maja istennő és férfi párja Majus volt a névadó. A sokak szerint legszebb hónap jelölésére nálunk egyes vidékeken használatos a tavasz utó és az ígéret hava megnevezés is. A pünköst hava elnevezés nem mindig találó, hiszen az mozgó ünnep a húsvét utáni 50. napon kezdődik, olykor júniusra esik. Ma a májust leginkább a nyár előidőszakának, a természet kinyílásának, valamint a szerelem hónapjának tartjuk. A hónaphoz kötődő névszokás a májusfa állítás, aminek számos változata ismert. Ennek a hónapnak is megvannak a maga időjós és termésbecsülő napjai. A hónap közepén, 12-én, 13-án és 14-én a fagyos szentekre, szervácra, pongrácra és bónifácra figyelünk. Sok bort hoz a három ác, ha felhőt egyiken sem látsz. Ha Orbán napján, 25-én tiszta az ég, akkor visszalopakodik a fagy. Ha 27-én, Hella napján, nedves az idő, akkor pedig a széna nagyra nő. 11-én, ha Petronella derűs napra ébred, a kendertermelők bizakodhatnak a jó termésben. 500 éve jelent meg Luther német miserendje. A wittenbergi városi templom koránt sem előzmény nélküli, mégis páratlan jelentőségű eseménynek adott otthont 1525. októberében, a Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon német misét tartottak. Maga Luther prédikált, míg a liturgiát az akkor nemrégiben ordinált Georg Röhrer celebrálta. A prédikációt követően az akkor először bemutatott liturgikus rendet a reformátor magyarázata vezette be. A misét elsősorban olyan külső rendnek nevezte, amely emlékeztet arra, hogy semmit sem szabad elrendelni, ha csak az ember nem tudja biztosan, hogy az Istentől való-e. Luther német miséjének számos újítása között kevésbé ismert, hogy az ige Isten tiszteleti fontosságának hangsúlyozásával nem csupán a prédikációnak, hanem az úrvacsorának a gyülekezet számára való jelentőségét is igyekezett helyreállítani. Az 500 éves évfordulóhoz kapcsolódóan 2026. május 11-én konferenciát szerveznek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, amelynek programja elérhető az intézmény honlapján. Az időjárásról. Kissé változékonyabb, meleg idő. Ma csütörtökön erős felhőképződés várható, eső többfelé is eshet. Délnyugati a szél, és 20-25 fokunk van. Pénteken csökken, de majd növekszik a felhőzet. Elszórtan lehet eső. Változó irányú lesz a szél, és 20-26 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Reggeli csendesség. Isten parancsai érted vannak.

Jézus legfőbb vágya, hogy megmaradj az ő szeretetében. Elsősorban a te érdekedben kéri ezt. Hiszen csak akkor tudsz boldog, kiteljesedett életet élni, ha szoros kapcsolatban vagy az Úrral. A Mester ennek feltételéről így beszél. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, mint ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. A parancsolatok érted vannak,

Látsem, azért van az erkélyen, a lépcsőházban, hogy akadályozzon téged, hanem hogy védjen. Ugyanígy Isten parancsai és védőkorlátok számodra. Egy másik hasonlattal élve, a hal léte, életben maradása a vízhez van kötve. Csak ott lehet igazán szabad. Ott van elemében. Víz nélkül elpusztulna. Így te is csak az Isten törvénye szerinti életben lehetsz igazán önmagad. Csak ez biztosítja számodra az oltalmat. Ha ellenszegülsz Istennek, akkor ugyanaz a sors vár rád is, ami a partra vetett halra. Ezért mindig engedelmeskedj az Úrnak. Tarts meg az ő parancsait. Tedd ezt iránta való hűségből és szeretetből, a Szentlélek erejére támaszkodva. Így megmaradhatsz az ő szeretetében.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 7-e, Mózes első könyve, 32. fejezet, 27-től 32. versig. Akkor ezt mondta Jákobnak: bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte: nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle: mi a neved? Ő így felelt: Jákob. Erre azt mondta: nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérte: mondd meg nekem a nevedet. De ő ezt mondta: miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. Jákob Penuélnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta: bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. Már sütött a nap, amikor átkelt Penuélnál, és sántított csípőjére. Jákob története nem állítja, hogy Isten az, aki főhősünkkel birokra kell. Jákobnak nem is mondja meg a nevét az ismeretlen. De később maga az ősatya mondja ezt az éjszakai találkozásról: bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. Bár Jákob ezt mondja utólag, de tudjuk, hogy ember Istent színről színre földi életében nem láthatja, ahogy János apostol levelében le is szögezi: Istent soha senki nem látta. Isten látása tehát nem feltétlenül olyan tapasztalat, amikor már az ember a találkozás első pillanatától kezdve tudatában van annak, hogy ő Istennel van közvetlenül együtt. Ahogy feltámadás után az Emmausba tartott tanítványok sem ismerték fel rögtön Jézust, csak az eltűnése pillanatában. Még ha az élmény fizikai érzékeléssel is párosul, akkor is elsődlegesen hit élmény, hit tapasztalat ez az Isten látás. Ezért bátorít bennünket is így Jézus: boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Máté evangéliuma 5. fejezet 8. verse. Az a dolgunk, hogy nagy vágyjal kérjük az Urat, mint tette Dávid is, hogy tiszta szívet teremtsen bennünk, hogy megláthassuk őt. És amikor néha fellebbenti magáról a leplet,

Azok a pillanatok lelkünk további sorsát örökre meghatározzák. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Vic H. írta Alabamából, az Egyesült Államokból. Kitartó hit. Futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levelének 3. fejezetének 14. verse. Sok évvel ezelőtt elhatároztam, hogy meg akarok tanulni gitározni, és jól akarok játszani. Először egy olcsó gitárt vettem, miután megtanultam néhány akkordot, már tudtam játszani dalokat. Azt gondoltam, ha veszek egy igazán jó gitárt, az javítani fog a játékomon, ezért megkértem egy kiváló gitáros barátomat, hogy válasszon nekem egyet. Mindez 35 évvel ezelőtt történt. Még mindig tudok játszani, de legfeljebb átlagos vagyok. Nem vettem figyelembe, hogy a sokórányi gyakorlás szükséges ahhoz, hogy olyan gitáros legyek, amilyen lenni szeretnék. A gitározáshoz hasonlóan a lelki utazás megkezdése is izgalommal és bizonytalansággal teli. Kezdő gitárosként az alapakkordokkal és egyszerű dallamokkal kezdi az ember, friss hívőként pedig a hitnek az alapjaival. A zenészek a képességeik fejlődésével egyre bonyolultabb darabokat játszanak. Így a hitünkben növekedve is egyre nehezebb lelki kérdésekkel kell szembesülnünk, és a hit útja is elkötelezettséget, gyakorlást és időt igényel. Mindkét törekvésben vannak frusztráló pillanatok, amikor az ujjaink megbotlanak, vagy a hitünk próbára kerül. A szépség nem csak a végeredményben rejlik, hanem magában, az oda vezető útban is. És minden hitben megtett lépés előbbre visz az úton. Irgalmas Istenünk, segíts, hogy mindig téged helyezzünk az első helyre az életünkben. Ámen. Napi gondolat. Örömmel fogom járni a hit útját napról napra. Imádkozzunk a zeneiskolásokért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: 1861. május 7-én született Rabindranath Tagore, bengáli anyanyelvű költő, író, zeneszerző, festő, polihisztor, aki életművével átformálta az indiai régió irodalmát és zenéjét. Ő az első nem európai, aki 1913-ban elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. Költészetében mély lelkiség, spiritualitás és vibráló életszeretet érezhető. Rabindranath Tagore, a növekvő hold. Részletek. Kopácsi Margit fordítása.

végtelen világunk tengerpartján gyermekek találkoznak. A roppant ég mozdulatlan a fejük fölött, és a nyugtalan víz viharos. A végtelen világok tengerpartján kiábáló, táncoló gyermekek találkoznak. Homokvárat építenek, és üres kagylókkal játszanak. Ervat levelekből csónakot szőnek, és mosolyogva úsztatják a mérhetetlen mélységek fölött. A világok tengerpartján gyermekek játszanak, nem tudnak úszni, és nem tudnak hálót vetni sem. Gyöngyhalászok gyöngyre áhítozva buknak alá a mélybe, sóvárkereskedők vitorláit viszi a szél, a gyermekek pedig kavicsokat gyűjtenek és szétszórják ismét. Nem keresnek rejtett kincseket, nem tudnak hálót vetni sem. A tenger kacagva fölviharzik, a napsápat sugarai a tengerpart mosolya. Fölhabzó hullámok szép, szelíd balladákat énekelnek a gyermekeknek, mint a bölcsőt ringató anya. A tenger játszik a gyermekekkel, a napsápat sugarai a tengerpart mosolya. Végtelen világunk tengerpartján gyermekek találkoznak. Viharok kószálnak az úttalan égen, hajók törnek össze a nyugtalan vízen, az elmúlás jár kin, és a gyermekek játszanak. Végtelen világunk tengerpartján van a gyermekek nagy találkozója. Te alkottál végtelennek, mert úgy tetszett a szívednek, lelkem törékeny edénye, mert akartad, testet öltöd. Kezed halk érintésére szívem bilincse lepattan, s újongó szavak születnek arra, ami mondhatatlan.

0: Vallomások a szeretet titkáról. Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallanak részleteket.
1: A müezzin, a szamárordítás, meg a kádi. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Száván, Pozsega és Bosznia között 1613-ban kereskedők utaztak egy hajón. A többségük keresztény volt, és nem vették észre, hogy a társai között volt két muszlim is. Déltájban egy kisebb vár mellett hajóztak, amikor a mecsetből felhangzott a müezzin fülhasogató erősségű éneke. Az egyik kereskedő kisség gúnyosan megjegyezte: ó, milyen szépen ordít ez a szamár! Ezt a többiek előtt többször megismételte, amit nagy hahotázással fogadtak utitársai. Este, amikor partot értek, az egész társaságot letartóztatták és kihallgatták. Kiderült, hogy a müezzin imára szólító énekére tett becsmérlő megjegyzés miatt a két mohamedán utas feljelentette a kereskedőket. A kihallgatás után a kereskedőket szabadon engedték, csak a gúnyolódót küldték megvasalva, erős kísérettel a feljelentések és a vallomások kíséretében Szarajevóba, a boszniai főkádihoz, a mollához. A vádlott szentségtörő megjegyzésének híre hamar elterjedt, és a szigorú büntetés reményében sok kíváncsi muszlim gyűlt össze a tárgyalásra. A mollá a nyilvános kihallgatáson sorra megvizsgálta a pecséttel hitelesített vallomásokat, majd megkérdezte a vádlottól: mondd, fiam, milyen hiten vagy? A vádlott némi húzódozás után bevallotta, hogy ő keresztény. Igaz-e, hogy a vádban foglalt becsmérlő kifejezést használtad a müezzin énekekor? Igen, mondta reszketve a kereskedő. Jónak tartod-e a török hitet? Kérdezte váratlanul a mollá. A kereskedő nagyon megrettent, de mégis így válaszolt: csak a magam keresztény hitét tartom jónak, mert Istennek csak a keresztény szertartások kedvesek. A mollá erre parancsot adott, hogy vegyék le a láncait, majd a pénzes zacskójából leszámolt neki 15 akcsét, és ráparancsolt: menj haza békével, de a jövőben törekedj nagyon megfontoltságra és tiszteletre. Erre a váratlan lépésre nagy morgolódás és elégedetlenség támadt a török előkelőségek között. Becsmérelni kezdték a szerintük igazságtalan ítéletet. A mollák csendet intett, és ezt mondta: ha ez az ember török lett volna, karóba húzattam volna, vagy elevenem megnyuzatnám, hiszen szentségtörést követett el a maga és a mi vallásunkkal szemben, de mivel ragaszkodott a maga keresztény hitéhez és ugyanazzal a rossz véleménnyel van a mi hitünkről, mint mi az övéről, az igazság érdekében kénytelen voltam felmenteni és kártalanítani az elszenvedett veszteségekért. Ha ugyanis büntethető lenne, akkor ezen az elven minden törököt ugyanezzel a büntetéssel kellene sújtani azokért a gyalázkodásokért, amelyeket a keresztény hit ellen elkövetnek. Ezt a történetet nem egy török krónikás, hanem Marnavics Tonkó János boszniai püspök örökítette meg, és a római Kazanate könyvtár egy féltve őrzött kéziratában maradt ránk. Minden ítélkezésünk csapdája a saját igazságunk. Arról mindig megfeledkezünk, hogy a mi legszentebbnek tartott igazságunk is csak részigazság. Csak Isten látja át a valóságot, ezért csak ő tud ítélni. Isten viszont számon kéri az általunk megismert igazságot. Ahogyan ítélünk, úgy valljuk meg, hogy ismerjük azt az igazságot, amit Isten számon kér rajtunk, mert amilyen mértékkel mérünk a másik embernek, olyan mértékkel mér nekünk az Isten. Csak az bírja el, aki elosztja. Vigyázz tehát, hogy a benned lévő világosság sötétséggé ne legyen. Hanvas Béla írja az egyik helyen: a boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. Mert a boldogság olyan nehéz, hogy azt nem lehet csupán egyedül cipelni. Ma azért van annyi boldogtalan, mert sokan a jó hangulat boldogságpótlékát választják a nehezen cipelhető öröm helyett, ami a szeretetből születik, hiszen a lélek gyümölcse. A boldogság társakat keres, mert egyedül igazán nem lehet örülni. Jézus szavai szerint bennünk a fény sötétséggé válhat. Hogyan? Ha önző módon magunknak tartogatjuk, egyre halványul, majd kialszik. Ezért kell tovább sugározni. Sok olyan embert láttam már, aki a boldogságába belevakult. A csúcsra jutott, és amikor tovább kellett mennie a völgy felé, elveszítette azt a kincset, amire a csúcson rátalált. Csak elosztva lehet lelki kincseket gyűjteni. Az elásott talentum életveszélyes. Az egy talentumos szolga hatalmas kincset, 43 kiló és 650 gram aranyárát kapta, és mégis számonkéréskor így vádolta urát. Uram, tudtam, hogy egy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Ez az ember a nekiadott kincstől megvakult, mert nem látta meg azokat, akik az ő neki kiosztott talentumra vártak. Nem tudott szeretni, együtt örülni. Az embert Isten szabadnak teremtette. Hatalmában van a legkisebb atomtól a csillagvilágokig, a kozmosz határáig minden. De ez a csodás tudáspalota a fejünkre dől, ha énünk szolgájává tesszük, feledve a továbbadás, a továbbosztás törvényét. Juhász Gyula Béke című versének egyik sora szerint minden dolog mélyén béke él. Ezt a békét nem interkontinentális rakétákkal, hanem apró, kicsi, megosztott örömökkel érjük el, és köznapi önzésünk irigységével tesszük tönkre. Boldogtalanságunk titka az, hogy a csendes, kis örömök mellett elszaladunk. A világ nagy reflektorözönében a meghitt, megosztott békesség elvész. Istennek sokszor meg kell engednie életünkben az elhagyatottság éjszakáit, hogy rátaláljunk arra a csendre, amiben a béke él.
0: Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallottak részleteket.

0: Őrizd a juhaimat.
1: Simon János fia, szeretsz-e engem? Ő így válaszolt, Uram, te mindent látsz, tudod, hogy szeretlek. Jézus azt mondta neki, őrizd az én juhaimat. János evangéliuma 21. fejezet, 16. és 17. vers. Péter az én példaképem. Minden gyülekezet kezdeti napjaiban a vezetőknek égető szenvedélyük van, ami elengedhetetlen az új hívők csoportjának sikeréhez. Az én családom gyökerei Dél-Amerikában vannak. Amikor megismerkedtem az emberekkel és hallottam a bátorságukról szóló történeteiket, gombóc került a torkomba. Ezek a férfiak és nők modernkori Péterek voltak. Semmi sem volt túl sok számukra. Néhány évvel azután egyre kevesebb hely maradt a Péterhez hasonlóknak. Most a Mátéhoz, Jakabhoz és más személyiség típusokhoz hasonlók voltak túlsúlyban. Valójában az egyház tudtára adta, hogy ha sikeres akarsz lenni, akkor bizonyítani kell a kiegyensúlyozottság, a rend és a helytállás tulajdonságait. Igen, volt helye a gondoskodó Jánosnak, de az egyetlen hely, ahol a Pál félékhez hasonlókat szívesen látták, az egy szeminárium volt. Hippokratész, az ókori görög orvos észrevette az emberek személyiségének különbségét. Voltak, akiket flegmatikusnak nevezett, olyan emberek, akik törődtek, másokat az ókori görögök melankolikusnak láttak. Olyan embereknek, akiknek igazságra és pozícióra volt szükségük. Olyanoknak, akik Mátéhoz és a farizeusokhoz hasonlóan társadalmi rendet teremtettek, de akik a mesterrel való járásuktól függően hajlékonyak vagy makacsok lehettek. Hippokratész aztán azonosította a kolerikusokat, mint például Pál, akik mindig már gyerekkoruktól kezdve azon töprengtek, hogy miért és hogyan tudnak mindent megszervezni maguk körül, hogy elvégezzék a dolgukat. Végül pedig azonosította a szangvinikusokat, akik, mint Péter, szenvedélyesen tették, amit tenni kellett. Sok különböző személyiség, sok különböző tehetség, mit tett velük az egyház? Kényszerítjük az embereket, hogy egy formába illeszkedjenek? Kategorizálunk egyeseket jónak, másokat rossznak? Jézus megbecsülte a különböző embereket, akik a tanítványai közé tartoztak. Megismerte őket, hogy szolgálhassa őket. Kegyelemből azt adta nekik, amire szükségük volt, nem pedig azt, amit megérdemeltek. Megváltónk úgy állította őket szolgálatba, ahogyan a tehetségük a legmegfelelőbb volt. Bárcsak mi is megtanulnánk ugyanezt tenni. Olyan vagy, mint János? Máté? Pál vagy Péter? Mennyire vagy elfogadó azokkal szemben, akiknek más a személyiségjegye?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 7-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi ígét Zsoltárok könyve 5. fejezetének 4. verséből olvasom. Hallgasd meg szavamat reggel, Uram! Reggel eléd készülök, és várlak. Az Újszövetségi ige Márk evangéliuma 1. fejezetének 35. verséből szól hozzánk. Nagyon korán, amikor még sötét volt, Jézus felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. A tavalyi esztendőben teljesen megváltozott a napi rendem annak köszönhetően, hogy 2025. júliusában kisgyermekünk született. Sohasem szerettem korán kelni. Sokkal hívogatóbbnak éreztem az ágy pihe-puha ölelését. Ez egyszeriben megváltozott. Új világ nyílt meg előttem. Láttam a falu ébredezését, a munkába induló embereket reggel 5-kor. A nyári eső után a tócsákban reggeli rutinjukat végző madarakat. A friss pékárút pakoló fuvarost. Később a hűvös őszi szélben a leveleiktől itt-ott megfosztott fákat, a kisdiákot, aki a sapkáját milyen a fejébe húzza, míg várja az első buszt. A hosszú útjukra induló gólyákat, akiket tudtam, nem sokára újra a házunk mellett köszönthetek. A tél hidegében pedig a dermedt tájat, a biciklik eltűnését az utakról, a jégvirágos ablakokat, majd a lassú olvadást és az új élet kezdetét. Oly sok minden belefér egy reggelbe, talán az imádság is. Sietve szaladtak el mellettem az órák, a napok, a hónapok, és én apró csodáikra ügyet sem vetettem. Mennyi mindenért lehetek ma reggel is hálás? Köszönöm a beszűrődő napfényt a szobámba, az első lélegzetvételemet az új reggelen. Köszönöm a nyugodt éjszakámat, a forró teát az asztalon. Köszönöm a csendet és a zsivajt. Köszönöm, hogy te meghallgatsz, és erőt adsz a naphoz, hogy este ismét köszönetet mondhassak. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, köszönjük neked a teremtés csodáját, a rengeteg ajándékot, mellyel elhalmozol minket nap mint nap, türelmedet és kegyelmedet, amelyel ránk tekintesz elesettségünkben. Nyisd meg szívünket a hálára, nyisd meg szemünket a tisztánlátásra, hogy minden nap köszönetet mondjunk érted. Légy velünk, és áldj meg minket. Amen. Az áhítatot Doma Márton írta, melynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Hallgasd meg szavamat reggel, Uram! Reggel eléd készülök, és várlak. Nagyon korán, amikor még sötét volt, Jézus felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott.

következő percben körülbelül 18-szor, a következő órában 1000-szer, a nap végére pedig 26 000-szer lélegzel. Az elmúlt évben körülbelül 9,5 milliószor vettél levegőt. Néhányan közületek átéltek az intenzív gyász, a magány, a félelem és egy szeretett személy elvesztésének pillanatait. Talán vannak, akik éppen házassági terveket szövögettek. Az esküvőre nem került sor, és így megtanulták méltósággal viselni a magány köpenyét. Néhányan közületek szülők, vagy nagyszülők, és tanúi vagytok annak, hogy Sátán miként csábítja a gyermekeiteket, unokáitokat a pusztulás útjára. Fogalmatok sincs, hol lehetnek, vagy mit csinálhatnak éppen most. Azon a napon, amikor valakinél rákot diagnosztizálnak, az ember fél. Rettegést, bizonytalanságot érez, és azon tűnődik, vajon életben lesz-e, hogy meglássa a lánya gyönyörű fiatal nővé válását. És persze, sok embernek nem könnyű túllépni a keserűségen, ami a férje vagy felesége hűtlenségének felfedezése után marad benne. Az sem könnyű, hogy megtaláljuk a bátorságot ahhoz, hogy kilépjünk egy mérgező kapcsolatból.

Isten céllal adja nekünk ezt a napi 26 000 lélegzetvételt. A helyzetek, amelyekben találjuk magunkat, nem a véletlen vagy a szerencse, a jó vagy a rossz eredményei. Isten vagy megengedte, vagy elrendelte őket. Talán egy idegen országban vagy, távol mindenkitől, aki fontos neked, vagy börtönben vagy, és elképzelhetetlen körülmények között küzdesz a túlélésért. Esetleg düh emészt, vagy a legmélyebb kétségbeesésbe süllyedsz. Bármilyen helyzetben is vagy, Isten soha nem hagy el téged. Bár talán nem úgy tűnik, de a helyzetek, amelyeken keresztül megyünk, lehetőségek, nem pedig katasztrófák. Az életünk mindig céllal változik meg. Bárhogyan is alakul, az a tény, hogy még mindig tudunk lélegezni, Isten kegyelme.

Vannak pillanatok az életben, amikor a sötétség olyan sűrűnek tűnik, hogy úgy érezzük, minden fény kialudt körülöttünk. Amikor a legsötétebbnek tűnik az út, akkor van Jézus a legközelebb hozzánk. Jelenléte nem a körülményeink kellemes vagy kényelmes voltától függ. Ő akkor is itt van, amikor mindent elveszítünk, reményt, biztonságot, vagy akár az önmagunkba vetett hitet. A próbatételek és krízisek nem Isten elhagyásának bizonyítékai, hanem gyakran az ő különleges nevelőeszközei. Sokszor éppen azok az események, amelyeket legnagyobb csapásként élünk meg, ezek bizonyulnak Isten legnagyobb áldásainak. Minden egyes nehézség, bármilyen mély kétségbeeséssel járjon is, lehetőség arra, hogy Isten formáljon bennünket. Nem csak megengedi a próbákat, hanem céllal engedi meg őket. Soha nem vezet úgy, ahogyan mi vezetnénk magunkat, de ha követjük őt, nem tévedhetünk. Lehet, hogy most nem látod, mi miért történik, de Isten már látja a történet végét. Az ő szeretete nem hagy el a legsötétebb éjszakában sem. Bíz abban, hogy amit ma fájdalomként élsz meg, az holnap talán formáló kegyelemként válik érthetővé.

Uram, köszönöm, hogy soha nem hagysz el. Amikor a szívem megremeg, és az életem irányíthatatlannak tűnik, segíts bízni abban, hogy te mindezt a javamra fordítod. Taníts meglátni a próbák mögött a te célodat, és erősíts meg abban, hogy minden fájdalom egy lépés lehet hozzád közelebb. Amen.

Isten kezében van minden élőnek a léte, és a minden emberi testnek adott lélek. Jób könyve, 12. fejezet, 10. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az ökumené nem a pulpituson jön létre. Magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa, missziói és evangelizációs bizottsága idén június 22-e és 26-a között az egyház jövője és a jövő egyháza témakörben rendezi meg Rév Fülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferenciát. A jelentkezési határidő május 11-e, hétfő. Fischl Vilmos főtitkár szerint a rendezvény mára a lelkipásztorok és egyházi munkatársak egyik legfontosabb találkozási pontjává vált. Az ökumenikus tanács ökumenikus ernyőszervezet, amely különböző keresztény felekezeteket fog össze Magyarországon. A cél az, hogy erősítsék közöttük az egységet, segítsék az egyházak együttműködését, és kölcsönösen képviseljék a keresztény értékeket a társadalomban. Emellett számos ökumenikus programot szerveznek, és fórumot teremtenek a közös gondolkodásra. A szervezet 1943-ban jött létre, ma 11 tagegyházzal működik. Reformátusok, evangélikusok, baptisták, metodisták és ortodoxok egyaránt részt vesznek benne. Emellett több együttműködő szervezet is kapcsolódik a munkákhoz. A katolikus egyház nem tagja a tanácsnak, de számos területen együttműködnek, például az ökumenikus imahét megszervezésében. Ünnepi orgonaszó, Pannonhalmi koncert Rómában. A május 23-án zajló orgonák éjszakája lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva a Pannonhalmi főapátság a Római Magyar Akadémiával összefogva két hangversenyt szervez az Örök városba. A Pannonhalmi főapátság, az Arcus Temporum művészeti fesztivál, a Római Magyar Akadémiával, Berényi László megbízott igazgatóval szervezte meg a fiatal művészek alkotta korosi kvartett fellépését a Szent Anselm Bazilikában, ahol Kis Zsolt orgonaművész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Widmann művei hangzottak el. E program sikere kapcsán merült fel a római jelenlét folytatásának lehetősége. A Magyar Akadémiával egyeztettek a májusba tervezett két koncertről, amelyek ötletét az annak idején a Filharmónia Magyarország által kezdeményezett orgonák éjszakája adta. Megjelent az őszi lelkészképesítő vizsga anyaga. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezik az őszi vizsgaidőszak az önálló református lelkészi szolgálatra készülőknek. Július 31-ig lehet jelentkezni az egységes zsinati lelkészképesítő, valamint a különbözeti és honosítási vizsgára, illetve a lelkészi képesítés hatájában tartásával vagy visszaállításával kapcsolatos elbeszélgetésre. Az egységes zsinati lelkészképesítő vizsgát szeptember 16-án és 17-én tartják. Az időjárásról. Kissé változékonyabb, meleg idő. Ma csütörtökön erős felhőképződés várható, eső többfelé is eshet. Délnyugati a szél, és 20-25 fokunk van. Pénteken csökken, de majd növekszik a felhőzet. Elszórtan lehet eső. Változó irányú lesz a szél, és 20-26 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

Az elmúlt alkalommal emlékeznek arra, hogy ott fejeztük be, hogy Barnabás útra kelt Tarsusba azért, hogy megkeresse Sault, azaz a későbbi Pál apostolt, mert úgy látta, hogy nagy-nagy szükség lenne a szolgálatban rá Antiochiában. És ugye az ember arra gondolna, hogy na most innentől kezdve akkor erre fogunk koncentrálni, és Lukács, aki egyébként egy kiváló történész volt, és kiváló író is, úgy gondolta nyilván, hogy nem szaladna el, mert akkor jó pár olyan dologról nem beszélne, ami elég fontos. És ez a kis beszúrás, ami most következik az antiochiai gyülekezet életének a továbbvezetése előtt, rendkívül fontos. Egyébként Antiochiában maradunk, legalábbis az első esetben. Tessék csak hallgatni! Ezekben a napokban proféták jöttek le Jeruzsálemből Antiochiába, előállt az egyikük, név szerint Agabosz, és a lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Claudius idejében, a tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet előjáróihoz. Nagyon fontos ez a kis beszúrás, miközben én tudom, hogy a mai evangéliumi keresztények között nagyon sokakat abszolút irritálhat ez az Agabosz-féle profécia. Mert hogy mi az, hogy valaki előáll és mond egy proféciát? Szeretném mindenkinek fölhívni a figyelmét, hogy ide van írva a titok. A Szentlélek által. Nem a hasára ütött egyet, és ráadásul még csak nem is arról szól a dolog, hogy egyszer volt, hol nem volt, lesz majd egyszer egy valami, mert hogy az ilyen egyszer volt, hol nem voltak, előbb-utóbb ugye beteljesednek, tehát hogyha én azt mondanám, hogy egyszer csak a tyúkok majd abba hagyják a tojást, ezt mindenki tudja, hogy amikor a tyúk egy bizonyos kort elér, és egy bizonyos tojás szám megtörténik, akkor valószínűleg abba fogja hagyni a tojást, de ez nem kell profétának lenni. Ám abban az esetben, amit itt olvasunk, egy Szentlélektől jövő figyelmeztetés jön. Miért? Pontosan azért, mint annak idején, bár lehet, hogy merésznek tűnik többeknek a párhuzam, amit annak idején Isten kijelentett a fáraónak álmában. Mert hogy valamire föl akarta készíteni az ő népét. Tetszenek emlékezni a prófétai szóra? Az én uram, az Úr semmit nem tesz addig, míg ki nem jelenti szolgáinak a prófétáknak. Ez azért nagyon fontos, mert Isten nem azt akarja, hogy a történelem ilyen-olyan-amolyan szele ide-oda hányjon bennünket. És ez nagyon sokszor azért problematikus, mert profécia a legtöbb ember számára tulajdonképpen valami kegyes fajtája a jóslásnak. Itt pláne úgy tűnik, hiszen a jövőről szól. Nem. A profécia az az Isten akaratának, Isten tervének, Isten szándékának a bejelentése. És nyilván ez a késztetés, amit Agabosz átélt, nagyon hamar mérlegre is került. Ez a nagyon hamar mérlegre került, ez azt jelenti, hogy nem egy történelmi léptékű profécia szólt rajta keresztül, ami majd valamikor 300 év múlva, hanem a közeljövő, amire föl kellett készülni. És ez annyira így van, hogy amikor ezt a testvérek megértették, akkor elkezdtek gyűjtést tartani a Júdeában levő testvéreknek. Miért? Na ez egy nagyon fontos kérdés, és mivel ez a nehéz esetek sorozat, ezért aztán nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy hogy is kerültek a Júdeában levő testvérek ebbe a helyzetbe. Ugye nagyon sokszor az első gyülekezetet példává tesszük, és ezt nagyon jogosan tesszük, de van egy olyan első gyülekezeteken belüli, illetve hát inkább úgy kéne ezt mondani, hogy a jeruzsálemi gyülekezeten belüli gyakorlat, ami aztán később nem lett keresztény gyakorlat, általánosságban, ez pedig a vagyonközösség. Mi volt az oka a vagyonközösségnek? Hát az a sürgető érzés, hogy jön vissza az Úr, akkor semmiféle tulajdonra igazából nincsen szükségünk. Rosszul gondolták? Hát 2000 év távlatából könnyű azt mondani, hogy hát persze. De őnekik az volt az utolsó információjuk, amit kaptak, mégpedig angyalokon keresztül kapták, jeruzsálemi férfiak, mit álltok itt az égben nézve? Mert amiképpen láttátok Jézust fölemeltetni, aképpen fogjátok majd meglátni, amikor visszajön. Na most, az ember hajlamos arra,
hogy ne generáljon

0: rációkban gondolkozzon, és ami így hangzik el, azt úgy értelmezze, hogy hát én láttam itt elmenni, akkor én fogom látni visszajönni. És egyébként a jeruzsálemi gyülekezet iszonytatóan ragaszkodott ahhoz, hogy megpróbálja tartani magát ebben a körben. Tessenek csak arra gondolni, hát erről már olvastuk, hogy Istennek meg kellett engednie Istvánnak a megkövezését, és aztán egy kirobbanó üldözést, mert különben ez a gyülekezet soha ki nem mozdul Jeruzsálemből. Hát hogy is mozdult volna? Hát ide várják vissza az Urat. Ide fog visszajönni. Hát arról szól, még a profécia is megmondta, ugye tetszenek emlékezni, hogy az olajfák hegyére fogja majd tenni a lábát. Hát ki akar messze lenni akkor, amikor jön vissza Jézus? Egyébként, ha alaposan megnézik a jeruzsálemi gyülekezetnek a történetét, akkor más szempontból is nagyon próbáltak ügyelni. Annyira igyekeztek azon, hogy tartsák magukat a messiási vonalhoz, hogy amikor a gyülekezetnek a vezetője szükségképpen változik, erről nem sokára fogunk beszélni, akkor Jakabot, az úr testvérét fogják rendelni gyülekezet vezetőnek, mert ő mégiscsak Dávidita származású, hiszen ugyanabból a családból származik, ahonnan Jézus is származott. Most messzire szaladtunk egy kicsit, tehát a jeruzsálemi gyülekezet ebben a vagyonközösségi állapotban, hát hogy is mondjam, úgy járt, hogy miközben fölhasznált, hozzá nem igen termelt. Na most tetszik tudni, nincs olyan sok, ami egyszer csak ne lenné kevésé, ha fogy. És hogyha valaki az előbb azt mondta volna arra magában, amikor én megemlítettem, hogy később nem lett ez keresztény gyakorlat, hogy és a habánok, és a hutteriták, azt kell rámondani, hogy igen, teljesen igaza van a kedves kérdezőnek, de mégis másképp. Hiszen hogyha valaki a habánokra gondol, ők nem csak vagyon közösségben éltek, hanem munkaközösségben is, tehát ők termelő munkát folytattak, és nagyon példaértékűek voltak a termelő munkájukban. De ott a közösség, bocsánat, megtermelte a maga élelmiszerét, megtermelte a maga ipari, a szó akkori értelmében vett ipari szükségleteit, de a jeruzsálemi testvérek nem. És az antiochiaiak, milyen érdekes, nem azt mondják, hogy köllött nekik, hát akkor most amit vet az ember, azt aratja, úgy kell nekik, ne egyenek. Hát ez van. Hanem egyből az jut eszükbe, hogy akkor segítsük a mi testvéreinket. Mert nem kritizálni és bírálgatni akarták azt a látást, amit a jeruzsálemi gyülekezet valamilyen módon képviselt, hanem ebben a kialakult szükséghelyzetben ők úgy gondolták, hogy szükség lesz a támogatásra, és amikor bekövetkezett az a bizonyos egész területet érintő éhínség, akkor a testvérek nem azt mondták, hogy még a végén nekünk se lesz, hanem azt mondták, hogy segítsünk. És Barnabás és Pál volt az, aki a gyülekezet adományát eljuttatta a jeruzsálemi gyülekezethez. Ha valaki a Galácia levelet lapozza, akkor Pál vissza is tér erre, és pontosan még az időt is meghatározza. Most hagyd ne kanyarodjunk el ebbe az irányba, hiszen korábban egyszer már beszélgettünk erről, de mindenképpen nagyon tanulságos. Az Úr figyelmeztetett, a gyülekezet készült, és mivel a gyülekezet készült, ezért tudott reagálni, és nem csak tudott, akart is. Mert hogy egyébként hiába való az Isten beszéde, hogyha mi nem akarunk reagálni, hogyha nem akarjuk magunkévá tenni, de ez a gyülekezet akart is reagálni, és nyilvánvalóan a jeruzsálemi testvérek számára, hát ha valaki nem érti félre, amit mondok, akkor úgy mondom, hogy életmentő volt az a segítség, amit az antiochiai testvérek Barnabással és Saullal eljuttattak a számukra. Igen ám, de amikor ilyen nehéz helyzet támad, akkor meg szoktak változni a társadalmi körülmények is. És megmondom őszintén, hogyha a 12. fejezetbe belepillantok az elejébe, akkor nem pusztán arról szól a számomra, mint ami ide bőtű szerint le van írva. Tessék csak hallgatni. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Mindjárt meg is állhatunk. Melyik időben is? Hát amikor az éhínség kitör. Amikor szorul a hurok, amikor sarokba szorult az ember, akkor felelősöket szoktunk keresni, vagy megpróbálunk az emberek számára valakiket odadobni, mint egy koncként. Nagyon hosszú évek teltek el István kivégzése és az utána kirobbant üldözés, meg e között ha jól emlékszem, Pál apostol körülbelül 14 esztendőt mond, ami elkezdődött a kettő között eltelik. Az nem olyan rövid, a mi emberi életünkben se. 14 év alatt bőven el lehet felejteni jó pár dolgot, rosszakat is, jókra is másképp lehet emlékezni, de amikor valami kellemes, kényelmes, megbékéltebb helyzet van, akkor egy hirtelen jött szükség, vagy egy hirtelen jövő nehéz élethelyzet, hát felszisszenésre kényszeríti még a hívő embert is. A világiakat meg pláne. Ha valaki nem hiszi, amit mondok, akkor nagyon szépen kérem, hogy tessék megnézni a következő híradót. Mert hogy pillanatnyilag egész Európa, sőt nem csak Európa, hanem az egész világ egy hirtelen bekövetkezett, katasztrofálisan nehéz válság, bárhogy ez katasztrofális-e, azt hiszem hamarosan megtudjuk, őszintén remélem, hogy nem válik egyre katasztrofálisabbá, de egy katasztrofálisan nehéz helyzet felelősekért ordít, ilyenkor tüntetni szoktak a mai emberek, ilyenkor követelni szoktak ezt, meg azt, meg amazt, minthogyha ezt meg lehetne oldani azzal, hogy éppen óriási demonstrációkat szervezünk. Milyen jó lenne tüntetni mondjuk a háború ellen? Vagy milyen jó lenne kimondani azt, hogy hogy jutott el Európa idáig? Az elmúlt hetekben egy különleges istentiszteleten vettem részt, és ezen az istentiszteleten többféle felekezetnek a lelkészei jelen voltak, még szlovákul beszélő evangélikus lelkész is. És ez az evangélikus lelkész nagyon furcsán kezdte egy hálaadó napon együtt levő gyülekezet köszöntését, mert azzal kezdtén egy picit meg is szeppentem, hogy hát nagyon sokan már a történelem kezdeteitől a termésnek a betakarítását összekötötték azzal, hogy ilyen-olyan-amolyan isteneknek hálát kell érte adni, féltem, hogy hova fogunk kiukadni, és aztán egyszer csak úgy fordult a mondani való egy fél percen belül, és azt mondta, hogy egyébként a keresztények nagyon jól tudják, hogy tartoznak ezzel a hálával, és kinek. És aztán egyszer csak a problémákról kezdett beszélni, ami most a jelenünkben van, és azt találta mondani, hogy Európa megfizeti most az árát annak az istentelen helyzetnek és az istentelen gondolkozásnak, amibe hagyta magát szépen belesodorni az elmúlt évek kényelmes, nagyon kellemes, anyagilag is stabilnak tűnő időszakában, és most fizetni kell, mert aki nem tanult meg hálát adni, annak előbb-utóbb az életébe természetesen fog beköszönteni a szükség. Döbbenten hallgattam. Nagyon világos, nagyon egyértelmű, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon biblikus. De tessenek csak arra gondolni, hogy ilyenkor, és ezt a történelem bizonyítja, egyszer csak előkerülnek azok, akik a társadalomnak egy másfajta részét képviselik. Másképp gondolkoznak, másképp élnek, másképp látják ezt a világot, és amióta a kereszténység létezik, azóta újra és újra ilyenkor a keresztények felé valamiféle különleges ellenszem fordul. És Herodes úgy gondolta, hogy ő előveszi ezt a kártyát. Ha már egyszer volt kirobbanóban levő keresztény üldözés, amit annak idején még a templomból vezényeltek le, akkor ezt ő most társadalmi szintre emeli, korábban ebből a társadalmi vezetők kimaradtak, az utolsó, akit elítéltek, Jézus volt, ugye, akinél Pilátus meg Heródes jelen van a papokkal együtt, de a későbbi üldözésben, minthogyha ezek a társadalmi vezetők háttérbe maradnának, itt viszont Heródes a kezdeményező. Miért? Mert tudta, hogy a népnek ezzel valamilyen módon a kedvére tesz. Hiszen miközben nagyon sokan tisztelték és szerették a keresztényeket, a közben annyira nem volt mindenki boldog, hogy a kereszténység egyre virágzóbb. És hogyha eljöhet az a pillanat, amikor, hát hogy is kell ezt mondani, lángcsóvát lehet dobni a gyülekezet tetőjébe, akkor örömmel fogják ezt sokan üdvözölni. De és csak figyelni! Jakabot, János testvérét karddal kivégeztette. Nagyon-nagyon szíven ütött ez a mondat, és nem először. És miért üt szíven ez a mondat? Azért, mert semmi más információnk nincs. Azt sejtjük, hogy Jakab volt a tanítványok között a legelső, mármint korban. Azt is tudjuk, hogy nagyon hamar lett az Úr Jézus tanítványa, ott volt a legelső között. Azt is tudjuk, hogy a belső körhöz tartozott, a legbelső körhöz, hiszen ha az Úr Jézus csak 3 tanítványt vitt magával valahova, tessenek csak gondolni a megdicsőülés hegye, vagy Jairus lánya feltámasztásánál, Jakab, János és Simon Péter. Ő az a Jakab, aki annak idején odaállt és tüzet akart kérni az égből, János testvérével együtt. És ő az a Jakab, akinek érdekében az ő kedves mamája odaállt az Úr Jézus elé, és azt mondta, hogy Uram, add meg, hogy az én 2 fiam legyen abban az országban a külügy és belügyminiszter, ahol te leszel a király. Ugye nem is ezt kérték, hanem hogy hadd üljenek ők a te királyságodban a jobb és bal kezed felől, de ez körülbelül ugyanazt jelenti. Hadd legyenek ők a 2 legfontosabb. És akkor az Úr Jézus egy nagyon megdöbbentő kérdést vetett föl, azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. Ki tudjátok inni azt a poharat, amit én fogok inni? Meg tudtok keresztelkedni azzal a keresztséggel, amivel én fogok megkereszteltetni? És akkor Jakab és János rávágta, hogy tudjuk. Aztán a Gecsemáné kertben ez a Jakab ott van, megint a 3, akiket külön vitt az Úr Jézus, amikor ő gyötrődni kezdett. És azt kérte Jánostól, Jakabtól és Simon Pétertől, segítsenek neki imádkozni. Legyenek ott mellette az imádságban. Jakab volt az, aki még hallotta, hogy a mi drága megváltónk azt mondja, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te. De Jakab is, mint ahogy a másik 2 tanítvány, álomba zuhant. Olyan mély, rettentő, olyan ájulásszerű álomba. Én nem tudom, hogy mit gondolt akkor, amikor a gyülekezet úgy látta jónak, hogy ő legyen az, aki ezt az egész gyülekezetet, mint rangidős, igazából vezeti és képviseli. De eljött a pillanat, amikor Herodes letartóztatta. És egy szót se olvasunk arról, és én most hadd ne engedjem meg magamnak azt, hogy Biblián kívüli irodalommal próbáljak előhozakodni, én nagyon fontosnak gondolom, hogy Lukács ezt lezárta. Míg teljesen tökéletesen tudjuk Istvánnak a védőbeszédét, míg tudjuk a körülményeket, az odavezető utat, még azt is tudjuk, hogy István a végén látja megnyílni az eget, és bizonyságot tesz. Jakab, csak ez a lakonikus tömörség, bocsánat a szóért, Jakabot elfogadta, és karddal kivégeztette. Pallossal. Tehát Izraelben nem volt pallossal való kivégzés. A rómaiak keresztre feszítettek, ha a héberek ítéltek halálra valakit, azt megkövezték. Ez a karddal kivégeztetés, ez azt üzeni mindenkinek, hogy Herodes fölötte van. A jognak, a törvénynek, mindenféle rendnek, és úgy veszélyti el, mint egy bűnözőt. És azt olvasom, hogy Herodes látta, hogy ez tetszik a zsidóknak. És amikor zsidókat olvasok és mondok, az nem egy nemzetet jelent. A Szentírás ebben az időszakban zsidóként az elitet emlegeti. A vallási vezetőket emlegeti. Hát hogy ne tetszene? Hát nem az ő kezük sározódik, vagy véreződik össze. Hát ők ebből kimaradhatnak. Hát hogyha bármi történik, akkor mit mondhatnak? Hát Herodes. Egyébként, minthogyha az Úr Jézussal kapcsolatban nem sokkal a Krisztus feltámadása után már úgy hangozna, hogy ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Mondják a felbújtók, azok, akik mindent megtettek azért, hogy Jézus életben nem maradhasson, akik kijátszották az idegen hatalom kezére. Tetszik a zsidóknak? Hát persze, hiszen ők látták azt, hogy ebbe az irányba kellene valahogy tovább menni, meg kéne próbálni a kereszténységet megfékezni, csak hát ugye a legnagyobb ász a kezükből, bocsánat, a furcsa szóért, de kifordult, amikor a tázuszi Saul megtért. Hát ő volt ennek az élharcosa. Utána valahogy úgy elültek a dolgok, és most azt látták, hogy hát a tázuszi Saul utódja megjelent, még ráadásul a legfelsőbb vezetésből, Herodes, a helytartó ellenpontja a mi negyedes fejedelmünk, a mi királyunk. Hát ebből csak jó jöhet ki. Hát, hogy mennyire jól jöhet ki, vagy nem jöhet ki jól, azt nehéz megmondani azoknak, akik nem tudnak Isten szerint gondolkozni. A következő lépése Herodesnek az volt, hogy elfogadta Simon Pétert is. Magyarul úgy egyenként félre akarta állítani azokat a tanúkat, akiket apostolként ismertek. Mert hogy egyébként, hogyha az előbb elfelejtettem volna megemlíteni, az apostolok közül a vértanúság sorát Jakab nyitja meg. Ő az első, aki áldozatul esik a 12 közül. És nyilván úgy gondolta Herodes, hogy ha eltűnnek a tanuk, akkor el fog tűnni maga a kereszténység is. Hiszen nem lesz bizonyíték. Mert mi lenne a bizonyíték ebben a helyzetben, ha a szemtanuk elvesznek? Az előbb azt mondtam, hogy amikor nehézre fordul a világ, sorsa mindig bűnbakot keresnek. És nagyon könnyű megtalálni a keresztényeket. Pillanatnyilag a világi statisztikák szerint messze a legüldözöttebb felekezet a kereszténység. Félre ne értse senki. Nem sajnáltatni szeretném önmagunkat, de szeretném fölhívni arra a figyelmet, hogy ha valaki ellen vádat mondanak, az nem biztos, hogy egyben azt is jelenti, hogy ez a vád igaz. Viszont a mártíromság az egy nagyon speciális helyzet, amikor az ember az életével tesz tanúbizonyságot. A mártüreó, amiből ez a mártír szó származik, görögül annyit tesz, tanúságot teszek, tanúskodom. Nem tudom, hogy a következő időszak mit hoz. De azt tudom, hogy az emberek Isten ellen már folyamatosan ágálnak, Jézusról hallani nem akarnak, és mindent meg akarnak azért tenni, hogy minden, ami a kereszténységhez tartozik, az alapkövek kiforduljanak a helyükből és leomoljanak. Imádkoznunk kell. Minden kereszténynek imádkozni kell két dologért. Hogy nyissa fel az Úr azoknak a szemét, akik menekülni szeretnének a lelki halálból, a másik, hogy erősítse meg a keresztényeket, hogy be ne csukják a szemüket akkor, amikor látni kell. Mert én ugyan nem gondolom magam magabosznak, de azért szól az Úr, hogy fölkészüljünk. Mert csak a fölkészült ember képes válaszolni, reagálni annak megfelelően, amire az Úr fölkészítette. Azt mondta az Úr Jézus, hogy amikor majd ezek történnek, ne megrémüljünk, hanem emeljük föl a fejünket, mert közel van ő az ajtó előtt. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Aranyosi Ervin, Nem kell háború. Nem kell a háború. Nem kell a világnak. Azok harcoltatnak, akik többre vágynak. Kik életek árán kincseket szereznek, ám nem tagjai a harcoló seregnek. Mást küldenek hadba, ki a csatatérre. Mindegy, sárga bőrű, néger vagy fehére. Nem számít családja, értelme vagy kora, az sem, hogy szegénye, vagy jól megy a sora. Csupán annyi számít, hogy védje hazáját, engedelmeskedjen, s fogja be a száját. Lényeg, hogy a drága lőszert elhasználja, s a golyót felfogja, ezt várja hazája. Nem kell a háború, hidd el nekem, nem kell! Naponta háborút visel minden ember. Van, ki a létért küzd, van, ki többre vágyna. Ezért mások hátán a csúcsokra hágna. Ám a háborúban, aki részt vesz, sérül. Nehezen mond le az ego köntöséről. Mert a siker némi örömet is okoz. Ha ízére rákapsz, új vágyakat fokoz. Harcolsz mások ellen, még többre vágysz ennél. Átalakul lényed, mintha nem te lennél. Nem egymás ellen kell megharcolva élni. Ezt a gondolatot le kéne cserélni. Mert hát boldogulni született az ember, megtöltve életét hittel, szeretettel. Azért születtünk, hogy egymást támogassuk, s mások tiszta lelkét meglátogassuk. Örömöt szerezzünk, sok-sok vidámságot. Szeretettel élni nincsen erre más ok. Ne védj hát kezedbe fegyvert, ami ölhet. Ne legyen lakásod laktanya vagy körlet. Vedd az embereket végre emberszámba, hozzuk el a békét, kies kis hazámba. Nem kell a háború, nagyon kell a béke. Harcnak, küzdelemnek legyen végre vége. Tanuljunk meg szépen csak egymásért élni, ne is kelljen többé senkinek se félni.

0: Egészségpercek.
1: Az alvás fontos szerepet játszik az egészségünkben. Habár az idő hiány miatt sokszor szeretnénk megsporolni az elvesztegetett órákat. Számos bizonyíték áll már rendelkezésre, hogy az alvás nem időpocséklás, hanem nagyon is szerves része az egészséges életmódnak. Egy most megjelent tanulmány szerint azok, akik kevesebbet alszanak, mint 5 óra, nagyobb valószínűséggel szenvednek majd magas vérnyomásban. Ha csupán egyetlen éjszaka kimarad, vagy lerövidül az alvás, akkor is kimutatható átmenetileg a vérnyomás emelkedése, a szívverések számának növekedése, illetve a vérnyomás emelésében fontos szerepet játszó szimpatikus idegrendszer aktiválódása. A tartós nem alvás az átmeneti tüneteket tartóssá teszi, valamint a szervezet eddig nem egészen tisztázott okok miatt több sót raktároz, ami megint csak a vérnyomás emelkedésének irányában hat. Ezek alapján kijelenthető, hogy az alvás hiány rendkívül káros a szív és érrendszerre. Ezért megfelelő pihenés nélkül nem élhetünk egészséges és teljes életet. Különösen nagy gondot jelent ez azok számára, akik alvászavarban szenvednek. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az alvás természetes napirendként illeszkedjék életvitelünkbe.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve 84. rész. Sóvárgás a templom után. Mély kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi oltáraidnál, seregek ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Szela. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgasd meg imádságomat. Figyelj rám, Jákób Istene. Szela. Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkentett személyére. Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik.

0: Mai szakasz, 84. Zsoltár. Szinte fülünkbe cseng a Zsoltár dallama, amikor e sorokat olvassuk. Mély szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt, emősztédik lelkem az Úrnak tornácai után. A kórusok és a zenészek, akiket Dávid vezetett, boldogan éltek és szolgáltak a szentély udvarán. Ezt a Zsoltárt Kórá fiainak Zsoltáraként ismerjük. Milyen csodálatos, hogy a nagy lázadó családja nem lépett Kóra lábnyomába. Éppen ellenkezőleg, szerették szolgálatukat Isten templomában. Úgy tekintettek a szentély templomra, mint Isten lakhelyére, és vágyakoztak megpillantani Isten arcát. Salamon még így tűnődött. Vajon gondolható-e, hogy lakozhatnék az Isten a földön? Íme az ég és az egeknek egei be nem foghatnak téged. Mennyivel kevésbé e ház, amelyet én építettem. A 84. Zsoltárban nincsen nyoma kételynek. Az Úr közelsége bizonyosság és kegyelem. Habár ez a Zsoltár Kóra fiainak érzéseit tükrözi, az alcíme általános érvényűvé emeli. Ez az Isten háza után vágyódó szív esengése. A 23. Zsoltárban, a 6. versben jelenti ki, az Úrházában lakozom hosszú ideig. Dávid is szeretett az Úrházában időzni egész életében. Meg lehet, hogy néha távol volt Isten házától, amikor hazba vonult, de akkor is arra vágyakozott, hogy a szent sátorhoz járulhasson. Még amikor a síralom völgyén vonult is át, Istennek mondott hálát. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másütt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonosznak sátorában. Túláradó volt a hála Dávid szívében Isten iránt. Olyan bőségesen megáldotta őt. Adjunk hálát mi is azért, hogy összegyűlhetünk az Úrházában, ahol bőséges lelki táplálékban van részünk, ahol együtt dicsőíthetjük Istenünket hittestvéreinkkel. Milyen jó, hogy szívünk egészen összhangba kerül vele, és örömmel énekelhetünk bőséges áldásairól az Úrnak, ahol Isten jelenlétébe jöhetünk, és megpillanthatjuk arcát lelki szemeinkkel. Tudjuk, az Úristen nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: a költészet hangján.
1: Rabindranath Tagore, áldás. Áld meg ezt a parányi szívet, hófehér lelket, mely elnyerte az ég csókját a földi életre. Szereti a nap tündöklő fényét, és az anyja boldog mosolyát. Nem gondol megvetéssel a porra, és nem vágyik csillogó aranyra. Áld meg őt, és öleld szorosan szívedre. 100 keresztúton át ide talált. Ő tudja a titkát, hogy választott ki a tömegből téged. Ajtód elé lépett, és kezedbe fogódzva kérdezte útját. Híven követ, csacsog és nevet, és a szíve nem ismeri a kétejt. Őrizd hitét, vezesd biztos kézzel, és áld meg őt. Tedd a fejére kezed, és kérd Istenedet, hogyha parányi lába nyomában vészjósló hullámok kelnek, fentről kapja a szelet, és kifeszített vitorlákkal elérje a béke kikötőjét. A nagy rohanásban ne felejtsd el őt. Engedd, hadd jöjjön közel a szívedhez, s a kezed pihentesd meg áldón a fején.
0: A napversét elmondta Székely János. Iránytű.
2: Mondta azért Jézus nékik: meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővelkedésben van az ember élete. Lukács evangélium a 12. fejezet, 15. vers. Krisztus éppen tanított. Szokás szerint mások is köré gyűltek tanítványain kívül. Mondta pedig néki egy valaki a sokaság közül: Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Miközben Krisztus ünnepélyes igazságokat tanított, ez az ember ezzel a problémával foglalkozott, ezzel árulva el önzőségét. Szívesen elfogadott volna az Úrtól olyan képességeket, amelyekkel előre vihette volna saját földi ügyeit. A lelki igazságok azonban nem érintették értelmét és szívét. Csak az örökség megszerzése foglalkoztatta. Jézus felvilágosíthatta volna ezt az embert az igazságról. Tudta volna, hogy mit kell tenni ez ügyben. A két testvér azonban azért vitatkozott egymással, mert mindkettő kapzsi volt. Krisztus ezért így válaszolt: nem az én feladatom, hogy egy ilyen vitában igazságot tegyek. Én másért jöttem, azért, hogy hirdessem az evangéliumot. Minden hasonló vitának a gyökerére sújtott az Úr a bolond gazdagról mondott példázatában. Azok oktalanságát szemléltette segítségével, akik csak erre a földi életre gondoltak. A példázatbeli embernek nem volt magasabb rendű célja a pusztulásra ítélt állatokénál. Úgy élt, mintha nem volna Isten, sem menny, sem örök élet. Mintha nem tartozott volna sem Istennek, sem embernek. Szerencsésebbnek tartotta magát másoknál, nagyra értékelte bölcs gazdálkodását. Miközben boldog évekre számított, az Úr ezt a kijelentést tette felőle: bolond, az éjjel elkérik a te lelkedet tőled. Ez a kép minden korban találó. Tervezhetsz önző célból, felhalmozhatsz kincseket, építhetsz széles és magas palotákat, mint az ókori Babilon építői, de nem tudsz olyan magas falat és erős kaput építeni, hogy az ítélet hírnöke kint rekedjen. Belsazár király lakomát ült a palotájában, és dicsérték az arany, ezüst, vas, fa és kőisteneket, de a láthatatlan mennyei lény keze felírta a falra az ítélet szavait, és már hallani lehetett a kapuhoz érkező ellenség lépéseinek zaját. Az önző élet pusztulást von maga után. Krisztus arra késztet, hogy adjunk, hogy áldozzuk fel magunkat másokért. Akié a fiú, azé az élet. Akiben pedig nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. János 1. levele, 5. fejezet, 11. és 12. vers.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Út a kudarctól a sikerig. Második rész. Bár először kicsiny voltál, végül igen naggyá leszel. Jób könyve 8. fejezet 7. vers. Visszatekintve könnyebb felismerni a sikert, mint előre nézve. Olykor évekbe telhet, amíg meglátjuk, megünnepeljük és biztosnak érezzük a sikerünket, mivel nem a megfelelő perspektívából szemléljük az életünket. A Mississippi folyó legszélesebb szakaszán egy több mint 3 kilométeres acélhídon lehet csak átkelni, miközben a forrásánál olyan keskeny, hogy át is ugorható. A dolgok általában kicsiben kezdődnek. Van egy imádság, amely így szól. Istenem, adj nekem türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni, bátorságot, hogy változtassak, amin tudok, és bölcsességet, hogy e kettőt meg tudjam különböztetni. Reinhold Niebuhr teológus imádkozott így először egy vasárnapi istentiszteleten egy kicsiny Massachusetts-i gyülekezetben. Mindössze egy maroknyi hívő volt jelen aznap, de egyiküknek annyira megtetszett ez az imádság, hogy az alkalom után másolatot kért belőle Niebuhrtől. Tessék, felelte és oda nyújtott egy gyűrött papírdarabot. Alig ha lesz rá szükség többé. Nem lett igaza. A mi atyánk után ez ma a leggyakrabban elhangzó imádság a világon. Hát nem ironikus, hogy ilyen népszerű lett Niebuhr imája? Nyilvánvalóan nem volt megfelelő a perspektívája, ezért nem ismerte fel, hogy mennyire értékes. Ennek tükrében olvasd el ismét ezt az igeverset, és gondolkodjál rajta. Bár először kicsiny voltál, végül igen naggyá leszel. Isten segítségével te is sikerre válthatod a kudarcaidat, és nagy dolgok történhetnek az életedben.

Nagy Konstantin meg a szombat. A harmadik század végére a hajdan legyőzhetetlennek hit római birodalom ereje meggyengült. A jól karbantartott egységet a különböző politikai és vallási irányzatok szétrombolták. Egyre élesebben fogalmazódott meg a nagy kérdés, mi az, ami megmentheti a birodalmat? Eleinte a kereszténység elpusztításában látták a birodalom megmentésének egyik legfontosabb útját. Az egyház viszont lassan állam lett az államban. Feszes, jól működő szervezet fogta össze, a bűnbánat kegyelméből fegyelmi eszköz lett. A nagy változást Nagy Konstantin hozta, aki mint bölcs államférfi a kereszténységet hatalmi törekvéseinek szolgálatában akarta állítani. Politikai kedvezményeket nyújtott az egyháznak, az elszakadt csoportokat viszont kemény rendeletekkel akarta beterelni az egységes, egyetemes egyházba. 321-ben az egyház jogot kapott arra, hogy a vasárnapot, a nap tiszteletre méltó napját állami ünneppé tegye, a törvényszékek ezen a napon csak a rabszolga felszabadítási ügyeket intézhették. A törvény így rendelkezett. A nap tiszteletre méltó napján az elöljárók és a városlakók is pihenjenek, és minden műhely zárva legyen. Megszüntette a régi szokást, mely szerint a földművesek 7 napon át dolgoztak, a 8. napon pedig piacot tartottak. Elrendelte, hogy ezentúl a piac a 7. napon legyen, a 8. nap ugyanis a keresztények Isten tiszteleti napja és a napisten ünnepe volt. A tények ismeretében naívság lenne azt állítani, hogy Konstantin rendelete tette át a szombat ünneplését vasárnapra, hiszen ennek akkor már több mint egy évszázados hagyománya volt. A rendelet a már meglévő keresztény gyakorlatot szentesítette. A szombat-vasárnap vitában csak annyit jelentett, hogy állami segítséget adott a nyomaiban meglévő szombat ünneplés visszaszorításához. Ez a pogányból hirtelen keresztény élet tömegek tetszését is elnyerte, hiszen a vasárnap, mint a nap tiszteletre méltó napjának ünneplése, közöttük már korábban is népszerű volt. Amit a teológusok a vasárnap kötelező megünneplése érdekében nem tudtak megtenni, azt megtette az állami törvényhozás, ami mögött az a politikai érdek húzódott, hogy az egységes kereszténység csatlakozva a napnapját szívesen, hittel ünneplő pogányokhoz egy egységes rendet, ritmust tud adni a birodalom életének. A Nagy Konstantin követő császárok ezért rendre megerősítették 368-ban, 386-ban és 389-ben a vasárnap törvényt. Aki másképpen mert gondolkodni, a birodalom ellensége lett.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Ne tűrj meg semmi gonoszt magadban. A mai ige Mózes 5. könyvéből van, a 13. fejezet 18. verse. Semmi se tapadjon kezedhez abból, ami kiírtandó, hogy így elforduljon rólad az Úr izzó haragja, és irgalmazzon neked, és irgalmában megszaporítson, ahogyan azt esküvel ígérte atyáidnak. Gondolatok az igéről. Mikor Izrael meghódítja a bálványimádók városait, el kell pusztítania mindazt, amit a bálványimádás megfertőzött. Tehát tűzre való. Ugyanígy kell elbánnia a keresztjén embernek is mindenfajta bűnnel. Egyetlen egyet sem hagyhatunk meg magunknak. Késhegyig menő harcot kell folytatnunk a test cselekedetei ellen, akármilyen vagy akár mekkora is az. Akár testi, akár lelki, akár szellemi legyen is az. Nem azért, mert ezzel nyerhetünk kegyelmet, hanem azért, mert ez már Isten kegyelmének a gyümölcse, amelyet mindenképpen meg kell teremnünk. Amikor Isten segít nekünk abban, hogy bűneinknek ne irgalmazzunk, nagy irgalmat gyakorol irántunk. Ha harag és bűnbánat tölt el bennünket bűneink miatt, akkor Isten többé nem haragszik ránk. Ha megfeszített erővel harcolunk természeti emberünk ellen, az Úr megsokasítja rajtunk áldását. A Krisztus Jézusban való békességhez, növekedéshez, biztonsághoz és örömhöz vezető utat találjuk meg, ha e szerint élünk. Semmi se tapadjon kezedhez abból, ami kiírtandó. Uram, a te véred tisztítson meg engem ezen a mai napon. Akik elszántan küzdenek természeti emberük ellen, és megmaradnak az Úr szeretetében, azoknak élete kivirágzik, és örömük egyre növekszik az Úrban. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az északi egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat. A déli egyházkerület május 16-án Békéscsabára, a nyugati Dunántúli egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnapig, vagy holnap utánig lehet jelentkezni a találkozóra. Gyermekmisszió szolgálat. A gyermekmisszió szolgálat pályázatot hirdet a baptista gyülekezetek 6-14 éves korosztályú gyermekek irányába végzett evangelizációs célú törekvéseinek támogatására. Abban szeretnénk támogatni benneteket, hogy betöltsük Krisztus parancsát, minden hívő elhívását, tegyetek tanítványokká minden népet, fogalmazzák. A pályázati anyag beadásának határideje május 31-e. Az időjárásról. Kissé változékonyabb, meleg idő. Ma csütörtökön erős felhőképződés várható, eső többfelé is eshet. Délnyugati a szél, és 20-25 fokunk van. Pénteken csökken, de majd növekszik a felhőzet. Elszórtan lehet eső. Változó irányú lesz a szél, és 20-26 fok lehet.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban dr. Tokics Imre főiskolai tanár előadását hallgathatjuk meg Ámosz és Abdiás próféta könyvéről.
3: Mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök. Ámosz próféta könyvéről kell néhány szót szóljunk. Bevezetőleg hadd mondjam el, hogy ez a görög kifejezés, hogy profétész, azt jelenti, hogy előre mondani, szóvívő, beszélő, hírnök. A proféta nem csupán a vallásos életben, hanem a nem vallásos életben is létezett. Ővelük most nem foglalkoznánk, csupán azokkal a profétai tevékenységekkel, amely a vallás területére koncentrálódik. A héber nyelvben is ismert volt több kifejezés is a profétára. Az egyik ilyen a nábi kifejezés, amely az akkád, nabu szógyökkel hozható össze. Ennek az alapjelentése hirdetni, hívni. Vagyis a proféta az az ember volt az Ószövetségben, akit az Isten elhívott, hogy hirdessen a népnek. A proféta az az ember, akit az Isten meghívott, és itt szeretném a passzív szerkezetre felhívni a figyelmet, hiszen a proféta az passzív alakban van, mert az Isten az aktív, ő, aki meghívja, és a proféta az, aki meghívott. A bibliai profétizmusnak már a Szentírásban, a Bibliában is nagyon hosszú előtörténete van, és úgy is mondhatnám, hogy jóval az állam kialakulása előtt, már a királyság létrejötte előtt, ismert volt ez a profétai tevékenység, és a Krisztus előtt 11. században, sőt, ha jól megnézzük, akkor Mózesről azt mondja a Tóra, hogy olyan proféta nem támadt Izraelben, mint amilyen nagy profétának tekinthető Mózes. Ha a Mózest is a profétákhoz, a Tóra alapelvei szerint a profétákhoz soroljuk, akkor jóval korábbra visszamegy a profétai tevékenység, ugye már a 13. századra, 14. századra Krisztus előtt. Kik voltak a proféták? Hiszen Ámosz egy rendkívül jelentős profétai személyiség volt, vele valami alapvető változás következik be a profétaságra való tekintettel. Tehát Ámosztól valami más a profétaság. El kell mondjuk azt, hogy Ámosz az első író proféta. Miért a korábbi proféták nem voltak író proféták? Nem. Korábbi proféták, ismerjük az életüket, de ők nem írtak, hanem róluk megírták a történetet, de nem ők. Ámosz lesz az első, aki leírja a saját proféciáit, legalábbis rendkívül röviden, hiszen Ámosz néhány fejezetből áll, egy Ézsaiás, egy Jeremiás, vagy egy Ezékiel könyvéhez képest, de óriási változás, hogy elkezdenek a proféták írni. És a proféták nem csupán Ámosztól, hanem korábbiaktól, korábbi időszakoktól már teljesen világosan látható, hogy a hit védelmezői voltak. A Jahve hit védbástyái voltak. Ha bármi a jahvizmusban negatív tendenciát öltött, és azt szeretném mondani, hogy bármi, a proféták voltak az elsők, akik felemelték ezzel szemben a

valamiben eltér a vallásos gyakorlatuk az ideálistól. A proféták voltak azok, akik elméletileg megvesztegethetetlenek voltak, de itt ezért kiemelném azt, hogy elméletileg, hogy miért, később még vissza fogunk rátérni. Egy biztos, ahol egy proféta megjelent, ott mindig közösség alakult ki. A profétákat mi már, különösen az Új Szövetség fókuszán keresztül, egy kicsit a glóriájában látjuk. De azért az ókorban profétának lenni, hát először is rendkívül jó hanggal kellett az illetőnek bírni. Miért? Nem voltak még technikai feltételek adottak, és ezek a proféták bizony elmentek az élet forgatagába. Elmentek az ókori piacokra, a piacok bejáratához, elmentek a karavánutak pihenőhelyeire, ahol nagy létszámú ember volt, és ezeknek az embereknek elmondták azt, amit az Isten számukra üzent, amit az Isten mondott, hogy mondjon el, e proféta. És így, hát most gondoljuk el, hogy az élet forgatagába, ha valaki megállt, és szépen csak halkan beszélt, hát azt nem igen értette, legfeljebb néhány méterre a proféta környezetében sürgő forgó ember. Ahhoz, hogy a proféták elérjék a távolabb mozgó, lakó, élő embereket is, a távolabb található embereket is, ezért a profétáknak hangosan kellett beszélni, rendkívül hangosan. Minél hangosabban beszéltek, annál több ember hallotta. Minél halkabban beszéltek, annál kevesebb ember hallotta. És a profétáknak ezzel a szóval mondanám, hogy volt egy placuk, egy területük. Ezt a területet éveken, évtizedeken keresztül őrizték, védelmezték, és ők ott minden nap megtalálhatóak voltak. Voltak emberek, akik ezt a profétát szerették hallgatni, azt a profétát kevésbé. Minél nagyobb volt a hallgatóság, annál népszerűbbé vált a proféta. Igen ám, de egyre inkább nem fértek el a nagy számú hallgatók egymás mellett, ezért feljebb ment, ugye, az imidzse a hallgatók létszámával együtt, és az volt a profétának a legmagasabb megbecsülése, ha a templom udvarához eljuthatott. Miért? Hát ott kérem szépen éjjel-nappal emberek voltak, a vallásos emberek voltak, és ha eljutott a templom kapujához, a bejárathoz, hát ott százak és ezrek hallgathatták. Tehát a profétának is úgymond volt szakmai előmenetele, és voltak olyan proféták, amelyik kies területekre mentek, ahol még a madár se jár, de mégis ha egy ember jött, akkor annak az egy embernek profétáltak. És ez az egy ember elmondta a többieknek. Keresztelő János elmegy a pusztába, ahol tényleg ember nem jár, és azt olvassuk, hogy az egész Jeruzsálem kiment, hogy hallgassák Keresztelő Jánost. Tehát ha a profétán keresztül az Isten szólt, és az emberek ezt megérezték, akkor akárhol volt, akármilyen jó vagy kevésbé jó helyen prédikált, mert a proféták profétai prédikációkat mondtak, orákulumokat mondtak, jövendöléseket, ítéletet, üdvösséget. Szóval elég széles a kelléktára a profétai retorikának, igehirdetésnek, és elsősorban a proféták a beszédükön, az igehirdetésükön, a proféciájukon keresztül voltak népszerűek. De később, ahogy népszerűvé váltak a proféták, egyre inkább növendékek vették körül őket. A növendékeket így mondja a Héber, hogy talmudím. Ebből van a Talmud kifejezés, azt jelenti, hogy tanulni. Ebből van a tanuló kifejezés. Tehát a talmudimok azok a növendékek voltak, akik egy-egy nagy profétai egyéniség mellett ott voltak, és nem csupán
a reggeli, déli vagy délutáni proféciáit, prédikációit hallgatták meg, hanem egész nap együtt voltak. Tanulmányozták a Tórát, tanulmányozták más proféták írásait, meghallgatták jövendőléseket, tanulmányozták.

0: tanulmányozták az írásokat, és ismeretekkel növekedtek, gazdagodtak, lejegyezték a mesternek egy-egy jobban sikerült prédikációit. Utána megmutatták a mesternek, a mester kijavította, hozzáírt, szerkesztette, míg végül elnyerte a végső formáját. És amikor a próféta meghalt, a tanítványok nem mentek el más prófétának növendékei közé, hanem a prófétának tiszteletet adtak halála után is. Gondozták az írásait, amit a próféta leírt. Ezeket már szinte mondhatnám úgy, hogy szentírási tisztelettel gondozták. Sem hozzá nem tettek, sem el nem vettek. Bár ezt azért későbbiekben alakul ki ennek a teljes, szigorú, következetes törvénye, mert néha kiegészítették, mivel egészítették ki. Hát kérem szépen, egy-egy prédikációval mondjuk azt mondta, hogy majd amikor Asszíriát látjátok összedőlni, majd amikor Asszíriát el fogja foglalni Babilon, sosem lesz az, gondolták a hallgatók. Igen ám, de amikor ez bekövetkezett, akkor a prédikációjába a prófétai írásoknak bizonyos részét akkor aktualizálták, és a próféta mondásainak, gyűjteményeinek beteljesedését látták, érezték saját történetükben. Az író próféták közül, ahogy említettem, az első volt Ámosz. Korábbiakban még nem volt író próféta. Volt Elizeus, volt Illés, volt Sámuel, hatalmas nagy prófétai egyéniségek, tekintélyek, de nem írtak. Róluk kialakultak szájhagyományok, és ezeket a szájhagyományokat majd később bedolgozzák a királyok könyvébe, a krónikák könyvébe, de ők maguk nem írtak, legalábbis nem maradt fenn. Aztán voltak olyan próféták, akik csak a nevüket ismerjük, azt is tudjuk, mert elmondja az Ószövetség, hogy írtak prófétai könyvet, Gád próféta. De nem ismerjük, számunkra elveszett az ő munkásságok. Ámosz második Jeroboám királysága idején tevékenykedett Izraelben. El kell mondani azt, hogy az író próféták, amikor Isten elhívja őket, későbbiekben már a polgári foglalkozásukat nem űzték. De lehet, hogy a polgári foglalkozásuk gyümölcseiből, idézőjelbe, tudták fenntartani nem csak önmagukat, hanem azt a tanítványi kört, 10, 20, 30, 50, 60, 100 ember, amerre mentek, azoknak az embereknek enni kellett adni, inni kellett adni, stb. Stb. Így például tudjuk azt, hogy Ámosz próféta barompásztor volt, és tudjuk, hogy önálló vállalkozó, tehát nem munkás, nem egy gazdag embernek besegített, és ezért havi fizetést kapott, hanem gyakorlatilag önálló vállalkozó volt, illetve füge termelést, termesztést folytatott. Ma már a régészeti leletek hozzá segítenek bennünket, hiszen van egy héber szakszó, amely talán azt mondhatnám, hogy körbeírva, hogy a fügefán egy éles késsel, egy meghatározott helyen a fán egy sebet ejtettek, és később ezen a seben nőtt ki a gyümölcs. Ez nagyon nagy szaktudást igényelt, ez egyrészt a határozott mozdulat, és hogy az ágak elrendezésében és a fa elrendezésében hol és hány ilyen sebet ejtsen, mert ez adja meg a későbbi füge termést. És ezt általában az emberek nem ismerték, nem adták tovább, mindenki a saját, ezt a titkot saját magának őrizte meg. És ez a mozdulat nemrég került napfényre régészeti emlékeken keresztül, hogy kérem szépen, ez egy ilyen nem természetes mozdulat, hanem egy szaktudással és egy éles késsel elvégzett mozdulat volt, ezt kiválóan ismerte Ámosz próféta. Akit Isten elhívott, ki ragadta abból a polgári civil foglalkozásából, amiből korábbiakban megélt, és a próféta, mint prófétaként élt meg. Voltak gazdag emberek, ilyen volt például Jeremiás. Nagyon nagy családi birtokai voltak. Persze ez a nagyon nagy családi birtok, ez azért idézőjelben van, az akkori viszonyokhoz képest nagy családi birtokok voltak. Ezeket kiadta a testvéreinek, és a testvérei ezért, mint egy járadékot fizettek, ugye földbérként járadékot fizettek a prófétának. Ezért a próféta igazából meg tudott élni, mert neki volt a földjeiből egy biztos bevétele. Így volt Ámosz is, mert Ámosz a korábbiakban ugye az állatait maga legeltette, és azt mondta valakinek, engem elhívott az Isten, itt vannak az állataim, ezért én ennyit, ennyit és ennyit kérek minden évbe. Az állatok az enyém, a gyümölcs, ugye, az állat termesztésének, különböző termékeinek az eladásának egy része a tied, mert te foglalkozol vele, egy része az enyém, és ezt én kérem. És ebből a próféta meg tudott élni. Miért? Nagyon fontos volt, hogy ne függjön a próféta megélhetésében egyrészt senkitől. Mert ha függő helyzetbe kerül, és mondjuk a király azt mondja neki, hogy hát kedves Ámosz, akkor én meghívlak téged, legyél az én udvari prófétám. Igen, királyom. Ebben a pillanatban a próféta elveszítette a függetlenségét. Miért? Hát ő nem az igazságot kellett, hogy mondja ettől a pillanattól. Nem is mondhatta. Nem mondhatta azt, amit az Isten mondott, hogy mondjon, hanem csak azt mondhatta, amit majd a király kancellárja minden reggel a fülébe súg, vagyis, hogy a király napi politikáját legitimizálja a nép előtt, a főurak előtt, a papok előtt. És voltak ilyen kultuszproféták, akik a király asztaláról étkeztek, nagy tekintélyűek voltak, bizonyára emlékeznek Jeremiás könyvéről az előadásunkra, és ott volt Hananiás, Hanania próféta, ő is egy ilyen kultuszi próféta volt, a király asztaláról étkezett. A király nagy életjáradékot adott neki. Gazdag ember volt, tekintélyes ember volt, de a tekintélyével és a gazdagságával elveszítette önállóságát és függetlenségét. Ámosz könyvének néhány történeti hátterére próbáljunk rávilágítani. Ez az időszak, az ő prófétaságának időszaka, első részben azt látjuk, ugye második Jeroboám Krisztus előtt 783-tól 743-ig uralkodott, tehát 40 esztendeig uralkodik a király, és ennek a 40 esztendőnek az első fele az általános jólét, a gazdagság, a fejlődés, ma így mondanánk, a fenntartható fejlődés időszaka volt. Két nagy hatalom próbálja egymást legyűrni, a szíriai Damaszkusz és az asszír hatalom. Azt is mondhatnánk, hogy Hárán és Damaszkusz. Hárán Ninive és Damaszkusz. És ezek az emberek, ezek a prófétai emberek nem csupán a vallásos tanítást, üzenetet adták tovább az embereknek, hanem el kell mondani, hogy a napi aktuál politikát is behozták a prédikációikba. Abban a pillanatban, amikor azt mondták, hogy Damaszkusz el fog esni, mert majd Hárán le fogja győzni, hát mi volt ez más, hanem, mint annak az időnek az aktuál politikai kérdése. És az embereket nagyon érdekelte. Érdekelte, hogy milyen körülmények között fognak a holnap és a holnap után napjai megtörténni. Mi lesz az egyik világbirodalommal, mi lesz a másikkal, bár igazából az izraelitákat nem annyira a pogány világbirodalmak érdekelték, hanem az ebből fakadó következmény, hogy rájuk milyen hatással fog jelentkezni, hogy elesik Szíria, és Asszíria pedig feltámad. Virágzott a kereskedelem. Tehát ebben az időszakban virágzott a kereskedelem. És az embereknek a jólétet mindig a kereskedelem biztosította. Korábbiakban stagnált, ebben az időben pedig a kereskedelem megélénkült. Egyre inkább Izraelen keresztül akartak a kereskedők eljutni más országokba. Egyrészt tranzitország volt Izrael a kereskedelem szempontjából, északról és keletről, ugye a mezopotámiai gazdag területekről Egyiptomba kívántak lejutni, de ha Izraelben megtalálták a megfelelő csere-arány kereskedelmét, akkor ők miért menjenek még 500 kilométerrel tovább? Akkor sokkal egyszerűbb, ha itt eladunk mindent, veszünk valami más árut, és megyünk vissza Damaszkuszba, megyünk vissza Babilonba, megyünk vissza Háránba és Ninivébe. És egyre inkább ez a kereskedelem az ország gazdasági helyzetét felélénkítette, egyre inkább a szociális olló kinyílt, aki a gazdasági élet előnyeit le tudta aratni, az gazdag ember lett, az pillanatok alatt új gazdaggá vált, szolgák, arany, minden, hatalmas palotákat építettek. Viszont azok, akik csak fizetésért dolgoztak, ébérért, azok egyre inkább szegényedtek. A gazdagok gazdagsága nőtt, és a szegények szegénysége is egyre inkább nőtt. És egyre inkább a szociális olló ketté nyílt. És ezt látja a próféta. És amennyiben betekintünk a függöny mögé, azt látjuk, hogy a gazdagok és a szegények, ugyanahhoz az izraelita közösséghez tartozók, nem tudták szívlelni egymást. A szegények gyűlölték a gazdagokat, azért, mert ők gazdagok, a gazdagok pedig gyűlölték a szegényeket azért, mert ők szegények. És azt látta Ámosz, hogy azok az ősi erkölcsi értékek, amelyekre ráépült Izrael az elmúlt 500 esztendőben, a honfoglalás, az államalapítás és a királyság után, ezek a klasszikus erkölcsi értékek eltűntek. Milyen erkölcsi értékek tűntek el? Hát kérem szépen, azok az erkölcsi értékek, amelyeket a Tóra, Mózes 5 könyve felsorolt. És ebben nagyon sok olyan értéket látunk, ami a szolgáról, a rabszolgáról, a munkásról, a parasztról, a gazdagról, különböző szabályrendszereken keresztül, törvényeken keresztül szabályozta. Például még azt is megmondja a Tóra, hogy a szegény embernek zálogba vett ruháját estig vissza kellett adni. Miért? Hát kérem szépen, mert a szegény embernek már takarója nem volt. A ruhája volt a takarója. És Ámosz azt látta, hogy sok ember meghal. Miért? Tüdőgyulladást kaptak. Éjszaka nem volt, mivel takarózzanak. Abban az időben is volt ám tél, hideg, szeles, még hó is eshetett. Nem volt központi fűtés, nem volt finom takaró, paplan és egyéb takaró, és a szegény emberek meghaltak. És Ámosz felemeli a szavát. És ha jól megnézzük, Ámosz nem is annyira a vallásos tanításokért, természetesen ebben az időben a vallás és a szociális tanítás az egybefonódott, mint ahogy ma is nagyon sokszor egybefonódik. Mert az, hogy valakinek vissza kell adjam a felső ruháját naplementére, ez nem egy vallásos tanítás. De abban az idő, abban a szempontból igen vallásos tanítás, hogy felelős vagyok én, a gazdag ember, a másik embernek az életéért. És a gazdagoknak pedig csak egyetlen nagy problémájuk volt, hogy hát az elefántcsont házakba és a minden díszítést már felvonultató szobákba milyen színű damasztot rendeljenek Damaszkuszból. Ugye? A damaszt szó az a Damaszkuszból származik. Hogy most az égszín kék-piros menne ehhez a bútorhoz, vagy talán a barna. És ezzel a gazdagok napokat, heteket el tudtak törődni. És nem vették észre, hogy a környezetükben emberek halnak éhen, szomjan, ruhátlanul, és amikor kellett menni szombaton, akkor mentek, énekelték a csodálatos dávidi zsoltárokat és énekeket, és azt mondja Ámosz, hogy ez így nincs jól. Ez így csalás, lopás, hazugság. Ki irányában? Az Isten irányában, és az emberek irányában is. És el kell mondani azt, hogy Izrael területei, anélkül, hogy nagyon-nagyon erőlködött volna katonailag, mind északon, mind délen, kiterjedtek, egészen a dávidi birodalom határait feszegették. És úgy néz ki, hogy a szekér nagyon jól gurul, gazdaságilag. Soha még ilyen jól Izraelbe nem ment a dolog. Igaz, hogy nagyon sok szegény volt, de nagyon sok gazdag is, akik megcsinálták a szerencséjüket. Viszont Mózes törvényében volt egy olyan parancsolat, hogy 7 évenként a szolgákat vagy a rabszolgákat szabadon kellett engedni. És Ámosz, ugyanúgy, ahogy a többi vallásos ember végigolvasta a Tórát, és azt látta, hogy ezt a törvényt az izraeliták nem tartják be. Azokat a törvényeket, amelyek a gazdagoknak stabilizálták és biztosították a jövőjüket, azokat betartották. Azokat a törvényeket, amelyek a legkisebb módon az elszegényedett embernek szociális felemelkedését biztosította volna, azokat a törvényeket ismerték, használták, idézték, de a gyakorlati életben nem tartották be. És Ámosz rendkívül módon felemelte a szavát. Azt is mondhatnám, hogy ő egy szociális érzékenységgel bíró próféta volt. Minden próféta közül a legérzékenyebb szociális jellemmel Ámosz próféta bírt. Az ősi törzsi törvényeket is félretették. Azért el kell mondani azt, hogy kérem szépen, miközben egy királyság kialakult Izraelben, és miközben egy monarchia volt, tehát Izraelnek volt egy állami vezetője, akit királynak nevezünk, egy csúcsvezetője, azért nem feledkezhetünk el arról sem, hogy kérem szépen, a törzsi szervezetek, törvények, azok is megmaradtak a királyság mellett. Nem mondok talán újdonságot, de például a magyarság, amikor ugye a honfoglalást végrehajtja, utána Szent István királyunk kialakítja az államiságot, például el kell mondjam, hogy a törzsi területek, a törzsi birtokok, amit a magyarok így hívtak és így neveztek, hogy szállásbirtokok. A szállásbirtokok azok a közös törzsi legelők, vízvevő helyek voltak, források, folyók, amelyek nem idegeníthetők el, illetve azok mindig törzsi kezelésben maradnak. Most gondoljuk el, hogy a honfoglalás, ugye, valamikor a 8.-9. századnak a végén zajlik, 1700-ban még vannak szállás területről feljegyzett írásaink a magyar kultúrában. 300 évvel ezelőtt még ért a törzsi gondolkodás. Hol van ma már Magyarországon? Hát ha valaki fölállna ma, és elkezdene, hogy a magyar törzsek, meg stb., hát akkor valahol azt hinnénk, hogy valami szélsőségről van szó. Igen, 1000 esztendőn keresztül majdnem fönn volt, és 200-300 év alatt teljes mértékben eltűnt, ma már múzeális kelléktár, és csupán irodalom vagy történelem tudományi hivatkozás lehet. Ez így volt Izraelben is. És azt látja Ámosz, hogy a nagyon jól működő, prosperáló törzsi törvények háttérbe szorulnak. És a király minden bajnak a problémáját a proféták úgy látták, hogy a királyság okozta. Miért? Mert kérem szépen, a királyok azok elvitték jobbra, elvitték balra. A királyok háborúkat indítottak egymással szemben, a királyok békét kötöttek, ennek a békekötésnek óriási adóvonzatai voltak, a királyok nagy építkezéseket hajtottak végre, adókat vetettek ki a szegény emberekre, a gazdagok nevetve kifizették az adót, a szegények nem tudták. És mit csináltak a, mit csináltak a szegényekkel, akik nem tudták az adót kifizetni? Kérem szépen, mindenüket elszedték, elszegényedtek, nélkülözésben élték le az életüket. És azt látjuk, hogy a vallás továbbra is megvan. Az a vallás, ami a 12 törzs szövetségére épül, ami a jahvizmusnak az alapjait jelentette. És azt látja, hogy ezek az alapok teljesen eltűntek. Van egy felépítmény, de ez a felépítmény nincs erkölcsi alapra helyezve. Azt látja Ámosz, hogy minden, amiből pénzt lehet csinálni Izraelben, az jó és etikus. Egyetlen mércéje volt egy dolog jó vagy rossz voltának, mennyi pénzt fog hozni az embereknek. És Ámosz óriási veszélyt lát ebben. Ámosz Júdeából származik, de kérem szépen nem Júdeába prófétál. Hát akkor hol? Izraelben. Bizonyára emlékszünk arra, hogy az ország ketté szakadt. A 10 törzs Izrael néven, a 2 törzs Júda néven. Tehát Júdából származik, és elmegy északra az izraelitákhoz. Izraelben pedig 2 nagyon híres királyi szentély föl van állítva, föl van építve, azért, hogy az emberek ne Jeruzsálembe menjenek a fő ünnepek alkalmával, ugye a 3 fő ünnep alkalmával, hanem Bételbe és Dánba menjenek, mind a 2 északi királyságban, az egyik az északi királyság déli részén, nem olyan messze Jeruzsálemtől, a másik az északi királyság északi részén volt található. Ellensúlyozni akarták az izraeli királyok Júdát és Jeruzsálemet. És Jerobám a Nébát fia felállítatott mind a 2 szentélyben egy-egy arany borjút. És erre mit tudott mondani Ámosz? Kérem szépen, azt mondta a prófét, hogy ez bálványimádás. A Mózes törvényében ilyet sehol nem olvasunk. Mert nem lehet aranyborjút felállítani és Istennek nevezni. Kérem szépen, amikor meghallja a bételi főpap, lefogadtatja a templom szolgáival, azt is mondhatnám, hogy a karhatalommal. Ezek fegyverrel ellátott katonai, rendészeti tevékenységet végeztek. És bárki, aki olyat tett, olyat mondott a szentély ellen, oda mentek, abban a pillanatban megbilincselték, hátrakötözték, kicsavarták a kezét, és vitték a bíróságra. És a bíróságon ki volt az ellene felhozó vád képviselője? Hát kérem szépen a főpap. És a főpap azzal indítja a beszélgetést, hogy 2 hatalmas pofont ad Ámosznak. És megkérdezi, hogy Ámosz proféta vagy? És Ámosz azt mondja, hogy nem vagyok sem proféta, sem prófétának a fia, de elhívott engem az Úr. És azért, mert pofon ütöttél, te meg fogsz halni. Ezt az egész szentélyt, ami a királyi szentély, jön az ellenség, és el fogja pusztítani. Ezt és ezt mondja az Úr. Kalodába záratja, kirakja a napra, nem ad neki inni, és utána, amikor már-már szinte haldoklik, akkor elenged, és azt mondja, na menj, próféta, menj Júdába, és ott egyed a kenyeredet, a prófétai kenyeredet. Ide többet ne gyere prófétálni, ha kedves az életed. Ámosz Tékoa városából származik, ez körülbelül Jeruzsálemtől 20 kilométerre volt található, és abban volt még érdekes az összes többi prófétától, hogy a korábbi próféták, miután elhívja az Isten prófétának. Nagyon jól tudjuk, hogy mondjuk Jeremiást 20 éves korába hívja el Isten prófétának. Tehát egy 20 éves fiatal emberként. És innentől fogva ő addig próféta volt, amíg meg nem halt. Ámosz ebben is eltér a többi prófétától. Mert Ámosz egy meghatározott, ma így mondanánk, isteni projektre kapta a meghívását. Ez pontosan 20 esztendeig tartott. Krisztus előtt 760-tól 740-ig volt próféta. Későbbiekben nem. Letette a prófétai lantot, nem azért, mert megijedt, mert félt. Egyszerűen az Isten azt mondta, erre a feladatra elhívtalak, ha elvégezted, visszamehetsz, és végezheted tovább a dolgaidat. Ámosz egy hihetetlen szimpatikus ember. És ha összehasonlítjuk a többi próféták írásaival, akkor azt tudjuk mondani, hogy egy rendkívül egyszerű ember. Ámosz könyve áll a legkevesebb szóból. Azt hiszem, az egész könyvben nincs 500 szó. Persze nem úgy, ha megszámoljuk a szavakat, akkor lehet, hogy több lesz, mint 500, de ha 500 héber szót ismerünk, akkor tökéletesen le tudjuk Ámosz könyvét fordítani. Ez Ézsaiásnál még a Hapax Legomenokra sem elég. Hapax Legomenon az, amelyik a Bibliában csak egyetlen egyszer fordul elő. Ézsaiásnál több ilyen ritkaság, ilyen hiszen Ézsaiás a legnagyobb műveltséggel rendelkező próféták egyike. Ézsaiás, Ezékiel, Jeremiás. Ők a csúcsok. De talán Ézsaiás kiemelkedik, hiszen lehet látni, hogy gyerekkorától egy hihetetlen tanult, egy zseni, akit még az Isten elhívott a Szent Lelke által, felhatalmazott a prófétai tevékenységre. Ámosz, kérem szépen, olyan volt, mintha lemennénk a tanyavilágba, visszamennénk, visszaforgatnánk a történelem kerekét 100 évvel, és egy egyszerű paraszt bácsit kiemelnénk 100 évvel ezelőtt, aki nem sokat beszél. De Ámosznál egy sor annyi üzenettel, olyan tömör jelleggel bír, mint Ézsaiásnál, vagy Ezékielnél egy egész fejezet. És el kell mondani azt, hogy azért csodálatos és számomra tetszik Ámosz könyve, mert Ámosz nem akar más lenni, mint aki. Ő elfogadja önmagát, azt az egyszerű embert. Ő nem akar olyan lenni, mint a többiek. Ő nem hasonlítgatja magát. Engem elhívott az Isten, azt mondta, hogy ezt mondjam, ezt mondom hűségesen. Nem hasonlítja össze magát a nagyokkal. Persze Ézsaiás még nem is élt, hiszen amikor ő leteszi a prófétai szolgálatot, abban az időben kezd Ézsaiás 740-ben prédikálni, prófétálni. Ezékiel, Jeremiás még meg sem született, még még több mint 100 esztendőt várni kell, mire ezek az emberek megszületnek. De akkor is, azzal az egyszerűséggel, azzal a csodálatos, egyszerű jellemmel, és amit ő mondott, Ámosz, az be is teljesedett. Nagyon szereti, azért van neki egy ilyen irodalmi kerete, amikor azt mondja, 3, sőt 4 bűne miatt Júdának. Szóval ez egy ilyen irodalmi forma, amelyben a mondani valóját közli. El kell mondani, hogy Ámosz könyvének tanításai a következő alapdolgokra vezethető vissza. Amit idáig beszéltünk, a szociális igazságtalanságok. Ezt nem tudja szó nélkül hagyni. Az igazságtalan jogrend és az igazságtalan bíráskodás nem tudja szó nélkül hagyni. Vagyis a gazdagoknak mindig igazuk van, a szegényeknek sosincs igazuk. A helytelen vallásgyakorlat, a formaságok. Izrael megérett az ítéletre, és meghirdeti a pusztulást, és néhány éven belül ez be is következik. Ige hirdetésének az alaphangja az ítélet, hiszen a proféták az ítéletben voltak igazán proféták. Persze el kell mondani, hogy a végső szó ezeknél a profétáknál mégsem az ítélet, hanem a remény és a kegyelem, amely felcsillantja a túlélési lehetőséget. Következő könyv, amiről beszélnünk kell, Abdiás proféta könyve. Abdiás könyve a legrövidebb könyv az Ószövetségben, és mindössze 21 versből áll, ennek ellenére egy összetett alkotás. Az egysége a szakembereket eléggé megosztja, hiszen el kell mondjuk azt, hogy az első 14 vers szinte szó szerint Jeremiás könyvének 49. fejezetének 7. versétől 22. terjedő verseikig előfordul. Tehát Abdiás könyvének az első 14 verse Jeremiás könyvében megtalálható. De kérem szépen, hát attól, hogy megtalálható, ez nem azt jelenti, hogy egyik függ a másiktól, vagy a másik függ az egyiktől, hanem valószínű az van, hogy mind a kettő egy közös forrásból meríti. Abdiás, héberül Obadja, azt jelenti, hogy Jahve szolgája. Tehát a proféta nevének a jelentése Isten szolgája. Ezen kívül Abdiásról semmit nem tudunk, csak a nevét. Kutatók megállapodnak mégis abban, hogy Abdiás és ez a 21 vers szétszakíthatatlanul összetartoznak. Tehát ez az irodalmi alkotás Abdiástól származik. És ha össze akarnánk foglalni ennek a 21 versnek az üzenetét, akkor azt tudnánk mondani azt, hogy az Úr napja Edomnak ítélet, Sionnak pedig üdvösséget fog jelenteni. Edom. Az edomiták Izrael környezetében élő népek, akik épp úgy királyságot hoztak létre, mint ahogy az izraeliták. Kik voltak az edomiták? Kérem szépen, Ézsau leszármazottai. Ők voltak az edomiták. El kell mondani azt, hogy a héberben Ádám kifejezés Éva férje, vagy az első férfi, és az edomiták, Ádám, Edom, ugyanabból a szótőből származik. Ádám pedig a Bibliában 3 dolgot jelent. Először is, valami olyan föld, amiből vétetett. Második azt jelenti, hogy ember. Harmadik azt jelenti, hogy vörös. Miért volt vörös Ádám? Hát kérem szépen azért, mert ahol az Éden kertje volt, a Tigris és Eufrátesz folyó környékén, ott a föld csodálatos szép vörös. És Edom azt jelenti, hogy vörös. Persze senki ne, ugye az oroszok által hangoztatott vörösekre gondoljon, mert itt nem ez a vörös van, de nagyon érdekes, hogy később különböző proféciákban nemrég hallottam egy disszertációt, amit csodálatosan levezette, hogy Rómát és Edomot a proféták hogy hozzák össze, hiszen a római katonák is vörösbe voltak öltözve, és ez volt az a vörös, amelyik egy közös értelmezési alapot hozhatott. Volt egy nagyon híres városuk, és ennek a városnak a pusztulását profétája jövendőli meg Abdiás. És kérem szépen, erről a városról biztos vagyok, hogy akik itt vagyunk, mindannyian hallottunk. Sőt, én jól tudom, hogy néhányan már jártunk is ebben a városban. Ha meg nem, jó néhányan tervezik, hogy elmenjenek majd ebbe a városba. Nos, nem akarom tovább csigázni az érdeklődést, Petra városáról van szó, hiszen ez volt az ő fővárosuk, és ennek a fővárosnak a pusztulását jövendölte meg Abdiás proféta. És valóban azt mondja, hogy úgy el fog tűnni a történelembe, hogy senki nem fog megemlékezni róla. Kérem szépen, Petra városa úgy eltűnt a történelemben, hogy senki nem tudott róla. Néhány írás szólt, és egy angol kutató beállt, felvette magának a muszlim vallást, beállt a különböző pusztai muszlimok közé, akik elárulták, hogy a hegyek között van egy régi titokzatos város. Indiana Jones itt forgatta a leghíresebb filmjeit. Láthattuk, ugye? Csodálatos, sziklatömbökből kivésett, ilyen hatalmas nagy paloták, épületek vannak. Tehát nem a köveket rakták egymásra, és ebből építették ki a házaikat, hanem voltak a hatalmas kőtömbök, és addig vésték, és úgy alakították ki a szobákat, falakat, ajtókat, ablakokat, és amikor az ember elmegy oda, akkor áll és csodálkozik, és eszünkbe juthat Biblia forgató és olvasó embereknek Abdiás. Azt mondja, hogy el fog tűnni ez a város. És valamikor a 17. század, 18. században fedezték fel. És ha elmegy az ember Petra városába, és összehasonlítja azt, amit Abdiás mondott, akkor valami csodálatos egybehangzást, valami csodálatos szimfóniát tud észrevenni. Nagyon rövid szeretnék lenni. Miért haragudtak az edomiták az izraelitákra, és miért haragudtak az izraeliták az edomitákra? Nos, én csak egy történetet szeretnék elmondani. Valószínűleg, hogy ez tette föl a pontot az ő elpusztulásuknak a történetére. Amikor Nabukodonozor 586-ban már harmadszor elfoglalja a Jeruzsálemet. Egyszer 605-ben, egyszer 598-ban, és egyszer 586-ba tette ezt. Akkor a bevonuló ellenség mellé önkéntesnek felajánlották az edomiták, és azt is mondhatjuk, hogy lényegében a testvéreik, ugye? Mert Ézsau és Jákob vértestvérek voltak, ugyanúgy egy atyától, Ábrahámtól, Izsáktól származtathatják le, ugye, az ő múltjukat. És beállnak a káld seregek pusztításai közepette, és jó néhány izraelita, különösen katonák, elmenekülnek a hegyekbe. És Az edomita katonák, az önkéntesek semmi pénzt nem kérnek a babiloniaktól, és azt mondják, hogy nem kérünk a kincsekből, a hadizsákmányból se, az nekünk a kincs, ha pusztíthatjuk a zsidókat. Pedig hát saját fajtájuk volt. És akkor elmenekülnek a hegyekbe a zsidók, na de hát a hegyekbe kik laknak? Hát az edomiták. Kérem szépen. Minden barlangot ismertek, minden búvóhelyet, hiszen ez az ő földjük volt. Minden zsidót előhoztak. Azt mondja a Káldeus történetírás, egyetlen zsidó sem tudott elmenekülni a hegyekbe, mert az edomiták mindegyiket kihozták. Ugye ez olyan, mint amikor a rókát, a különleges tenyésztésű kutya egyenként fogja kihozni a maga barlangjából. És akkor, amikor ezt megtették, abban a pillanatban az ő pusztulásuk történetére oda tették a pontot. Néhány száz év múlva eltűnik Edom, megszűnik. Pedig azért hadd mondjak csak még egy mondatot hozzá. Amikor Dávid, emlékszünk a bűnére, amikor összeírja az országot, hogy mennyi ember áll, mennyi ember található Izraelben. Amikor Dávid ezt csinálja, az edomitákat is beleszámolja. Vagy amikor a honfoglalásnál Józsué azt kérdezi az izraelitáktól, hogy átmenjünk és elfoglaljuk az edomiták területét? És az izraeliták azt mondják, igen, tegyük ezt! És Isten azt mondja, nem, az edomiták területére be nem tehetitek a lábatokat. Ha igen, csak vendégként. Azt a földet nem adtam nektek. Tehát hosszú időn keresztül az edomiták és az izraeliták jó viszonyban voltak. Az edomiták elszakadtak Izraeltől Salamon idejében. Boldogok voltak a függetlenségüknek. Aztán néhány évtized múlva visszakönyörögték magukat a salamoni birodalomba, hiszen a függetlenségükkel nem tudtak mit kezdeni, mert olyan szegények voltak. De valahol az edomiták és az izraeliták soha nem értettek egyet. Ma, ha azt mondom, hogy edomita, egy történelmi fikcióról beszélek, mert igazából már nincs. Valamikor Jézus idejében teljesen eltűnt Edom. Földrengések, a görögség, majd a római birodalom teljes mértékben elsöpörte. Ők úgy gondolták, hogy soha többé nem lesz Izrael, amikor Nabukodonozor elpusztította Izraelt. Úgy gondolták, soha többé nem lesz Jeruzsálem, soha többé nem lesz templom. De mindez újra helyreállítatott, mert az Isten úgy gondolta, Edom pedig véglegesen eltűnt. Abdiás könyvének keletkezési ideje valamikor 586 és 560 közötti időben kell keresni. És el kell tudni mondani azt, hogy például Izraelnek az egyik leggonoszabb uralkodója Heródes edomita származású volt. Az Új Szövetség csak azt mondja, hogy Idómeus, de az edomita volt. És Jeruzsálemmel együtt Krisztus után 70-ben a rómaiak teljes mértékben elpusztítják Edomot is, és Edom soha többé nem áll helyre. Az könyvön, ezen a 21 versen átsut az a gondolat, hogy kérem szépen, Izraelnek van jövője, a pusztulás ellenére is, mert Izrael megalázza magát, az viszont, aki nem alázza meg magát, annak lehet, hogy az Isten nem ad új sanszot, új lehetőséget. Köszönöm a figyelmet, Isten áldjon Önöket, viszontlátásra!
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Berzsenyi Dániel születésnapja. Berzsenyi Dániel felvilágosodáskori költő egyházas hettyén 1776. május 7-én született, Niklán 1836. február 24-én hunyt el. Középbirtokos nemesi családból származik, Sopronban, az evangélikus líceumban tanult, házasságot kötött Dukai Takács Zsuzsannával, akinek Sömjéni birtokán gazdálkodni kezdett. Majd Niklára költöztek, itt elzárva a pesti irodalmi élettől távol élt, de irodalmi érdeklődése versek írásához vezette. Barátja Kis János lelkész küldte el azokat Kazinczy Ferencnek, aki támogatta. Poétai harmonisztika című értekezésében fektette le a költészettel kapcsolatos nézeteit. Erőteljes képi világú ódái és elégiái kifejezően máig hatóan szólnak a természet szeretetről, a gyöngéd érzelmekről és a magyarság iránti aggódásáról. Jeles gondolata a Magyarsághoz című verséből így hangzik. Nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat. Berzsenyi Dániel születésének 250. évfordulója alkalmából, amely ma, május 7-én van, verspályázatot hirdet középiskolások és felnőttek számára a költő egykori alma matere, a soproni Berzsenyi Dániel evangélikus líceum és az iskola öreg diákjait tömörítő soproni líceumi diákszövetség. A közlemény szerint a pályázatot a szombathelyi Berzsenyi Dániel megyei könyvtár szép irodalmi folyóirata, az Életünk, valamint a Fiatal Írók Szövetsége szakmai támogatásával bonyolítják le. A pályamű témája szabadon választható, azonban kapcsolódnia kell a természeti líra, kiemelten a tájköltészet hagyományaihoz, vagy ökológiai, társadalomkritikai diskurzushoz. Ezzel is tisztelegve Berzsenyi Dániel elmélete és öröksége előtt. Ismerd meg őt, és kövesd, tábort szerveznek az Esztergom Budapesti Egyházmegye fiataljai számára. Mindnyájan egy szívvel, mottóval szervez tábort az Esztergom Budapesti Főegyházmegye augusztus 11-e és 15-e között. Bodajkon, melyre a 8. osztályostól az idén érettségiző korosztályig várják a résztvevőket. Jelentkezni május végéig lehet. Az ötnapos tábor különleges, a maga nemében, úgy a tematikáját, mint a programokat, előadókat és a szervezőket tekintve. 3 altáborra osztják majd a résztvevőket, ezáltal mindenki a saját korosztályának megfelelően tud majd kapcsolódni a programokhoz, beszélgetésekhez. Az altáboroknak külön papjuk és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyik. Az időjárásról. Kissé változékonyabb, meleg idő. Ma csütörtökön erős felhőképződés várható, eső többfelé is eshet. Délnyugati a szél, és 20-25 fokunk van. Pénteken csökken, de majd növekszik a felhőzet. Elszórtan lehet eső. Változó irányú lesz a szél, és 20-26 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Álarc nélkül. A legnagyobb erő az álarc levételéhez kell. Látszólag egy könnyű mozdulat. Mégis hatalmas erő kell hozzá. A fizikai kevés ehhez. Kezed nem mozdul addig, míg lelked rá nem szánja magát. És a lelked csak akkor teszi ezt meg, ha már elég erős. Ha már nincs benne büszkeség, nem akar más lenni, mint akinek született. Amikor már fáj a játék. Csitári Hog Tamás.

Lusta lábak. Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. János evangéliuma, 13. fejezet, 13. és 14. vers.

Vigyázz, Sanyi! Vilmos közvetlen mögötted van! Kiáltotta valaki a legjobb játékos felé. De már késő volt. Vilmos elterült a földön. Azt sem tudta, milyen világon van. Hatalmas ütés érte a fejét. A kispadon ülő cserejátékosok azonnal odaszaladtak a baseball ütőket hordozó fiúhoz. Miért nem ott edzel, ahol kell? Vonta kérdőre Vilmos testvére Sanyit. Sanyi csak megvonta a vállát, miközben bámulta a kínjában földön fetrengő Vilmost. Semmiség, majd rendbe jön, ne aggódj! És a lábával megbökte Vilmost. Hé, kisgyerek, hozd nekem vizet!

Miért mosta meg Jézus a tanítványok lábait? A megváltó furcsa módszert választott hatalma bizonyítására. A politikusok igyekeznek minél több időt tölteni az emelvényen, ahonnan hazugságokat szólhatnak és sarat dobálhatnak egymásra. A bűnbandák kijelölik a területüket és embereket ölnek. Ezzel igyekeznek tudatni mindenkivel, hogy ki a főnök. De még a tanárok némelyike is fegyelmezéssel próbál tekintélyt szerezni. Jézus a világegyetem ura.

ami a legjelentéktelenebb szolga feladata lett volna. Levette a felső ruháját, törlőkendőt kötött a dereka köré, és megmosta a 12 meglett férfi lábát. Azokat a lábakat, amelyek egész nap a poros utakat rótták. Képzeld el a veríték, a por és a bőr elegyített szagát. Talán szívesebben lettél volna az ütőket hordozó fiú, aki még vizet is visz a sportolóknak és begyűjti az elgurult labdákat.

0: tanítványoknak kellett volna megmosniuk Jézus lábát. Ezzel szemben épp fordítva történt. Jézus a hatalmát nem a tanítványok eltiprására, hanem a felemelésükre használta fel. Néha Jézus olyannak tűnik, mint az ütős fiú, akit valaki fejbevert. De vigyázzunk! Ne tévesszük össze Jézus szolgálatkész lelkületét a gyengeséggel. Jézus tényleg király.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Sok szeretettel köszöntünk kedves hallgatóinkat. Mai adásunkban folytatjuk Alföldi Borús Dezső lelkipásztor teremtés történeti előadását. A negyedik részből megtanulhatjuk, hogy mit mond a Biblia az ember megépítettségéről.
2: Formálta az Úristen az embert a földek porából, és lehellett az ő órába életnek lehelletét. Így lett az ember élő lélekké. 1 Mózes 2.7. A héber nyelvben több szó van, ami az ember lelkét jelenti. A nefes, a nösáma és a ruach. Azért nehéz a bibliai antropológiát megfogalmazni, mert a bibliai szóhasználatban ez a három gyakran fedi egymást, vagyis gyakran ugyanolyan értelemben használja a Szentírás. Mind a három szót alkalmazza Istenre, emberre, állatra. Például Istennek van lelke, ruach, de az emberről és az állatról is azt mondja, hogy ruach van bennük. Noé minden állatot bevitt a bárkába, amiben élő ruach lélek volt. Ugyanígy van a nefes és a nösáma szavakkal is. Fenti igényben, mely az ember teremtéséről szól, nösámát lehelt Isten az emberbe, így lett élő lényé, vagyis ez a vegetatív lelket jelenti, elkezdett lélegezni. Amikor a halál beáll, akkor ez a funkció megszűnik. Lásd 1 Királyok 17.17-ben, ahol az áll, hogy a sareptai özvegyasszony fia annyira megbetegedett, hogy lélegzete a nösáma elállt. Tehát nem a különböző héber lélek szavak használatában kell keresnünk a bibliai antropológia kulcsát, hanem Isten képűségünkben, abban, hogy Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. A kép más, vagy hasonlatosság héber szava a szellem. Ez nem testi jelentést hordoz, mert Isten szellemi valóság. Az Isten képűség az emberben levő szellemi orientáltságot jelenti, vagyis azt, hogy képes fogni a láthatatlan világ adásait. A hasonlóság héber szava dömút pedig azt jelenti, hogy az ember hasonlított Istenhez jóságban, igazságban és szentségben. A bűneset után, ha torz formában is, de az ember megmaradt Isten képmása olyan értelemben, hogy szellem erkölcsi lény maradt,

0: de elveszítette az Istenne való hasonlatosságot. Tehát még mindig több maradt, mint az állat, mert személyiség, és képes a túlvilág felé tekinteni. Mit mond a Biblia az ember megépítetéséről? Helytelen így felvetni a kérdést, hány részből áll az ember, mert az ember alkotó részei egymásba fonódnak, és szinte elválaszthatatlanok egymástól. Nem lehet bonckéssel szétválasztani, eddig a test, és innen a psziché, ez azonban már a lélek, a pneuma. Emellett, ha így közelítjük meg az igét, ellentétes véleményekre jutunk. Vannak, akik a trihotómiát vallják, vagyis, hogy az ember három részből áll. Helyes magyar szóhasználata a test, emberi lélek, a psziché és a transzcendens lélek, a pneuma. A dihotomisták pedig két részből állónak tartják az embert, az ember test és lélek. Ez az utóbbi biblikusabb, de némi precizírozással, melyre még később visszatérünk. De a hány részből áll az ember kérdés feltevés azért is helytelen, mert két-három alkotó elem mellett még többet is felsorolhatunk. Jézus, amikor az ember teljességéről szól, ezt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. És ez már négy. És így csupán az ember lelki összetevője, három vagy négy. A bibliai antropológia nem statikus, hanem dinamikus, funkcionális, vagyis teljes valóságban a látható és a láthatatlan világ hatásai alatt élő és reagáló embert mutatja be. A görög nyelven is több lélek szó található, a psziché és a pneuma. Nem tudjuk pontosítani, precízen meghatározni, melyik, milyen alkotó részünk, mert a Biblia ezeket is gyakran felváltva, azaz azonos értelemben használja. Például Jairus leányába visszatért a lélek, a pneuma, és újra élt. Lukács 8:55. Eutikus pedig még nem halt meg, mert még benne volt a lélek, a psziché. Apostolok cselekedete 20:16. Jézus a kereszten, Lukács feljegyzése szerint az atya kezébe tette a lelkét, a pneumát. Lukács 23:46. És ugyanaz a Lukács az apostolok cselekedete 2:27-ben ugyanerre a psziché szót használja mondván, nem hagyod lelkemet, pszichémet a Seolban. Mindezt a Károli fordítás alapján veszem. A Biblia úgy beszél az emberről, mint aki testi és szellemi valóság. Isten úgy teremtette, hogy egyfelől a földre tartozott, a föld porából teremtette, Ádám jelentése vörös föld, materiális földi, másfelől lelke van, és ezáltal a láthatatlan világhoz, Isten világához tartozott. Az ember nem csak test, hanem lélek is. Ez fontos látnunk és hangsúlyoznunk, különösen ma, amikor az ember csak immanens, evilági lénynek tekintik. Dr. Francis Crick szerint az ember nem más, mint a DNS Doppelhelix által megszabott kémiai és fizikai tulajdonságok összessége. Tehát az Isten képűség helyett az ember pusztán egy bonyolult elektrokémiai gépezet. A viselkedés lélektan egyik képviselője, Skinner, pedig azt mondja, hogy az ember nem önálló lény, hanem teljesen a környezete határozza meg. Ez a behaviorizmus. Ami az embert alkotja, nem más, mint öröklődési állománya és a környezetéből érkező hatások. A Biblia szerint azonban az ember személyiség, aki képes környezetét formálni, mert több, mint anyag, nem csak test, hanem lélek is, van látható és láthatatlan része. Az emberi lélek kettős irányultságú. Két oldala van ugyanannak a léleknek, a psziché arc és a pneuma arc. A léleknek a testhez közelebb álló része a psziché, ez öleli fel az ember kognitív funkcióit, a gondolkozást, az emlékezést, az akaratot és az emocionális funkciókat. Ezek a lélek immanens megnyilvánulásai, ezt vizsgálja a modern pszichológia, immanens, evilági tudományként, Isten nélkül, és csak ezt látja, baj van, nyomorúság és ínség minden bűnt cselekvő ember lelkének, pszichéjének. Róma 2:9. És csak álterápiát, részterápiát képes alkalmazni, mert igazi emberismeret csak Isten által adatik. Galata 4:9, 1 Korintus 8:3, Példabeszédek 20:27. Az utóbbiban az Isten által megvilágosított ember lelkéről van szó. A lélek másik arculata, másik irányultsága a pneumatikus, ahol a lélek, úgy mint a pneuma, transzcendens képességei bontakoznak ki. Közel jár az igazsághoz az, amit Kierkegaard így mondott, az ember transzcendens lény, mert valóban van az embernek ilyen relációja, és ebben egyedülálló az univerzumban. Imádkozni tud, megszólíthatja alkotóját, kapcsolatban lehet Istenével, követheti Isten gondolatait, dicsőségére élhet, mint szellem erkölcsi valóság. Hozzá kell tennünk, hogy ez a pneumatikus képesség, ha jól működik, akkor az ember imádkozik. Amikor nem jól működik, akkor babonás. És a lelket és az egész valónkat, így mondják a németek, Geistseelét, összekapcsolják a kettőt, a psziché pneumánkat hatja át Isten lelke a megtéréskor, és ha hit által Isten gyermekei lettünk, akkor Isten lelke a mi lelkünkkel, pneumánkkal együtt tesz arról bizonyságot, hogy Isten gyermekei vagyunk. Róma 8:26. Ezt tapasztalta meg Ádám és Éva a bűneset előtti Édenben. Mert soha nem volt ember olyan közel Istenhez, mint Ádám és Éva a bűneset előtt. Tökéletes, zavartalan boldogságban élt, és elmondta, Isten közelsége ó igen jó nékem. Zsoltárok 73:28. Erről a boldog időről csak pár vers tudósít, és ezt a pár verset teljes erővel kikezdte a bibliakritika. Egyfelől megállapították, hogy a teremtés történetben többféle beszámoló van, és elkezdődött a forráskritika, melynek egyik képviselője Julius Wellhausen germán teológus volt. Azt tanították, hogy két különböző korban keletkezett teremtés történeten egymás mellett, az egyik Isten Elohim nevét, másik pedig a Jahve nevet használja. És szerintük egyiket sem Mózes írta, hanem sokkal később keletkeztek más szerzők által. De miért nem írhatta volna ugyanaz az ember két különböző szempontból? Az pedig, hogy az 1 Mózes 2-ben nem csak Elohim, hanem a Jahve neve is szerepel, csak még gazdagabbá teszi a beszámolót, hiszen a Jahve görög név fordítása a Septuagintában, az Ószövetség görög fordításában, ezt jelenti Krisztus, az Urat jelenti. Mintha az hangsúlyozna a szöveg, hogy ő is ott volt a teremtéskor. Ezért mondja Nádudari Péter prédikátor a 18. században, a régi atyák magyarázatára hivatkozva, hogy miután Isten megteremtette Évát, Ádám nem ment oda magától, hanem a Szent Háromság második személye, Krisztus, emberi külsőben vezette őt oda Évához, hogy ezzel is megmutassa, hogy tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtlen házas ágy. Zsidókhoz írt levél 13. részének 4. verse. A támadások másik fajtája az úgynevezett pánbabilonizmus, ami azt jelenti, hogy a babiloni teremtés mitosz előbb keletkezett, mint a bibliai beszámoló, és a bibliai teremtés történet nem önálló mű, hanem csupán a babiloni mitosz korrigálása, és szintén csak mitosz, mesés, elbeszélés, történelmi hitelesség nélkül. Na valóban titokzatos és különleges beszámoló ez, de a Biblia itt is hiteles képet ad, és itt sem téved a valóság leírásában. Sokkal régebbi eredetű, mint a babiloni teremtés mitosz, olyan régi, amikor még nem volt mitosz. Nyelvezetének különleges volt először, tehát abból adódik, hogy ős időből származó mű, másrészt pedig abból, hogy olyat kellett leírnia, ami ma már nincs. Az elveszett paradicsomról pedig nehéz írni. Csak nem valamennyi nép ős mitoszaiban benne található az elveszett paradicsom képe. Ezek a paradicsomi ősképek elkorcsosult és torz formái. Minél távolabb került az ember Istentől, annál inkább elhomályosult benne mindaz, amit Isten ős kijelentésként adott az Édenben. A Római Levél első fejezete írja le ezt a folyamatot, a 21. és a következő versekben. Mert bár Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették. Sem hálákat nem adtak, hanem okoskodásukban hiába valókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett. és az örökké való Isten dicsőségét felcserélték mulandó emberek és négylábú állatoknak és csúszómászóknak képmásával. Isten igazságát hazugságra változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgáltak a teremtő helyett. Megmaradt bennük a vallásos érzés, egy ismeretlen hatalomtól való rettegés. Az ember vallásos lény maradt, és benne volt az Isten tudat, a sensus divinitatis. De mindez olyan torz formában, az egyik szellemeket imád az animizmusban, a másik a természetet a hinduizmusban. A vallásos tudat csak arra teszi képessé az embert, hogy bálványt gyártson. Ezért nevezte Luther az embert bálványgyártónak, fabrikátor dei, aki isteneket formál.
1: Az ember tehát testi és szellemi valóság van látható és láthatatlan része. A bűneset után is megmaradt szellemi és erkölcsi lénynek, de elveszítette az Istennel való hasonlatosságot, magyarázta Alföldi Borús Dezső. Minőségi változás a megtéréssel következik be. Kedves hallgatóink, remélem, hogy önök is érdekesnek tartják ezt a sorozatunkat, sokat tanulhatunk belőle. Egy hét múlva folytatjuk az 5. résszel, és visszavárjuk természetesen kedves hallgatóinkat. Érdekelne minket, hogy mi a véleményük. Szeretnénk, ha hozzászólnának, akár telefonon, akár írásban, mert fontos nekünk szerkesztőknek is, hogy azok a hallgatók, akiknek a műsorok készülnek, mégis hogy viszonyulnak mindarra, amit hallanak. A következő napokra is Istenünk megtartó kegyelmes szeretetét kívánva szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemesegyi Zoltán. Viszont hallásra!

ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió Misszió műsora. Lélekhangoló.

0: Én mindig rettegtem. Jaj, mi lesz, ha jövő hónapban nem lesz elég ügyfelem? Jaj, mi lesz, hogyha nem lesz jó a reklám? Jaj, mi lesz, hogyha ez? Jaj, mi lesz, hogyha az? Mindig bennem volt ez a rettegés. Ma ez nincs. Járok az utcán, és tudom, hogy a legjobb kezekben vagyok. Jézus Krisztus kezében. És nem félek a haláltól sem. Mert ha meghalok, hát hozzám megyek.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Lélekhangoló Evangélikus műsorral. Hogyan talált békességet, bocsánatot és új célokat egy tehetséges, agilis fiatalember a sikert hajszoló, de megelégedettséget nem adó élet után? A rimaszombati származású dr. Bódi Lászlót, a Gömöriek és Nógrádiak Facebook csoport megálmodóját, nemzetközi kereskedőt Német Ajna kérdezte. Tartsanak ma is velünk!
2: Egy Krisztus által mélyen elkötelezett fiatalembert ismertem meg személyedben, aki igyekszik az életét Jézussal élni, és mégis amikor megkértelek, hogy beszélnél-e erről, akkor hezitáltál, és úgy érezted, hogy ez nem neked való. Miért érezted azt, hogy nem vagy alkalmas arra a feladatra, hogy bizonyságot tegyél?
0: Kezdjük ott a történetet, hogy én nem egy erős hitben élő családból jövök. Volt természetesen vezetésem Jézus felé, ugyanis megkereszteltek, majd pedig konfirmálhattam, de a családunkban nem nagyon hallottam Jézusról, nem nagyon hallottam a Szentírásról, annak fontosságáról. Nem sokat hallottam arról, hogy a bajban kihez forduljak. Viszont nagymamám volt az, aki ha nyaranta Nagybalogon töltöttük tesómmal az időnket és a nyaralásunkat, akkor pont ő volt az, aki ebbe bevezetett minket. Idős korára lett egyre erősebb hitben élő ember, és valószínűleg az imái is meghallgattattak, mert tudom, hogy nagyon sokat imádkozott az unokáért. 2014. november éjszakáján én találkoztam Jézussal először, és az a találkozás nem volt egyszerű, soha nem felejtem el, végig zokogtam azt az éjjelt, és rájöttem arra, hogy teljesen tévúton járok, és nagyon-nagyon rossz példát mutatok is, illetve rossz formában képviselem mindazt, amit otthonról hoztam, illetve amire nagymamám minket tanított. Már úgy, ahogy képes volt, mert azért be kell vallani, hogy egy elképesztő nagy egóval rendelkező fiatal srác voltam. Az egóról tudni kell, hogy az egó valójában az a gyenge embernek a védekezése, amit később jöttem rá, hogy én gyenge voltam, és ezáltal az egómmal védekeztem. És főként a sport, amelyik az egót még jobban erősíti, mert egészen 27 éves koromig fociztam, és hát a futballról tudni kell, ez egy olyan csapatsport, ahol mindenféle társadalmi réteg képviselteti magát, és ezáltal természetesen nagyon nehéz volt megtalálni ott is az, hogy ki az, akitől mintát vagy a példát kövessek, mert hát az embert formálja, a társadalom formálja a közösség, és én a gyerekkoromat, az iskola, a tanulás és a családom mellett főként a pályán töltöttem, ahol mondhatjuk, hogy mindenféle ráhatások voltak rám, mint személyre, csak semmiféleképpen nem mondhatnám azt, hogy krisztusi és keresztény. Úgyhogy nagyon sokáig gondolkoztam, mert az ember szégyelli az óembert. Így a nyilvánosság előtt beszélni arról, hogy igen, volt egy óember, és 2014 óta fejlődik egy új ember, akire Krisztus rászólt, és azt mondta, hogy de én már most szolgálatba állítalak, és ide fogsz rám figyelni, mert ha nem, akkor újra padlót töröltetek fel veled. Na most erről nem tudtam, hogy beszéljek el nyilvánosság előtt, vagy nem.
2: Milyen változásokat hozott ez az éjszaka, amikor meghallottad Jézus hívó szavát? Egyből megváltoztatta az életedet, vagy ez egy hosszabb folyamat volt?
0: Nagyon érdekes, mert mondhatjuk úgy, hogy Jézus, amikor megjelenik először életünkben úgy igazán, és ez a koppintás, vagy ez a megérintés ki, hogy éli át, ez megtörténik, erre mindenki másképp reagál. Nekem az a szerencsém volt, hogy én Krisztussal azért valamilyen formán mindig együtt jártam. Csak nem tudtam, hogy ő az. Mindig úgy éreztem, hogy van egy csillag, amelyik állandóan követ és vigyáz rám, és olyan szerencsés helyzetekbe kerülök, illetve olyan nehéz helyzetekből tudok kikecmeregni, amelyeket magam se tudtam leírni. És nagyon érdekes volt, hogy a mindenható fiatal srácként, téveigésem közepette, azért tudni kell azt, hogy bölcsészettudományit végeztem. Most egy bölcsész az mindig bölcsészkedik, elmélkedik, gondolkodik a világon, elvégre olvassa, én konkrétan német bölcsészakot végeztem, tehát olvassa a nagynémet írók műveit, gondolkozik az élet mindenféle kérdéséről. És nagyon érdekes, hogy a Jóisten engem még elvezetett 2004-ben egyetemi tanulmányaim során a Martin Luther Univerzitétre is, tehát Luther Márton Egyetemére, miközben én reformátusként pont az ő tanai által hithez tartozom, vagy hitközösséghez tartozom. És nagyon érdekes volt, hogy én már ott is úgy valahogy éreztem, hogy de mit keresek én a Martin Luther Univerzitéten Halléban? Miért pont ide jöttem? De még mindig nem tudtam összerakni a képet. És úgy Jézus úgy járt mögöttem szerintem, figyelt, és úgy szépen vezetgetett, lögdösött jobbra-balra, és aztán hagyott is elbukni. És ez az elbukás, ez nagyon-nagyon kemény volt. Tehát amikor padlót fogsz olyan mértékben, hogy minden, amit magadról megalkottál kép, és amilyennek te magad elképzeled, és a tükörbe szépen látod, és büszke vagy magadra, sok hazugságot közepette, mint elme és ember, mert természetesen ez mind az elme játéka, és abban, annak pedig a sátán súgja az ostobaságait, akkor rájössz arra, hogy lépésről lépésre haladva, hogy ő téged ébrezgetett, és ez a pillanat, ez eljött. Na és ez a változás, ez nem jön el egyik napról a másikra. Onnantól kezdve tudod, hogy ki a főnököd, én így szoktam mondani, tudod, hogy itt van ez a hatalmas erő, amely ezt a világot megteremtette, de még csak csöpögtetve, mint egy kisgyermek, aki kapja a tejet, csak úgy érzékelt, hogy miről is lehet szó, de hát nem tudod felfogni, ember vagy. Az emberi elme el se tudja képzelni, hogy mit jelent az, hogy teremtő úrunk. Teremtő úrunk, ez a legszebb szó benne, hogy ő teremtette ezt az egész világot. Ha a csillagokra nézünk éjszaka magányunkban, és kintöltünk a sötétben nyáron akár egy-két órát, akkor az ember úgy mindig rájön, hogy de ki vagyok én csak egy porszem vagyok ebben a világban. És nekem ezek a pillanatok elöljöttek, de mondok egy nagyon érdekes dolgot, ami az én védekezésem volt. Én beletemetkeztem mindig valamibe. Tehát én annyira nem akartam Istent megérteni és meghallani, hogy én folyamatosan lefoglaltam magam. És amivel lefoglaltam magam, én ezt fanatikusan csináltam. Tehát azért, aki engem ismer, az tudja, hogy én teljes erőbedobással csinálok mindent, ha csinálok, tehát nálam nincs középút. Vagy valamivel foglalkozok, és égek, és meghalnák érte, vagy egyáltalán nem érdekel. Ezzel az életstílussal éltem. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy szórakozás, akkor teli gőzzel. Természetesen nem beszélek az alkoholról, mert az alkoholnak a rabja soha nem voltam, sőt, 25 éves koromig nem is nyúltam csak egy stampedlisehez sem. De ha elmentem bulizni, akkor biztos, hogy Bódi Laci volt az, aki az asztalon táncolt pozsomba, és akit a kidobók mondtak, hogy szedjék le a gyereket, mert nagyon részeg, miközben mindenki röhögött, hogy ez nem iszik semmit, csak kofolát. Úgyhogy teljes erőbedobással. Ha edzésről volt szó, akkor teljes erőbedobással, akkor az első akartam lenni. Ha a tanulmányokról szólt, akkor én akartam lenni a legjobb. Ha bármit kitaláltam, mondok egy példát, nyelviskolát alapítottam 2011-ben, én 22 könyvet írtam hozzá. Valahol úgy érzem, hogy az Úr pontosan ezt a szenvedélyt kereste meg bennem, amit aztán szolgálatba állított, és akkor így szépen lassan, hogy visszatérve a kérdésedre, szépen lassan elkezdtem fejlődni, és fejlődök. Olvasom az ige magyarázatokat részletesen, hogy megértsem Isten szavát jobban, mert azért a Szentírás egy nagyon komplex írás. Egy-egy igében olyan gondolatok vannak, hogy az ember napokig, sőt hetekig gondolkodik rajta, és esetleg évek múlva jön rá, hogy mit is akar nekünk Urunk mondani, ha egyáltalán rájön. Úgyhogy így szépen megyek az úton 2014 novembere óta, nagyon sok mindent levágott rólam, a személyiségemet is tekintve a tükörben nézek, azt mondom, hogy te jó ég, ki vagyok? Hát, nem gondoltam, hogy ide fejlődhetek. De még mindig csak az elején tartok.

0: A lélekhangoló műsorban Németh Ajna, dr. Bódi Lászlót, gömöri üzletembert, nemzetközi kereskedőt kérdezi.
1: Voltak konkrétan élethelyzetek, amiken Krisztus vezetett át, és amit esetleg nem tudsz a logikával megmagyarázni?
2: Egyértelműen. Ha csak pár példát mondok, mivel nemzetközi kereskedelemmel foglalkozom, fontosnak tartottam, hogy a világ különböző tájain éljek. Gondolom én, valójában az Úr akarta, és az Úr mindig különböző helyekre helyezett. És mindig, amikor úgy elfogyott a tanulni valóm, onnan kiragadott és kivett. 2018-ban hazakerültem, Németországban már otthonról jártam, mert nagyon magányos voltam Münchenben, és éreztem, hogy nincs itt keresni valóm. Tehát az, amiért ide jöttem, azt már megtanultam. Megérkezett a Covid, de én, ahogy már az időszaka előtt otthon mozogtam, én elkezdtem figyelni a gömörieknek a szemét. És én az utcán láttam a kiégettséget, a szomorúságot. És egy ember, aki nemzetközi szinten mozog, különböző körökben, mert mindenható megadta nekem, hogy valóban a legmagasabb körökig tudok bejutni, akár politikai vagy gazdaságpolitikai szinten. És ezenek az embereknek a szemében tüzet látok. Tehát kihívásokat tesznek maguk elé, mennek előre, tanulni akarnak, újabb és újabb dolgokat akarnak elérni. Otthon pedig teljesen az ellentétjét láttam. Nem akarom megsérteni népemet, mert nagyon szeretem Gömört. Nagyon szeretem a népét. Ez az én népem. Így vagyok belőle. Amikor hazatértem és mindezt láttam, akkor olyan belső érzésem volt, hogy valamit tennem kell. Egy ilyen küldetéstudat volt bennem. És akkor jött létre első körben a Gömöriek és Nógrádiak Facebook csoport, melynek célja semmi más nem volt, csak közösséget erősíteni azzal, hogy a rendezvények megjelennek, amelyek a régióban megszervezésre kerülnek, ott tudjanak egymáshoz az emberek. De elkezdett felfelé pörögni a szám, közben egyre nagyobb felelősség jött rám, mert 6600 embernek ehhez szólni az nagy felelősség. Emberként éreztem, hogy nem szólhatok bármit, egy idő után egyre jobban. Sőt, meg kell válogatnom a szavaimat, mert egyeseket sért. És akkor egyre intenzívebben olvastam a Szentírást, hogy hogy szólt Jézus. Hogy szólt Jézus mindazokhoz, akik ma itt vagyunk, statisztikák szerint 1,5 milliárdan, bár hitben, valóban hitben élőek kevesebben vagyunk, sokkal-sokkal kevesebben, de nem is a számról szól ez, hanem arról, hogy akiben ott ég, Jézus és a Szentlélek ott van, az szolgál, és káprázatos dolgokra képes Isten őt használva. Ezt így ki kell mondani. Tehát soha nem szabad azt mondani, hogy ez az én érdemem. Megkérdeztem a mindenható csopakon, amikor már úgy éreztem, hogy a közösség kiközösített, mert túl nagy a szám, és én elköltöztem a Balaton mellé 3 évre, 2 évre, hogy minden este Isten szavát olvashassam csendben, hogy senki ne zavarjon. Olyan volt, mint egy remete élet. De azt is tudom, hogy miért kellett oda mennem. Pont azért, hogy Istennel tölthessem az időt és az igét tanulmányozhassam. Akkor azt mondta nekem, te semmi más ne csinálj, csak beszélj nekik rólam. A többit bízd rám. És jött két olyan jel, amikor láttam, egy-két percre rám szólt az Úr, hogy na nézd meg, és beleklikkeltem a csoportba, és két tag idézett a Szentírásból azokat a gondolatokat, amiket meg szoktam osztani. És rájöttem, hogy megértettem, Uram. Bár mindig előre jön az ego, mindig előre majd én majd valamit mondok, de egyre jobban próbálom visszafogni, és azt mondani, hogy nekem szelídem, mint Jézus, és Istenről kell beszélnem. Úgyhogy ez az egyik példája ennek.
1: Éreztél akkor, amikor Krisztus belépett az életedbe, és szépen fokozatosan ez az ego, az óember kezdett háttérbe szorulni.
2: Megállít. Olyan, mint amikor egy fának csapódsz. Tehát van a sportolók között egy elterjedt mondat, hogy falba ütközés. Ez a maratoni futóknál ismeretes, és azt szokták mondani, hogy a 30-valahányadik kilométernél, talán a 35-nél van a falba ütközés. Amikor eltűnik a cukor a vérünkből, átkapcsol a szervezet más energiatartalékoknak az újrahasznosítására, és ennél a falba ütközésnél nem tudsz tovább menni. Tehát ott dől el, hogy vagy tovább mész ezzel az energiával, vagy itt most, itt elpusztulsz és meghalsz. És én letettem azt az óembert, aki mondjuk úgy, hogy nagyon szerette a nőket, és aki nem tisztelte őket, és amit én szégyellek, és amit nem akartam elmondani, mert ezt az unokáim is fogják hallani, sőt, adja Isten, hogy még sok-sok generációm és a dinasztiám sok-sok leszármazottja, de ezt soha többé nem akartam, és éreztem, ezt nem szabad csinálnom. És plusz még hozzá kell tennem mindazt, hogy nem is volt jó út. És én ezt szégyellem.
1: Mind a mellett, hogy ez egy falba ütközés, olyan változást hoz az ember életébe, ami egy jó érzést hoz magával.
2: Jó érzést is. Az első érzésem az volt, hogy én már Mosonmagyaróváron laktam, és már akkor éreztem, már akkor a Szentlélek elkezdett munkálkodni bennem, és én már imádkoztam esténként. A Biblia mindig ott volt az ágyam mellett, ez egy nagyon érdekes dolog. De soha nem ütöttem fel, tehát soha nem olvastam. És akkor már Mosonmagyaróváron 2012-13-ban már tudom, hogy imádkoztam az Úrhoz esténként, és azt kértem, könyörgöm, vigyél el innen, és adj nekem szárnyakat. Ezért könyörögtem hozzá. Bezártam magam a saját rendszerembe, a nyelviskolámban, Mosonmagyaróváron, Pozsonyban és Győrben volt nyelvsulim, és reggeltől estig, mint egy vadállat, már mondtam a történetem elején, hogyha valamit csinálok, akkor a szenvedélyesen, én csak dolgoztam, dolgoztam, dolgoztam, dolgoztam, dolgoztam, mint az őrült. És éreztem, hogy ez nem fog sikerre vezetni. Valahogy, mintha meg akartam volna mutatni, hogy de én képes vagyok erre, hogy sikeressé váljak. Egy sportolónak fontos a siker. Ezt is az Úr tudja. Nem rossz ez, csak tudni kell uralni. És én olyan mértékben bezártam magam az életbe, hogy az életem már nem ért semmit. És akkor nagyon érdekes volt, hogy az Úr tükröt tartott elém, és 2014-ben belépett az életembe egy olyan nő, aki olyan életet élt, amilyet én éltem férfiként. És nekem felfordult a gyomorom magamtól. Tükröt tartott. Én találkoztam magammal női kiadásban. És felfordult magamtól a gyomrom. És azt mondtam, hogy ha én ez vagyok, akkor én egy undorító ember vagyok. És nagyon érdekes a történet, mert tudom, hogy leköptem magam a tükörben egy reggel, és akkor jönnek a kifogások, hogy engem Pozson tett ilyenné, engem a baráti társágom tett ilyenné, és akkor mindenkire ráfogja az ember, csak hogy védje magát. A nagy fenéket. Bele akartam nézni az ördög kapuján a pokolba. Mert ez a pokol, ez a pokolba vezető út. Ez a teljes kiégéshez, a teljes lelki halálhoz vezető út, amin én jártam. És ami nagyon sokan járnak, a mai médiának köszönhetően, amik azt mondja, hogy igen, carpe diem, éld ki még magad. Mit jelent, hogy kiélni magad? A fiataloknak üzenem itt a rádión keresztül. Lelki halált. Már minden partner csak egy szám lesz az életedben. Csak egy szám, semmit se jelent. Az ördög mondata ez, éld ki magad. Egyértelműen. És bármiből él szenvedélyesen. Ha drogokkal, ha sörrel, ha cigivel. Ez az ördögi. Éld ki magad. Élvezd. Mit? Hogy önpusztító életet élek. És akkor innentől kezdve elkezdődött az egész levetkőzni rólam. Aki ezt a műsort hallgatja, és ebben van, szégyeld magad, testvére. Szégyeld magad úgy, mint én szégyellem ma magam mindazért, ami történt.

0: hogyan fogadta a környezeted
1: a változást? Megismerted Krisztust, és ezáltal elkezdted ezt az óembert levetkőzni.
2: Itt kezdődik a történet, amikor kezded megismerni azt is felfedezni, hogy ki az, aki az ördögnek szolgál, és ki az, aki Krisztusnak szolgál. És hát nagyon nehéz volt a sátán szolgáit megállítani. Nem megyek. Tehát az ördög próbálkozott visszarántani. Próbálkozik mindmáig, de Krisztusba kapaszkodom. Tehát először megpróbáltam magamba kapaszkodni, így súgok mindenkinek, nem fog menni. Csak Krisztussal. Ha te alkohol, mámorban és alkohol függőségben élsz, így súgom neked. Krisztus nélkül nincs esélyed. Mert az ördög be fog kopogtatni előbb-utóbb, és megpróbál visszarántani. Ha drog problémáid vannak, itt üzenem neked, nem fogsz kijönni belőle. Mert függőség, mint függőség. Vannak a munkafüggők. Ugyanolyan függő vagy, mint a drogos, mint az alkoholista. És ez mind az ember pusztítása, önpusztítás, az ördögnek a munkája. Kezdetektől fogva emberölő volt, így van a Szentírásra megírva. Gyűlöl minket, mert Isten teremtményei vagyunk.
0: Tudjuk, és már te is tudod, hogy van kiút. És ez a kiút Krisztus. Szeretném megkérdezni, hogy
1: megérte őt választani az életedben, és elfogadni az ő hívását.
2: Egyértelműen. Egy csodálatos keresztény lány a partnerem, akivel együtt olvassuk a Szentírást, ha bármilyen konfliktus közöttünk kialakul, Krisztusba kapaszkodunk. És pár perc után újra a kapcsolatunk helyre rázódik. De ha csak elmondom, én a vállalkozásomat, amikor elkezdtem 2011-ben, akkor én nekem kínszenvedés volt. Én minden egyes centi, amit megkerestem, megszenvedtem. Azt hittem, hogy belepusztulok. 3 nyelviskolám volt 3 különböző városban, 16 alkalmazottam, és nem tudtam egyről a kettőre jutni. Nem az Úr segítségét kértem, és nem áldással éltem. És nagyon érdekes, hogy amikor azt mondtam egy nap, hogy Uram, legyen meg a te akarod. Te teremtettél, te tudod, mi nekem a legjobb. Elengedem. Eljutottam oda, hogy ma 7 vállalat szolgáltatásait és termékeit áruljuk a német piacon a csapatommal. Épp ma éltem meg azt, hogy az egyik megbízóm által 40 családos férfi ült előttünk, aki Németországban az Siemens gyár egyik legnagyobb építkezésén dolgozhat, a csapatom munkája által, nem mondom azt, hogy az én munkám által, mert az Úr adta. Hogy ott tartok, hogy már egy gyönyörű lakásban lakhatom Budapesten, hogy ma a szoftver cégemet kezdem felépíteni, hogy ma havonta repülhetek Londonba, a nagykövetségre, a Magyar-Német Üzleti Szövetség rendezvényeire, hogy vitorlázhatok, hogy egészséges a családom és a szeretteim, hogy barátaim vannak, hogy segítenek idegen emberek az utcán, hogy új kapuk nyílnak az életemben, és most valaki azt mondja, henceg. Nem hencegek. Egy dolgot akarok mondani. Nekem ezek a dolgok fontosak voltak. Vágytam rájuk. Mindig is tetszett a nemesi életnek a szépsége. És ha belegebettem volna, se lettem volna rá képes Krisztus nélkül. Mikor elengedtem, és azt mondtam Krisztusnak, legyen meg a te akaratod, mutatta az utakat, erre menj, fiam. Ezzel az emberrel találkoztam vele. Figyelj jobban. Éreztem belül, hogy az ember most fontos az én életemben. Ezek mind csodálatos ajándékok. Csodálatos ajándékok. Hogy mit kaptam Jézustól? Nem félek már. Azért meg kell vallani, hogy az, aki nem él hitben, az fél. Én mindig rettegtem. Jaj, mi lesz, ha jövő hónapban nem lesz elég ügyfelem? Jaj, mi lesz, hogyha nem lesz jó a reklám? Jaj, mi lesz, hogyha ez? Jaj, mi lesz, hogyha az? Mindig bennem volt ez a rettegés. Már ez nincs. Járok az utcán, és tudom, hogy a legjobb kezekben vagyok. Jézus Krisztus kezében. És nem félek a haláltól sem. Mert ha meghalok, hát hozzámegyek. Hozzámegyek. Minden bajom, bánatom elmúlik. Semmi sem fog már fájni. Ott leszünk együtt. Az emberek rettegnek a haláltól, a betegségtől, a kihívásoktól, attól lebőgnek, leégnek, kinevetik őket, hogy fognak rám nézni. Tele vannak félelmekkel. Én figyelem őket, én hallgatom őket, velük dolgozom. Félelmeikről beszélnek. Mi mindentől fél? És azt mondom, miért félsz? 365-ször van a Bibliában leírva az a szó, ne félj. 365-ször. Szerintem ez egyáltalán nem véletlen. Sőt, Isten minden napra oda cseppentette nekünk a Biblia által. Ne félj. Dolgozom a csapatommal, folyamatosan tanulok, nem csak az imára építem. Ez teljesen természetes. De amikor dolgozom, hittel dolgozom. Tudom jó, hogy amit csinálok, abban Isten meg fog áldani. Meg fogja mutatni, merre menjek. Nincs bennem semmiféle félelem, hogy ez most fölösleges lenne, vagy nincs értelme. Dehogy is nem. Amikor így mozaikonként összerakom az életemet, hogy mi minden történt velem, akkor rájövök, hogy ennek mindnek meg kellett történni, hogy ma az a komplex személyiség legyek, aki újabb kihívás elé néz. Nem aki kész, mert hol lennék kész, csak aki újabb kihívás elé néz, és ehhez mindhez kellett mindez. Tehát például csak a sportot, ha veszem. Én egy középpályás voltam, egy motor, szélső középpályás. Egész mérkőzésen futottam a védelem és a támadás között. Egy szívós, hajtós harcos voltam. És ezt mind-mind belém kódolta a sport, hogy ugyanez van most bennem. Nekem nem okoz gondot egy ügyfélhez visszamenni 25-ször. És az ügyfél azt mondja, Bódi úr maga nem adja fel, próbáljuk meg. És ez a középpályás, ezt a középpályás virtust, ezt Isten belém rakta egy kölyökként. Tehát nem volt véletlenül nekem ott a szélén a pályának futnom kellett.

0: mi módon próbálod Krisztus országát építeni?
1: Mi motivál ebben, és mi ad erőt, hogy mindezeket tedd?
2: Hogy hogyan építem, viszem az ő szavát. Beszélek róla. Ha tudok, idézek. Ha nem tudok, akkor körülbelül elmondom, hogy mit üzen. A Szentírást igyekszem olvasni napi szinten, hogy egyre több igét vihessek, hordozhassak. A Gömöriek és Nógrádiak Facebook csoportban igyekszem minden nap az igét elhinteni, elcsöppenteni a 6600 tagjának.
0: Zenél azoknak, akik nem találják a helyüket az életben, vagy rossz úton haladnak, vagy teljesen ki vannak égve.
2: Nagyon érdekes ez, mert a elhívás felülről fog jönni. Az ember, amikor bajban van, megpróbál betemetkezni. Ezt nem csak magam, a másokon is észreveszem. Egy átok a mai világban nem csak a televízió most már, hanem a mobil applikációk is, illetve ez a kis kütyű, amit a kezünkbe nyomtak. Ez egy átok. Az emberek elmenekülnek attól, hogy szembenézzenek a csöndben a magukkal, a gondolataikkal és Istennel. Tehát mindazoknak, akik elsősorban bajban vannak, azt kérem, hogy kapcsolják ki ezután a műsor után a rádiót, kapcsolják ki a tévét, kapcsolják ki a telefont, tegyék le az asztalra, vegyék szépen a cuccukat, menjenek ki az erdőbe, és legyenek kint az erdőbe egy 3 órát, egyedül a saját gondolataikkal. Egy idő után lehetséges, hogy elkezdenek majd hangosan beszélni, mert én ezt átéltem. És meg fogják kérdezni, hogy itt vagy? Itt vagy, uram? Az emberiség legnagyobb vétke és hibája az volt, amikor urbanizálódni kezdett, és elhagyta a kapcsolatot az természettel, ezáltal a csönddel, és valóban a természetben látható teremtővel. Körbe kerített magának egy kis részt a világból, miközben a világ káprázatosan nagy. Mondhatom is, mert utazom benne rendszeresen. Vissza a természetbe, lecsendesedni. Lecsendesedni teljesen. Majd megjelennek az első kérdések az elménkben. Ki vagyok? Miért vagyok itt? Miért ide születtem? Mi az én küldetésem? Miért jöttek ezek az emberek az életembe? Kik ők? És milyen szerepem van én nekem az ő életükben, és nekik az én életemben? És akkor elkezdődnek majd a kérdésekre a válaszok. És akkor elkezd az ember elmélkedni, hosszú ideig, majd nekiütközik a fának, nem tudja a választ. Na akkor fogja felütni a Szentírást. És csak a Szentírás tanulmányozásával kezdi el felfedezni a bölcsességet, hogy miről is szó valóban az élet és az emberi lét, és mindez, ami minket körülvesz, és ha kegyelmet kap, akkor ott találkozik Krisztussal. Ez a legnagyobb megtiszteltetés az életünkben. Kegyelmet kapni.
3: Végéhez közeledő, lélekhangoló evangélikus műsorunkban a rimaszombati származású, a gömöri és nógrádi magyarok felé elkötelezett üzletembert, dr. Bódi Lászlót hallhatták Német Ajna interjújában. A beszélgetést, amelyben elmondta, hogy miben és hogyan változtatta meg gondolkodásmódját, életét a Krisztussal való találkozás, meghallgathatják az Evangélikus Rádiómisszió honlapján is, a misszió.lutheran.hu rádió menüje alatt. A lélekhangoló műsorral kapcsolatban kérdéseiket, visszajelzéseiket várjuk e-mailen az evmis@lutheran.hu címre, illetve SMS-t is írhatnak nekünk a 0620 620 36 79-es számra. Keressenek minket lélekhangoló név alatt a Spotify-on is, és ajánljuk az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáját is. Most szeretettel búcsúzunk, további jó rádiózást kívánunk, erős vár a mi Istenünk!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Jelszó világnap. 2013 óta május első csütörtökén ünneplik a Jelszó világnapját, amely idén május 7-ére esett. Nagy technológiai cégek, köztük a Microsoft, az Intel, a Samsung, Acer és a Toshiba is támogatja a számítógépes jelszavak világnapját. Így szeretnék felhívni a felhasználók figyelmét arra, mennyire fontos, hogy erős, ne egyforma jelszavakat válasszanak különféle netes hozzáférésekhez, és azokat gyakran változtassák. Május pünköst hava. A hónap neve a rómaiaktól származik. Valószínű, hogy Maja istennő és férfi párja Majusz volt a névadó. A sokak szerint legszebb hónap jelölésére nálunk egyes vidékeken használatos a tavasz utó és az ígéret hava megnevezés is. A pünköst hava elnevezés nem mindig találó, hiszen az mozgó ünnep a húsvét utáni 50. napon kezdődik, olykor júniusra esik. Ma a májust leginkább a nyár előidőszakának, a természet kinyílásának, valamint a szerelem hónapjának tartjuk. A hónaphoz kötődő névszokás a májusfa állítás, aminek számos változata ismert. Ennek a hónapnak is megvannak a maga időjós és termésbecsülő napjai. A hónap közepén, 12-én, 13-án és 14-én a fagyos szentekre, szervácra, pongrácra és bónifácra figyelünk. Sok bort hoz a három ács, ha felhőt egyiken sem látsz. Ha Orbán napján, 25-én tiszta az ég, akkor visszalopakodik a fagy. Ha 27-én, Hella napján, nedves az idő, akkor pedig a széna nagyra nő. 11-én, ha Petronella derűs napra ébred, a kendertermelők bizakodhatnak a jó termésben. 500 éve jelent meg Luther német miserendje. A wittenbergi városi templom koránt sem előzmény nélküli, mégis páratlan jelentőségű eseménynek adott otthont 1525. októberében a Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon. Német misét tartottak. Maga Luther prédikált, míg a liturgiát az akkor nemrégiben ordinált Georg Röhrer celebrálta. A prédikációt követően az akkor először bemutatott liturgikus rendet a reformátor magyarázata vezette be. A misét elsősorban olyan külső rendnek nevezte, amely emlékeztet arra, hogy semmit sem szabad elrendelni, ha csak az ember nem tudja biztosan, hogy az Istentől való-e. Luther német miséjének számos újítása között kevésbé ismert, hogy az ige Isten tiszteleti fontosságának hangsúlyozásával nem csupán a prédikációnak, hanem az úrvacsorának a gyülekezet számára való jelentőségét is igyekezett helyreállítani. Az 500 éves évfordulóhoz kapcsolódóan 2026. május 11-én konferenciát szerveznek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, amelynek programja elérhető az intézmény honlapján. Az időjárásról. Kissé változékonyabb, meleg idő. Ma csütörtökön erős felhőképződés várható, eső többfelé is eshet. Délnyugati a szél, és 20-25 fokunk van. Pénteken csökken, de majd növekszik a felhőzet. Elszórtan lehet eső. Változó irányú lesz a szél, és 20-26 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki jólétünk heti adását hallják. Engem Gordik Györgynek hívnak, fitoterapeuta vagyok, ezt azért jegyzem meg, mert ebbe a témába beszélünk, és tanár úrral fogunk folytatni egy beszélgetést, Gyilis tanár úrral, akinél vizsgáltam annak idején. Tanár úr, kérem, egy pár mondatban bemutatkozni a rádiók hallgatóknak, a szépen megkérem.
1: Gilik István vagyok. Előzőekben már ugye találkoztunk, rádióban is bemutatkoztam, de aki nem ismerne, egy baranyai kis családból származván kerültem Budapestre, és itt folytattam azon tanulmányaimat, amelyben úgy éreztem, hogy tudok szólni az emberekhez kicsit a természet nyelvén is. Mivel a természetgyógyászati területen vonzódtam a növényekhez, gyógynövényekhez, a méhekhez, a méztermékhez, még a gombákhoz, a mecsekben egyébként sok gomba van. Igen, ebből írtam jegyzeteket, tanjegyzeteket, amiből ma ugye sokan tanulnak, vizsgáznak, sőt, a legutóbbi esetben egy könyvet adtunk ki, mégpedig az apiterápiáról, arról a különleges témáról is, ami a természethez kötődik, de nagyon erősen, mivel a méhek szúrására alapszik, az méhméreg gyógyító hatásán alapszik, a virágporon, a méhek generatív rendszeréhez kapcsolódik. Mi az a generatív rendszer? A túlélő rendszer, a szaporodó, a megújuló rendszer, amiben minden hormon, vitamin, ásványanyag benne van. Na, ezt tanítjuk az embereknek, hogy ne kerüljenek olyan távol a természettől, amilyen messze már elkerültünk, hanem egy kicsit kerüljünk közelebb, ismerjük meg ezeket, és alkalmazzuk őket életünkbe, táplálkozásunkba, gyógyításunkba.
0: Erre a megismerésed egy nagyon jó lehetőség, a Galagonya túra. Erről, hogyha pár mondatot tanár úr mondana a hallgatóknak, hogy honnan indult a Galagonya túra, és tulajdonképpen miről szól, aztán szeretnék rátérni, itt vannak ám hallgatói kérdések a Galagonya túrával kapcsolatban, egy csomó olyan felvetés történt, ami idő hiányában tanár úr nem tudta elmondani a Galagonya túra résztvevőinek, hát most ez egy nagyon jó lehetőség lenne, ha beleférnénk időbe. Tehát menjünk szépen sorjába, tanár úr, a Galagonya túráról meséljen egy pár gondolatot a hallgatóknak.
1: Igen. Tekintettel arra, hogy már kisgyerekkoromban a nagyanyámmal járva a mezőket, a földeket, segítettem otthon a mezőgazdálkodásban. Kicsi gyerekkorom óta is megismertem azokat a gombákat, növényeket, gyomnövényeket, amelyeket a nagyanyám külön-külön figyelmeztetett, hogy föl lehet használni másra is. Ezek a gyomnövények jó takarmány növények az állatoknak, de nagyon jó gyógyszerek az ember számára is. Ezt már megtanultam akkor, mielőtt még a tanfolyamokat elvégeztem volna. Elkerülve én ugye a baranyai vidékről, a mecsek vidékéről, elvégeztem mezőgazdasági technikumot, agráregyetemet végeztem, majd 3 évvel később visszamentem, akkor elvégeztem a növényegészségügy, a növényorvosi ugye, szakot, és mindezek után természetgyógyász speciális tanfolyamokra jelentkeztem be. Dr. Ola Andor neve talán ismerős, gyakran emlegetjük, hát ő egy megalapítója a magyar természetgyógyászatnak, valójában hozzájártam. És a tanár úr ugye, a oktatás során megállapította azt, hogy az én ismereteim, hogy növényekkel kapcsolatban magasabbak, mint sok átlagé, mivel szigorlati tárgy volt az egyetemen a gyomnövények ismerete, és kiderült, hogy a gyomnövények mindegyike majdnem gyógynövény is, hogy akkor én ezt tanítsam és mondjam el. Úgy az embereknek, hogy a kicsi ember, akinek pénze nincs, hozzáférjen ehhez az információhoz, mert ez óriási érték, hogy ingyen is lehet gyógyulni. És erre ugye megalakítottuk 1989-ben a Galagonya túrát, 90 óta ez már

0: Kedves hallgatóink, hogy itt 30-40-50, néha 100 ember is összejött a Szél-Kálmán téren, és ki a hegyekbe, és egy egész teret, a hűvös völgyet félig beterítettük, annyian voltunk, és mindenki éhes volt a tanulásra, az ismeretanyagokra, hogy ez milyen növény, az milyen növény, és én ezt azóta 33 éven keresztül, most már igen sokszor elmondtam, de még mindig elmondom, mert mindig vannak új emberek, akik csatlakoznak, és meg akarják ismerni a gyógynövényekben rejlő titkokat, ami közelebb viszi az embereket a természethez, és ha ez sikerül, akkor még könnyebben gyógyulnak is.
1: Egészen fantasztikus, kicsit ugorjunk tovább az időbe. Hogyha jelenleg most valaki csatlakozni szeretne ehhez a Galagonya túrához, ezt hogyan teheti meg, tanár úr, kérem?
0: Úgyhogy minden hónap harmadik vasárnapján, márciustól októberig tart ez, amíg a vegetáció ugye virágzik és dolgozik a természetbe. 9 órakor a harmadik vasárnapon a Szél-Kálmán téri metró kiárat mellett csoportok van, gyülekeznek ott más emberek is, kiránduló csoportok. A legnagyobb csoportot kell keresni, rákérdezni, hogy ez a Galagonya túra. Igen, igen, és a tanár úr, hát egy kicsit késik, mint rendesen, de jönni fog úgy is, tessék türelemmel lenni. Egy 5 percet szoktam késni, hogy mindenki azért ki tudjon szállni, mert így is sokszor telefonálnak, hogy várjunk egy kicsit, mert ma itt vagyok, ma ott vagyok, de még a villamoson vagyok. És megvárjuk őket, és a 10-15 perc várakozás nem a világ, oda tartoznak közénk, és összekovácsolódott egy olyan gárda, hogy azóta is tényleg most már több mint 3 évtizede, de vannak, akik végig kitartva jönnek, és örömmel mondom, hogy kevesebbet betegeskednek, kevesebb gyógyszerrel élik az életüket, ami ugye más embernél az van, hogy már gyógyszermérgezésig fajul el a sok gyógyszerzabálás, sajnos.
1: Hát tulajdonképpen itt a Galagonya túrán egy olyan tudásanyaghoz tudnak hozzájutni a kedves hallgatók, illetve a Galagonya túrán résztvevő klientúra, amit más helyről nem tud hozzájutni ilyen információkat. Lennének hallgatói kérdések az utolsó 3 vagy 4 Galagonya túrán, úgy összegyűltek a kérdések, és ezeket most úgy feltenném a tanár úrnak, hogy megosztaná a válaszokat a hallgatókkal. Minden esetre, hogyha kedves hallgatóink közül valakit érdekel a Galagonya túra, hogy hogyan tud hozzájutni, keressen meg akár engem a szerkesztőségen belül, és el fogom irányítani, hogy hogyan tud csatlakozni ehhez a most már több mint 30 éve folyó oktatáshoz. Hát, hallgatói kérdések. Mi különbség a daganat, a jó indulatú, a rossz indulatú, a tumor, tulajdonképpen ezek a sejtburjánzáson alapuló betegségeket. Egy nagyon kedves rádió hallgató tette fel a kérdést, hogy húgyhólyag rákos daganat. Ez egy elég ijesztőnek hangzik. Van-e ebből kiút, van-e ebből gyógyulási lehetőség, ha pedig igen, akkor mi az? Tudomásom szerint tanár úr nagymestere a gombáknak, illetve szakértője a gombáknak. Tud-e valamit mondani a hallgatóknak? Hallgatjuk nagy szeretettel.
0: Hát a kérdés az igen komplex. Ez körülbelül 80 órás tanfolyam anyagát öleli fel, de mivel most erre hirtelen ennyi időm nincsen, én talán csak az alapokra mennék vissza, és megemlíteném azt, hogy mindannyian megbetegszünk általában előbb-utóbb valamibe. Ha nem vigyázunk, akkor bajunk lesz. Melegünk van, belázasodunk, gyulladások keletkeznek. A szervezet jelzi azt, hogy valami van bennem, ami nem odavaló, amit akár belélegeztem, vagy táplálékba elfogyasztottam, megfeküdte a gyomromat, tehát valami oka lehet. Tehát magyarul mondva, a környezettel való viszonyunkat kell megvizsgálni. A környezet mi? Hát a környezet, ahol lakom, ahol élem az életemet, ha ott nincs baj, akkor velem se lesz baj. De ha ott mérgek vannak, azok belém kerülnek, akkor én is meg fogok betegedni, nyilván. Hát ezek a mérgek belélegezhetők, ezek elfogyaszthatók, És ugye azóta hát az orvostudomány is bebizonyította, híres

0: híres szerzők tollaiból, ugye dr. Harry Billerre vonatkoztatom ezt a megjegyzésemet elsősorban most, de sok más orvosra is, akik felismerték azt, hogy minden baj gyökere valahol a mérgeknél rejlik. Ha a méreg bekerül a szervezetembe, akkor bennem is lehet daganat, akármi. Na most, hogy jó vagy rossz indulatú, ez attól függ, hogy az életem során mennyi mérget gyűjtök össze. Ha nagyon le vagyok terhelve, az immunrendszerem azáltal, hogy rengeteg mérget, rengeteg sok nem odavaló ételt és italt és egyebet fogyasztok, és kábítószeres vagyok, és alkoholista vagyok, akkor ne higgyem azt, hogy én ellen tudok állni mindennek. Nem, akkor sokkal inkább ki vagyok téve a kísértésnek, hogy hamarabb nagy bajom lesz. A másik, akinek az immunrendszer erős, mert kint lakik a pusztán, állatokat tenyészt, növényeket termeszt, jó levegőn van állandóan, annak erősebb az immunrendszer, az is megkapja ezt, de az immunrendszerrel képes legyőzni azt a fertőzést, azt az idegen anyagot, azt a mérget. Mi lehet az a méreg? Hát lehet élettelen méreg, ugye, például az arzén, vagy a levegőbe kerülő egyéb vegyületek, növényvédőszerek, bétisó, meg egyéb olyan szerek, kémiai anyagok, amelyek a földből jönnek, de vannak olyanok, amik az égből potyognak le, mert az eső lemossa, akárhogy is került oda. Hát ez valahogy bekerül az élelmiszerrel együtt a szervezetünkbe, akkor az immunrendszer rögtön működésbe lép. Ha legyőzzük, akkor erősek vagyunk, az immunrendszerünk erős, mert valahogy tisztább környezetbe élve az életünket, könnyebb a szervezetnek ezt ki ebrudalni a szervezeten belül, mivel? Hát vizelettel, izzadsággal, ürítéssel, izzadmánnyal, szóval lázzal, és a többi, és a többi. Vagy műtéttel, ugye, mert ilyen is előfordul. Illetőleg vannak más egyéb keleti technikák, amivel a mérgeket meg lehet kötni, és ki lehet vezetni, de hát most nem fér bele az időbe. Csak talán elmondanám azt, hogy ezeknek az ismeretei segítik azt, hogy én milyen mértékben tudok ellenállni a fertőzésnek. A fertőzés nem csak kémiai anyag lehet, lehet egyéb sugárzó anyag, de van egy másik, harmadik is. Vírusok, baktériumok és gombák, ahol az elsődleges élettelen fertőzés megtörténik, legyengül a szervezet, a legyengült szervezetre, mint a hangya a mézre, jönnek a kórokozók. És ők ott tenni akarnak valamit. Figyelj csak meg a természetbe az erdőt. Ha egy fa, egy erdő kezd megöregedni, a fák már kezdenek vastagodni, már leérte az élet a nagy, 80-90 éves fák vannak. Mennyi sok gombát látunk? Miért jelennek meg? Mert már megjelentek a gyengülő fák is, akik már leélték az életük nagy részét, és az segíti elporladni, elszáradni, és lehullik, és elporhad, és fölvehető táplálékká válik vissza a magvak számára, amit az egészségügyi fák teremnek, tölgymag, meg bükkmag, meg minden, azok gyökeret vernek, és újra felszívják úgy azt a tápanyagot. Tehát körülbelül ugyanez a helyzet a mi vonatkozásunkba is, az ember vonatkozásába is, csak mindig oda kell figyelni, hogy hogy van ez a természetben. És minél közelebb vagyunk, ehhez annál jobban megértjük ezt az összefüggést, hogy a természet, ha hagyják, megtisztítja önmagát, ha nem hagyják, hanem művelik a földet, akkor tönkreteszik a talajt előbb-utóbb a vegyszerekkel, a mérgekkel, és a talaj is kezelésre szorul. Nem teremje már meg azt az élelmet, és akkor kétségbe esünk, hogy jaj, mi lesz, sokan vagyunk már a földön, a földek hiába vannak, de nem teremnek annyit, az sokkal kevesebb, akkor jönnek a különböző találmányok, vízkultúrák, hát majd ma próbáljunk meg ezt, meg eszünk rovarokat, majd meg egyebeket, kitalálunk mindent, hogy hogyan segítsünk a helyet, hogy szépen higgadtan leülnénk és megnéznénk, hogy a környezetben milyen lehetőségek vannak. És a szakemberekkel megbeszélve, nem politikusokkal, hanem azokkal, akik értenek hozzá, hogy vajon mit lehetne itt tenni, és kiderülne, hogy a föld népessége az még nem érte el a csúcsát, még többet is elbír a föld, ha hagyjuk regenerálódni azért, hogy megújuljon mindig, és újra tudjon termelni. Csak ugye, mint agrármérnök beszélek most kicsit többet erről, de mivel közvetlen szakmám is, a Gödöllői Agráregyetemen is tartottam előadást már ezeknek a témákról, valójában úgy van, hogyha a természetet utánozva művelnénk a Földet, és egy kicsit oda kellene figyelni arra is, hogy az a túlszaporodott emberiséget egy kicsit fogjuk valahogy vissza. Biztos, hogy van rá valami módszer, mert Kínában is volt, meg azért vannak nemzetek, ugye, ahol odafigyelnek, hogy egyensúly maradjon fönn, és akkor ne legyen az, hogy most már meg kell lennünk mindent, mert örülünk, a mérgezett étel is ott van, mert mégiscsak egy étel, de ugye attól nem megyünk fölfele, csak lefele, tehát attól elhasználunk. Nekünk ezeket a mérgeket a szervezetből ki kell ebrudalnunk. A kérdéshez kapcsolódott még az, hogy időskorban ugye miért van az, hogy nagyobb a veszély az emberekre, mint a fiatalokra. Hát azért, mert aki 10 évig élt eddig az életét, akárhol is, ott még volt hely a mérgek lerakására. De akkor, amikor már az ízületeink, az érfalak, többi rejtekhely megtelt mérgekkel, mert a májunk nem tudja hova pakolja, ki ebrudani nem tudja olyan gyorsan, hogy mi bevisszük, ugye nyilván, akkor lepakolja. Azok pedig elfoglalják a jó dolgoktól a helyet, amire szükségünk van, elfoglalják, beleépülnek a sejtplazmába, és a több, és a vége mi lesz? Még a DNS-t is átkódolják, úgyhogy még emberileg is képesek megváltoztatni a mérgek bennünket, ha nem vigyázunk. Minél idősebb vagyunk, annál több a bennünk fölhalmozódott méreg, annál nehezebb, annál inkább oda kéne arra figyelni, hogy hogyan tisztítsuk meg magunkat. Ebbe küldjünk segítséget az időseknek.
1: Egy picit másképpen fogalmazva, ha jól értelmezem, meg ha jól emlékszem a tanult anyagra, akkor miután a májunk megtelt, utána kezdi el a szervezet kipakolni a mérgeket különböző helyre, például kötőszövet, izomszövet, ízületek, illetve az agy, attól függ, hogy milyen beállítottságú a kliens, más-más helyre rakja. Tehát az elsődleges méregraktár a máj, és utána következik az ízület, agy, kötőszövet, hámszövet, mert a méreganyag leraktározása. Tehát akkor először is a májnál kell kezdeni.
0: Ott elkezdődik, hogy eleve már nem viszünk a szervezetbe semmiféle mérget, amit lehet, kívül hagyunk, és nem engedjük be a szervezetbe. Itt kezdődik. Ha már benn van, és a májat elkapta, akkor jönnek a különböző kúrák, akkor a májat ugye, gyógynövénykúráktól fogva tényleg olyan különleges eljárások, hogy hát csökkentsük le a májnak a terhelését, mert ha nem sikerül, akkor nincs védelem, akkor pattanásosok leszünk, akkor az ráterjed a belső szervekre, a bőrre, mindenre, és bármilyen betegség kialakulhat végeredményben, ha mérgeket nem tudjuk kiebrudalni. De ha meg tudjuk kötni, ha megvan a módja, ezerféle módja van ennek persze fitoterápián belül is, még csak ugye a fitoterápiánál tartunk most, akkor is meg lehet ezeket kötni, meg lehet fogni, ki lehet vezetni, és megkönnyebbül a szervezet, és könnyebb a gyógyulás, könnyebb az immunrendszernek a dolga is, és meg tud virkózni. De ezt nem tesszük, hanem gyógyszerrel elfolytunk mindent, és a gyógyszerek méregé válnak, még több lesz a méreg. Akkor ki vagyunk szolgáltatva már annak a kémiai iparnak, amik ugye patikának hívnak bennünket, és hát szedjük, bízva benne, hát ha jó lesz, és mindig rosszabb lesz. És utána az egyikre a másikat kell szednünk. Igen, vannak esetek, amikor már nincs más menekülés, annyira lerobban a szervezet, akkor fogadjunk szót mindennek, az életmentés a legfontosabb, mert a szív, meg az agy a legfontosabb. Ugye a vezérlőrendszer, meg a motor az a legfontosabb. Utána, ha ezek fölbomlanak, akkor már vége. Aztán ugye a máj, mivel ugye a méreg nagy részét ő válossza ki, nagy részét, meg hát ugye nem csak a tüdő is kiválaszt sokat, meg hát ugye a bőr is kiválaszt sokat, tudjuk. Ezekre nagyon oda kellene figyelni, és ezt hétköznap tanítani az iskolákba a gyerekeknek is, hogy ahogy megnőnek, ez a tudás bennük legyen, ugyanis a egyre romló élettérbe születnek bele az emberek. A Föld, tudjuk, hogy nem fölfele haladunk. Az evolúció elért egy bizonyos szintet, most már szennyeződünk, és egyre több a küszködésünk, és egyre több a gondunk természetgyógyászoknak, orvosoknak, egészségügyieknek, hogy hogyan mentsük meg az embert. Nem akar senki mérget, de az mégis sok ott van. Miért van ott? Hát igen, azért, mert a társadalom érdeke az, hogy legyen ilyen gyár, legyen olyan gyár, gazdagok legyünk, és a melléktermék, hát az is ott lesz, arra már nem lesz idő eltakarítani, egyrészt belélegezünk, beteg leszünk, erre is föl kell készülni természetesen. Hát ugye én, mint természetjáró ember szoktam mondani, hogy amennyit csak lehet a szabadba menjünk, galagonyra túrázunk, ne csak egyszer vasár, harmadik vasárnap, hanem kertészkedjünk a vidéki kis vikendházunk mellett is, a jó levegőt szívjuk, és azzal mind-mind csökkentjük ennek a veszélyét, lehetőségét, mint hogyha állandóan csak ugye azon vagyunk, ha majd a harmadik vasárnap galagonyra túrán elmondjuk, és megszűnik minden, nem szűnik meg semmi, a mérgek ott maradnak, és én látom az arcokon azokat az embereket, akik önhatalmulag beavatkoznak, tanulnak, ismeretanyagokat tervezték, és azokat is, akik rábízzák magukat a véletlenre, hogy majd a patikába föliratom a gyógyszereket.
1: Valamelyik galagonya túrán említette tanár úr a méznek a gyógyító hatását, illetve a méregtelenítő szerepét. Erről tudna valami beszélni a kedves hallgatók?
0: Igen,
1: tanár
0: egyébként itt van a kezemben ez a könyv, most jelent meg ebbe az évben, Apiterápia, a méhtermékek gyógyhatása címmel, amit ugye a Kornétás kiadó adta ki, hát ebben benne van, de egyébként el is tudom mondani, nagyon egyszerű, a szomszéd bácsitól is láttam, gyerekkoromban méhész volt, és néha segítettünk kepergetni a mézet, kaptunk egy kis mézet, és a Gyurka bácsi néha bekenyte a vállát a mézzel, és így dörzsölgette vele, és hát mit csinál? Megmasszírozom a mézzel, könnyebb, a méz, az finom, azt enni kell, nem tudom belemasszírozni. És amikor belemasszírozta, akkor beszélgettünk kicsit, azt a végén fogott egy ilyen fakést, és levakart az egészet, de az már nem, ami ott volt a bőrön, ami ott kijött a pórusokon, az már ilyen fanyar szagú, szürkés massza volt, semmi köze a mézhez nem volt, mert megkötötte azt a mérget, amit ozmotikusan a bőrből kihúzott. Hogy került a bőrbe? A máj elfáradt, nem tudta hova rakni, nincs hely az érfalaknál, nincs hely az ízületeknél, a sontoknál, a sehol, nem tudja hova pakolni, kinyomta a kapillárosok fel a bőr felszínére. Viszkető érzés előzte, hogy itt miért vakarózok, mert belülről méreg akar kiszabadulni belőlem. Hogyan vakarjam én azt el? Hát segítsem elő olyan anyaggal, mint a méz, ami ozmotikusan tudjuk, hogy az higulni akar, mert tömény, higulni. Hogyan higul? Vizet vonál a környezetből. Ha rákenem a bőrömre, a fájó térdemre, ízületemre, ahol baj van, és egy celofán réteggel, nájlonnal letakarom, akkor nem tud a levegőből vizet elvonni a méz, hanem csak bentről a bőr felől a vízzel együtt nedvességgel kiszívja a mérgeket is. Tehát ez az ozmotikus masszázsnak a titka, amit a mézek nagyon jó megcsinálnak nekünk, de hát ugye néha sajnáljuk, mert az olyan sok méz nincsen. De a mézek megtehetik maguknak, mert ott a nagybödön belenyúl, és hát ugye a reumás nagymamának a derekát bekenyi szépen vele, és utána megkönnyebb ő tőle. Lemossa a végén, levakarja egy kis kamillás teával, leövlíti, megfürdik, és vidám lesz megint egy darabig, addig, amíg a máj megint föl nem tölti az összes depót méreggel, és utána megint kezdődik előről. Tehát ez egy ilyen dolog. De más ilyen is van, ugye a kovaföldektől az agyakterápiák, a fazénterápiák, mind ami ezt segítik meg, hogy ezt megtanulják az emberek, és magukon is tudnak segíteni, és nem kell mindjárt patikába rohanni.
1: A kovaföld, ugye valakik árulnak Magyarországon perui kovaföldet, tehát itt elterjedt egy olyan, hogy nagyon egészségtelen, mert hogy ha megnézzük a kovaállatkáknak a vászszerkezetét, akkor az elég durva dolgokat lehet látni, tehát borotvát, körfűrészt, meg ilyenekre emlékeztető vászszerkezetük van az állatoknak. Ezt tönkre tudja tenni az embernek a belső szerkezetét, vagy maradjunk az egyszerű és olcsó magyar kovaföldnél?
0: Hát nem valószínű, mert ha egyszer engedélyezik, és egy csomó engedélyezési procedúrán átmegy, és a kereskedelem belekerül, akkor annak már nem szabad ártani. Az már jó lehet, csak az, hogy drága, kicsit messziről való, én inkább annak a híve vagyok, hogy amit hazai földön tudunk előállítani, azt használjuk. annak a rezgését használjuk föl, mert az más szempontból bioenergetikai is hasznosabb, mint a világ másik feléről idehozni valamit, mert ott kiderült, hogy ez az indiánoknak jó volt, biztos nekünk is jó. Vagyunk, nem vagyunk olyan szegények, hogy nekünk ne legyen egyszerű faszenünk, vagy valami más, amiben többszörösen jó. Többszörösen jó. Akkor miért kapaszkodunk bele? Talán azért, hogy színesebb legyen a üzleti paletta.
1: Faszén hatása esetleg, és a faszenet,
0: a
1: faszén,
0: vagy, vagy a tőzeganyagok, a huminsavak, fulvósavak igazolják azt, hogy ezzel nagyon sok mérget meg lehet kötni. Csak ugye ez pénzbe kerül. Ezek az egyedül a faszén az, ami ingyen van, mert a kertbe tüzelem a diófámat, az ágakat, és szépen összefogom, és amikor másnap a félig elégett a fákkal, levakarom a faszenet, összedarálom, porítom, és ezt használom, az lényegtelenebb, májkímélő méregtelenítő lesz, sőt, még a belső rákos betegeknél is a pakolásával hasznot tudok hajtani, akkor nem fogok kovaföldet sorbálni, azért, hogy esetleg kapja kovaföldet, hogy elmondjam, hogy én perui kovaföldet próbáltam. Hát az eredményt sem, nem akarom ecsetelni, de...
1: Egy kérdés a kovával kapcsolatban, illetve igen, a kovabevitellel kapcsolatban, esetleg a zsúrlófűnek a főzete, az mennyiben támogatja?
0: Hát igen, a zsúrló tejába tudod dolog, hogy kovasabb van. Mit csinál a kovasabb? Miért van ott? Az nem méregtelenítésre van ott. A kovasabbnak a célja a kötőszövetek megerősítése. Kötőszövetek például valakinek piszceruptózisa, vagy valami vesett süllyedése, vagy hólyag süllyedés, mély süllyedés. Tehát olyan van, hogy a belső szalagjai gyengék, leülnek a szervek is, ugye, életmódja is olyan, hogy állandóan ücsörök. Na, ott célszerű megerősíteni vele, mert ugye halljuk sokszor, hogy hasi sérvet kapott, megszakadt a hashártya, és akkor most itt el van kötve neki egy csomóval, nem szabad emelni, meg egész életében semmi. Hát, na, ilyenkor kell azokat többet adni, mert ezek a kovasavnak a részecskéi, azok a kovasavak, és ez a fő hatal. És a többi mellékhatóanyag, most nem akarok kémiai előadást tartani, ami elősegíti a főanyagnak hatását, megfelelő időben, megfelelő szakember által alkalmazva segíthet. Hát persze sok mindenre használják azt a láb problémákra, izzadásra, meg tényleg bőrpanaszoknál, erősítésre. A régi parasztemberek sokszor használták gyógyításra a zsúrlófüvet is. Én például kipróbáltam egyénileg, hogy hallottam, hogy a fogkrém az nagyon jó tisztít, de nem egészséges. Szükséges rossz, még gyerekkoromban. Akkor már ismertem a zsúrlófüvet, és megszárítva a zsúrlófüvet, összeaprítottam picire. Utána beletettem darálóba, és ledaráltam porrá. Ebből a porból gyufás dobozokba szétosztogattam, sőt, még a körzeti orvosomnak is vittem, mert megkérdezte tőlem, hogy miért olyan szép fehérek a fogaim. Azt mondja, olyan tiszták, mintha sose dohányoztam volna. Mondom, hát dohányoztam valamikor egyetemista koromban, de abba hagytam, de nem azért, én fogporral mosok fogat. A vizes fogkefét belemártom a fogporba, abba a porba, amit a zsúrló növényből készítettem, és azzal mosom át a fogaimat, és utána ragyogóan egészségesek fogaim, tehát megerősödnek, megkeményülnek, letisztulnak, és itt a lényege a zsúrlónak, meg azok a teák, amiket én ugye főzök azért, hogy az illetőnek izzad a lába, meg mit tudom, aranyere, meg egyebek vannak, és meg kell erősíteni a kötőszöveteket, mert föllazultak valamiért, rongyolódnak el, és meg kell erősíteni. Ugye, vagy az illetőnek lesz átad esélye, vagy valamilyen, akkor adom inkább, és akkor jön a hatása be. Tehát itt nem a méregtelenítési részét mondom, hanem inkább az építési részét, hogy mit építesz föl, mit teszesz bennem.
1: Hát ezzel a témakörrel kapcsolatban egy hallgatói kérdés lenne. Itt a leveleket úgy megnézegettem, hogy miket írogattak a Galagonya túra résztvevői hallgatói kérdésként. Hát a zsúrló teja, illetve a kovapótlás. Mennyi ideig kell inni? Milyen mennyiséget? Ugye van egy olyan tendencia, hogyha valami nem segít 6 héten keresztül, akkor utána forduljon a kliens orvoshoz. Tehát az alapkérdés, hogy a zsúrló tejából mennyit kell fogyasztani, hogyan kell elkészíteni a zsúrló teját, tehát ez igaz ez, hogy 3-4 órán keresztül forralni kell, és milyen sűrűséggel kell inni. Illetve visszatérünk még az alapkérdésre, például a daganatos betegségeknek a kordában tartása, például egy húgyhólyag rákos daganat esetében. Tehát akkor sorba menve, akkor a zsúrló tejáról, hogyha pár mondatot beszélne tanáról nekünk.
0: Már régi időkben is nagyon népszerű teja volt a zsúrlófű. Népszerű volt is a javasasszonyok, illetőleg a természetgyógyászatban működő füves emberek, füves asszonyok szívesen szedték és szívesen ajánlották. Talán azért is, mert tisztában voltak azzal, hogy a zsúrlófűnek olyan mellékhatása nincsen, ami mérgező lenne. Természetesen van mérgező zsúrló is, csak azt fel kell ismerni, ez már hozzátartozik. Ugye a zsúrlófű a közönséges mezei zsúrlót kell használni, azt pedig meg lehet különböztetni az összes többitől azzal, hogy ennek meddőhajtásai vannak, ami azt jelenti, hogy a meddőhajtás végén soha nincs mag képződés, spóra képződés, mert ugye spórás növények közt tartozik, nem magot terem, spórákat, hanem mi van, ott semmi. Meddőhajtása van, ez megkülönböztető. Az a zsúrló, aminek spóratok van a tetején, a levél végén, azt kerüljük el, az mérgező. Mérgező. A másik dolog pedig, ismerték azt, hogy hogyan is hat ez, mi a fenét csinál, hogy erősíti a kötőszövetet. Hát kérem, nagyon egyszerű, a kovasabb részecskék megfelelően alkalmazva közvetlenül rátapadnak a gyulladt testrészekre, belső szervekre, szalagokra, bárhol van az, rátapadnak, és lecsökkentik a gyulladást. Tehát olyan gyulladás csökkentés van, hogy utána már erősödik a sejtfal, bírja a gyűrődést, jobban bírja a terhelést, és nem fog lesüllyedni, nem fog elszakadni olyan könnyen. Ez a mezőgazdaságban is így van. Emlékszünk rá, egyszerű példát mondok, hogy amikor ugye nagyon érik a búza meg minden, és akkor ugye jön egy eső, nagy eső, és tanul, elfekszik az egész. Utána jön a kombány, nem tudja learatni. Ha miért? Be van a sárba, bele, el van dőlve. Ott mi van? Ott a szár szilárdságával van baj, valamiért nem elég szilárd a szár, és egy eső rásik, és bumba le is esik a sárba. Hát ott veszik a fenébe a sárba az a sok drága mag. Mit lehet itt csinálni? Mitől van ez? Hát kérem, itt is elmondom, a túl sok nitrogénműtrágya a mezőgazdaságban elgyengíti a szárakat. Hogy akkor mit adjunk zsúrló teát? Hát oda ne adjunk zsúrló teát, annak az nem való. Ellenben ugye másféle műtrágyákat, kálium és egyéb erősítőket adunk, szálszirádítókat olyankor. Valahogy itt is ilyesmit kellene csinálni, tehát a táplálékba olyan egészséges táplálékot belevinni. Figyeljük csak meg a természeti népeket, az állatokat, hogy miket esznek, főtételt, nem, nyers ételt. És már közeledünk is a témánkhoz, az egészséges ételhöz, amivel én ellensúlyozni tudom azt a problémát, aminél a mérgeket ugyan ki tudtam szedni, gyulladást le tudtam csökkenteni, de hogy még egyszer újra képződik az a szerv, az a szalag, már nem olyan gyönge, ne legyen olyan gyönge, mindeddig volt, hanem most erősebb legyen, akkor nekem azt kell tudnom, hogy élő ételek és sok növényi termék, és nem húsos, fehérjedús ételek kellenek ide. Szóba került itt különböző gyulladás, meg belső, meg hólyagpanaszok, meg egyebek. Kérem szépen, a hólyagfal erősítésnél a zsúrlónak rendkívüli jelentősége van. Tekintettel arra, hogy már Mária Trében is írt a könyveiből a zsúrlóról, hogy ez mély hatású, oszlató, csomó daganatokat is képes szétoszlatni. Tehát ha én nekem a hólyagom baj, vesetájékon, ugye valami baj van, akkor én borogatásnak a zsúrlófüvet megfőzöm, mondjuk 10 percig főzöm, és utána kiveszem a forró vízből az egészet, és betekerem egy kendőbe, úgy vizesen, melegen, forrón, vizesen, ahogy bírom, becsavarom, és így kinyomom a sok vizet belőle, hogy ne csorogjon az ágyamra, és ráteszem arra a területre, ahol az én hólyagom vagy vesém van. Erre egy másik celofán ruhával lefedem. Miért? Hogy ne folyjon el a víz, maradjon itt meg, és a jó meleget biztosítván egy sállal vagy kendővel még átkötöm a derekamon, és legalább 2 órát így maradok, és ezt naponta többször megcsinálom, akkor van esélyem arra, hogy mély hatásnál fogva oszlatni fogja, ha csomók vannak, daganatos csomók vannak, de mondjuk a hólyagnál ott kevésbé vannak csomók, az egy ronda dolog, betegség, ugye szegény kollégám is meghalt hólyagrákban, de nekár nem tudtam vele megbeszélni, hogy ezzel a melegítéssel egy fecske nem csinál nyarat természetesen, de egy téglát, egy jó téglát oda tudnak tenni a magam érdekébe. És elősegítem a regenerációt, okosan táplálkozva nem állati termékeket, hanem megfelelő mennyiséget, tiszta vizet, növényi dolgokat, nyers ételeket kell kombinálva, ugye, amit lehet. Elősegítem a gyógyulást, és lehet, hogy megúsztam a bajt.
1: Tanár úr, kérem, egy pár évvel ezelőtti galagonya túra alkalmával mesélt a zsurlónak a arany feloldó hatásáról, tehát hogyha egy zsurló teát iszok, akkor kollagén aranyhoz is hozzájutok, és akkor honnan van ez a kollagén arany? Tehát ez akkor nem stukkokba kell elképzelni az arany a kedves hallgatóknak, de valahol, hogyha aranyat tartalmaz a föld, például az aranypatak partján, akkor ennek kihatása van a zsurló növekedésére?
0: Igen, azt szokták mondani, hogy ez egy indikátornövény, ha egy kevés arany van, akármilyen kevés is, megtalálja, és addig küszködik, míg meg föl nem szívja. Persze kimutatni zsurlófűbe még nem tudtak aranyat, olyan mikro, olyan pici mennyiségek ezek, de képes a növény megérzékelni az aranyat is, és magába szívni. De Magyarországon sajnos nincsenek olyan aranyelőhelyek, hogy ez számottevő hasznot hozna valakinek, aki aranyat szeretne bányászni.
1: Ugye, de ezt tényleg az aranyat az emberi szervezet igen tudja hasznosítani?
0: Igen, igen. Egyébként másként indikátornövény. Az agrárvilágban úgy tartják, hogy ahol zsurló nagyon elszaporodik az utak mellett a szántóföldön, az azért van, mert elsavasodtak a talajok. Mitől savasodtak el? Hát a savas esők, a sok műtrágya, vegyszer, meg minden, ami már a földeken ugye kikerül, elsavasítja a talajt. Ha elsavasodik a talaj, akkor nem tudja a növény gyökere fölszívni a táplálékot, mert savas a pH-ja. Ugye mindig mondják az embernek is, hogy ne egy annyi savas ételt, tejet, meg sajtot, meg húsféléket, belsőségeket, mert savasodsz. Így van, de annyi minden benne van. Csak károd savasít, és a savasít mit csinál? Nagy bajt, nagy bajt. Hát mi elsavasodunk, mi is ez a fenerálki a bajainak, és nekünk lugosítani kellene, és mivel mi 75% savasat eszünk, és 25% lugosat, ez nem fog soha sikerülni, ki vagyunk szolgáltatva életünk végéig az élelmiszeriparnak, meg azt eszünk, amit kapunk, hogy valamit együnk, ha más nem savat eszek, legfeljebb nem tudok aludni, majd veszek egy dilibogyót bele, de akkor is ugye enni kell. Hát kérem szépen, a zsurlófű egy visszakanyarodva, egy indikátornövény, abban az esetben, ha a mezőgazda azt vette észre, hogy a földjén sok a zsurlófű, több, mint amennyi szokott lenni, az nem az arany miatt van, hanem az, hogy ott a pH elsavasodott. Gondom lesz vele, mert a buza, az árpa, az alba földeken nem szereti a savas pH-t, akkor nem fog nagyon nőni, az biztos. Nekem valamivel ellensúlyozni kell a savat. Mit nem látok bele, mivel lehet? Régen a cukorgyáraknál, amikor a cukrot gyártották cukorrépából, visszamaradt az a mésziszap. A cukorgyári mésziszapot ilyen, hát szemétként, mint rágya, ugye, vitték, a traktorok húzták ki, ugye, utánfutókkal telerakva, és hintették el a szántóföldökön, ahol zsurló volt. Azt beleszántották ősszel a földbe, meglugosította a földet, és regenerálódott a talaj. Az ember ugyanígy van. Mondjuk mi a zsurlófűnél, mivel ember vonatkozásában az elsavasodás nem okozza, ember vonatkozásában az állati fehérjék zömmel, ugye, azok okozzák a savasodást, a negatív gondolatok és a többi, ez is előidézi azt. Tulajdonképpen a savasság, lugosság összefüggése nem más, mint beavatkozás az ember saját bioelektromos rendszerébe. No, ez egy kicsit kínaiul hangzik, pedig itt van a gyökered mindennek a titkálásva. A sejtjeimnek a bioelektromos töltését borítom én föl akkor, hogyha én túl sok savas ételt eszek. És mivel a sejtjeim olyanok, mint egy kis elem, lámpa elem, egy zseblámpa elem, egy kis batéria, ugye? Ott tárolja az áramot és mindent, és az világítja a lámpám égején keresztül a világosságot, sötétbe. Hogyan van ez? Hogyan van ez? Úgy van ez, nagyon egyszerű, hogy a plazma rész a sejten belül, az lugos közeget kíván, plazma. Ott van az emésztés. De az a kicsi sejtmag, ami ott irányítja, ugye, az egész sejtműködést, az meg savas. Ha most én elsavasítom a táplálékot, és savas étel kerül abba a lugos plazmába, akkor az is savas lesz. Két savas egy csárdába. Ilyenkor a zseblámpa elem a gyerekkorunkban meg szoktuk nyalni, csípte a nyelvünket, ugye a pozitív töltés, a lapos elemnek még a másik. Amikor csípett, akkor égett a lámpa, de amikor nem csípett, amikor nem éreztem különbséget, mert annyi, ha már elkopott, elfogyott, ugye kimerült, mi pedig kimerítjük magunkat a sok húsos étellel, elsavasítjuk magunkat, és a sav fölhalmozódik ott, ahol lugnak kellene lenni, a potenciál különbség alig van, nem lesz termelés, sejthalál. Összeomlik a sejt, az egész DNS, a kromoszómrendszer, telomeráz enzimek, mindenféle látja a kárát, küldjük ide-oda, mindenki beavatkozik, pedig olyan egyszerű volna, csak nem kellene annyi sajtot zabálni, meg annyi állati terméket fogyasztani, amit ki kell egyensúlyozni lugosító ételekkel, például spenóttal, vagy libaparé, vagy disznóparéjal, vagy gyermekláncfülevéllel, amit vagy tyúkhúrral, amit nyersen meg lehet enni, nyersen is. Nem kell megfőzni se, csak ott kint lemosva szépen, vagy letisztítva, egy-egy kis tányérra időnként megenni. De ehetünk káposztát, meg mást is, hát a savanyírt az már ugye emberébb, de a természet szerető emberek tudják, hogy milyen gyógynövényt lehet elfogyasztani, és rendbe tartják magukat, hogy az ő kis belső elektropotenciáljuk egyensúlyval legyen a plusz-minusz, tehát a sav és a lúg. Most már tudjuk, hogy a minusz, a lúg, az a plazma rész, ugye? Az a plazma rész. A sejtmag, a savas rész, az a plusz töltés.
1: Tanár úr, kérem, akkor összegezhetjük azzal, hogy a zsúrlófű, mint olyan daganatos megbetegedéseknek a gyógyulásában lehet jelentősége, illetve megelőzésében? És az az arany kolloid, amit tartalmaz a zsúrló, vagy amit esetleg tartalmaz, az fel tud szívódni az embernek, jelent valamilyen hatás az emberre?
0: Hát ez utóbbira könnyű a válasz, mert ilyet még nem tapasztalta senki, ilyet még nem írt le senki. Ugye feltéve, hogy az aranyat megérzi, megtalálja, de nem tud úgy fölhalmozódni mennyiségileg, hogy ebből valaki profitált volna. Ez biztos. A másik, a zsúrlófűnek a nagyon nagy előnye, ugye, mint mondottam, a mély hatású, a csomók, a rákos betegségek, ugye, számának a csökkentése, mivel nagyon sokféle rák és daganat létezik, a zsúrlónak a mély hatása azt jelenti, hogy egy egyszerű felületi bőrborogatás már jó lehet, mert mellékhatása nem lévén. Hát ilyen hasonló például faszénre emlékeztem, tehát a fának a kérge, a fának a kemény fának az a része, amely elég, de nem teljesen, aminek kemény rostjai megmaradnak. A bármilyen kérges fának, vagy kókusz kéregnek a elégett finom szene, faszene, ami nem hamu, álljon meg a menet, mert a fenyőfából nem lehet faszenet csinálni, nagyon nehéz, ugyanis annak nincs kemény rostja, nincs kemény, ahogy az eléri a hőfogot, utána egyből összeesik, úgy hamu lesz belőle. Nem marad meg egy egész formatartó, a bükkfának igen, a tölgyfának, a diófának megmarad, abból lehet csinálni. Tehát vigyázzunk, ezek nem egyforma, nem egyformák, és főleg amelyik nem mézgás, azt használjuk föl. Nem, mi a mézga? Mézgát, a csonthéjasok, ugye héjas, a cseresznye, a megy, a szilva, a ringló, a kajszi, az őszi barac, stb. Ezek olyanok, hogy a megsérül a fa, akkor mézgát enged. Macska méz, így ezt szoktuk gyerekkoromban mondani. Na ezt, hogyha megég, az nem egészséges. Azt ne tüzeljük el. Azért mondom, ezeket hagyjuk ki. Talán inkább maradjunk az átlag lombos fáknál. Házsfa, nyírfa, nyárfa, diófa, tölgyfa, bükkfa. Ezek mind nagyon jók. Tehát a legtöbb fa jó, kivéve mondom, alma, körtefa is jó természetesen, de ott a gyümölcsfák, nem a csontélyosokat ne tegyük bele. Ha minőséget akarunk termelni. Ennek a méhatása ugyanaz, mint a zsúrlófűnek. Tehát, hogyha én nekem nincsen zsúrlófűm, ne ijedjek meg, egy marék faszenet ugyanúgy beteszök két rétegű kis tűzacskóba, és ráteszem a zsúrló helyére a derekamra, hasonlóképpen mély hatásánál fogva megszünteti a gyulladást, talán még a rákot is segíti eliminálni. Onnan.
1: És abban az esetben, hogyha én a zsúrlófüvet belsőleg és külsőleg használom, vagy a faszenet belsőleg és külsőleg használom,
0: igen, a
1: ezzel
0: faszenet...
1: tudom erősíteni a gyógyulás eredményét?
0: Igen, részben, mert a faszenet azért, ha minden nap megeszem, akkor székrekedést kapok előbb-utóbb, mert az orvos is arra írja föl a faszenet elsősorban. Igaza is van, de pár naponként nyugodtan lehet enni, egy-két kanállal meg lehet enni, vízbe megkeverve meginni. Én szombatonként szoktam csinálni, azt egy pohár vízbe beleteszem, megkeverem szépen, megiszom, belsőleg megvonódva. Utána kívül problémám van valahol, hát nekem is voltak ilyen angioödémám és egyebek jöttek elő gyógyszer mellékhatásképpen. Én akkor azt csináltam, hogy oda tettem a faszin pakolást, ahol a daganat keletkezett, fulladtam és minden bajom volt. Kérem szépen, oda tettem. Egy nap alatt elmúlott ez a hatás, ez a kellemetlen hatás, és kaptam a levegőt, és jól éreztem magam, és nem fájt belsőleg, és úgy szépen eltűnt, elmúlt. Tehát meg lehet oldani ezekkel a dolgokkal. A növényekben látjuk akkor, amikor elégetjük, még akkor is a gyógyerő ott van, és felhasználhatjuk, de ha ott van a zsúrlófű is, fogyasztjuk belsőleg is, külsőleg is, a faszenet hetente egyszer, vagy öt naponta egyszer mondjuk, aki érzékeny rá, ugye, de embere válogatja, ugye ezt nyilván ki kell vizsgálni, föl lehet használni a csecsemő kortól az öregkorig mindig. Egy a baj, hogy ingyen van, és ezért senki nem propagálja.
1: És a patikai faszén és a mit saját magam csinálok faszenet, mi a különbség a patikai faszén, mennyire használható, amit?
0: Az, hogy amit én csinálok, arról tudom, hogy az bükkfából van, vagy tölgyfából van, vagy jó kemény fából van, amit a patikából készítenek, sajnos az sokszor csontszén. Csontból égetik a szenet, egy csontszén, viszont a csontnak a rostanyaga az 11%, a faszénnek meg 90 fölött van. Hát akkor ég és föld a különbség, ég és föld a különbség a hatás között, de nem látok bele, nem tudhatom, csak az van, hogy orvosi szén van ráírva, nem mindig tiszta számomra. Akkor inkább tanuljam meg elkészíteni a kertembe, hogy hogyan is megy ez.
1: Hát kedves hallgatóink, műsoridőnk sajnos lejárt, ez a fantasztikusan izgalmas témát fogjuk folytatni a következő héten. Még egy pár mondatra átadnám a mikrofont Gilis tanár úrnak, és kérném szépen Gilis tanár úrat, hogy tájékoztassa a kedves hallgatókat, hogy aki a Galagonya túrához akar csatlakozni, hogyan tudja megtenni. Tanár úr, kérem, öné a szó.
0: Igen, valójában úgy vagyok, hogy akik a Galagonya túrán már régóta járnak, azokért egy kicsit aggódom mindig, azok már családhoz tartoznak, azoknak muszáj elmondani mindent. Bár sokszor megkérdezik, hogy honnan tudott ezeket? Hát apám bányamentő volt, mentőállomás vezető volt, nagymamám. Igen, ő nagyon értett a gyógyhüvekhez, a dédnagyanyám bába asszony volt, és gyógyhüvekkel gyógyított a mecsek falvaiba. Tehát valamit örököltem, hoztam én magammal, megérzem sokszor, hogy minek, milyen a hatása, még nagyon sok mindent kipróbálok magamon. Úgy érzem, hogy az én bajaim, betegségeim csak azért alakultak ki az életem során, hogy keressem, kutassam azt, hogy hogyan lehet olcsón ezt megoldani, természetes módon, gyógyszertár nélkül. Hát van, amit meg lehetett oldani, elmondhatom eddig, de hát van, amit azért ki kell egészíteni mással is, természetesen, ugye, mert manapság már annyiféle dolog támadja az embert, hogy nem egy dolog, egy ellenség van, hanem sokkal több, tehát a védelemnek is föl kell készülnie, legalább 5-6 féle csatornán keresztül kell oldanunk. A Galagonya túrára egyébként bárki szívesen jöhet, nem kell bejelentkezni semmi, oda kell jönni a Moszkva térre, Széll Kálmán tér metroállomáshoz, és minden hónap harmadik vasárnap 9 órakor csatlakozni, csak mondani, hogy először vagyok, hú, akkor másként fogunk beszélni vele nyilván, türelmesebben, de aki már látom, hogy közöd, mert már 20 éve jár, hát az már annyiszor meghallott mindent, hogy jobban tudja, mint én talán, ugye, és segít nekem a többieket is helyrehozni. Ez egy olyan gárda, amire nem az jellemző, hogy betegeskednek és gyógyszertárba járnak, hanem amikor természetbe járnak gyógyulni, mert ilyenkor minden elhangzik, és ilyenkor az is hozzászól, aki már kigyógyult valamiből, mert a tapasztalat 100-szor többet ér, mint a leírott dolog, ami nem biztos, hogy mindenkinek jó. Na hát ugye ennyit kívántam mondani.
1: Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre áll, tanár úr. Búcsúzom Önöktől, kedves hallgatóink. Isten áldja Önöket, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket öregvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rend.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 7-e, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Ne tűrj meg semmi gonoszt magadban. A mai ige Mózes 5. könyvéből van, a 13. fejezet 18. verse. Semmi se tapadjon kezedhez abból, ami kiírtandó, hogy így elforduljon rólad az Úr izzó haragja, és irgalmazzon neked, és irgalmában megszaporítson, ahogyan azt esküvel ígérte atyáidnak. Gondolatuk az igéről. Mikor Izrael meghódítja a bálványimádók városait, el kell pusztítania mindazt, amit a bálványimádás megfertőzött, tehát tűzre való. Ugyanígy kell elbánnia a keresztjén embernek is mindenfajta bűnnel. Egyetlen egyet sem hagyhatunk meg magunknak. Késhegyig menő harcot kell folytatnunk a test cselekedetei ellen, akármilyen vagy akár mekkora is az. Akár testi, akár lelki, akár szellemi legyen is az. Nem azért, mert ezzel nyerhetünk kegyelmet, hanem azért, mert ez már Isten kegyelmének a gyümölcse, amelyet mindenképpen meg kell teremnünk. Amikor Isten segít nekünk abban, hogy bűneinknek ne irgalmazzunk, nagy irgalmat gyakorol irántunk. Ha harag és bűnbánat tölt el bennünket bűneink miatt, akkor Isten többé nem haragszik ránk. Ha megfeszített erővel harcolunk természeti emberünk ellen, az Úr megsokasítja rajtunk áldását. A Krisztus Jézusban való békességhez, növekedéshez, biztonsághoz és örömhöz vezető utat találjuk meg, ha e szerint élünk. Semmi se tapadjon kezedhez abból, ami kiírtandó. Uram, a te véred tisztítson meg engem ezen a mai napon. Akik elszántan küzdenek természeti emberük ellen, és megmaradnak az Úr szeretetében, azoknak élete kivirágzik, és örömük egyre növekszik az Úrban. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az északi egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat. A déli egyházkerület május 16-án Békéscsabára, a nyugati Dunántúli egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnapig, vagy holnap utánig lehet jelentkezni a találkozóra. Az ökumené nem a pulpituson jön létre. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Missziói és Evangelizációs Bizottsága idén június 22-e és 26-a között az Egyház jövője és a jövő egyháza témakörben rendezi meg Révfülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferenciát. A jelentkezési határidő május 11-e, hétfő. Fischl Vilmos főtitkár szerint a rendezvény mára a lelkipásztorok és egyházi munkatársak egyik legfontosabb találkozási pontjává vált. Az ökumenikus tanács ökumenikus ernyőszervezet, amely különböző keresztjén felekezeteket fog össze Magyarországon. A cél az, hogy erősítsék közöttük az egységet, segítsék az egyházak együttműködését, és kölcsönösen képviseljék a keresztyén értékeket a társadalomban. Emellett számos ökumenikus programot szerveznek és fórumot teremtenek a közös gondolkodásra. A szervezet 1943-ban jött létre, ma 11 tagegyházzal működik. Reformátusok, evangélikusok, baptisták, metodisták és ortodoxok egyaránt részt vesznek benne. Emellett több együttműködő szervezet is kapcsolódik a munkákhoz. A katolikus egyház nem tagja a tanácsnak, de számos területen együttműködnek, például az ökumenikus imahét megszervezésében. Megjelent az őszi lelkészképesítő vizsga anyaga. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezik az őszi vizsgaidőszak az önálló református lelkészi szolgálatra készülőknek. Július 31-ig lehet jelentkezni az egységes zsinati lelkészképesítő, valamint a különbözeti és honosítási vizsgára, illetve a lelkészi képesítés hatájában tartásával vagy visszaállításával kapcsolatos elbeszélgetésre. Az egységes zsinati lelkészképesítő vizsgát szeptember 16-án és 17-én tartják. Erre azok jelentkezését várják, akik lelkészképző intézményben oklevelet szereztek, de a vizsgát még nem tették le. A számonkérés feltétele annak, hogy valaki a Magyarországi Református Egyházban önálló lelkészként szolgálhasson. Majd október 7-én tartják a különbözeti és honosítási vizsgát, valamint azokat az elbeszélgetéseket is, amelyek a lelkészi képesítés hatályban tartásához vagy visszaállításához kapcsolódnak.
1: Kulturális programajánló.
2: Berzsenyi Dániel születésnapja. Berzsenyi Dániel felvilágosodáskori költő egyházas hetjén 1776. május 7-én született, Niklán 1836. február 24-én hunyt el. Középbirtokos nemesi családból származik, Sopronban, az evangélikus líceumban tanult, házasságot kötött Dukai Takács Zsuzsannával, akinek Sömjéni birtokán gazdálkodni kezdett, majd Niklára költöztek, itt elzárva a pesti irodalmi élettől távol élt, de irodalmi érdeklődése versek írásához vezette. Barátja Kis János lelkész küldte el azokat Kazinczy Ferencnek, aki támogatta. Poétai harmonisztika című értekezésében fektette le a költészettel kapcsolatos nézeteit. Erőteljes képi világú ódái és elégiái kifejezően máig hatóan szólnak a természet szeretetről, a gyöngéd érzelmekről és a magyarság iránti aggódásáról. Jeles gondolata a Magyarsághoz című verséből így hangzik. Nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat. Berzsenyi Dániel születésének 250. évfordulója alkalmából, amely ma, május 7-én van, verspályázatot hirdett középiskolások és felnőttek számára a költő egykori alma matere, a soproni Berzsenyi Dániel evangélikus líceum és az iskola öreg diákjait tömörítő soproni líceumi diákszövetség. A közlemény szerint a pályázatot a szombathelyi Berzsenyi Dániel megyei könyvtár szép irodalmi folyóirata, az Életünk, valamint a Fiatal Írók Szövetsége szakmai támogatásával bonyolítják le. A pályamű témája szabadon választható. Azonban kapcsolódnia kell a természeti líra, kiemelten a tájköltészet hagyományaihoz, vagy ökológiai, társadalomkritikai diskurzushoz. Ezzel is tisztelegve Berzsenyi Dániel elmélete és öröksége előtt. Ünnepi orgonaszó, Pannonhalmi koncert Rómában. A május 23-án zajló orgonák éjszakája lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva a Pannonhalmi

0: Mi László megbízott igazgatóval szervezte meg a fiatal művészek alkotta korosi kvartett fellépését a Szent Anselm bazilikában, ahol Kis Zsolt orgonaművész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Widmann művei hangzottak el. E program sikere kapcsán merült fel a római jelenlét folytatásának lehetősége. A Magyar Akadémiával egyeztettek a májusba tervezett két koncertről, amelyek ötletét az annak idején a Filharmónia Magyarország által kezdeményezett Orgonák éjszakája adta.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Ismerd meg őt, és kövesd, tábort szerveznek az Esztergom Budapesti Egyházmegye fiataljai számára. Mindnyájan egy szívvel, mottóval szervez tábort az Esztergom Budapesti Főegyházmegye augusztus 11-e és 15-e között. Bodajkon, melyre a 8. osztályostól az idén érettségiző korosztályig várják a résztvevőket. Jelentkezni május végéig lehet. Az ötnapos tábor különleges a maga nemében, úgy a tematikáját, mint a programokat, előadókat és a szervezőket tekintve. 3 altáborra osztják majd a résztvevőket, ezáltal mindenki a saját korosztályának megfelelően tud majd kapcsolódni a programokhoz, beszélgetésekhez. Az altáboroknak külön papjuk és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyik. Az időjárásról. Kissé változékonyabb, meleg idő. Némi változás van, de folytatódik az átlagnál melegebb idő. Ma csütörtökön erős felhőképződés várható, eső többfelé is eshet. Délnyugati a szél, és 20-25 fokunk van. Pénteken csökken, de majd növekszik a felhőzet. Elszórtan lehet eső. Változó irányú lesz a szél, és 20-26 fok lehet. A következő napokban egyre melegebb időre készülhetünk. A hétvégére átmenetileg csökken az eső és a felhőzet is. A hőmérséklet nem változik számottevően.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az ökumené nem a pulpituson jön létre. Magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa, missziói és evangelizációs bizottsága idén június 22-e és 26-a között az egyház jövője és a jövő egyháza témakörben rendezi meg Rév Fülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferenciát. A jelentkezési határidő május 11-e, hétfő. Fischl Vilmos főtitkár szerint a rendezvény mára a lelkipásztorok és egyházi munkatársak egyik legfontosabb találkozási pontjává vált. Az ökumenikus tanács ökumenikus ernyőszervezet, amely különböző keresztény felekezeteket fog össze Magyarországon. A cél az, hogy erősítsék közöttük az egységet, segítsék az egyházak együttműködését, és kölcsönösen képviseljék a keresztény értékeket a társadalomban. Emellett számos ökumenikus programot szerveznek, és fórumot teremtenek a közös gondolkodásra. A szervezet 1943-ban jött létre, ma 11 tagegyházzal működik. Reformátusok, evangélikusok, baptisták, metodisták és ortodoxok egyaránt részt vesznek benne. Emellett több együttműködő szervezet is kapcsolódik a munkákhoz. A katolikus egyház nem tagja a tanácsnak, de számos területen együttműködnek, például az ökumenikus imahét megszervezésében. Ünnepi orgonaszó, pannonhalmi koncert Rómában. A május 23-án zajló orgonák éjszakája lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva a pannonhalmi főapátság a Római Magyar Akadémiával összefogva két hangversenyt szervez az örök városba. A pannonhalmi főapátság, az Arcus Temporum művészeti fesztivál a Római Magyar Akadémiával, Berényi László megbízott igazgatóval szervezte meg a fiatal művészek alkotta korosi kvártett fellépését a Szent Anselm Bazilikában, ahol Kis Zsolt orgonaművész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Widmann művei hangzottak el. E program sikere kapcsán merült fel a római jelenlét folytatásának lehetősége. A Magyar Akadémiával egyeztettek a májusba tervezett két koncertről, amelyek ötletét az annak idején a Filharmónia Magyarország által kezdeményezett orgonák éjszakája adta. Megjelent az őszi lelkészképesítő vizsga anyaga. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezik az őszi vizsgaidőszak az önálló református lelkészi szolgálatra készülőknek. Július 31-ig lehet jelentkezni az egységes zsinati lelkészképesítő, valamint a különbözeti és honosítási vizsgára, illetve a lelkészi képesítés hatájában tartásával vagy visszaállításával kapcsolatos elbeszélgetésre. Az egységes zsinati lelkészképesítő vizsgát szeptember 16-án és 17-én tartják. Az időjárásról. Kissé változékonyabb, meleg idő. Ma csütörtökön erős felhőképződés várható, eső többfelé is eshet. Délnyugati a szél, és 20-25 fokunk van. Pénteken csökken, de majd növekszik a felhőzet. Elszórtan lehet eső. Változó irányú lesz a szél, és 20-26 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: Az apostolok cselekedetei című Biblia tanulmányunkat hallják. Tizenharmadik tanulmány. A római út.

0: tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Egy negyed éven keresztül az apostolok cselekedeteiről beszéltünk. Természetesen ebben nem minden apostol cselekedete van, hanem Jézus utolsó szava az volt a Cselekedetek könyve szerint, hogy lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, a föld végső határáig. Most azt fogjuk megnézni, hogy a föld végső határa, ez egy jelképes kifejezés, ugye Róma volt az akkori lakott világnak az ura, hogy jut az evangélium. Amikor Pál Rómába érkezik, vele együtt eljut az evangélium, vannak előtte is keresztények Rómába, keresztény gyülekezet fogadja Pált, az evangélium nagy erővel Rómába terjed, és egy egyháztörténeti adatot is hadd mondjak, a második században a császár házából való hívek vannak a római gyülekezetbe. Tehát eljut a legmagasabb körökig Jézus Krisztus evangéliuma, még akkor is, hogyha nérói üldözés Pálnak és Péternek az életébe kerül, sok minden megpróbáltatás vár a rómaiakra is, de most arról fogunk beszélni, hogy jut Pál végül Rómába. Ahova mindig szeretett volna menni, de az Úr egy különleges utat nyitott azzal, hogy ő fellebbezett a császárhoz, és ezért el kellett őt szállítani védőőrizettel Rómába. Erről az útról fogunk beszélni, a római útról lesz, és én azt kérem, hogy rögtön kezdjük el a vasárnapi leckével, a hajóúttal, ami azért izgalmas és érdekes, mert a görög nyelvnek abban a szeretében, amiben a Biblia íródott, ez a koiné dialektos, ez körülbelül úgy viszonylik a görög nyelvhez, mint Shakespeare-nek az angolja a mai amerikai angolhoz. Ez egy nemzetközi görög nyelv volt. De ebben is az amerikai angolban is van Hemingway is, aki Nobel-díjas írót, nagyon szépen lehetett írni. Ez a vihar jelenet, és ez a hajóútnak a jelenete, az egyik legstílusosabb, legnagyszerűbb leírása a viharnak, úgyhogy akármilyen görög nyelvkönyvben, ezt mintaként szokták emlegetni, Lukács ezt nagyszerűen megírta, ő is részese, átélője volt ennek az egésznek, ebből részleteket olvasunk, ezért a 27. fejezet 9-től 11. versét kérem, hogy Erzsike olvassa, és Sepec Erzsike, másik Erzsike, pedig olvassa a 21-22. Verset ebből, csak emlékeztetőként erről a hajótról, és aztán megbeszéljük. Tessék, parancsoljatok!
2: Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz.
1: Igaza, jött a vihar, és éppen ezért hát bizony nehéz helyzet állt be a hajón, és most Erzsikét kérem, a Csepész Erzsikét, hogy olvassa ezt a nehéz helyzetet, és ebben a páli tanácsot a 27. fejezet 21-22. verséből.
3: Mint hogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó.
1: Köszönöm szépen. Ezeknek a lelki tanulsága biztos bennetek van. Tessék, parancsolj, Gyula először, aztán Tivadar, aztán Marian.
4: Mondhatnánk, hogy Pál kiválóan bölcs és tapasztalt ezekben az utazásokban, de azért ott van a Jóisten, és itt mindig a Jóistennek a háttérbe őt kell lássuk, hogy mennyire megállja a helyét a tanács, és később aztán a tanácsnak az a tisztelet, ami Pált később övezi,

0: majdnem benn, és érdekes, szeptembertől egy folyam 24 órás őrült nagy szélzúgást hall az ember éjjel-nappal, és hát csak akkor volt a földközi tengerben, benne szigeten. Tehát itt még egyszer mondom, a gondviselő Jóistennek mindig volt, van, és ad kellő indítékat és bölcsességet, hogy mikor szólaljunk meg, és milyen tanácsot adjunk. És ennek aztán természetesen ennek a tanácsnak is megvannak a gyümölcsei.
1: Vatárnak adjad majd Mariannak.
2: Igen, ezt a gondolatot folytatván, tehát milyen csodálatos, hogy Isten hogy felhasználja Pál apostolt, mint ahogy Jézus idejében is, ugye, Péterék voltak a halászok, akik értettek a dolgokhoz, mégis Jézus adta nekik a tanácsot, hogy mikor és hol vessék be a hálójukat, és úgy lett, ahogy Jézus mondta. Most pontosan ugyanez történt, hogy Pál apostol azt mondta, ne induljunk el, itt nagy baj lesz. És milyen különös, hogy utána visszatér rá, hogy ugyan én megmondtam, de nem én magamtól mondtam meg, hanem a Jóisten volt az, mert én nem értek igazán hozzá, de a Jóisten volt az, aki tanácsolt bennünket. De a Jóisten azt is megígérte, hogy egyikünk se fog elvészni. És ez milyen csodálatos, hogy egyik gondolat a másikra épül, és ezzel bíztatja az embereket.
1: Marian?
3: Késő ősz van, és novembertől márciusig bölcs hajós nem száll hajóra, és nem közlekedik, hiszen nagyon-nagyon veszélyes. Ugye itt is, ahogy a hatalmas viharba keverednek, ugye azt olvashatjuk, és ugye nem fogadják meg a tanácsát, mert tovább mennek, tehát azt mondja Pál, hogy teljenek át, és várják meg, amíg ugye ez az időszak lezajlódik, de mégiscsak hajóra szállnak, és ugye két veszedelem fejengette őket, ugye, mert hatalmas vihar tör ki, azt olvashatjuk. Ugye vagy neki csapja a hajót a korallzát, vagy pedig lesodorja őket a Cirinei tengernek a korallzát, és akkor tulajdonképpen teljesen mindegy, mert egyik verzió sokkal rosszabb, mint a másik. Vagy darabokra tör rögtön a hajó, vagy pedig majd később. Vici fáziskéséssel később fog megtörténni a dolog. És ugye a helyzet nagyon-nagyon rossz és kilátástalan, és mindenki őrjöng, és mindenki kétségbe van esve, egy el lehet ezt a helyzetet képzelni a hajón, de egyedül Pál az, akinek a higgadtsága, meg a nyugodtsága megmaradt, hiszen ugye azt olvashatjuk, hogy azt mondja Pál, meg azt erősíti a társaságot, hogy ez éjjel mellém állt egy angyal az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok, és ezt mondván ne félj Pál, a császár elé kell néked állnod, és én mi az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak. Tehát ugye mindenkit nyugtat, és mindenkit próbál, hogy őrizze meg a hideg vérét, hiszen nem más, mint maga az Úr volt az, akinek ígéretet tett, hogy mindenki épségben meg fog maradni.
1: Köszönjük, Laci, aztán Anikó és...
4: Az teljesen egyértelmű, hogy ez a tengeri hajóút nem volt egy kéjutazás. De Pál életében nem csak ez az egy nehézség volt, hiszen ha végig gondoljuk, többször megkorbácsolták, többször megkövezték, tehát rengeteg szenvedésen kellett keresztül mennie. A kérdés az, hogy mi lehetett ezzel Istennek a célja. Ugye fölfoghatjuk úgy is, hogy ennek pedagógiai célzata volt, arra akarta megtanítani Pált, hogy minden helyzetben biztosan számíthat rá. De lehetett edzés célja is, hogy a sok szenvedés elviselésével fölkészítse a további nehézségek elviselésére. De fölfogható próbaként is azzal, hogy ezeken a módokon is bizonyíthatja a feltétlen hűségét Istenhez. És ha még tovább megyünk, akkor lehet, hogy mind a három egyszerre volt. És gondoljuk a saját életünket, és hogy ezekhez az eseményekhez hogy viszonyultunk, miként fogtuk föl.
1: Éppen Anikónak adjon.
5: Ha megengeded, László, én még egy negyedik verziót is mondanék, mégpedig azt a verziót, hogy azon a hajón sokan voltak. Azt olvastuk, hogy a szép kikötő, ahol ez a beszélgetés folyt, hogy most szabad indulni vagy nem, nem volt alkalmas a telelésre. Az időjárás nem volt alkalmas a hajózásra, tehát volt egy kényszerhelyzet. És néha a kényszerhelyzetek kényszerítenek minket olyan szituációban, melyben Isten meg tudja mutatni a hatalmát, és talán azért helyez minket oda hívő embereket, hogy akik velünk együtt vannak a hajón, és ezt most képlek.

0: tökéletesen értsétek, azok szembesüljenek azzal, hogy a nehézségekben lehet higgadt lenni, nem azért, mert olyan nagyszerűek vagyunk, hanem azért, mert velünk van az Úr és erősít minket. Ezek az emberek, ez a 276 ember ugyancsak lehetőséget kapott arra, hogy az élő Istenről bizonyságot kapjon. Pálon és Lukácson, és nem tudom én, kik voltak még ott Pál kíséretében, ők rajtuk keresztül az élő Istennel találkozhattak. Tehát lehet, hogy Isten azért enged egy-egy nehézséget az életünkbe, mert valakiknek szólni akar. És még egy gondolat, ez egész más. Lukács, nem hiszem, hogy a vihar kellős közepén jegyzetelte le ezt a történetet, de hogy annyira pontosan és részletekben menően emlékszik mindenhez, az bizonyítja, hogy nagyon beleégett. Úgy gondolom, vannak ilyen szituációink nekünk is, amikor úgy nagyon belénk égnek az események. De az Úr velünk van ezekben a szituációkban is.
1: Tibor?
2: Két dologra szeretném a figyelmeteket irányítani. Nekem úgy tűnik, hogy szívesen koncentrálunk arra, hogy Pál mennyire higgadt volt, és ez teljesen igaz, de mennyire edzett volt. És itt ugye a higgadtság és az edzettség, a lelki megedzettség azért az nagyon összefügg, és ez nem egy emberi tulajdonság, itt ez az Úrtól van. Amikor a Korintusi első levél, második levél 11. fejezetét kinyitja valaki, ott egy egész listát kapunk arról, amiket Pálnak el kellett szenvedni, és szerintem mindjárt az elsőnél is elakadhatnánk, de azt mondja, hogy háromszor szenvedett hajótörést. Ebből egyet jegyezne nekünk az apostolok cselekedetei. Ezek szerint hajótörésben is volt némi gyakorlata, de nem ez a lényege, hanem az, hogy a legnagyobb vihar közepén, minden csatornától elvágva, és hogyha megfigyelitek, akkor teszi hozzá a Szentíró ezt a megjegyzést, amikor előtte Lukács lejegyzi, hogy minden reménységünk elfogyott. És akkor föláll Pál, és azt mondja, hogy itt állt az éjjel mellettem az Úr angyala. A tenger közepén, a viharban, itt állt mellettem. Úgy tűnik, hogy azért minden irány nem fogyott el, tehát az Úrnak a lehetőségei nem fogytak el, de nem azt mondta az Úr, hogy elviszi onnan a hajóról Pált, a többiekkel meg lesz, ami lesz, hanem hogy ajándékba kapja Pál az összes többi életét. Hát én ezen nagyon sokat gondolkoztam, hogy vajon állok én olyan hűségesen az Isten szolgálatában, hogy bárkire nézve Isten azt mondhassa, hogy azért, hogy a szolgálat előre menjen, még az ő életükről is gondot visel, mert az út, amin megyek, az Isten szerint való. Nagyon mélyen elgondolkoztatott.
3: És utána megyünk tovább Dénessel majd.
4: Századosra hívnám fel a figyelmet, aki ott kezdődött, hogy emberségesen bánt Pállal. De amikor Pál figyelmeztette, akkor nem hallgatott rá. És mi lett a vége, hogy amikor Pál elmondja, hogy van reménység, és ugye az akadályok ott vannak, hogy a matrózok és a katonák is ugye másként gondolkodtak, hogy ő akadályozza meg ezeket a nem kívánatos dolgokat, és ő hallgat Pálra.
3: Most Dénesnek adjátok, hogy ezt olvassuk el a Bibliából is, hogy hogy is volt ez a történet, mert ez is egy nagyon sok tanulságot rejtegető szakasz.
5: A horgonyokat eloldották, és a tengerben hagyták, egyúttal a kormányrút tartóköteleit is megeresztették, és az orvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban egy földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek orra belefúródva ott maradt mozdulatlanul, hátsó része pedig a hullámveréstől szakadozni kezdett. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált, ezért visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre, azután pedig a többiek, ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan kimenekültek a szárazföldre.
3: Ugye itt van az érdekesség, épp a századosnak ez a váltása, és itt van az ígéretnek a beteljesedése. Tessék, parancsoljatok, Marian először, aztán Tivadar.
1: Kettő mondatot szeretnék, amit az előbb a Dénes elolvasott. Csak ott ugye, hogy a százados ugye meg akarta tartani Pált, de ugye tudjuk, hogy ugye előtte már az úrangyala megjelent. Tehát tulajdonképpen neki már volt egy ígérete az Istentől, hogy neki ugye helyt kell majd állni, tehát ugye nem vészhet el, és ugye hát amit már Tiba is mondott, hogy ugye az egész csapatot ajándékba kapta. A másik gondolat pedig az, hogy ugye úgy indul, hogy ugye felhívja, tehát mennyire törődik a vele lévőkkel, mert ugye felhívja a figyelmüket, hogy 14 nap eltelt és még nem ettek. Tehát a testi szükségletekre is felhívja a figyelmet, és akkor ugye jó példával hálát ad az adományozónak, a teremtőnek azért, amit ad neki, megtöri a kenyeret, és elkezd falatozni, és akkor mindenki veszi a bátorságot, és hasonló. Tehát, hogy mennyire, tehát a testi szükségletek, a fizikai szükségletek, a lelki világok is tulajdonképpen, és ugye nyugtatja őket, hogy célba fognak érni.
3: Tivadar, aztán majd Tibor, és utána István.
6: Figyeljük meg azt a nagy küzdelmet, ami folyik a mi életünkbe, és látszik itt Pál életében is. Tehát egyrészt ott van az Isten ígérete, hogy ő meg fogja védelmezni, és meg fog menekülni. Másrészt ott van Sátán, aki el akarja pusztítani. Szóval egyértelműen azt mondja, hogy ez nem élheti túl ezt a vihart, hatalmas vihartámaszt, és azt mondja, márpedig, ha a viharban nem fog elpusztulni, akkor majd megölik ugye a fogvatartók, hogy nehogy megmenek, ugye ezt olvassuk a Bibliában. Tehát minden áron Sátán meg akarja ölni Isten emberét. De milyen csodálatos, hogy Isten ezt nem hagyja. Tehát egészen addig, amíg Isten úgy gondolja, hogy mi bizonyságot tehetünk, mi az ő eszközei lehetünk, addig ezt nem hagyja. Tudjuk, hogy később mégiscsak meghalt Pál, és nem is akármilyen módon, tehát erőszakos módon, de ekkor még nem jött el az ideje. Ekkor az volt az ideje, annak volt az ideje, hogy ő bizonyságot tegyen Rómában.
3: Nem. Tibor, és aztán István.
2: Nekem van egy furcsa kérdésem, megengeditek? Szerintetek Pál tudott úszni? Mert ugye az én Bibliámban ez nincs benne. De az benne van, hogy Pál arról prédikált, hogy ő hisz Istennek, hogy úgy lesz, ahogy megmondta. És milyen megdöbbentő, hogy amikor ez a zátonyra futás megtörténik, és azért még nincsenek a parton, egy viharzó tengerbe el kell indulni. Pálnak is. Tehát az ige hirdető ezt nem ússza meg, ez most egy nagyon furcsa kép, de neki is menni kell. És az ő ige hirdetésére egy csomó úszni nem tudó is. Ugye azt olvasjuk, hogy kideszkákon ki a hajó egyéb darabjain. De ott csengett a fülükben, hogy ne féljetek, bizakodjatok férfiak, hiszek Istennek, senki nem vész el. Azért úgy azon gondolkoztam, hogy én mertem volna ugrani. Pedig elvileg én tudok úszni, de azért más egy viharzó tengerben ezzel próbálkozni, mint mondjuk egy feszített tükrű úszodában. De azért gondolkozzunk ezen el, hogy az ige hirdetés nem ment föl az ige hirdetés megélésétől a mindennapi életben.
3: István Gyula, aztán.
7: Számomra nagyon egyértelmű az, hogy Pálnak a magatartása egy példaértékű. Tehát biztos sokan vagytok úgy, talán én is úgy lettem volna, hogy egy új történetet nyitottam volna azzal a címmel, hogy megmondtam előre. És akkor ellettettem volna, na én megmondtam, jól megmondtam, látjátok, nem látjátok. De Pál nagyon-nagyon nyitott volt, azt a Marian gondolatát húznám alá, az emberek felé. Tehát ő neki a szívügye volt az emberekkel való bánásmód, törődés, ezt később is láthatjuk, egész élete során láthatjuk. És mindig a reménységet tette bele, hogy igaz, hogy lesznek problémák, nehézségek, elpusztul a hajó, de mi megmarad. Tehát a reményt, ezt oltotta mindig az emberekbe.
3: Gyula?
8: Arra hívnám fel figyelmet, hogy a szakemberek se a helyzet magaslatán voltak, annak ellenére, hogy ez volt, ami volt. Mert az egész történetet elolvassuk, ott a két hét se éjjel, se nappal ad, a véglet, és hát a legtöbb ember ilyen azt mondja, most föladom. És hát zátonyra futtatták mindent. Tehát abban a körülmények között, ahogyan reagáltak rá a hajósok, tehát az is az isteni csodának a része.
3: Köszönöm szépen, Sanyi.
9: Pál apostol szenvedéseit figyelembe véve hajótöréssel együtt, összehasonlítva Jeremiás szenvedésével, Jézus szenvedésével, vagy Jónás a halgyomrába kerül, vagy a János a Pátmos-szigeten. A közös tulajdonság, hogy a mi küldetésüket nem végzik el, nem teljesítik be az isteni küldetést, nem halhat meg, bármilyen nehézségen mennek keresztül.
3: Köszönöm szépen. Na nézzük, hogy akkor Máltán mi történt. Azt gondolná az ember, na ezt megúszták, egy világi ember ez így gondolt, na ezt megúszták, utána most már itt van már a Kánán. Így van ez? Nem. Az Isten próbái, azok összeérnek. Az egyik próbából jön, a másik mindig. Na nézzük a máltai történetet, ebből csak egy kis részletet olvasunk, sajnos az idő mindig rövid. Az első 6 verset a 28. fejezetből, és a 10-et, és Esztert kérem, hogy olvassa.
10: Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt minnyájunkat befogadtak. Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét és a tűzre tette, a melegtől egy vipera bújt ki belőle és a kezébe mart. Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz. Bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszúállás nem engedi, hogy életben maradjon. Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem esett. Azok pedig azt várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Mikor azonban hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy Isten. Ezek nagy megbecsülésben részesítettek minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal.
3: Van egy baleset, és ennek a balesetnek is van egy próba része, de az utolsó vers nagyon jól elmondja, hogy ez az egész történet is lényegében evangélium hirdetés. Mi sokszor nem hiszük azt, hogy az evangélium hirdetés az az életünkben van, nem pedig a szószéken. Anikó?
0: Én arra sok véletlenre, és ezt idézőjelben értsétek, szeretném irányítani a figyelmet, ami történt itt sorozatban. Hogy lehet, hogy Krétáról ugye indult a hajó, Máltára vetődtek ki, hát ez jó pár száz kilométer, 7-800 kilométer. A földközi tengeren hogy lehet, hogy véletlenszerűen egy ilyen kis szigetre sodródott? Nem valahova, máshova. Hogy ott történt a hajótörés. Aztán a következő, hogy lehet, hogy senki nem veszett oda? Hát ez is logikátlan. Az úszni nem tudó emberek se vesztek oda. Hogy lehet, hogy a barbárok emberségesen fogadták őket, és véletlenszerűen segíteni akartak, még tüzet is gyújtottak? Aztán, hogy pont párra csimpaszkodott az a vipera, és hogy pont nem lett semmi baja, és hogyha tovább olvastuk volna a történetet, pont a sziget elöljárójának a birtokánál történt ez, akinek az édesapja pont beteg volt, és pont meg tudta Pál gyógyítani, persze Isten erejével. És aztán ugye a többi beteget is hozták hozzá. Tehát Isten módszeresen ott volt, és módszeresen készítette elő az eseményeket, és nem engedett sehol se egy pici hibát se, úgymond a gépezetbe. Nagyon sok nehézség volt. Borzasztó sok nehézség, és én sem kívántam volna magamnak. De Isten egy percre nem engedte ki kezéből az események irányítását. És így Málta szigetének a lakói is szembesülhettek az evangéliummal, ami hát nem egy utolsó dolog.
3: Marian, aztán majd Tibadar, Gyula, Tibor.
1: Itt is ugye elöljár a fizikai munkálkodásban, mert elmegy, szedi a rőzsét, gyűjtögeti és készíti össze a tüzet, és ugye amikor megmarja a kígyó, akkor a barbárok ugye azt várják, hogy ugye, tehát a tengerben megmenekül az ember, és valószínűleg ez gyilkos, vagy valami nagyon-nagyon-nagyon elborzasztó dolgot tehetett, hiszen várják, hogy majd mikor fog meghalni. És ugye jön, megy Pál, teszi a dolgát, és látszik, hogy teljesen jól van, és akkor utána megmódosítják a véleményüket, hogy hát ez mégiscsak akkor egy Isten. És akkor tulajdonképpen ahogy a még a gyógyításnak, Publiusnak, ugye a sziget legfőbb emberének, a Publiusnak, az apósának a meggyógyítása, akkor gyakorlatilag azzal, hogy Pál meggyógyítja, Pál személyében az Istennek az ereje jelenik meg, és ismét ez egy bizonyságtevő történet. És ugye eszünkbe juthat az, hogy ugye a hajón is ugye ő adott bátorságot, és ugye azt olvashatjuk, hogy ha kígyót vesznek fel, nem tudom most pontosan az ige helyett hol van, hogy nem áthat neki, és bár igen, köszönöm szépen, betegekre vetik a kezüket is, meggyógyulnak, tehát gyakorlatilag Pál apostolt az Isten ereje átjárta, és tökéletesen tudta mindezt hozni, és bizonyítani azt, hogy vele az Úr van, és az ő erejével tudott gyógyítani is, meg beszélni is, meg prédikálni is, meg megmenekülni is ugye ebből a hatalmas lehetetlen helyzetből.
3: Köszönöm szépen, Gyula röviden, Tivadar, aztán István, aztán Tibor.
8: Föltehetnénk a költői kérdésre, mit lehet ebből tanulni? Mi a 20. század világa, megpróbálunk sajátos módon tervezni, és gondosan kitervezni a missziót, és láthatjuk az eredményét, és láthatjuk azt az apostolok történetét, amit itt az első században tanulunk. Hát óriási a kontraszt, és úgy gondolom, hogy sok-sok alázatot kell tanuljunk, és Istenbe való hitet és bizodalmat, mert az Isten mindent előkészít, csak nekünk közre kell működni vele.
3: Szépen Tivadar, aztán István és Tibor.
6: Számomra olyan vigasztaló az, amit Jézus mondott, hogy amit én megtettem, ti is meg fogjátok tenni. Tehát ez nem egy különleges dolog, hogy én lejöttem Istenként erre a földre, és ezt csak én tudom megtenni. Azt mondta Jézus, hogy ti is ebben részesülhettek, viszont mi az, ami alapfeltétel? Azt mondta Jézus, hogy ha hisztek, akkor ilyen jelek követnek benneteket, betegekre vetitek kezeiteket, mint ahogy Pál apostol is tette, vagy akár halottak támadnak fel, és ugye itt, amit Marian is mondott, hogy akár kígyókat is vesztek fel, nem árt néktek. Tehát a mérges kígyók se ártanak. Tehát azt kell mondani, hogy felnézünk Pál apostolra, mint ahogy a máltaiak is felnéztek, hogy hú, hát ez csak Isten lehet. De közben Jézus azt mondta, hogy ez az erő, a Szentlélek ereje mindannyiunk számára rendelkezésünkre áll, hogyha hiszünk, hogyha ráhagyatkozunk Istenre.
3: Köszönöm István.
7: Én Pálnak a feladatcentrikusságát húznám alá. Ugye, hogy legyen az rabszolga, legyen az börtönben, legyen az bilincsben, legyen az király, legyen az helytartó, legyen az kígyó. Mindenhol ez a feladatcentrikussága jön elő, hogy neki egyetlen feladata van, hogy bizonyságot tegyen Isten nevéről, és ez életében, ha megvigyeljük, ez az egy cél vezetett volna. Érdekesként merült fel számomra, csak egy zárójeles megjegyzés, hogy tulajdonképpen ő nem kellett volna a császárhoz elé sem mennie, mert már teljesen egyértelmű volt, hogy ártatlan, tehát nem ítélik el. És mégis vállalta ezt a lehetőséget azért, hogy azt a feltő feladatát, hogy bizonyságot tegyen az Istenről, a megváltójáról, ez teljesíteni tudja. És ez számomra ez a feladatcentrikusság, ez egy nagyon-nagyon fontos tulajdonság és példaértékű.
3: Köszönöm szépen, Tibor, és utána majd Magdi olvassa a következő igét.
2: Van nekünk egy elképzelésünk arról, hogy hogyan végezheti Isten az evangélium munkáját. De azt sokszor kifelejtjük belőle, hogy árgus szemmel figyeli a környezetünk, hogy egy-egy rendkívül nehéz helyzetben, vagy furcsa helyzetben mi hogy reagálunk. És az jutott eszembe, hogy amikor építkeztünk, nem hívők voltak, akikkel dolgoztam ugye a saját építkezésünkön, de én is ott dolgoztam a saját kezemmel is, és azt vettem észre, hogy árgus szemmel figyelnek, hogy mit csinál egy lelkipásztor, amikor dolgozik, és pláne, hogyha az újjára üt. És volt egy fiatal ember, aki nagyon pikírt hangnemben beszélt. Én fizettem a napszámát, de ettől még állt mellettem, és nézte, hogy dolgozom. És közben froclizott a különböző dolgokkal, és éppen azt magyarázta, hogy olyan nincs, hogy valaki nem káromkodik, meg képmutatók vagyunk, mi mindnyájan keresztények. Szóval ez volt a summája a dolgoknak, és én úgy imádkoztam, hogy hát uram, olyan jó lenne, ha valahogy adnál lehetőséget, adj szavakat a számra. És hát úgy közben húztam a betonacélt, és nem betonvasat, hanem acélt hajtogattam, és elpattant. És ahogy elpattant, végigvágott a betonacél, és így a szemüvegemen keresztül az álla még egy ilyen véres hasíték keletkezett, és hát hirtelen nagy csend lett, és néz rám a fiatalember, hogy mit kell ilyenkor mondani. És ezt így mondja is. És hát mondom, hogy áldott legyen Isten a megmaradt szemem világáért. És én nézett, és azt kérdezte, hogy ma este te fogsz prédikálni? Meghallgatnám. Pedig előtte eszibe nem volt. Ez most nem magamat szeretném ezzel fényezni, de megállapítottam utána, hogy én kértem, Uram, hogy adj egy olyan helyzetet, ahol én hitelesen tudok neki bizonyságot tenni. Kaptam. Néhány hét után meg is gyógyult.
3: Nézzük, ugye nem Málta volt a cél, bár itt sok tapasztalat van, és még tovább tudnánk folytatni. Nézzük meg, hogy Pál, mikor végre Rómába ér, az hogy is történt. Magdikát kérem, hogy olvassa a 28. fejezet 17-től 22. versig terjedő híradást erről az eseményről.
11: Három nap múlva magához hívatta a zsidók ottani előjáróit. Amikor ezek összegyűltek, így szólt hozzájuk. Férfiak, testvéreim, bár semmit sem vétkeztem e nép ellen, vagy ősi szokásaik ellen, Jeruzsálemben mégis foglyul adtak engem a rómaiak kezébe. Miután ezek kihallgattak, szabadon akartak bocsátani, mert semmi halállal büntetendő vétek nincs bennem. Mivel azonban ez ellen tiltakoztak a zsidók, kénytelen voltam fellebbezni a császárhoz, de nem azért, mintha népem ellen akarnék vádaskodni. Emiatt kértem, hogy láthassalak titeket, és beszélhessek veletek, hiszen Izrael reménységéért viselem ezt a láncot. Ők pedig ezt mondták. Mi sem levelet nem kaptunk rólad Júdeából, sem a testvérek közül nem jött ide senki, és nem jelentett vagy mondott rólad semmi rosszat. Helyesnek tartjuk tehát, hogy tőled halljuk meg, hogyan gondolkozol. Mert erről az irányzatról tudjuk, hogy mindenfelé ellenzik.
3: Igen. Rómába ér Pál, védőőrizetbe. Ugye ez azt jelenti, hogy egy házi fogságszerű volt ez. Tudnék, hogy bármikor, ha hívja a császár, akkor kéznél legyen, ne csámborogjon el. Ez volt a vérődő széria, de ide bátran jöhetett bárki meglátogathatta, stb. Ezért hívta magához a dolgot. Ezt csak a háttérként mondom. Gyula parancsolj, aztán Marian.
8: Én csak egyik aspektusát szeretném ennek a igei felolvasásnak, hogy három nap múlva megint a zsidókat, és miért őket? Föl lehetnék tenni a költői kérdést, mennyi keserűséget okoztak a zsidók neki Pálnak. És azért itt érezhető az a lelkület, hogy mindent megtenni azért a nemzeté, azért az elhívott népé, a kiválasztotté, legyen bármilyen helyzetben. Pár elment a zsidósággal a végletekig, hogy meg lehetne őket menteni, vagy nem. Hát tudjuk a Szentírásban és az egyháztörténelemből az eredményeket, de hát magunk fajta ember azt mondaná, hogy na, hát az elég, hát akárkinek, csak már nekiek nem. De hát Pál nem így állt hozzá, és hát ebben a mérhetetlen isteni alázat, kegyelem, ami beleszorult Pálba, irgalom, hogy mindent megtegyen a zsidóságé.
3: Mariannak adjátok, aztán majd tibodan.
1: Mondat, három különböző gondolat. Pál megy Rómába és viszi az evangéliumot, viszi a zsidóknak meg a pogányoknak. Azt láthatjuk, és az írásokból az derül ki, hogy a zsidók elutasítják, visszautasítják, a pogányok meg elfogadják. A másik, ugye, amikor azt olvastuk, ugye, hogy az appellál, amikor appellálni kezd, akkor az appelláció az ugye gyakorlatilag így inkább ilyen védő beszéd, vagy védelem saját magát, illetve most jó értelemben, tehát a maga igazát védve, és nem pedig vádaskodik. És a vége, a legvége, ugye azt olvashatjuk, hogy amikor kíváncsiak arra, hogy ugyan már fejtse ki, és mondja el az ő beszéd és az ő véleményt, azt mondja, hogy reggeltől estig nagy bizonyságtétele szól az Isten országáról és Jézusról. Tehát nagy bizonyságtétel. Reggeltől estig, hát nem tudom, azért 12 órán keresztül, most ha csak a mi időszámításunkkal számolunk, és nem többel a 12 órával az egész nappal, akkor tulajdonképpen azért nem tudom, tehát azért azt hiszem, hogy ahhoz is megfelelő fizikum kellett, de leginkább lelki erő és odafigyelés, hogy ezt így tudja tenni, és nagy erővel.
3: István és Tivadar után.
7: Ugye azt olvastuk az igébe, hogy amikor Pál elmondta, hogy miért jön, hogy lássa, és ha beszélhessen velük, akkor azt mondták neki, hogy mi sem levelet nem kaptuk Judeából, semmi nem jelentett senki se róla semmi rosszat. És itt egy magatartás modellre szeretném felhívni a figyelmet, mert azt mondja a 22. versben, hogy helyesnek tartjuk, tehát hogy tőled halljuk meg, hogy gondolkozol. És itt a másik ellentéte az, mert erről az irányzatról tudjuk, hogy mindenfelé ellenzik. Tehát itt van két dolog, és amit fontos is kiemelnék az, hogy meg szeretnének győződni. Hallottuk, itt vagy te, láttunk, beszélünk veled, győződjük meg a helyzet valóságáról.
3: Tivadar.
6: Én úgy örülök ennek a bibliai szakasznak, mert végre egy korrekt viselkedést találunk, és folytatva így István gondolatát, hogy ma is sokszor különböző hírek terjednek, és vannak emberek, akik azt mondják, hogy engem nem érdekel, hogy te mit mondasz, én hallottam rólad eleget. És ebben az írásban pedig most pont az ellenkezőjét találjuk. Azt mondják ezek a zsidó atyafiak, hogy minket, ha jönnének is hírek, akkor se érdekelnének. Mi tőled akarjuk hallani, hogy mi az igazság. És azt gondolom, hogy ebből nekünk is van mit tanulnunk, mert annyi pletyka terjed, mindenféle pletykák, mindenféle emberekről. De vajon oda megyünk-e a mi testvérünkhöz, beszélünk-e vele, és talán megkérdezzük-e, hogy te hogy látod ezt, vagy te hogy élted át ezt?
3: Laci?
12: Tulajdonképpen az István meg a Tivadar elmondta, amit akartak. Én inkább csak ráerősítenék, hogy előítéletmentesek voltak, és nyitottak voltak, és volt még egy harmadik dolog, hogy hagyták magukat a tényektől meggyőzni. És a kérdés az, hogy mi vagyunk-e adott helyzetben nyitottak, előítéletmentesek, és hagyjuk-e magunkat a tényektől meggyőzni.
3: Tibor?
2: Irányítsak valamire a figyelmet. Tudnilik, kizártnak tartom, hogy Jeruzsálemből nem indult útnak a levél, és nem indult útnak a hírnök. Csak úgy döntött Isten, hogy Ázsiából el lehetett menni Jeruzsálembe, és ott lehetett botrányt csinálni, Jeruzsálemből lehetett menni Cézáreába, és ott botrányt csinálni éveken keresztül, és én úgy gondolom, hogy ez a levél nem véletlenül soha nem érkezett meg. Lehet, hogy a vihartól kellene megkérdezni, hogy mi lett a levélnek a sorsa, és esetleg a hírnöknek a sorsa, de ha semmi mást nem, csak az abszolút pozitívat gondoljuk, akkor gondoljatok arra, hogy Pál Máltából indul, amikor a hajózási szezon végre elkezdődik, szemben azzal, aki Cézáreában kéne, hogy hajóra szálljon. Elég nagy előnnyel indul, ez 1000-nél több kilométer, tengeri mérföldben is több 1000-nél, tehát igazán nagy előnyt adott Isten, és ez a tabula rasa nagyon jót tett arra, hogy akkor most elmondhass, és mindenki nem az előre fölkészített dolgokat próbálja majd összerakni annak alapján, amit Pál mond, hanem meghallgatja és dönthet az írások alapján.
3: Anikó is utána Gyöngyike olvassa, hogy mi is történt Rómában, mert már érintettük ezeket a gondolatokat.
0: Én pontosan ezt a gondolatmenetet szeretném folytatni, amit Tibor elkezdett, mert viszont a testvérek értesültek Pál érkezéséről, és már várták. Elé mentek. Tehát úgy tűnik, hogy Isten szervezésébe egy pici hiba nem csúszhat.
3: Köszönöm szépen, és ez ma is igaz. Olvassuk akkor a Gyöngyike a befejező részét az apostolok cselekedetének a 24-től 28. versi.
13: Egyesek hittek a beszédének, mások pedig nem hittek. Mivel nem értettek egyet egymással, szétoszlottak, s ekkor Pál ezt az egy ígét mondta nekik. Helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás proféta által atyáitokról. Menj el ehhez a néphez, és mondd meg. Halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Mert megkövéredett a nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Vegyétek tehát tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az üdvössége. Ők pedig meg is fogják azt hallani.
3: Igen, ebben egy kemény vád és egy lehetőség van. Mindjárt olvassuk el az összefoglalót, mert csak ennyi időnk van. és esetleg egy gondolatot lehet még mondani.
4: Krisztus szent megbízást adott egyházának. Valamennyi tagja legyen élő eszköz, akiken keresztül Isten közölheti a világgal kegyelme kincseit, Krisztus kikutathatatlan gazdagságát. A megváltó leghőbb vágya, hogy képviselői legyünk, akik megismertetik a világgal az ő lelkét és jellemét. A világnak pedig legnagyobb szükséglete az, hogy az üdvözítő szeretete emberek által megnyilvánuljon. Az egész menny férfiakra és nőkre vár, akik által Isten kinyilatkoztatja a kereszténység erejét. Sokáig várt Isten arra, hogy a szolgálat lelkülete az egész gyülekezetet birtokba vehesse, és képessége szerint mindenki érte dolgozzon. Ha Isten egyházának tagjai elvégeznék kijelölt munkájukat az inséget szenvedő bel- és külterületeken, az evangéliumi megbízás teljesítésével az egész világ hamar figyelmeztetést kapna, és az Úr Jézus visszatérne a földre hatalommal és dicsőséggel.
3: Akar egy rövidet mondani, és ez lesz a zárszó.
2: A római út milyen kegyelem, ami az út közben, ez többször már látszott, szerintem Pál írja le legjobban a Filippieknek. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet, úgyhogy többen azok közül, akik testvéreink az Úrban, fogságom körülményeiből bizalmat verítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Ezért szívből várom és remélem, hogy semmiben nem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is, Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni, én értem, akár életben maradok, akár meghalok.
3: Ez a gyönyörű tanulság zárja ezeket az igéket. Adja Isten, hogy mi is ilyen bizonyságtevői legyünk az ő kegyelméből. Amen.
14: Az Apostolok cselekedetei című Biblia tanulmányunkat hallották.

0: Köszönjük figyelmüket!
1: Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a Galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Szenteltessék meg a te neved. Máté evangéliuma, 6. fejezet, 9. vers. Isten nevének megszentelése azt kívánja, hogy a legfelsőbb lényről mondott minden egyes szavunk a legtiszteletteljesebb legyen. Szent és rettenetes az ő neve. Zsoltárok 111:9. Soha semmilyen körülmények között ne ejtsük ki könnyelműen Isten nevét. Mindig tisztelettel szóljunk hozzá. Amikor imádkozunk, a mindenható fogadó termébe lépünk, tehát szent félelemmel közelítsünk felé. Színe előtt az angyalok eltakarják arcukat. A kérubok és a ragyogó szent szeráfok ünnepélyes tiszteletadással közelednek trónjához. Mennyivel inkább tisztelettudóan kellene megjelenni nekünk, halandó bűnös lényeknek, Urunk és Alkotónk előtt. Isten nevének megszentelése azonban ennél sokkal többet jelent. Krisztus kortársaihoz hasonlóan a tisztelet számtalan külső jelével halmozhatjuk el Istent, mégis állandóan megszentségteleníthetjük nevét. Az Úr neve irgalmas és kegyelmes, nagy irgalmasságú és igazságú, aki megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. 2 Mózes 34:5-6. Krisztus gyülekezetéről írva van, és így fogják nevezni az Úr, ami igazságunk. Ezt a nevet kapja Krisztus valamennyi követője. Isten gyermekeinek öröksége ez. A család az Atya nevét viseli. Amikor Isten Izraelt sok szenvedéssel látogatta meg, Jeremiás próféta így imádkozott. Mi a te nevedről neveztetünk, ne hagyj el minket. Jeremiás 14:9. Ezt a nevet tiszteletben tartják az ég angyalai és az el nem bukott világok lakói. Azért, mikor imádkozol, szenteltessék meg a te neved, azt kéred, hogy ebben a világban általad legyen megszentelt. Isten téged, emberek és angyalok előtt gyermekének ismert el. Könyörögj tehát, hogy szégyent ne hozz arra a szép névre, amelyről neveztettek. Zakariás 2:7. Isten képviselőjeként küld téged a világba, nyilatkozzék meg hát az ő neve életed minden egyes részében. Ez az imakérés azt kívánja tőled, hogy Isten jellemével bírj. Csak akkor szentelheted meg és nyilatkoztathatod ki a világ előtt az ő nevét, ha életed és jellemed Isten életét és jellemét szemlélteti. Mindezt pedig Krisztus kegyelmének és igazságának elfogadása által teheted meg.

0: Csendes percek.
1: A mai jáhítatot Vic H. írta Alabamából, az Egyesült Államokból. Kitartó hit. Futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levelének 3. fejezetének 14. verse. Sok évvel ezelőtt elhatároztam, hogy meg akarok tanulni gitározni, és jól akarok játszani. Először egy olcsó gitárt vettem, miután megtanultam néhány akkordot, már tudtam játszani dalokat. Azt gondoltam, ha veszek egy igazán jó gitárt, az javítani fog a játékomon, ezért megkértem egy kiváló gitáros barátomat, hogy válasszon nekem egyet. Mindez 35 évvel ezelőtt történt. Még mindig tudok játszani, de legfeljebb átlagos vagyok. Nem vettem figyelembe, hogy a sokórányi gyakorlás szükséges ahhoz, hogy olyan gitáros legyek, amilyen lenni szeretnék. A gitározáshoz hasonlóan a lelki utazás megkezdése is izgalommal és bizonytalansággal teli. Kezdő gitárosként az alapakkordokkal és egyszerű dallamokkal kezdi az ember, friss hívőként pedig a hitnek az alapjaival. A zenészek a képességeik fejlődésével egyre bonyolultabb darabokat játszanak. Így a hitünkben növekedve is egyre nehezebb lelki kérdésekkel kell szembesülnünk, és a hit útja is elkötelezettséget, gyakorlást és időt igényel. Mindkét törekvésben vannak frusztráló pillanatok, amikor az ujjaink megbotlanak, vagy a hitünk próbára kerül. A szépség nem csak a végeredményben rejlik, hanem magában, az oda vezető útban is. És minden hitben megtett lépés előbbre visz az úton. Irgalmas Istenünk, segíts, hogy mindig téged helyezzünk az első helyre az életünkben. Amen. Napi gondolat. Örömmel fogom járni a hit útját napról napra. Imádkozzunk a zeneiskolásokért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: ne tűrj meg semmi gonoszt magadban. A mai ige Mózes 5. könyvéből van, a 13. fejezet 18. verse. Semmi se tapadjon kezedhez abból, ami kiírtandó, hogy így elforduljon rólad az Úr izzó haragja, és irgalmazzon neked, és irgalmában megszaporítson, ahogyan azt esküvel ígérte atyáidnak. Gondolatuk az igéről. Mikor Izrael meghódítja a bálványimádók városait, el kell pusztítania mindazt, amit a bálványimádás megfertőzött. Tehát tűzre való. Ugyanígy kell elbánnia a keresztjén embernek is mindenfajta bűnnel. Egyetlen egyet sem hagyhatunk meg magunknak. Késhegyig menő harcot kell folytatnunk a test cselekedetei ellen, akármilyen vagy akár mekkora is az. Akár testi, akár lelki, akár szellemi legyen is az. Nem azért, mert ezzel nyerhetünk kegyelmet, hanem azért, mert ez már Isten kegyelmének a gyümölcse, amelyet mindenképpen meg kell teremnünk. Amikor Isten segít nekünk abban, hogy bűneinknek ne irgalmazzunk, nagy irgalmat gyakorol irántunk. Ha harag és bűnbánat tölt el bennünket bűneink miatt, akkor Isten többé nem haragszik ránk. Ha megfeszített erővel harcolunk természeti emberünk ellen, az Úr megsokasítja rajtunk áldását. A Krisztus Jézusban való békességhez, növekedéshez, biztonsághoz és örömhöz vezető utat találjuk meg, ha e szerint élünk. Semmi se tapadjon kezedhez abból, ami kiírtandó. Uram, a te véred tisztítson meg engem ezen a mai napon. Akik elszántan küzdenek természeti emberük ellen, és megmaradnak az Úr szeretetében, azoknak élete kivirágzik, és örömük egyre növekszik az Úrban. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az északi egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat. A déli egyházkerület május 16-án Békéscsabára, a nyugati Dunántúli egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnapig, vagy holnap utánig lehet jelentkezni a találkozóra. Gyermekmisszió szolgálat. A gyermekmisszió szolgálat pályázatot hirdet a baptista gyülekezetek 6-14 éves korosztályú gyermekek irányába végzett evangelizációs célú törekvéseinek támogatására. Abban szeretnénk támogatni benneteket, hogy betöltsük Krisztus parancsát, minden hívő elhívását, tegyetek tanítványokká minden népet, fogalmazzák. A pályázati anyag beadásának határideje május 31-e. Az időjárásról. Kissé változékonyabb, meleg idő. Ma csütörtökön erős felhőképződés várható, eső többfelé is eshet. Délnyugati a szél, és 20-25 fokunk van. Pénteken csökken, de majd növekszik a felhőzet. Elszórtan lehet eső. Változó irányú lesz a szél, és 20-26 fok lehet.
0: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Hidak heti magazin adását hallják, a mikrofonnál Bleier Gábor. Mai vendégem Grilusz Dániel, a Kalák Együttes vezetője, akivel a most következő koncert kapcsán, ami a Művészeti Palotája lesz, illetve a 45 éves Kaláka fennállása alkalmából beszélgetünk. Régi ismerettségünkre való tekintettel a Ripocs során tegeződni fogunk. Szervusz, üdvözlök ismét a stúdióba!
4: Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Kicsit beszéljünk arról, hogy azért 45 év még egy ember életében is nagyon sok, nem hogy egy együttes életében. Ha jól tudom, nem is messze innen a hatodik körödbe alakultatok.
4: Igen, ha belegondolok az én életemben, én most vagyok, leszek 65 éves, akkor több mint a kétharmada az már a Kalákában zajlott, vagy a Kalákában együtt zajlott. Ez egy teljesen véletlen, hogy itt a hatodik kerületben volt. Régebben volt egy Ádám Sörzőnek hívták, ma már nincsen, úgy tudom legalábbis. És amikor 1969-ben én, mint egyetemista, de már túl a gimnázium éveken, Mikó Pista éppen akkor érettségizett, az öcsém még gimnazista volt, akkor jutott eszembe, hogy esetleg alakítsunk együttest. De sokan alakítottak együttest, miért pont? Ne? Mi ugye egy általános iskolába jártunk, a Kodály módszerrel tanító Lóránti utcai énekzenei általános iskolába, és Mikó Pistának pedig már voltak ilyen dalai, amiket versekre írt. És ez nekem nagyon tetszett. A másik oldal, hogy volt egy tolcsvai klub a Bemrakparton, ahova én úgy lejártam, és ott sok olyan fiatal együttes úgy bemutatkozott. És mondom, milyen jó, csináljunk mi is egy ilyet, majd eljövünk ide. És mondtam is nekik, hogy na majd mit, egy-két hét. Persze, gyertem. Na, hát, és akkor Pistával megbeszéltük, neki már volt egy-két dala. Öcsém is beállt mindjárt a cselló, szolgáltatta a basszust, és akkor így bemutatkoztunk. És nagyon nagy sikere volt mindjárt, úgyhogy onnantól kezdve szinte kézről kézre adtak minket egyetemeken, rádiók, tévék, stb.
3: Emlékszem meg az első dolog, ha jól tudom, például az Éjszaka az nagyon korai dalotok volt.
4: Az olyannyira, hogy még Kalák előtti dalak Mikó Pistának, az a Radnóti Miklós Éjszaka című verse, és a mai napig is nagyon gyakran ezzel fejezzük be a koncertünket. Nem baj az, hogy ez 45 éves, hát nekünk nem úgy áll össze a repertoárunk, hogy mindig valamilyen aktuális divat mellett.
3: Azt szerintem egyáltalán, én aránylag sok Kalák a koncertre jártam, és mindig általában két dallal fejeztétek be, vagy ebben, vagy a hosszú, azt hiszem hosszabb virágfüzet, nem tudom a pontos címét.
4: Vonzás.
3: Vonzás, igen. Tehát általában ezt a két dalt. Úgy látszik, ezek ilyen kialakultak, hogy...
4: Ugye általában úgy szoktuk, hogyha olyan szép összeáll a levegő és a közönség lelke valahogy ugye szépen harmonizál, akkor játszunk egy valami vidám ráadás számot, ami még egy olyan feldobós, és akkor, hogy befejezésül inkább egy ilyen lenyugtató, tehát egy ilyen búcsúdat. Ez vagy a virágfüzér, vagy szokott lenni Kányádi Sándortól a Valaki jár a fák hegyén, vagy éppen a Radnóti Éjszaka, de legtöbbször ez az utóbbi.
3: Még amit nagyon érdekesen mondtad, hogy akkor lettél egyetemista, ha jól tudom, Mikó István kivételével szinte majdnem minden kiműszaki pályán kezdett, tehát...
4: Illetve Bece Gábor, a nagybőgősünk, ő zenészként végzett, tehát a Jazz Konziba járt, tehát ő nem műegyetemet végzett, de valóban öcsém is, és Radványi Balázs is műegyetemet végzett.
3: És mi az oka, hogy pont erre a pályára tennáltatok, tehát, és milyen érdekes, hogy így jött utána belőle a zene?
4: Bizonyára sok oka van ennek. Az, hogy a zene az benne volt az életünkben, az már ugye az általános iskolából is, családban is, kórusban énekeltünk, meg otthon is elég sokszor. Hangszert is tanultunk, még anyám zongorázott, így még ilyen kamarazene is volt otthon néha. Tehát volt egy ilyen zenei alap, és aztán nyilván az lehetett, hogy ahogy az előbb mondtam, hogy nagyon hamar úgy fölkaptak minket. Rádióriportok készültek, tévébe eljutottunk, már ugye 69-ben alakultunk, 71-ben már külföldön, 72-ben már többet, 73-ban már nem tudom, nyugaton is. Szóval elég sokat jártunk, szinte az összes egyetemet végig látogattuk, akkor nagyon divat volt az egyetemi klubok, biztos most is van, csak nem a mi stílusunkkal, hanem valami más dologgal. És nyilvánvalóan én, mint műegyetemi hallgató, ez a közvetlen sikerélmény és ez a meleg fogadtatás, az inkább vonzott, mint az, hogy esetleg 5 év utána bekerülök valami tervezőintézetre, és akkor be, és akkor nagyobb munkáknak a kisebb részlet megoldásaival bíznak meg, mint kezdőmérnököt. Tehát az még nem kecsegtetett egy ilyen jó lehetőséggel.
3: És akkor még az egyetem elvégzés előtt el is dölt, hogy te zenész leszel?
4: Gyakorlatilag ilyen, és a professzoraim is nagyon kedvesen és szeretettel viszonyultak ehhez. Becsülték ezt a tevékenységet, mert hogy látták. Ugye a műegyetemén is sokat játszottunk a szkénében, meg a televízióban, rádióban hallották, úgyhogy végül is ők egy szép gesztusnak értékelték azt, hogy én egyáltalán lediplomáztam.
3: Itt kicsit menjünk, mert mondtad, hogy kezdtetek már megzenésített versel, de aztán utána igen nagy évet lefutottak, tehát akár a Jeszenyin versektől elkezdve a Villon fordításokig, a különböző népek zenéig. Hogy jött, hogy egyre szélesebb körbe tekintetek ki, vagy már ez alapjában megvolt nálatok?
4: Én azt hiszem, hogy ez benne volt a levegőben. Ugye az első koncertünkben, hogy meséltünk, Radnótit mondtad, de énekeltünk Csokonait, Petőfit, Arany János talán népdalt is énekeltünk, és úgy terjedt. Éppen most a 45 éves évfordulóra készítettünk egy pólót, eddig

0: szedtünk össze,
1: jó Isten,
0: amiből egy ilyen szép grafikai megoldással minél nagyobb a affinitásunk ahhoz a költőhöz, hogy minél több versét érni, annál nagyobban van kiírva a neve. Összesen 4 nagyságot, lehetett volna 24-et is, de 4 betűnagyságot határoztunk meg, és ebből kijön, mint valamilyen új lenyomat, vagy lábnyoma, kaláka lábnyoma, hogy tényleg milyen szerteágazó volt ez a név. Nem vettünk ki belőle senkit, tehát voltak rádiós megrendelések, vagy amikor mit tudom én, az NDK-ba mentünk, akkor ezt én, vagy ide-oda, amoda. Tehát azok közül, amiket te is idézel, azok is természetesen rajta vannak. Hát nyilván azok, akikből szóló lemezünk van, tehát úgy értem, hogy egy költőből összeállított lemezünk, tehát a Szabó Lőrinc, Arany János, Kosztolányi, Kányádi Sándor, Tamkos iratokára, ők nyilván nagyobb betűkkel vannak írva. Nem az irodalom történeti jelentőségük, hanem a karáka repertoárban lévő helyük miatt.
1: Itt egy picit beszéljünk arról, mert ugye kezdtétek hárman a testvéreddel és Mikó Istvánnal.
0: Végül is volt ott egy jány, a Veres Annának hívták. Az első 3-4 hónapban még együtt énekeltük.
1: És ő miért hagyott ott titeket, vagy miért?
0: Valahogy úgy alakult az élet, hogy ő is érezte, hogy nem igazából színpadra termett, vagy valami ilyesmi.
1: Mert aztán utána jött a Kalákának egy klasszikus felállása, ami egy négyes, ami nagyon-nagyon sokáig pregnált. Tehát itt a Huzellával gondolom, a Bece Gábor és a mostani tagokkal, a öcsét kivételével, hogy hogy alakult
0: hát,
1: ki
0: ez? Úgy volt, hogy a 69-ben mondtam a megalakulást, akkor 73-ban Mikó Pistát felvették a Színművészeti Főiskolán, és akkor az még törvény volt, hogy akik oda járnak, azok nem
1: játszhatnak máshova. Köszönöm, 2-3 évig nem mehetnek máshova, vagy?
0: Nem mehetnek máshova, de amúgy se tudott volna, amúgy se tudtuk volna egyeztetni, hát egy egész másfajta karrier indult el. Akkor Dabasi Péter volt két évig, vagy másfél évig, ő aztán később a Kolinda együttest alapító tagja volt, és akkor jött Huzella Péter, akkor így még a kezdő csapattal voltunk, ugye 1998, tehát ugye 5 év akkor, ez egy nagyon progresszív év volt. Akkor végre megjelent az első lemezünk is, a megalakulásunk után 7-8 évvel, és akkor a Bece Gabi pedig 80-ban lépett be, akkor lett nagybőgős a zenekarban, és aztán Vilmos öcsém meg körülbelül 20 évvel ezelőtt jött vissza, szóval.
1: Tehát már az sem a volt. Itt az is nagyon érdekes, hogy mert mondtad, hogy mennyivel később lett meg az első nagylemez, abban az időben nem lehetett olyan könnyen nagylemez kiadni, mint manapság, bár szerintem már az sem manapság se lehet olyan könnyen. Mi volt ennek az oka,
0: manapság,
1: hogy ilyen?
0: Manapság nem kiadni nehéz, hanem eladni. Ugye akkor volt egy másfajta rendszer, a fiatal hallgatók azok, de nem is tudják, hogy mi volt itt a, ugye 89 előtt. Jó, mondjuk ez már egy fokozatos átmenet volt legalábbis bizonyos dolgok tekintetében, mert az a furcsa, hogy nem ez valami ellenünk irányuló dolog volt szerintem, ez egyszerűen valakinek a gusztusa döntött ebben a kérdésben, és a lemezgyárban ülőknek a gusztusa olyan volt, hogy nekik a Kaláka nem kellett. Ugyanakkor, amikor a rádióban szinte hetente szerepeltünk, nagyon sok tévéműsor, mások, akik lemezeket adtak ki, és pláne nyugaton mondjuk, vagy más országokban, azok csodálták, hogy tudunk mi ennyit szerepelni a rádióban, hogy tudunk mi ennyit muzsikálni. És hát a lemez az meg olyan volt már akkor is Nyugat-Európában, mint egy névjegy.
1: Ez a pillanat, persze.
0: De nálunk ez egy monopólium volt, és valami miatt ez nehezen állt össze.
1: Nagyon-nagyon érdekes volt, hogy abban az időben, itt most a 70-es és 80-es évekről beszélünk, szinte virágoztak a tévéműsorokban kifejezetten az ilyen megzenésített versek, meg a ti általatok, illetve Sebő Ferenc által megteremtett stílus, és itt kifejezetten gondolok egy adott műsorra, például a Cimbor, ott a fokozatosan szinte összeépít az aktuális irodalommal, vagy a irodalom történettel beépített titeket is.
0: Igen. Hát én

0: Csábó Márti, aki ezt a cimborát csinálta, vele nagyon sokat dolgoztunk együtt, és nagyon szeretjük ezeket a régi felvételeket nézegetni. Sőt, mondok egy talán újdonságot, a múlt héten Balaton-Almádiban volt egy cimbora találkozó, ott volt Márti is, és Kányádi Sándor bácsi, meg mi is muzsikáltunk, úgyhogy tulajdonképpen úgy nyomaiban még ma is van. Jó lehet, a tévében most másfajta gyerekadások vannak, ha vannak. Én azt hiányolom is egy kicsit, hogy én nagyon sok riportot adok, nagyon sokat van lehetőségem. Most is egy másik televízióból jöttem, és még megyek a héten ugye a jubileum kapcsán beszélni erről, arról, amarról. De olyan, hogy bemegyünk és muzsikálunk, tehát csinálunk egy műsort, amiben zene van, az nagyon ritkán van. Most voltam a Ridikül című adásban, tök mindegy, egy beszéd, családi persze. Beszélgetés. Voltam egy ilyen kívánságműsorban, akkor most egy kulturális magazinból jövök.
1: De effektíve nem az, amikor bementetek a stúdióba és zenéltetek, kiegészítettek valamit.
0: Produkciókat nem
1: készítünk. Sőt, jobb esetben a költő is ott volt, ami egy nagyon-nagyon fantasztikus dolog volt. Itt egy picit akkor menjünk el egy kicsit aktuális dolgok felé, ugyanis meséltél erről a cimbora táborról, ahol tulajdonképpen Kányádival együtt csináltatok egy konkrét műsort, meg az Észabó Mártával, hogy volt-e egy hasonló most az utóbbi időben, amire azt mondod, hogy szívesen emlékszel vissza, vagy olyan dolog, ami egy kicsit épülő jellegű volt, talán nem is neked, hanem a gyerekeknek, vagy a nagy közönségnek.
0: Mindig vannak szép dolgok. Tavaly, amikor a Csíkszeredai Gutenberg kiadó fölkért arra, hogy nem is félkért, már 3 éve beszélgetünk erről, hogy mi lenne, hogyha közösen csinálnánk valamit. Ők összehoznak egy gyerekvers antológiát, erdélyi költők, 24 költőnek több száz verse van benne, gyönyörű rajzokkal, és ehhez készítettünk mi egy CD-t, tehát tavaly novemberben jelent meg a Marosvásárhelyi Könyvvásáron volt a bemutatója, és hát azóta is nagyon szépen fut, most már olyan 4000 példányt adtunk el belőle körülbelül.
1: Ez a ragyoga mindenség.
0: Igen. És most, hogy a MIPA-ban lesz a jubilómi koncert, úgy gondoltuk, hogy ahogy ezt 4 évvel ezelőtt is, meg ma máskor is, hogy ne egy esti koncert legyen, hanem a gyerekeknek is adjunk egy koncertet délután 4-kor, és ez lesz a ragyog a mindenség. Nem csak ezeket a verseket játsszuk persze el, ezeket az újabb dalokat, hanem a régi, tudom, lesz benne biztos ukulele, meg perikán, meg nandu.
1: Igen, és lehet, hogy a nagypapa és az unoka ugyanúgy fogja hallgatni, mert egy csomó fiatal nagypapa még gyerekként járt a koncertetekre, teszem azt.
0: Bizony, hát ha belegondolunk a 45 évben, abban már lassan 3 generáció fér bele. Már így utódlás szempontjából, mert nem tudom, hogy a generációt ezt 10 évenként váltjuk, vagy hogy is számítjuk, de elég sok. Szóval mondjuk ez volt a gyerekvonalon egy olyan alkalom, amit ki tudnék emelni, és azóta is ezt elég sokat játsszuk. Most készülünk egy újabbra, ami majd valamikor decemberben jelenik meg, vagy december elején. Összeállítottunk nem csak új dalokból, régebbiekből is, egy olyan lemezt, ami csak madarakról szól. És egy szép könyvvel lesz, ahol a madarak rajza, egy kis leírás a madarakról, és maga a vers. Tehát lesz benne persze Szilágyi Domokos, Szabó Lőrinc, Vörös Sándor, Kányádi, sok
1: Jól
0: minden.
1: Tudom, hogy a öcsédnek ez külön kötődése is van?
0: A madarakhoz? Persze, ő nagyon szereti a madarakat. Ő írt egyébként a madarakról az ismertető szöveget is. Számos olyan dal van, aminek a versét is ő írta, mert ugye ő, amikor a gyerekeknek énekel, akkor nagyon gyakran saját maga írja a versszövegeket is, általában tematikus. De például a madarakról nagyon sok verset írt. Nem úgy írta a verset, mint papírszerúza, hanem gondolom dallam.
1: Persze.
0: Dallammal együtt, vagy valami ilyesmi. De hát erről őt kéne inkább megkérdezni. Úgyhogy amikor 3 évvel ezelőtt az Egri Kaláka Fesztiválon rendeztünk egy kiállítást a szintén nagy ornitológus, festőművész Szemadám Gyurinak, akkor már úgy értem, hogy mi rendeztük az ő műveiből a kiállítást, és akkor az ő madárképeit kértük, hogy hozza el, és akkor mi adtunk egy ilyen madárkoncertet. Talán ott keresendő ennek a mostani madaras lemeznek, madaras könyvnek az előfutára.
1: Itt egy picit nagyon érdekes dolga jutott eszembe, mert világ életetekben játszottatok gyerekeknek, és játszottatok felnőtteknek. Most van egy olyan réteg, amikor beszélek, és azt mondja, hogy egy gyerek dologat érdek, és mondom, nem. Nem, a Kaláka világ életében ugyanúgy felnőtteknek is, hát és igen sok felnőtt, te miután kilépett a gyerekkorból, átlépett a felnőtt korba, hogy hogy tudtátok ezt a kettőt mindig együtt ilyen harmóniába kezelni? Azért nagyon más a két közönség.
0: Nem tudom, mennyire más. Illetve tudom. A gyerek közönség az még homogénen egy közönség. Tehát egy gyerek közönséget, hogyha elképzelsz mondjuk egy általános iskolai osztályt, az még egy homogén közönség, akiknek biztos, hogy tudunk játszani. Ugyanaz a társaság mondjuk 40 évvel később már nem egy homogén társaság. Jól lehet, ugyanabban az általános iskolában jártak, de egyáltalán nem biztos, hogy...
1: Az egyik mérnök, a másik, mit tudom én, biológus...
0: Egész más érdeklődési körük van, tehát az már sokkal specializáltabb. Tehát egy felnőtt közönség, aki eljön a Kaláka koncertre, azt már, arra már azt mondjuk, hogy réteg műfaj. A gyerek közönség az inkább korosztály műfaj, ha már ezt a kategóriát bevezethetjük. De amikor mi elkezdtünk muzsikálni, akkor még egyáltalán nem volt sem gyerek, sem felnőtt, mi voltunk. Mi, a saját magunk generációja, akik voltunk 10-20 akárhány évesek, és a közönségünk ugyanez az életkorú volt. Úgyhogy akkor még eszünkbe nem jutott gyerekverseket énekelni, a Tengerecki vagy a Bőröndöd, az gyerekvers, nem, az vers. Egy vidám vers, egy kedves vers, vagy a Nyitnikék, vagy a nem tudom, mondhatom. És akkor inkább a szervezői oldalról történt ez a váltás, hogy na, gyerekközönséghez hívnak, hát ugye nem játszhatunk nyilván el azt, nem tudom, valamelyik búskomor dalt, amit a felnőtteknek nagyon szívesen játszunk. Hanem akkor próbáltunk úgy szelektálni a dolog között, hogy gyerekek.
1: Pont egy nagyon speciális, bocsánat, hogy félbeszakítottak, egy nagyon speciális dolog jutott eszembe, amikor kiderült, hogy Vörös Sándor például életében nem írt gyerekverset, és nagyon sokan gyerekversnek tartották.
0: Persze, mert a szerkesztők alkalmasnak találták azokat a verseket összegerebjézni és belekötni egy gyerekvers kötetbe. Jó lehet, mondjuk a Vörös Sándor valóban azt mondta, hogy ő soha se írt gyerekverset, azért amikor Kodály megkereste azzal, hogy az ő zenei, tehát az oktatási célokra írtott dallamaihoz jó lenne, hogyha írna szöveget, azt valóban gyerekek számára írta. Ő úgy mondta, hogy megversesítettem a dallamokat.
1: Jól van, tartsunk egy kis szünetet, hallgassunk egy kis zenét, és a szünet után visszajövünk.

is volt, míg jég födött, csend jég alatt és jég fölött, nagy hallgatás volt mindenütt, ma minden kisne szíven üt. Hó, s jég takarta volt a part, és engem is nagy jég takart, vastag páncélos szürke jég,

hangulat, a pillanat, a hangulat, s akár hiszik, vagy nem hiszik, minden madár belém iszik.

0: Térjünk egy kicsit vissza a következő két nagy koncertre, ugye a 45 éves fennállásatok alkalmából. A gyerekkoncertről már beszéltelek, kicsit akkor hagyfaggatozza, hogy nagyjából hogy fog kinézni, persze, amit el lehet árulni a felnőtt koncert.
1: Nem véletlenül választottuk ide ezt a Táncszó című Szilágyi Domokos verset, amely az Irvint elhangzott, mert ezt elég régen játszottuk utoljára. Ezt Huzella Péterrel játsszuk együtt, abban a korszakban, amikor ő a Kaláka tagja volt, és most a MÜPA nagy koncerten elég sok vendéget hívtunk, többek között a Kaláka régi oszlopait, Huzella Pétert és Mikó István, velük fogunk együtt énekelni. De ez majd a második részben lesz, az első részben meglepetések lesznek mindenhol, számunkra is még meglepetéseket tartanak. Félektől,
0: hogy ezt most nem is fogod velem közölni.
1: Ne, abszolút elmondom. Sőt, olyannyira elmondom, hogy szeretném ezt a közönség érdeklődését is felkelteni. Először is mi fogunk játszani néhány dalt, aztán jön a régi iskolánk, a ma már Kodály nevét felvett egykori zenei általános, és velük fogunk közösen énekelni három dalt. Ez úgy jött, hogy tavaly, amikor az iskola jubilómű volt, meghívtak minket a zeneakadémiai évzáróra, akkor énekeltünk, és cserében most ők viszonozzák a látogatást, eljönnek a mi jubileumunkra. Na utána Ferenci Gyuriék jönnek nem sokkal, és a Racka Jammel közösen énekelünk néhány dalt, és Gyuri ötlete volt az, hogy Tátrai Tibort, a nagyszerű gitárost is kérjük föl, és akkor még bejön még ő is, úgyhogy akkor már tizen leszünk a színpadon, és nagy izgalommal várjuk a vele.
0: Tehát közös nagyon muzikálás. Izgalmas dolgok lesznek.
1: Igen, igen.
0: Gondolom, a próbák elkezdődtek. Tudsz-e valamit elmondani, hogy ez az új közös zenélés, ez milyen új dolgokat hozott?
1: A próbák, Tibusszal még nem találkoztunk, csak megbeszéltük, hogy mit fogunk játszani, és átküldtük neki a nótát. Azért nem tudtunk, mert ugye a Gyurikáik 26-án jönnek haza Amerikából, addig tart a turnéjuk, úgyhogy a Tibusszal meg nincs értelme a Gyurikáik nélkül próbálni, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy majd közös próbát fogunk összehozni. Hát ez három dal lesz, és nyilván már Tibusz már valamennyire készül, mert ismeri a dalokat, átküldtük neki. És utána ez lesz az első résznek a fináléja, gyakorlatilag ez a 10 együtt muzsikálás. A második rész egy kicsit másféle alakul, mintha mennénk vissza a múltba, ugye indultunk a Kodály iskola felől, megérkezve a 21. századba, és megyünk visszafele. Először a Czakó Feri barátunk, akivel régen rajzfilmet is csináltunk, ugye mi nagyon sok magyar népmeséjék, Mátyás Kirás, a zeneit, vele egy egyedi filmet csináltunk, de hát a homok animációiról nagyon világhírű lett, ha mondhatom ezt így, Czakó Feri barátunk, és a Zács Klára Arany János balladát és egy Kis Anna verset fog ő ottan illusztrálni a homokpadon, amit a nagy kivetítésben fog majd látni a MÜPA közönsége.
0: Ez igen izgalmas dolog lesz, azt hiszem. Tehát
1: bizony, na ez teljesen újdonság. Vele éppen tegnap volt próbánk, és hát ugyan nem volt kivetítve, csak láttuk az asztalon ilyen karnyújtást ír, hogy dolgozik, és hát nagyon imponáló. Aztán jön Huzella Péter, aki mondom 20 évig volt a Kaláka tagja, és vele fogunk énekelni. Aztán bejön Mikó István, azokat a dalokat, amiket Pistával énekelünk, az nagyjából Péter is tudja, hisz meg benne maradt a
0: repertoárban. Megváltották egymást, és akkor a repertoárban ő énekelte, gondolom, helyette.
1: Igen, és akkor Pistával is énekelünk, és utána még Sebestyén Márti is bejön hozzánk, akivel ugyan ő nem volt Kaláka tagja sohasem, de úgy párhuzamosan zajlott az életünk, és nagyon sokat muzsikálunk együtt, például a 15 Zsoltár című összeállításban, amit Vilmos öcsém vele játszunk, és sok Kaláka koncerten is részt vett. Volt egy meglepetés koncert, amikor 40 éves volt a Kaláka, ahol a fiatalabbak meghangszerelték a dalainkat, és úgy...
0: Igen, ez egy nagyon izgalmas dolog, ha jól tudom, arról ti nem is tudtatok, hanem oda csaltak titeket.
1: Nem, az egy meglepetés volt, a szószoros.
0: Ott is olyan nagyon izgalmas dolgok volt, akár a Racka Jam, azt hiszem Kis Anna verset játszott talán.
1: Igen.
0: Nem vagyok benne biztos, hogy Kis Anna, de a Ebben nem vagyok biztos, de például akár a... Most,
1: nem mi... tudom neked mondani, Lovasi Andris énekelte az éjszakát,
0: igen.
1: Akkor a Queen Bee énekelte a bőröndödönt, áldott emlékű Cipó barátunk, a Republika a jó sört. Hát szóval...
0: Igen, tehát egy nagyon izgalmas dolog volt. Hát ez most egy úgymond hagyományosabb kaláka koncert lesz.
1: Ez most hát, hagyományos abban a tekintetben, hogy tényleg kaláka számok vannak a mi hangszerelésünkre, de ezzel a sok vendégtől szerintem inkább egy ilyen gálaest jelleget fog ölteni, ami szerint nagyon szépen fogja színesíteni, és a spektrumát úgy széthúzza a dolognak.
0: A muszáj vagyok megkérdezni, milyen érzés, gondolom léptetek fel már a műpába, de azért ez igen nagy falat még a kalákának is.
1: Igen, többször léptünk már föl. Műpát éppen most köszöntjük ugye a 10 éves születésnapján, úgyhogy kisöcsénk vagy unokánk lehetne, de hát ez csak a kort. Szerintem nagyon, nagyon derék gárdája van a MIPÁ-nak, nagyon szépen dolgoznak. Mindig öröm azzal a műszakkal, azzal a technikai személyzettel, azzal a szervező gárdával dolgozni, mert tényleg egy nagyon jó, és minden ügyszeretet bennük van, és úgy megtesznek a koncert sikeréért. Lehet, hogy persze azt más helyekről is elmondhatom, akár a Pécsi Kodály Központ, vagy a Miskolci Művészet. Szóval amilyen újonnan épült szép helyek, azok van nagyon jó személyzet.
0: Bocsánat,
1: van.
0: Hogy most nem nagy és újonnan épült helyekről, hanem egy nagyon régi és nagyon hűséges helyetekről beszélek. A Marcibányi téri központról, ahol tulajdonképpen nektek az állandó klubotok van. Most már
1: annyira állandó, hogy az is egy kicsit fiatalabb, mint mi vagyunk. Amikor mi gyerekek voltunk, ott volt egy nagy gödör a focipálya mellett, oda szánkozni jártunk. És aztán, amikor megépült a Marcibányi téri művelődési központ, akkor mi már a Kapás utcai vízivárosi pinceklubban nagyon sok koncertet adtunk, ki is nőttük már ezt a helyet, tehát nem lehetett már beférni. És akkor megkértek minket, hogy játszunk a megnyitó ünnepségen. Akkor még úttörős ifjúsági háznak hívták Marcibányt, tehát talán az 74-ben vagy 75-ben lehetett. Később művelődési központnak nevezték, és hát ez is a funkciója. És azóta tartott a kaláka jelenléte, minden hónap utolsó szombatján muzsikálunk. Ez most is így van. Mindig vannak vendégeink. Az októberi koncerten Juhász Gabi, kiváló jazzgitáros a vendégünk, a novemberin majd Ferenczi Gyuriék. Karácsonykor mindig, ugye, tehát akkor több a meglepetés, meg karácsonykor mindig karácsonyi koncertet tartunk, nem utolsó szombaton.
0: Szabad ide bejönni Betlehemmel, vagy?
1: Annak is részleteit játsszuk, és márciusban pedig pont Kosztolányi születésnapja előtt egy nappal lesz, úgyhogy akkor mi a Máté Gábor lesz a vendégünk, és a Kosztolányi estünket.
0: Azt hiszem, hogy szólít a hallgatóknak is, hogy bármelyikre érdemes eljönni meghallgatni. Az is, aki már volt, és az is, aki még nem volt ilyen, mert egész más a hangulat azoknak a koncerteknek, amit a Marcibányi téri központban, tehát a saját klubotokba tartotok.
1: Igen. Már csak azért is velük nincsen erősítés. Tehát az olyan színházszerű, hogy olyan, nem is tudom, 250-300 fős a nézőtér, de mikrofonok nincsenek. Ezt mondjuk a MIPA nagyteremében nem lehetne, egy szabadtéri fesztiválon nem lehetne, gyerekközönségnél nem lehetne, de a Marcibányi téren lehet. És ezt a közönség tudja, és eleve úgy készülnek, hogy egy olyan lelkülettel ülnek ottan, hogy tényleg mindenki csendben van, és mindenki, mint egy színházban, kikapcsolja a telefonját.
0: Még egy dolog erről eszembe jutott, emlékszem, hogy az első tulajdonképpen ilyen jubileumi gálátok a 25 éves kaláka fennállásának a ünneplése, azt, ha jól tudom, akkor ez magában Marcibányi téren volt.
1: De a 25 éves az a Petőfi csarnok.
0: Petőfi akkor a 20 éves.
1: 20 éves volt a Petőfi.
0: Nem, szerintem a 30 éves volt, bocsánat, nem akarok...
1: Nem, az Zeneakadémián volt,
0: nem,
1: az egész
0: a 25
1: biztos.
0: Éves volt akkor a Petőfi csarnokban, és a 20 éves pedig a Marcibányi téren volt. Tehát az még egy, majdnem, hogy klub hangulatban csináltátok meg, és arra jött hosszú idő után először vissza Mikó István, hogyha jól emlékszem.
1: Nem tudom, Pista elég sokszor volt úgy vendég, tehát amikor olyan sátoros ünnep volt, vagy nem tudom, és akkor többször meghívtuk, de nem szakadt meg sohasem a kapcsolatunk.
0: Aztán, ami még érdekes ebből szempontból, mert beszéltünk a Marcibányi téren, meg beszéltünk ezekről a nagyobb helyekről, hogy nagyon-nagyon sok zenésszel, ahogy te is mondtad, együtt itt Sebestyén Mártával, de talán Sebő Ferenccel, vagy akár a Szélkiáltal, akik tulajdonképpen elvileg konkurencia lett volna, de tulajdonképpen inkább nagyon nagy együttműködés van az évek során velük.
1: Hát egy fájó pont, amit most... el is szorult a torkom. Tegnap halt meg Keresztény Béla, aki a Szélkiáltó együttesnek a oszlopos tagja volt, és nagyon szerettük, szép hangja, kellemes jelenléte, mindig nagyon empatikusan viselkedett minden dologban. Nagyon nagy veszteség a műfajnak, hogy ők most hárman maradtak. Bizonyára az élet megy tovább, tehát kell pótolni az ő jelenlétét valakivel. Már csak azért is, mert december 14-én lesz egy közös koncertünk a Szélkiáltóval és a Pannon filharmonikusokkal a Pécsi Kodály Központban, ami nagyon izgalmas lesz. Ugye most szokás, hogy még rock zenészeket is szimfonikus zenekari hangszereléssel támasztanak meg. Hát most nekünk is lesz egy ilyen koncertünk a Szélkiáltóval közösen, és mind a kettőnknek a dalaiból a Pannon filharmonikusok.
0: Gondolom, akkor ez egész más konstrukcióba kell innentől megoldani, mint ahogy annak gondoltátok ezt a koncertet.
1: Nem tudom még feltehetőleg, még nem állítottuk össze a műsorát. Azt tudom, hogy mi lesz a meghangszerelt darabok között, már csak azért is, mert ugye az én kisfiam, aki zeneszerző, Grillus Samu, őt kértem meg, hogy ebben a dologban segítségünkre legyen, úgyhogy ő fogja hangszerelni talán az Éjszaka csodáit, akkor nem tudom még meg, de ez az Éjszaka csodája stabil ponta abban a műsorban, hogy mit fogunk még játszani, ezt nem tudom.
0: Ha már említetted Grillus Samut, talán azért mondjunk valamit az ő munkásságról is, mert nagyon aránylag kevesebben tudják, hogy Európa szerint egy nagyon-nagyon elismert komoly zeneszerző és zenész. Tehát azt hiszem Ausztriában és máshol is nagyon-nagyon sok műve megy és prosperáló jó zenét. Egy picit tudunk erről beszélni?
1: Tudunk róla beszélni, hát én amikor tehetem, akkor... megnézem, meghallgatom. Igen, hát ő írt operákat, inkább olyan kamaraoperákat, akkor különböző kamarazenei műveket, szóló műveket, több estje van. Ő jazzmuzsikusnak indult, tehát itt végzett a jazz tanszakon a főiskolán basszusgitárosként, és utána került ki Bécsbe a Zeneművészeti Egyetemre, ahol több diplomát is szerzett, nem tudom pontosan mik a hivatalos, mint kortárs zenész, mint média zeneszerző. De a legújabb, amiben belevágott, ez a sound painting, az, ami a jelen idei zeneszerzésnek mondják. Tehát amikor a zenészeknek a jelenlétére nem csak mint egy leírt kotta lejátszóira van szükség, hanem az ő fantáziájukra és a hozzáadott értékekre, mert aki vezényli az egészet, ez egy, most már nem tudom, valami 1500 vagy hány jel van, amit lehet alkalmazni, és hogyha ezt tudják a muzsikusok ezeket a jeleket, akkor ők maguk választják ki, hogy milyen hangot játszanak. A karmester az ahhoz képest mondja, hogy halkabban, hangosabban, lefele, fölfele, milyen ritmusban, és akkor ebben alakulnak ki olyan konstrukciók, amiket ők készítenek, de hát azért hagyományosabb műveket is írt. Most van egy magyar együttes, a VH zenekar, ahol a Shakespeare balladákat énekelnek, Szena énekli a balladákat angolul, nagyon jó, basszusgitár, ütős és cselló, ez a felállás, éppen most voltak Danzban, Shakespeare fesztiválon, de sokszor megtalálhatók itt is. Tanít most Bécsben egy zeneszerzés szakon, és a győri zeneművészetiben is tanít.
0: Ha jól tudom, itthon prosperál, a magyar világzenészekkel is dolgozik együtt.
1: Kidad?
0: Érted, itthon prosperálom magyar világzenészekkel is azért bőven...
1: Nagyon, hát Paja Beának több lemezét hangszerelte, írta, hát ugye a Psziché azt közösen hozták ki.
0: Ami pedig... egy nagyon-nagyon izgalmas lemez.
1: Bizony.
0: Elnézést, hogy egy kicsit elmentünk, de azt hiszem fontos volt, hogy róla is beszéljünk, mert nagyon kevesen tudják, hogy mekkora nagy munkássággal rendelkezik. Már úgy értem, hogy talán igen, még a ti rajongó táborotokból se annyian.
1: Hát most éppen most beszéltük meg azt, hogy a jövőre a Kapolcson, a Kaláka versudvarban majd neki is lesz egy állandó idősávja, és ugye a közönség is jöhet majd soundpaintinget. Ugyanis ez nem csak zenével, ez tánccal is lehet, ez költészettel is, ez mindenfélével lehet.
0: Pont ahogy, amit mesélt, ezek nagyon izgalmas újfajta, talán nem is próbálkozások, hanem újfajta kifort stílus kezd kialakulni, ami nagyon sok mindent ötvöz. Egy icipicit, mert lassan a riportunk vége felé haladunk, térjünk vissza tulajdonképpen a nagy jubileumi koncertek utáni életetekre, hogy hogyan tervezitek, mi az, amit szeretnétek utána csinálni, milyen nagyobb koncertek lesznek, illetőleg milyen egyéb zenei produkciók?
1: Most belevágtunk egy új rajzfilm sorozatba, az Árpádházi királyokról, az első, a harmadik Béláról, az most éppen most van keverés alatt, meg fog jelenni ez a madaras lemezünk, abból is majd fogunk bemutatókat tartani. Van egy olyan akciónk, hogy Kaláka kicsiknek, ez 1 és 3 éves közötti, még éppen nyiladozó értelmű gyerekeknek és szüleiknek. Lesz természetesen Marci Ványi téri koncert, lesz egy-két ilyen jubileumi koncert máshol is az országban.
0: Nyugodtan lehet nevesíteni, hogy hol lesznek ezek a koncertek, ha már szerintem sokakat érdekel.
1: Szegeden tulajdonképpen már volt, de lesz biztos Debrecenben, Miskolc. Nem tudom, a Miskolcon azt tudom, hogy az nagyon érdekes lesz, mert Ferenci Gyuriék is ott lesznek, és novemberre terveznek egy szabadtéri koncertet, fűtött nézőtérrel és fűtött színpaddal a Diósgyőri várba. Hát kíváncsi vagyok, milyen lesz. De hát biztosan nagyon jó hangulatú lesz. Hát közben még játszunk. Nem, azt az igazság, régen még tudtam kívülről a naptárunkat.
0: Semmi gond,
1: de elég
0: hogyha elmondod, és akkor utána a közönségben úgy nagyjából utána néz, csak hogy
1: menjen fel a honlapunkra, vagy éppen azt is ajánlom, hogy a Facebook oldalunkon is mindig követhető, hogy éppen mi van. Vagy föl lehet iratkozni a hírlevelünkre, az a honlapunkon, kaláka.hu honlapon föl lehet oda iratkozni, és akkor mindenki személyre szólóan megkapja, hogy na, mi az a különleges ajánlat, ami a következő hónapban lesz, és akkor lehet előjegyezni a naptárban.
0: Szerintem javaslom is, mert nagyon sok olyan dolgot fogtok csinálni, ami ahogy látom új és új szegmenseket nyitok, avval együtt, hogy már nagyon sok minden van a hátatok mögött, mindig találsz valami újat a nap alatt. Kérdésem a következő, esetleg új Grillus vagy Kaláka produkció, akár a sajátotok, akár a kiadatok által kezelt dolog fog-e megjelenni?
1: Ó, hát rengeteg. Most a kiadó, a Grillus kiadónál most jelent meg Bot Miklósnak a kínai utazó lemeze. Egy fantasztikus találkozás. Tavaly márciusban voltunk Kínában, pontosabban Dél-Kínában, ott a Himalája lábánál, ahol 2500 méter magasan is februárban már 20-25 fok volt, úgyhogy nagyon jó idő volt. És ott Miklósék muzsikáltak kínai zenészekkel, és ezt rögzítettük ott, és aztán, mivel Samu is ott volt, együtt voltunk, ő még a várost, a készülődés körülményeit, mindent úgy még fölvette, és ezt így összeszőtte a dalokat egy ilyen kis hangkulisszával, tehát ez valóban olyan az a lemez, mint egy utazás, már csak azért is, mert Bot Miklós remek fotográfus is, azon kívül, hogy nagyon jó zenész, és egy kis fotóalbummal együtt jelent meg a CD, a Kaláka Zeneboltban már lehet kapni, nem sokára majd a kereskedelemben is megjelenik. Ez a címe, hogy Bot Miklós kínai utazó lemez. Hát ez például ez a legújabb büszkeségünk, aztán most nem sokára megjelenik a Madaras könyv, Nyeső Mari lemeze jelenik meg majd nem sokára, és még több produkció van, ami vár megjelenésre.
0: Én azt mondom, hogy búcsúzod, akkor mondjuk el most a két nagy gálakoncert, mind a gyerekeknek és mind a felnőtteknek szóló pontos dátumát és pár szóba.
1: Október 31. Október 31. Művészetek palotája délután 4-kor a kisebbeknek játszunk, meg a szüleiknek, Ragyog a mindenség címmel egy koncertet, és este pedig 7:30-kor lesz ez a bizonyos Kalákon gála este a 45. születésnap alkalmából. Ferenci Gyuriék, a Tátrai Tibor, Sebestyén Márti, Huzella Péter, Mikó István, Szakó Feri és a egykori iskolánk diákjai, mai diákjai közreműködésével este 7:30-kor a nagyteremben. Remélem, hogy ezt még majd televízió felvételben, talán még DVD-ben is meg lehet majd találni
0: hát akkor
1: később.
0: Isten éltesse a Kalákát még jó sokáig, és nagyon szépen köszönöm Grillusz Dánielnek, hogy itt volt, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazin adását hallották.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Berzsenyi Dániel születésnapja. Berzsenyi Dániel felvilágosodáskori költő egyházas hettyén 1776. május 7-én született, Niklán 1836. február 24-én hunyt el. Középbirtokos nemesi családból származik, Sopronban, az evangélikus líceumban tanult, házasságot kötött Dukai Takács Zsuzsannával, akinek Sömjéni birtokán gazdálkodni kezdett. Majd Niklára költöztek, itt elzárva a pesti irodalmi élettől távol élt, de irodalmi érdeklődése versek írásához vezette. Barátja Kis János lelkész küldte el azokat Kazinczy Ferencnek, aki támogatta. Poétai harmonisztika című értekezésében fektette le a költészettel kapcsolatos nézeteit. Erőteljes képi világú ódái és elégiái kifejezően máig hatóan szólnak a természet szeretetről, a gyöngéd érzelmekről és a magyarság iránti aggódásáról. Jeles gondolata a Magyarsághoz című verséből így hangzik. Nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat. Berzsenyi Dániel születésének 250. évfordulója alkalmából, amely ma, május 7-én van, verspályázatot hirdet középiskolások és felnőttek számára a költő egykori alma matere, a soproni Berzsenyi Dániel evangélikus líceum és az iskola öreg diákjait tömörítő soproni líceumi diákszövetség. A közlemény szerint a pályázatot a szombathelyi Berzsenyi Dániel megyei könyvtár szép irodalmi folyóirata, az Életünk, valamint a Fiatal Írók Szövetsége szakmai támogatásával bonyolítják le. A pályamű témája szabadon választható, azonban kapcsolódnia kell a természeti líra, kiemelten a tájköltészet hagyományaihoz, vagy ökológiai, társadalomkritikai diskurzushoz. Ezzel is tisztelegve Berzsenyi Dániel elmélete és öröksége előtt. Ismerd meg őt és kövesd, tábort szerveznek az Esztergom Budapesti Egyházmegye fiataljai számára. Mindnyájan egy szívvel, mottóval szervez tábort az Esztergom Budapesti Főegyházmegye augusztus 11-e és 15-e között, Bodajkon, melyre a 8. osztályostól az idén érettségiző korosztályig várják a résztvevőket. Jelentkezni május végéig lehet. Az 5 napos tábor különleges a maga nemében, úgy a tematikáját, mint a programokat, előadókat és a szervezőket tekintve. 3 altáborra osztják majd a résztvevőket, ezáltal mindenki a saját korosztályának megfelelően tud majd kapcsolódni a programokhoz, beszélgetésekhez. Az altáboroknak külön papjuk és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyik. Az időjárásról. Kissé változékonyabb, meleg idő. Ma csütörtökön erős felhőképződés várható, eső többfelé is eshet. Délnyugati a szél, és 20-25 fokunk van. Pénteken csökken, de majd növekszik a felhőzet. Elszórtan lehet eső. Változó irányú lesz a szél, és 20-26 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. A játék minden életkorban az egészséges emberi élet része. Néha viszont átveszi az irányítást az ember normális életmenete felett. Menekülő útnak mutatkozik a mindennapok megoldhatatlannak tűnő konfliktusaiból, feladataiból. Ekkor már káros játékszenvedélyről beszélhetünk. Műsorunk különleges betekintést enged egy játékszenvedélye miatt mélyre került fiatalember új életének felépülésébe. A névtelen szerencsejátékosok közösségének egyik, ma már másokat segítő tagja osztja meg velünk történetét. Hallgassuk a magunk saját kihívásaira, bukásaira, pótcselekvéseire gyógyírt keresve az elhangzó őszinte vallomásban.

Össze kellett törnöm a régi istenképemet, mégpedig egy szerető és megbocsátó istenképpel kellett felcserélnem. Ő teljesen ismer engem, nem úgy, mint egy másik ember. Ez a lépés segített abban, hogy felismerjem, hogy Isten az egy szerető Isten, és szeret engem úgy, ahogy vagyok.

0: A Facebook oldaladon nézelődtem, és ez van nálad kiírva, hogy mit tesz boldoggá, konzisztencia. Ez alatt mit értesz?
1: Hát ez egy jó kemény kérdés, és azt gondolom, hogy nem véletlenül jött ez ma velem szembe. Azt gondolom, hogy mindenki számára nagyon fontos, hogy a belsőjében ne legyenek ellentétek. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy azt képviseljem kifelé is, mind ami belül van, mindenféle megfelelési kényszer nélkül, és akkor vagyok konzisztens, hogyha én azt mondom, és teszem, ami belül van, és ez párhuzamos az érzelmi világommal is, és akkor leszek boldog.
0: Hogyan élted meg a gyerekkorodat, és miért fontos most számodra, hogy az lehetsz, aki belülről hitet szerint is vagy? Mi volt ezzel a probléma régen?
1: Én egy kényszeres szenvedélyes szerencsejátékos vagyok. A kényszeres viselkedés valamilyen mintázat alapján alakul ki. Ebben nagyon nagy szerepe van egy származási családnak. Az ottani szokásoknak, az ottani működésnek, az ottani érzelmek kezelésének. Ebből én hoztam egy mintát, amit én próbáltam működtetni az életemben, és ezt kell felismerni, és ezeket a rossz bevésődéseket, ezeket újraírni. Ahogy például az Efezusi levélben is van, hogy változtassátok meg a ti gondolataitokat. Ez konkrétan arról szól, hogy a gondolkodási módod mindig elhajlik egy rossz irányba, mindig azon az úton mész, ahol van egy óriási nagy kátyú, és beleesel. Mindig ugyanezt történik. Ez egy olyan bevésődés, amit felül kell írni, és erre utal tulajdonképpen ez az ige is, és ez a felépülési program ezeket a bevésődéseket tudja felszámolni.
0: Érdekes volt, hogy így mondtad, hogy szerencsejáték függő vagyok. Részt vettél egy programon, ahol szabadulást éltél át a névtelen szerencsejátékosok közösségében. Hány éve történt ez?
1: Picit beszélnék arról, hogy engem gyerekkoromban elég sokat vittek templomba, járattak hitarra, egyebekre. Mai fejemmel már azt gondolom, hogy a hitet tanulni nem lehet. Az egy teljesen más dolog. A teológiát azt lehet tanulni, de a hit az egy egész más szinten működik az én életemben. Szakadjunk el a családomtól, mert onnantól kezdve, hogy én fölnőttem, ezekért a dolgokért én vagyok felelős, de ezeknek a mechanizmusoknak a mentén kialakult egy játékbetegségem, és ez 2003-as év végére tehető. Én 2003-tól 2010-ig játszottam aktívan. Maga a játék az nekem arról szólt, hogy amikor én bementem a játékterembe, akkor megszűnt a külvilág, béke van, és megszűnik az összes problémám, ami a külső világban van. És én tulajdonképpen ezt a megnyugvást kerestem, az egy más kérdés, hogy irgalmatlan pénzekbe került. Tehát eleinte egy haveri körhöz csapódtam. Én azt gondolom, hogy az ember olyan emberek társaságában érzi jól magát, amilyen az érzelmi szintje, amilyen az etikai szintje. Nekem 2003-as években elég alacsony volt mind a kettő. Most ezt nagyon finoman fogalmaztam meg. Mondjuk azt, hogy megélhetési bűnözőktől kezdve sok mindenki volt a társaságomban. Tehát akkor ezen meg sem lepődünk, hogy tulajdonképpen ilyen ívet írt le az életem. Tehát a játék az picibe kezdődött. Egy étterembe, sörözőbe kezdtünk el havarokkal így játszani. Picit éteken, és utána jött a kisebb szerencsék, utána ez fokozódott, és már nem volt elég ez a

0: Tudod, már volt közben.
1: Így van, 2000-ben nősültem. Magát a párkapcsolatot, azt hát a szüleim lettől látott módon, mivel másom nem volt, ebből építkeztem, próbáltam felépíteni. Igaz, hogy nem veszekedtek sosem, viszont maga az érzelmi levegő az azért olyan volt, hogy vágni lehetett. Ne beszélj, ne érez, ne bíz, ez a fő hármasság, hogy így mondjam, a beteg párkapcsolatok ezen hármas elv mellett működnek. Nem vállaltuk föl a konfliktust, én is nagyon konfliktuskerülő voltam, és ebből azért rengeteg sok probléma származott. A szerencsejáték az valamilyen szinten menekülés is volt, és egy nyugalmas helyet biztosított.

0: Vendégem a Névtelen Szerencsejátékosok közösségének egyik tagja. Próbálkoztál másban is keresni válaszokat?
1: A játékbetegségnek az egyik jellemzője az a szeparáció, hogy inkább így elzárkoztam, hogy én ezeket a problémákat meg tudjam fogalmazni, az is egy gát volt. 2008. szeptember 28-án, amikor majdnem belehaltam már a játékba, ugyanis egy 72 órás szünet nélküli játékom volt, akkor kerestem először segítséget. Most már nem érdekelt, hogy ki az, tehát a pszichológus, akárkicsoda, csak valaki segítsen. És azt gondolom, hogy ez volt a kulcs a megoldáshoz. Akkor találtam valakit az interneten, aki ezzel foglalkozik, elmentem hozzá, viszont annyival fogadott, hogy nagyon jó, hogy eljöttél ide hozzám, de nem tudok segíteni. Van egy közösség, ahol olyan emberek vannak, akik szintén ezzel küzdenek, és menj el oda hozzájuk, ez megoldást fog adni a problémádra. Ez a GA Gamblers Anonymous, magyarul Névtelen Szerencsejátékosoknak a közössége, ahová minden olyan személy, férfi és nő jár, akinek problémája van a szerencsejátékkal. A közösséghez való tartozásnak egyetlen egy kitétele van, a vágy a szerencsejátékok abbahagyására. És ezt most párhuzamosan tudom tenni akár a hitbeli dolgokkal, hogy az Istenhez való tartozásomnak egyetlen egy kitétele van, az, hogy én Istennek elfogadom a szeretetét. Eleinte bőven elég volt az, hogy ezeken az alkalmakon én föltöltődjek, és egy kicsit már végre jobban

0: érezzem magam, mert borzasztó alacsony szinten voltam, az olvasás is nehézséget jelentett, és kétszer estem vissza magába a játékba. Tudom, hogy ha lett volna egy harmadik, akkor abba belehalok. Konkrétan pont az az ige volt akkor, mint ami ma is volt, az evangélikus útmutatóban, Jelenések 2, 1-től 7-ig, ahol azt írja le, szabad szavakkal mondom el, hogy ha ezt folytatod, akkor elmegyek és kimozdítom a te gyertyatartódat, ami azt jelenti magyarul, hogy meg fogsz halni. És én ezzel tisztában voltam, hogyha itt most még egyszer visszaesek, ahol nincs visszaút, hanem akkor kereszt van a végén az útnak. Két visszaesésem előtt ezzel a felépülési programmal nem kezdtem foglalkozni, mert be kell tenni a munkát, feladatok tartoznak ehhez a 12 lépéses programhoz, és ezután kezdtem el. Választottam szponzort, ami nálunk azt jelenti, hogy egy mentorom volt, aki előrébb járt a lépésekbe és ebbe a programba, és az ő segítségével elkezdtem dolgozni ezeken a lépéseken, illetve saját magamon tulajdonképpen, hogyha most ezt egy önsegítő csoport szemszögéből nézzük.
1: Megütötte a fülemet, hogy nyugalmas helyzet volt neked, hogy beülsz szerencsejáték függő emberek közé, és neked az már egy menedék volt, együttérzést kaptál?
0: Nagyon fontos, hogy itt a közösségünkben vannak bizonyos kommunikációs szabályok, és az egyik legfontosabb az, hogy egyes szem első személyben beszélek, valamint nem teszek sem megjegyzéseket, sem kritikákat, sem tanácsot nem adok a megszólalónak, így tulajdonképpen kialakul egy empatikus, elfogadó közeg, ami egy nagyon fontos dolog, tehát függetlenül attól bármilyen baromságot mondok, vallásos embereknek sokszor nehéz ez, mert egy ilyen mély érzelmi helyzetben lévő függő sokszor káromkodik, sokszor szitkozódik adott esetben, és ezt nem mindig kellemes hallgatni, teljesen mindegy, hogy most igaza van vagy nem. Ez pont az irányba mutat, hogy ebből az elfolytásából ki tudjon jönni. Tehát az a sok minden sérelem, amit hurcolászott életében, végre hangot adhat ezeknek a sérelmeknek. Egy szó, mint száz, az a lényeg, hogy itt egy elfogadó, empatikus közeg fogadott. Ezek az emberek végigjárták azt a bukdácsolást, azt az utat, ami rám is várt, ezért tudtak ilyen elfogadóak lenni, és megértették azt, hogy velem mi van.

0: A Lélekhangoló Evangélikus műsorban vendégem a Névtelen Szerencsejátékosok közösségének egy tagja. Mi ez a 12 lépéses felépülési program, amit ott végigvettetek?
1: A 12 lépésen való munka az, hogy dolgozom ezeken a lépéseken, de nem egyszer, hanem az életem folyamatos részévé teszem, tehát egy olyan eszköztárat ad nekem, amit én gyakorolni tudok az életemben. Az első és legfontosabb lépés az, hogy beismertem a tehetetlenségemet a szerencsejátékokkal szemben, és hogy az életem irányíthatatlanná vált. Ez azért nagyon lényeges, mert a szerencsejáték függő az rögeszmésen ragaszkodik ahhoz, hogy ő tudja uralni a játékot, általában mindent és mindenkit tud uralni maga körül, tehát egy szerencsejáték függő az egy nagyon...
0: Magabiztosnak látszik?
1: Kívülről magabiztosnak látszik, de egy iszonyat beteg ember, tehát ő egy szociopata. És én ezt azért mondom itt el, tehát akinek a családjában ilyen van, egy szociopatát nem lehet megmenteni. Azt eltávolítani kell egy közegből. Ezt felejtsük el, hogy én vagyok a mentőangyal, és majd imádkozom érte, meg nem tudom, persze természetesen imádkozom érte, de hogy majd én meg fogom itt változtatni, akkor tulajdonképpen az Istennek a székébe ülök.
0: És ha eltávolítjuk?
1: El kell távolítani az azért, mert káros az én számomra, mint családtagnak.
0: Nem marad nagyon egyedül?
1: Isten nélkül az ember nagyon egyedül van. Hogy így fogalmazzam, viszont a megoldás nem az a számára, hogy egy másik ember legyen, akiben ő kapaszkodik, hanem neki meg kell találni Istent. Na most egy szerencsejáték függőnek és bármi egyéb függőnek a megoldás az életébe és az élősködő életmódjából való kilépés az az, hogy szembesítsük a következményekkel. Ezzel tudunk rajta segíteni. Nem azzal, hogy helyette kifizetjük a csekkeket, hanem hagyjuk, hogy szembesüljön az életének a következményeivel. Amennyire tudjuk, el kell engedni, és ez nagyon kemény dolog. Volt, aki az utóbbi pár évben fölhívott azzal kapcsolatban, hogy a fia játszik. Mit csináljon vele? Ki kell tenni otthonról? Ez a legjobb, amit tehet, mert a tékozló fiú az akkor jött rá, amikor a mosléikot tette, hogy valami nem frankó, és akkor indult el.
0: Én úgy képzelem, hogy kisugárzik Isten szeretete, mint egy mágnes. Mindig ott van a vonzásában, elég távol is az az elengedett fiú, nem? Mert különben elveszne.
1: Igen, ő elengedi, ő hagyja, hogy járd a saját utadat, viszont van egy javaslata, ami jobb út számodra.
0: Egyébként volt mire visszaemlékezned a templomos, vallásos gyerekkori múltadból, ami miatt tudtad, hogy hova kanyarodj vissza? Vagy Isten vonzott?
1: Igen, tehát sok minden eszembe jutott, ezt tudom mondani, ami tulajdonképpen a második lépésbe jött el, hogy eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb erő visszavezethet minket a normális gondolkodáshoz és élethez, és ez nem vallásos, hanem egy spirituális program. Össze kellett törnöm a régi istenképemet. A régi istenképem az egy büntető isten volt, mégpedig egy szerető és megbocsátó istenképpel kellett felcserélnem, és ebbe segített a második lépés. Első körben a saját magamnak történő megbocsátás addig, amíg én nem engedem meg magamnak, hogy hibázzak, akkor arra kárhoztatom magamat, hogy nem merek semmit tenni. Én nem fogok cselekedni. Cselekvésképtelen leszek, mert jaj, majd, hogyha ezt teszem, vagy azt teszem, akkor hibázni fogok, és akkor, hogyha én hibázni fogok, akkor azért úgy nagyon megbüntetnek.
0: Tehát a második pontban valahogy megkeresi az ember azt a felsőbb erőt?
1: Így van. Itt kialakul egy az Istennel való egy közvetlen kapcsolat, amiben én nem körmondatok révén szólítom őt meg, hanem teljesen közvetlenül, mint ahogy most itt beszélgetünk, és bármit őszintén elmondhatok neki, bármilyen érzésemet, bármilyen aggályomat, legbelső titkomat, hiszen ő ezt úgy is látja, és ez egy óriási dolog. Ő teljesen ismer engem, nem úgy, mint egy másik ember, hanem sokkal mélyebb. Ez a lépés segített abban, hogy felismerjem, hogy Isten az egy szerető Isten, és szeret engem úgy, ahogy vagyok.
0: Segítséget kértél tőle gyakorlatilag, vagy mi volt?
1: Így van, itt tanultam meg az imádkozást is, mármint helyesen, ami azt jelenti számomra, hogy egy alázatos testhelyzetben, mondjuk térden állva lehet imádkozni, és azt felismerni, hogy van egy felsőbb erő, aki nem én vagyok, hanem valaki teljesen más.
0: válaszolt neked? Megmutatta magát?
1: Az volt a legérdekesebb, és ugye az van a Bibliában is, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig megnyitja magát, hogy elkezdtem hallani hangját. Tehát ez egy oda-vissza kommunikáció, aminek igazándiból talán a 11. lépésnél kellene elkövetkeznie, de mivel nekem voltak azért gyökereim ezen a téren, ezért itt is megjött már a hangja, és ennek én nagyon megörültem, mint amikor hazatértem.
0: Ez volt talán a megtérésed?
1: Hát talán így a visszatérésem. Nekem a megtérés az azt jelenti, hogy én az érzelmeimet, a problémáimat az Istenhez viszem, és vele akarok egy közösségbe lenni.

0: A játékszenvedélyből szabadulni kívánó, névtelen szerencsejátékosok közösségének 12 lépéses felépülési programjáról beszélgetünk. Hogyan lép tovább a harmadik pontra az ember?
1: A harmadik lépést előkészíti ugye a második lépés, és az egy döntés tulajdonképpen. Elhatároztuk, hogy életünk és akaratunk irányítását a saját felfogásunk szerinti felsőbb erő gondjaira bízzuk. Amit kell cselekednem, hogy elmegyek egy általam választott helyszínre, lehetőleg ez egy meghitt környezet legyen, én annó egy templomba mentem el, 2012. február 16-án, és az történt, hogy odaadtam az irányítást. Most már nem én akarok irányítani, nem én akarok lenni a nagy bábjátékos, aki ráncigálja az embereket meg a környezetét maga körül, hanem ezt egy bölcsebb személyre bízom, konkrétan Istenre bízom a gondjaimat és problémáimat, és ez egy nagyon felszabadító dolog volt, mert a felelősséget azt oda tudtam neki adni. Én beleteszem a munkát a saját határomig, a dolgokat elvégzem, amit rám van bízva, viszont egy pont után már nem az enyém.
0: A Névtelen Szerencsejátékosok felépülési programjának 12 pontjáról beszélgetünk, és most következik a negyedik lépés.
1: Ez egy nagyon komoly vízválasztó a programban, de nem csak a programban, hanem azt gondolom, hogy a normál emberek között is. Mérehető és bátor erkölcsi és pénzügyi leltárt készítettünk. Ugye számunkra a pénzügyi leltár nem kérdés, azért fontos, mert mi minden pénzt eljátszottunk, amihez csak hozzáfértünk, és ez sokszor nem csak a miénk volt, hanem kölcsönkértünk, elloptunk, mindenféle tettet megtettünk azért, hogy egyáltalán pénzhez jussunk, és finanszírozni tudjuk a játékot. Az erkölcsi leltár az pedig ugyanígy az életünkről szól, mégpedig akár Istennel, akár emberekkel kapcsolatos olyan hibákra, olyan cselekményekre vonatkozik, amely a korábbi életünket jellemezte. Tehát ezek konkrét történések, ez a bűneimnek is lehetne a listája. Én, ha visszaemlékszem erre, egy fél éven betelt, hogy ezt a lépést elvégezzem, benne lévő feladatokat, kb. 10 darab táblázatot kellett összeszednem. Ebbe volt szó az érzelmeimről, benne volt a félelem, a harag, a versengés lista, szexlista, pénzügyi lista, kinek tartozom. Én ezt kiegészítettem ilyennel, hogy szégyen és bűntudat, mert azok a legmélyebb olyan alapérzelmek, amelyek leginkább meggátolnak az életben. És hogyha én a szégyenemmel, a bűntudatommal, a félelmeimmel, a haragommal ezekkel szembe tudok nézni, akkor tudok velük mit kezdeni. És tulajdonképpen ez egy nagyon komoly tükör, amit én saját magam elé teszek, és nem a másik ember elé. Ez egy nagyon fontos dolog.
0: És nem más teszi eléd.
1: Így van. Ebben a szponzorom elég sokat tud segíteni, hiszen ő az arra fölhatalmazott, általam fölhatalmazott személy, akinek erre jogosítványa van, aki ebben igenis oda tud szólni, hogy Zoli, itt valami nem stimmel, ezt azért még tegyük oda. Lényeges, hogy ebben nagyon bátran menjünk bele, és tegyük meg. Ez akkor jó egyébként, hogyha már a végén egy ilyen kényelmes szembenézésé válik, hogy én ilyen vagyok, de akkor is egy hatalmas nagy felismerés lesz. És ez egy rólam ad egy ilyen képet. Ez egy hosszabb folyamat, kinek mennyire megy, tehát azért érzelmi ellenállás van ezzel szemben. Tehát, hogyha például most bárki mást megfognék az utcáról, és akkor megkérem, hogy írja le a szégyen listáját, nem biztos, hogy annyira kellemesen érezni magát.
0: És mit kezdesz ezzel a listával aztán?
1: Ez a lista arra szolgál, hogy az ötödik lépésben beismertük magunknak és egy másik embertársunknak hibáink valódi természetét, és ezt kiegészíthetem azzal, hogy Istennek is. Tulajdonképpen ezt a leltárt, amit a hátizsákomban van, és cipeltem eddig az életemben, elmegyek egy személyhez, akit én választok, és egy 3-4 órás beszélgetés kapcsán egy életgyónást teszek, amivel tulajdonképpen elmondom részletesen az életemet, ezek a listán szereplő dolgok hogyan nyilvánultak meg az életemben, milyen szerepük volt, és kialakul egy olyan dinamika, hogy még világosabban kezdem el azt látni, hogy milyen belső mechanizmusok útján működöm, amelyek tulajdonképpen az én bajomat okozzák az életemben.

0: Ez itt a Lélek hangoló.
1: Kívánok. Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
2: Szeretettel köszöntöm az Evangélikus
0: Rádió Misszió.
3: Önök továbbra is a Lélek hangoló
2: evangélikus műsort hallják.
3: Lélek hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
2: Mai vendégem a Névtelen Szerencsejátékosok közösségében annak 12 lépéses felépülési programjának során talált az élő Istenre.
4: Konkrétan emlékszem, amikor a 6. lépésben eljött ez a pont, hogy egyszerűen elegem lesz önmagamból. Éppen a fürdőszobában zuhanyoztam, és annyira jártak ezek a gondolatok a fejemben, hogy én már nem akarok ez lenni. De hát önmagamtól csak ez tudok lenni. Akkor annyira dühös lettem, hogy lementem a dolgozószobámba, és 3 perc alatt összeírtam azt a 90 pozitív tulajdonságot, amivel szeretnék rendelkezni. Ugye a 6. lépés az, hogy megjöjjön a hajlandóság, és a kamaszból ezt csinál felnőttet, arra, hogy ami volt régen negatív működés, azt én szeretném felcserélni pozitívra. De ez csak egy vágy, és egy hajlandóság, hogy én ezt az egészet már szeretném elhagyni, meg a múltra bízni. Ez egy számomra egy nagyon nagy dolog volt, óriási lépés, hogy ennyi mindent le tudok írni magamról egyáltalán, hogy én milyen vagyok, és milyenné szeretnék válni. Majd a 7. lépés, amihez szervesen kapcsolódik, az, amikor Isten elkezd cselekedni az életemben. Az arról szól, hogy alázatosan kértük a saját felfogásunk szerint Istent fogyatékosságaink felszámolására. A felépülést azt innentől kezdve nem én csinálom, hanem az én átalakításomat nem én csinálom. Azt az Isten csinálja, nem pedig én. Úgyhogy a 7. lépés az ebben segít egy újabb imával és az alázat elérésével. Az alázat ugye görögbe utána néztem, annyit jelent, hogy kisebbé létel. Tehát nekem játékosként nálam nem volt nagyobb feje senkinek. Tehát ahol beérkezek, ott én vagyok a király, tehát ez az elképzelés, az uralkodó volt. És ennek mentén születik meg egy teljesen új, más személyiség.
2: A párkapcsolathoz való hozzáállásodat is elkezdte formálni ez a program, és amit átéltél?
4: Maga a párkapcsolatom ugye egy rossz minta szerint, egy beteg minta szerint működött. Még nehezebb egy éppen felépülésben lévő szerencsejátékossal együtt élni, mert borzasztóan előjönnek a jellemhibái, pláne amikor a leltárával elkezd foglalkozni, akkor mindenki hibás az égvilágon, csak ő nem. Viszont, amit említettem, hogy 2000-ben megházasodtam, ez a párkapcsolatom, ez fölbomlott 2013-ban. Már az előtte való években így elkezdtem párkapcsolati könyvekkel, dolgokkal foglalkozni. Miután elváltam, nem értettem azt, hogy hát betettem én rengeteg energiát ebbe a kapcsolatba a végén, amivel szerettem volna ezt visszafordítani, mindazt a rombolást, amit előtte ugye elkövettem, illetve amit közösen hoztunk létre. Ennek kapcsán aztán 2014-ben párkapcsolati tanácsadó lettem, de ennek az elsődleges célja az volt, hogy megértsem azokat a mechanizmusokat, amik ezen a kapcsolaton belül működtek, illetve mi hogyan működtettük a dolgokat, és magának a tanfolyamnak a során rengeteg kérdésemre kaptam meg a választ. Volt egy pici idő, amikor praktizáltam is, hogy lehet ezt így fogalmazni, de aztán az eredeti szakmámhoz visszatértem, mert az sokkal inkább lelkesítő számomra.

0: Vendégem a Névtelen Szerencsejátékosok közösségének egyik tagja. Haladunk végig a 12 ponton, és most tartunk a 8-nál.
1: Így van. A 8. és a 9. lépés az tulajdonképpen a múltamnak a lezárása. 8. listát készítettünk mindazokról, akiknek valaha kárára voltunk, és hajlandóvá váltunk mindjájuknak jóvátételt nyújtani. Ez csak arról szól, ismét bátraknak kell lennünk, és venni először egy papírt, leírni azokat a személyeket, helyzeteket, intézményeket, akiknek a kárára voltunk, akár anyagilag, akár erkölcsileg. Csak arra kell koncentrálni, hogy a listát leírjuk, és hajlandóvá válunk majd nekik jóvátételt nyújtani. 9. lépésben pedig közvetlen jóvátételt nyújtottunk mindazoknak, akiknek tudtunk, ahol ez lehetséges volt, kivéve, ha ez sérelmes lett volna rájuk, vagy másokra nézve. Ez pedig tulajdonképpen arról szól, hogy felkeressük ezeket a listán szereplő személyeket, intézményeket, és azokat a károkat, sérelmeket helyre tesszük. Itt a listában lehet bocsánatkérés, lehet pénzvisszafizetés egyéb, de nem konkrétan arról van szó, hogy a pénzt vissza kell adni. Roppant felemelő, tehát nagyon bátor cselekedet, és bármelyik társam, akiről most így ez eszembe jut, amikor egy-egy ilyen jóvátételt megtesz. Nekem, ami nagyon jól esett, az, hogy utána egy hatalmas megkönnyebbülés volt, egy-egy ilyen jóvátétel, egy-egy ilyen találkozó, egy-egy ilyen beszélgetés után, mert megváltozott a viszonyunk azzal az adott emberrel. Sokfajta emberrel volt kapcsolatom. Volt, aki meglátott, és ez egy véletlen találkozás volt, meglátott egy étterembe, és hirtelen átfutott rajta, hogy hát akkor ő innen most kimegy. Aztán mégiscsak bejött, és én megkaptam az alkalmon, mert azt vallom, hogy véletlenek nincsenek, és akkor ott megtettem neki ezt a jóvátételt, a bocsánatkérést. Ez azért volt érdekes, mert már a pénz visszafizetésen túl voltunk. És megváltozott az egymással való viszonyunk. Az egy más kérdés, nem valószínű, hogy kerti grillpartikat fogunk rendezni, de sikerült ezt így helyre tenni. 9. lépéssel én lezárom a múltamat, és a jelenben működtetem az életemet. Én azt vallom, hogy a 10. lépés minimum szükséges ahhoz, hogy én egy normális párkapcsolatra képes legyek. Az pedig így szól, hogy folytattuk a személyes leltár készítését, és ha hibáztunk, vagy tévedtünk, haladéktalanul beismertük. Ekkor már rendelkezem egy kellő önbecsüléssel, úgy gondolom, hogy a kapcsolatomban fel tudjam ismerni azt, hogy én mi az, amiben hibáztam, kellő nyugalommal hátradőlök a kis fotelomba, és akkor bocsánatot tudok kérni. És ez nem okoz megterhelést. Amennyiben ez megterhelést okoz, tehát nekem nincs akkora önbecsülésem, és teljesen mindegy, hogy férfi vagyok, vagy nő a kapcsolatban, és ezt nem tudom megtenni, akkor aláásom a kapcsolatot. A 11. lépés is szinkronban van bele, ez arról szól, hogy igyekeztünk ima és elmélkedés révén fejleszteni a tudatos kapcsolatunkat a saját felfogásunk szerinti Istennel, csupán azt kérve, hogy a velünk kapcsolatos akaratát felismerhessük, és erőt annak kivitelezéséhez. Ez egy nagyon érdekes lépés, hiszen az Istennel ápolom a kapcsolatomat. De az Istennel a kapcsolatomat nagyon sokféleképpen tudom ápolni. Az imádság az egy alap nálam. Tehát az egy keretbe foglalja a napomat reggel és este. Lehet meditálni. Ezen kívül pedig van, ugye a velünk kapcsolatos akaratát felismerhessük. Ennek egy fontos része az, hogy a saját hitem és vallásom szerinti könyveket olvasom, alap a Biblia. Annak is fontos, hogy én ezt hogyan értelmezem, tehát ezt számomra úgy célszerű értelmezni, hogy Isten szeret engem ebből a nézőpontból, és de ettől függetlenül rengeteg sok más módon szól az Isten az emberhez. Az utamban hoz embereket. Történnek olyan megmagyarázhatatlan véletlenek az életemben, amit lehet csodának mondani, ami tudjuk, hogy nem véletlen, mert nem ismerjük az összefüggéseit, pusztán erről van szó. De ez is Istennek a keze. Vannak például filmek, könyvek, ahol azonosulok a szereplővel, és akkor azok a dolgok is bennem megvannak. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal tágabb az, ahogy az Isten kommunikál velünk, mint pusztán csak az, hogy én olvasom a reggeligét.
0: Tehát a megszokott, vagy egyértelmű módok.
1: Így van.
0: Túl is.
1: Így van. Tehát, és erre azt gondolom, hogy a szellemi csatornámnak nyitottnak kell lenni ebbe az irányba, és akkor ő segíteni fog azon az úton, amilyen irányba haladok. Tehát egy másfajta kapcsolat is fönnáll vele abban az esetben, hogyha a Szentlélek elkezd dolgozni benne.
0: Persze arra vigyázni kell, hogy nem csak Isten lelke hat ránk és súg. Azért jönnek be rossz hatások is, félrevezetések, hamis hatások, még ha jónak is tűnik.
1: Igen. Én azt úgy gondolom, és ahogy én alkalmazom az életemben, hogy az apostolok cselekedeteiben vagy, vizsgáljatok meg mindent, és ami hasznos az építésre, azt tartsátok meg. Tehát, hogyha az épít engem, akkor én azt beépítem.

0: A 12. lépés tulajdonképpen ennek a végeredménye, az egyeredmény, a programba fektetett munkának. Elépések eredményeként lelki ébredést tapasztaltunk, és igyekeztünk ezt az üzenetet más szenvedélyes szerencsejátékosoknak is átadni. És ezeket az elveket életünk minden megnyilvánulásában gyakorolni. Két dolog, az egyik az az, hogy ennek eredményeként, ugye én elindultam egy nagyon alacsony, mély érzelmi szintről, és eljutottam egy érzelmi skálára, a tetejére, ami, hát nem a tetejére, mert tetején inkább Jézus van, de van egy ilyen érzelmi skála, utána is lehet nézni, ami alapján egy ilyen 450-es értéken kalibrál egy szerencsejátékos a program után. Előtte a béke feneke alatt van. Lesz egy eredmény, lesz egy csomó készségem, egy csomó eszközöm, hogy én az életben hogyan boldoguljak, az emberekkel hogyan építsek kapcsolatot, hogyan működtessem ezeket, Istennel hogyan működtessem a dolgaimat. A másik fele, hogy ezt elmondom, az is a 12. lépés, hogy én most itt vagyok.
1: Nem nehéz vállalni azt, hogy te honnan jöttél, hol tartasz, hiszen most tényleg egy jól szituált, normális embernek tűnsz, mindenképpen el kell mondanod a múltadat?
0: Ez nem kötelező, tehát én nem is terhelem az embereket ezzel. Egy időben csináltam ezt, de egészen addig, amíg így a bűntudat meg a megfelelés még munkált bennem, ma már ez így nincs. Tehát ha kell és szükségszerűen előhozza a helyzet, akkor elmondom, hogy szerencsejátékfüggő vagyok. Ezzel nekem semmi problémám nincs, és utána megkérdezem, hogy mi lesz ebédre. Korábban volt egy ilyen, hogy elmentem egy helyre, úristen, most ez ki fog derülni, meg nem tudom, mi lesz, szégyenérzet és egyebek. Készítést éreztem arra, hogy ezt most minél előbb el kell mondani, hogy ettől megszabaduljak, de ma már ez egy lényegtelen dolog, abból a szempontból, hogy ez egy pontja volt az életemnek. Nem az az életem, az a múltam. És nagyon fontosnak tartom, hogy a jelenben éljek. Hiszen ha múltban élek, és azon gondolkodom, akkor bűntudatot tudom magamban gerjeszteni, generálni, az meg ugye nekem semmire se jó. A vezérelve az volt, hogy engem úgy tudtak manipulálni, hogy minél több bűntudatot keltettek bennem, és akkor azt csináltam, amit éppen ők szerettek volna. De ez ma már megváltozott, és éppen ezért nem is szeretnék a múltban élni, hanem a jelenben.
1: És hogyan élsz most a jelenben Istennel, és a vele való kapcsolatban? Mi változott az emberekkel való kapcsolatodban? Ezeket érintettük, de hogyan összegeznéd ezt?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Nem gondolom, hogy könnyebb lett így az élet. Tehát megvannak a feladatok ugyanúgy, más szinten. Küzdelmek megvannak, vannak még bennem föloldásra váró ellentétek. Tehát, hogyha így fogalmazzak, akár belső harcok is, vívódások. Viszont könnyebben meg tudok magamnak bocsájtani, és már így nem ostorozom magam, és itt mondjuk Lutherrel is utalhatok, aki egy idő után rájött, hogy ez nem egy megoldás. Csak a mai nap van egy ilyen szlogenünk, és a Bibliában is van egy ilyen, igen, hogy elég minden napnak a maga baja. Ezt próbálom szem előtt tartani, hiszen több okból munka párkapcsolat terén elég magas a terhelés, viszont ezt csak egy napig kell vinni. És azért az egy megnyugtató dolog, hogy este azért ezt látteszem, aztán azt, hogy holnap majd mi lesz, meg hogy lesz, az egy más kérdés. Nagyon érdekes dolog, mert idefele jövett pont kaptam egy üzenetet, egy e-mailt, egy kedves ismerősöm hírlevelét, és abban az szerepel, hogy táncolni kell, uram, az orból körökből, hogy tehát amikor nehézségek is vannak az életedben, akkor is fókuszálj az életnek a pozitív oldalára, azokra a jó dolgokra, amik történnek, és feküdj föl egy kicsit a víz színére, amikor hullámzik a tenger. Így próbálom élni a minden napokat.

Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik evangélikus rádió missziós műsorunk, a Lélek hangoló. Mai vendégem a Névtelen Szerencsejátékosok közösségében annak 12 lépéses felépülési programjának során talált az élő Istenre és egy egészen új életszemléletre. A közösség 12 lépéses felépülési programja nyomán beszélgettünk az ő kicsi és nagy hitbeli lépéseiről a gyógyulása útján. Az elhangzott beszélgetést megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a http://missio.luteran.hu rádió menüpontja alatt. Várjuk üzeneteiket e-mailen az evmis@luteran.hu címre, SMS-ben pedig a 0620 620 36 79-es számra. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Jelszó világnap. 2013 óta május első csütörtökén ünneplik a Jelszó világnapját, amely idén május 7-ére esett. Nagy technológiai cégek, köztük a Microsoft, az Intel, a Samsung, Acer és a Toshiba is támogatja a számítógépes jelszavak világnapját. Így szeretnék felhívni a felhasználók figyelmét arra, mennyire fontos, hogy erős, ne egyforma jelszavakat válasszanak különféle netes hozzáférésekhez, és azokat gyakran változtassák. Május pünköst hava. A hónap neve a rómaiaktól származik. Valószínű, hogy Maja istennő és férfi párja Majusz volt a névadó. A sokak szerint legszebb hónap jelölésére nálunk egyes vidékeken használatos a tavasz utó és az ígéret hava megnevezés is. A pünköst hava elnevezés nem mindig találó, hiszen az mozgó ünnep a húsvét utáni 50. napon kezdődik, olykor júniusra esik. Ma a májust leginkább a nyár előidőszakának, a természet kinyílásának, valamint a szerelem hónapjának tartjuk. A hónaphoz kötődő névszokás a májusfa állítás, aminek számos változata ismert. Ennek a hónapnak is megvannak a maga időjós és termésbecsülő napjai. A hónap közepén, 12-én, 13-án és 14-én a fagyos szentekre, szervácra, pongrácra és bónifácra figyelünk. Sok bort hoz a három ác, ha felhőt egyiken sem látsz. Ha Orbán napján, 25-én tiszta az ég, akkor visszalopakodik a fagy. Ha 27-én, Hella napján nedves az idő, akkor pedig a széna nagyra nő. 11-én, ha Petronella derűs napra ébred, a kendertermelők bizakodhatnak a jó termésben. 500 éve jelent meg Luther német miserendje. A wittenbergi városi templom korántsem előzmény nélküli, mégis páratlan jelentőségű eseménynek adott otthont 1525. októberében a Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnapon német misét tartottak. Maga Luther prédikált, míg a liturgiát az akkor nemrégiben ordinált Georg Röhrer celebrálta. A prédikációt követően az akkor először bemutatott liturgikus rendet a reformátor magyarázata vezette be. A misét elsősorban olyan külső rendnek nevezte, amely emlékeztet arra, hogy semmit sem szabad elrendelni, ha csak az ember nem tudja biztosan, hogy az Istentől való-e. Luther német miséjének számos újítása között kevésbé ismert, hogy az ige Isten tiszteleti fontosságának hangsúlyozásával nem csupán a prédikációnak, hanem az úrvacsorának a gyülekezet számára való jelentőségét is igyekezett helyreállítani. Az 500 éves évfordulóhoz kapcsolódóan 2026. május 11-én konferenciát szerveznek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, amelynek programja elérhető az intézmény honlapján. Az időjárásról. Kissé változékonyabb, meleg idő. Ma csütörtökön erős felhőképződés várható, eső többfelé is eshet. Délnyugati a szél, és 20-25 fokunk van. Pénteken csökken, de majd növekszik a felhőzet. Elszórtan lehet eső. Változó irányú lesz a szél, és 20-26 fok lehet.
0: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit a Merkaba legújabb adásában. A mostani vendégünk Villány András lesz újfent, fotoművész és a magyar zsidóság elmúlt 40-50 évének krónikása, méghozzá hát fotográfiáival, több 100 000 fotográfiáival való krónikása. Viszont tudni kell róla, hogy mostában, főleg a Covid alatt, de már előtte is, tartott előadásokat mindenfajta témában, legyen az helyrajzok, temetők leírása, vagy akár a magyar zsidó egészségügy, a háború, két világháború közötti felosztása, illetve újrafelosztása. Hogy jöttek neked ezek az előadások? Hogyan kezdted el? Erre is annak idején Sejber Sándor kalauzolt el, vagy ez csak így az elmúlt 10 évnek inkább a terméke?
4: Hát ez annak a terméke, hogy a Sejber fölhívta ezekre az eseményekre a figyelmemet, és akkor szép lassan olvastam ezeket, meg utána néztem, hogy hol és mint vannak. Például, ha a temetőket nézzük, az 1200-as évekből már vannak Budapesten zsidó temetők. Ki gondolta volna azt például...
3: Ez ugye budai oldalon vagyunk, és akkor várnak a tövében, vagy hol kell ezt elképzelni?
4: Például van a Pálvölgyi cseppkőbarlang, azt tudod. Jó. Azzal szemben lévő részen is volt egy zsidó temető, amit a 1930-as években szüntettek meg, azt kivitték a óbudai temetőbe, ott temették el a holttesteket. De volt például a Laktanya utcában, a harmadik kerületben, Laktanya utcában volt egy nagy temető, több száz sírt vittek oda át.
3: Akkor azok meg átkerültek az
4: óbudai temetőbe. Aztán ki gondolta volna most is, ha jössz a Bécsi úton befelé.
3: De mondtad, hogy az a zsidó temető is ilyen 800 év körül volt? Az Árpád házi királyok?
4: Nem, azok későbbiekben voltak, de ha jössz a Bécsi úton befelé, ott van a Selkút. Igen, a Selkulttal szemben van egy ilyen épület, olyan érdekes a teteje. Például az is zsidó temető volt, most valami torna, vagy mit tudom, valami központot átalakították. Például ezeket a temetőket bevitték a óbudai temetőbe, mert azt nemrég nyitották meg. Tehát azt hiszem 30-as években nyitották meg azt a temetőt, a óbudai temetőt. Akkor, ha azt nézzük, hogy ahol volt a Szabolcs utcai kórház, tehát a Dózsa György úton is volt temető, amit egy részét elvitték a Salgótarjánőti temetőbe, egy részét meg a Kozma utcai temetőbe. De ha azt nézzük, amit előbb mondtál, hogy a budai vár tövébe többfajta temető volt. Az Alagút utcán, ahol most a park van, ott volt egy középkori temető, és nagyon érdekes, hogy a magyar a Verbőci hármas könyvét, arról hallottál, mit? Hallottál? A Verbőci hármas könyvét, tehát a Verbőci, az a török uralom, amikor a törökök elfoglalták Budát, akkor pestis járvány tört ki, és azt nem lehet tudni, hogy a török mérgezte meg Verbőcit, vagy a pestis vitte el. És a törökök nem engedték ki a vár a temetőből, és így a Alagútnál lévő zsidó temetőbe temették el Verbőcit. Ez nagyon ez egy érdekes. De a János kórháznál, ahol van az az út,
3: igen?
4: A kerületi újság, a második kerületi újság éppen a keresztény temetőről írt, de ott egy zsidó temető is volt.
3: Aha, amit
4: amit megszüntettek. Tehát a magyar, a zsidóság az itt volt, a Budán meg Pesten.
3: Árpádházi királyokkora óta.
4: Igen. Igen, ezek itt voltak, és hát ezek nagyon érdekesek, a legrégebbi szerintem kövek meg egyéb emlékek, azok éppen a óbudai zsidó temetőben vannak.
3: Azt tudod-e esetleg te magad, hogy a te családod honnan érkezett?
4: Hát az én családom az...
3: Meddig tudod visszavezetni a családfádat?
4: Igen. Hát az apám az utána nézett, meg a fiam is utána nézett. Apám eljutott 1790-ig a családfával, mi főleg Morvaországból jöttünk.
3: Uh-huh. Morva... És mi voltak Villányi előtt?
4: Én Foglinak születtem Én Foglinak születtem, és utána...
3: Mint madárka.
4: Igen, madár. Igen. De ez a név minket nagyon érdekes. Ez végigkísért ez a név, mert katonaságnál ott voltam, és hát zenéltem, én klarinétoztam. Klarinétoztam, és ott a zenekarban, a cigányzenekarban játszottunk, és akkor 67 szilveszterében éppen fogdában voltam, amikor felfüggesztették a fogdámat, és kivittek a tisztiklubba játszani. És akkor oda jön hozzám egy horvát Laci bácsi nevezető ember, utána tudtam meg a nevét, azt mondja, te vagy a Fogli Feri, vagyis a Villányi Ferinek a fia. Azt mondja, én voltam a 50-es években a munkásigazgató a Győri Szeszgyárban, gyere, bemutatlak a fiamnak. És bemutatott a fiának, aki ezredes volt, politikai tiszt volt, a tábornoki karba egyből leültetett oda, etetett, és bárki kérdezi, unokaöcsém vagy. És aztán hozzájárult az, hogy előbb leszereltettek.
3: Két és fél év helyett csak mennyi volt?
4: Két év helyett másfél év.
3: Másfél év.
4: Másfél év volt.
3: Ha már 60
4: de külföldön is megtörtént ez, hogy oda jöttek, hogy te vagy a Fogli Feri fia.
3: Ennyire.
4: És akkor attól kezdve Frankfurtba, például minden nap megmondta, hogy hova menjek, ott fogunk együtt ebédelni. Tehát,
3: ott a magyar zsidók között így volt ez, volt
4: ilyen igen, neve. Tehát apámat nagyon tisztelték.
3: Mondtad, hogy 65-ben voltál sorkatona. Mondtad, hogy 73-ban, előző műsorunkban mondtad, hogy 73-ban jöttél föl Pestre Győrből. Ugye ez két olyan a 20. századi zsidóság történetében egy olyan kulcs évszám, ami fölött én nem akarok most elsiklani, ezért ülünk itt krónikás vagy. 18 évesen, 19 évesen, aztán később, 6 évvel később, mennyi jött át neked, mi történt veled, akit te kis közösségedbe, világodba, akkori magyar népköztársaságban Izrael háborúi, nagy háborúi, a hatnapos háborúi, a Jom Kippuri háború alatt, kapcsán és után.
4: Nagyon érdekes
3: Győrben,
4: volt.
3: Pestem.
4: Én katona voltam Jom Kippuri háború alatt.
3: Nem, 67-es háború alatt, hatnapos háború alatt katona. 67-ben.
4: 67-ben. 67-ben. Hatnapos háború. Katona voltam, és ott az volt, hogy mindenki első pillanatban hadseregni, hogy leszerelünk meg minden, de aztán visszakoztak, és először mondták, hogy
3: leszerelünk, hogy érted?
4: Hát a fél laktanyát előtte le akarták szereltetni, hogy miért, azt nem tudom. Aha. És akkor voltak itt hazakült,

0: mondtam, hogy én zsidó vagyok, vagy nem zsidó, nem mondtam semmit.
1: A szűk környezet tudta rólad?
0: Nem.
1: A barak, vagy nem tudom?
0: Nem tudta, senki nem tudta. És hát ugyanúgy ittunk, ugyanúgy hülyéskedtünk, mint a többiek. És akkor egyszer csak megfordult a világ. A Izrael az egyből gyűlölni kellett, meg mind.
1: Tehát ez a felülről jövő propaganda volt?
0: Ez felülről jövő propaganda volt. Ezt én éreztem, mert tudtam, hogy mi volt. Amúgy a zsidóság, a katonaságnál egy érdekes volt, hogy volt egy fiú, aki térdre esett, behoztuk, és akkor a jobb barátságba kerültünk, és leszereltették. És amíg leszereltették, addig bejött beszélgetni. És egyszer csak engem kineveztek ilyen akkumulátor műhely parancsnokának, tehát ilyen hírezredné voltam, hogy a rádiókhoz akkumulátorok mindig üzemképesek legyenek. Azt ilyen akkumulátortöltő üzem vagy műhely volt, és akkor lejött a srác, és aztán egy Kán nevezett illető, és azt mondja, te zsidó vagy? Azt mondom, miért kérdezed? Azt mondja, mert én az vagyok, akkor fogjunk kezet. És ennyi volt az összes zsidózás a katonaságnál. De én soha nem problémáztam ezen, mindenki tudta.
1: De újságban, amikor olvastál újságot, vagy a rádió, ami mondott, hogy akkor onnan ilyenekből érezted a propagandát, ellenpropagandát, az anti hang megjelenését, vagy pedig a rádió tévével? Lehet inkább ezt érezni a híradásokból, ahogy
0: híradásokból tudtuk, hogy mi van. Gyakorlatilag az én családomnak a 90%-a Izraelba él, vagy élt. Tehát most már a második generációban.
1: Második világháború után mentek ki?
0: Második világháború után mentek ki, ott élnek. Hát gyakorlatilag egy-egy levelet, meg telefonbeszélgetésen keresztül tudtuk, hogy azért nem így van. Azt tudtuk, hogy Izraelben se volt, akik 48 előtt kimentek meg, 48-ba kimentek meg, az 53-ba is mentek ki Izraelbe, azok nem egyszerűen éltek. Tehát nem volt ott azért ilyen jó élet, mint most.
1: Persze.
0: Nem volt ilyen jó élet. Volt, nagyon kemény, nagyon nehéz élet volt, de zseniálisak voltak, hogy ilyen világot tudtak felépíteni. És ez...
1: És akkor 6 évvel később jön a másik fordulat, ugye az ellentámadás, a jomkipúri háború, akkor már Sejbernél vagy fönt Pesten, akkor már fölnél Pesten, följött egy Győrből, és akkor a zsidó közéletbe úgy 20 évesen, mit éreztél, hogy volt-e valami, ennek valami visszhangja, mert különben ugye ekkor tájt volt, talán a 69 és 73 között volt a raj, az ügye, illetve azok a cionista perek, amik a csomó rabbi képzés is belekeveredett, hogy abban te hogy voltál érintett, esetleg láttad, hallottad, milyen susmust hallottál, a petykákat arról?
0: Hallottam a raj dolgokról.
1: Ezek a két háborúnak köze volt,
0: te? Köze
1: volt a két háborúnak.
0: Igen,
1: ehhez a
0: köze
1: perhez.
0: Volt. Na most én azt tudom, hogy a Sejbert, visszatérve Sejberhez, a 75-ös éve...
1: Sejber Sándor professzor, a rabbi képzési zsidó egyetemnek az igazgatója.
0: A 75-től hívták be egyházügyi hivatalba, meg úgy tudom a rendőrségbe. Én kikértem a 3x3-as anyagomat. Egy jó nagy anyag, több mint 100 oldal. Semmi olyan nincs be, amit én nem vállaltam volna. Amúgy én számomra nagyon értékes volt, mert az összes barátnőm nevét tudom, mert oda ők leírták.
1: És különben tudod, hogy ki volt a te jelentőd?
0: Tudom, ki volt a jelentőd, de hát most én...
1: Kényszer alatt jelented? Azt tudod, hogy
0: ez soha nem fog kiderülni, soha nem fog kiderülni, hogy kényszer alatt jelentett, vagy sem, de olyat nem jelentett, amit nem vállalnék.
1: Jó, oké.
0: Tehát gyakorlatilag... Nem volt olyan. Viszont voltam egy 80 éves születésnapon, az illető az keményen jelentett különböző dolgokat, nem rólunk, vagy nem rólam, legalábbis nem tudok. És ő 80 évesen bocsánatot kért, azt mondta, hogy az életem nem minden területére vagyok büszke. És bocsánatot kért azokat, akiket akkor megsértett. Tehát... Ez nem én nekem probléma, hanem azoknak a lelki világával lehet probléma, akik jelentettek, és látszik az, hogy azért rájöttek, hogy nem biztos, hogy ezt kellett volna csinálni. Aha. Ez az én véleményem. De hát ez...
1: Igen.
0: És ezt nem szabad komolyan venni. Ezt nem szabad komolyan venni, mert minden

0: rendszernek megvannak a maga kiszolgálói.
1: De mondjuk valamit a perről, perről kezdtünk el beszélni.
0: Hát a rajt azt kirúgták, én a rajnál egyszer...
1: Rajt Tamás, Raj Tamás, később rabbi.
0: Az igen. Rabbi volt, a rajnak, Raj nagyon jó szervezte a Szegeden az egyetemistákat, és nagyon szerették a rajt. Egyszer lent voltam Szegeden, akkor az első ilyen, a templomban ilyen ünnepséget ő szervezte.
1: Ott
0: szerintem.
1: Azokról vannak fényképek? Azokról is vannak fényképek?
0: Vagy valahol akkor vannak fényképek. Tehát ő nagyon jó szervezett. Tudtam, hogy mi van, hogy mit csinált, meg hát nem volt probléma köztünk soha. Hát az első könyvemet, a budapesti zsinagógáknak a szövegét ő írta, amit Kormos Péterrel készítettünk közösen. A színes fotóalbum magyar-angol nyelven.
1: Az elmúlt 30 év és a zsinagógák világa között ez a két könyv, nagy könyved, amit legalábbis én forgattam a kezembe, hogy megvan otthon, akkor ez mennyi idő telt el? Szóval egy 84-ben
0: jelent meg? Az anyag megvolt. Előbb megvolt az utolsó 30 év anyaga, mint a Budapest zsinagógái.
1: Aha.
0: Csak a Kormos elég rossz helyzetben volt, és inkább ő könyvét, hogy szerepeljen, inkább azt indítottuk el, mert én akár most is tudnék 5-6 könyvet.
1: Anyag megvan hozzá, igen,
0: anyag megvan, össze van állítva anyagilag. Idáig mindent, amit csináltunk, a filmeket, azt mindet mi szerveztük meg, mi finanszíroztuk.
1: Pályázaton
0: soha nem kaptunk pénzt. Egyszer kaptam pénzt, a 600 000 forintot a Mazsihisztől, de úgy, hogy az áfát lebonták belőle, tehát 460 000 forintot, meg a Tóth Emil filmnél az öcsém adott megfelelő összeget, hogy el tudjuk készíteni, de a többi filmet, azt az 5 filmet, amit csináltunk, Tóth Emilről, Kardosról, akkor a Dobb Imréről, a Fekete Laciról, és ami nem vetítettünk, a Lisznyai Máriáról. A Lisznyai Máriáról a filmje az a szerintem a legjobb, mert ez keresztény létére.
1: Édesapja is organista volt már Dohányban, és is a Dohány organistája volt.
0: A filmnek az a lényege, hogy a édesapja Uneszene Tajkeviát,
1: amit ő írt keresztényként.
0: Igen. És a
1: fiam... Unetane Tokev, csak mindenki értse, a rossasanái liturgia ráadás imájának, muszáf imájának, megismétlésének a csúcspontja. És majdnem bármelyik verziót ismerjük, vagy halljuk, az ott a Unetane Tokevnál éri el zeneileg a csúcsát mindig. És akkor ezt ő...
0: Igen. Na most, aki ezt meg akarja nézni, hallani, a Lisznyai Mária játsza, a YouTube-on fönt van, Dr. Kázmér néven a fiam rakta fel. Még mindig fönt van, ezt meg lehet nézni. Jó. És a film zenéje...
1: Reposztolom a honlapunkra, a Facebookról.
0: A zenéjét ez adja. Uh-huh. Ez adja a film zené. És ez egy csodaszép. Na most nagyon érdekes még például a zsidó zenébe a Kolnidré. Igen. Zenéje.
1: Jom Kipur este.
0: Igen. Igen.
1: A Pelekir... nyitó ima. Igen. Nyitó fogadalom feloldás.
0: Ott a drámaiságot az adja, hogy ezt háromszor megismétlik.
1: Igen, egyre erősebb a hangosabban.
0: Igen, és az igazi kántorok, azok mindig egy félhanggal följebb lépnek, egy félhanggal magasabbra, és így a harmadik a legdrámaiabb. Uh-huh. A Feleki Rezsőről től az a Rabbi Szeminium kántora volt, őtőre hallottam, hogy megírták róla, hogy ő a dallamokat molba kezdte el énekelni, és hogy a drámaiság meglegyen, akkor mindig durba fejezte be. Tehát ez a zsidó zenének azt hiszem a lényege, és a Lisznyainak volt egy mondása a filmbe, hogy ezek a számok nincsenek leírva. Tehát a kísérőnek, az orgonistának a tudására és technikájára.
1: Házikotta, vagy csak fej és a fül?
0: Igen, fej és a fül, és azt kíséri. Tehát ez egy csoda, hát Lisznyai egy csoda lény volt. És ahogy a zsidó kultúráról nyilatkozik, mint keresztény, egy zsidó nem tud így nyilatkozni.
1: Ő végigjátszott 40 éve? Hány évet játszott végig a Dohányban ő, a Mária?
0: Hát legalább 20-at. mert az édesapja.
1: Akkor 90-es években már ő játszott,
0: igen,
1: nem?
0: Igen. Nagyon érdekes volt. Én
1: azt hittem, hogy többet
0: viszonyban voltam. Uh-huh. A Lisznyai Mária fönt volt az édesapjánál délelőtt, fölvitt egy csokor virágot hozzá. És utána ment el, ez pénteki nap volt. És egyszer csak kapja a hírt, hogy édesapja meghalt. Uh-huh. És péntek este be kellett menni a Dohány utcai zsinagógába, hát kikísérje, nem volt senki. És akkor a Kovács Sándor, a kántor rászólt, hogy Mária, kísérjél le uh-huh. péntek estét.
1: Hányat írunk ekkor? 90 vagy 80-as éveket?
0: 90-es évek, 90 nem tudom pontosan, és Lisznai Mária lekísérte a péntek esti imát, és egyszer csak elkezdte az Uneszenetajkövet játszani, péntek este. Olyan drámaiság volt, hogy a templomban nem egy, a tű, hogy leesett, azt is lehetett hallani, azt mondták. Uh-huh. Azt mondja, ez egy fantasztikus világ volt, és a zsidó zenének ez a lényege, főleg a közép-európai zenének, mert ha megnézzük azt, hogy a nagy kántorok, amerikai, meg a világ, izraeli kántorok, amikor világszámot akarnak előadni, akkor mindig az európai zenéhez, az Ulzerhez, Lewandowskihez, Namburghoz.
1: Német-lengyel-magyar vidékekre zenét hozzá.
0: Ezekhez mindig visszatérnek. Uh-huh. Tehát például Namburg, ez egy francia zeneszerző volt, 1840-es években élt, és ő megtalálta a itáliai régi kántorok, a 15-16. Században lévő uh-huh. kántornak a kottáit, és azt modernizálta. Uh-huh. Az Ádám kórust, ha előveszük az Ádám kórusnak a kottáit, akkor ezeket a számokat is
1: feldolgozták. Igen.
0: Ádám Emil az is csoda volt, igen, hogy feldolgozták ezt. Nekem talán...
1: Ja, a Goldmark kórus megalapítójáról és karmesteréről, illetve később ugye ezt a lánya vitte tovább.
0: Igen. Nekem abban a korban talán az volt a legszerencsésebb voltam, hogy ezeket ismertem a ortodoxiától a neológiáig. Mindenhol elfogadtak. Te tudod, hogy van a gepóre a csirkével, imákat, amikor a ünnepeket mondom.
1: Igen, én ott voltam. Áskenázásra mondtad, én most mondom, hogy izraeljéverül kapará, ugye ez a bizonyos furcsa, de mégis sok rabbi által tiltott, és sok rabbi által megengedett szertartás a csirkével, a kakassal, Jom Kippur előtti ilyen engesztelésre. Igen. És ezt is fényképezted.
0: Fényképeztem, aha, és ennek az az érdekessége, hogy a férfiak az a kakast használják, igen, a nők meg a csirkét,
1: a tyúkot,
0: de a Sejber mesélte, hogy tojással is lehet ezt csinálni.
1: Gyerekeknek, hogy...
0: Nem tudom pontosan, de erre a mondásra emlékszem. És én ott voltam a Fixler úrnál,
1: igen,
0: az ortodox elnöknél, a Yitzhak Weissnél, a kántoroknál, a Kiskovásnál, aki a Dezsőfi utcai kis zsinagógába énekelt.
1: A Dezsőfi utca interjúről, és mindenről van képet belőle?
0: Mindenről van képet.
1: Ezek ugye olyan zsinagógák, amik már 20 éve minnyen, vagyis férfi imádkozói kör hiánnyal küzdenek, és mostanában zárják be őket, vagy éppen a bezárás szélén táncolnak.
0: A Dezsőfi utcait a Tikva kapta meg.
1: Egy ifjúsági szervezet megkapta, akkor most talán van remény arra, hogy
0: van remény. Fotóztam a Dezsőfi utcában. Van képem a Akácfa utcai zsinagógáról, az udvarról, ami volt.
1: Igen.
0: Tehát sok zsinagóga. Akkor a vidékre körbejártam, vidéken fotóztam a Dunaföldvári, ahol Sejber volt rabbi 42-ben. Azt a temetőt fotóztam. Akkor beleszembe a Duna túlsó felén van apostag, ott volt az 200 éves zsinagóga, nagyon szép, szerencsére helyrehozták, és könyvtárat csináltak.
1: Határon túlra szoktál menni? Határon túlra jártál, ugye, talán magyar rakta vidékekre?
0: Voltam Szencen, a szenci zsinagógát azt most hozták rendbe, uh-huh, mert gabonatároló volt. Most múzeum lesz belőle, de tényleg nagyon szépen összehoz.
1: Délvidéken voltál-e?
0: Délvidéken nem voltam. Erdélyben nem voltam.
1: Oberlandban Csak éjszakon voltál Szlovákia.
0: Szlovákiába, Ausztriába is voltunk. És nagyon érdekes tomfa. A stomfán azt kell tudni arról, hogy amikor Pozsonyból kizavarták a zsidókat, akkor a környéket lepték el, és stomfán is van 200 éves zsinagóga áll. Ilyen könyveket láttam utoljára. Nem tudtunk bemenni, de ott voltunk. Viszont elmentünk a temetőbe. A temető egy dombon van, régi sírkövek vannak. A ükszüleim mennek, a sírját megtaláltuk, Schillerek, megtaláltuk ott a temetőbe. Elég rendezett a temető. Tehát Szencen is voltunk temetően, Alistálba, Nagymagyaron, ez Csallóköz, ezek ott voltunk.
1: Hát, innen folytassuk a szünet után, játszunk egy zenét, és akkor a határon túlról visszatérünk, és folytatjuk a jelenben. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Szeretettel köszöntök minden hallgatónkat, a Merkava folytatja a műsorát. Virányi Andrásunk ugye a vendégünk ma is, és a beszélgetésünkkel ugye elkalandoztunk a múltba, illetve a határon túlra, és próbálunk így a krónikással, a zsidó krónikáknak a krónikásával beszélgetni arról, hogy ugye mi az, amit nem vett feltétlenül végre, és ami nem feltétlenül maradt meg, mert hangformájában csak a fülében, a szívében őrizte meg a múltból azt a sok kellemes emléket, amit itt a 70-es, 80-as évek kizsidó belvilága adni tudott. Ugye a Scheiber professzor, akit ugye megkerülhetetlen, nem csak ha azt nézem, hogy az én rabbi képző tanulmányaim is lehetetlenek lettek volna, ha ő nem lett volna, mert valószínűleg a rabbi képző intézménye nem maradt fönt. De sok minden mást is köszönhetünk neki, nem véletlenül kapta meg ugye a zsidó gimnázium róla a nevét. Így változott az Anna Frank gimnázium, Scheiber Sándor gimnáziummá. De nem is beszélek többet erről, ugye Scheiber professzor 86-ban halt meg.
1: Nem, 85-ben.
0: 85-ben halt meg. Azt mondtad nekem, hogy február. Még a halála előtt egy nappal benyártatok nála, ugye megmaradt utolsó zsidó kórházban, mert ugye 12 zsidó kórház volt annak idején a háború előtt, és a szeretett kórházban, ami utolsó zsidó kórház, abban feküdt bent utolsó napjaiban.
1: Nem, otthon feküdt a utolsó napjaiban.
0: Csak ott betegesedett, de hazament.
1: Igen.
0: Igen, halál előtt.
1: Otthon feküdt a... vannak ilyen Scheibernek anekdótái.
0: Igen, tudnál esetleg megosztani velünk?
1: Ez a betegség hónapjaiban történt. Fal felé fordulva feküdt a lakásában, felesége, mint mindig, mellette ült. Miért emészted magad, kérdezi. Mesélj inkább. Mit szólnál hozzá, ha bekapcsolnák egy magnót, és arra rámesélnéd a történeteidet, amelyeken olyan sokat szoktunk nevetni. Scheiber nem szólt semmit, azt mondja, nem tudok mesélni. Uh-huh. És akkor mondja Scheiber,
0: komoly
1: hogy...
0: Komoly fájdalmai voltak?
1: Nem tudom, azt nem tudom, de közönség nélkül nem megy. Tehát ezt mondta. Értem. Van egy másik feljegyzés, amit 1938-ban a nagyszüleinek az aranylakodalmán mondott. Azt tartja a Héber mese, hogy az idők végén a népek tüzes szakadék felett mennek át. Mások vashidon vonulnak, mi azonban papírhidon, amelynek pillérei könyvtéglák lesznek. És az idők végén a papírhíd erősebbnek fog bizonyulni, mint a vashíd. Érjétek meg, hogy a papírhíd könyvek hídja, átvezet könnyek tengeri embereket, népek és az országok felé. Legyetek büszkék, ahogy segítettétek megépíteni egy élet munkájával az emberiségnek összekötő nagy hídját. Tehát ilyen szinten tanított minket. Uh-huh. A Scheiber az soha nem mondta meg, hogy mit csináljunk, hanem rávezetett, lényegében rávezetett minket. És ez pótolhatatlan. Tehát mi gondoltuk ki, hogy miért is mondta ezt, és hogyan. Uh-huh,
0: uh-huh. Meg kell tudod fejteni.
1: Igen.
0: Esetleg van még valami rövid, amit fel tudnál olvasni tőle?
1: Hát őtőle hallottam a Scheibert. Például a Scheibertől hallottunk először Martin Buberról. Uh-huh. Martin Buber a haszidizmus
0: kutatója, haszidizmus kutatója,
1: kabbala kutatója. Azt tudjuk, hogy 1901-ben Hertz rábízta a Die Welt szerkesztését az 1901-es bázeli kongresszuson Buber és a cionizmus mozgalom akkori vezetőivel szemben Hertz és Marx Nordau, az, igen, aki a Veselény utcai Dohány utcával szemben lévő oldalon lakott, illetve született, véleménye volt, más volt. A kongresszuson Buber a zsidó művészetről beszél, annak népművelő hatásáról, a népet önmagára emlékeztető gondolkodásáról, vagyis az igazi zsidóságra visszavezető hatásáról irányította figyelmét. Ezért eltávolodtak egymástól. Tehát gyakorlatilag ezek a mondatok is segítettek engemet abban, hogy tényleg a fotózással megmutassam a zsidó élet, a tényleges zsidó életet. És ne könyvekből tanuljuk meg, mert a könyvekből nem biztos, hogy azokat a fogásokat, azokat a látásmódokat, amit nekünk kellene tudni, azt tudjuk követni. Még azért visszatérjünk a zsidó kultúrához. Itt beszélgettünk a 44-ről, Auschwitzról, a gyűlöletről, ezeket.
0: Hát az főleg, hogyha valaki meg visszahallgatja, az előző adásban volt, vagy a korábbi beszélgetésünkben, de folytasd onnan, szeretnél, vagy ha van valami, amit Seiber tudnál ehhez fűzni.
1: A Seibertől hallottam, volt a 100 év zsidó versei című kötet, nem tudom, hogy ismered-e. A Szabolcsi Lajos ebből írt egy verset. Ennek egy részletét mondom el. Én elmondom most nektek, mit jelent sírok felett a temetői csend. Dalolj bús himnusz, dalolj örök ének, kit egymásnak adunk tűnő nemzedékek, zenélj örök dalt életünk felett, mi is elmegyünk egyszer majd veled. A kezdet sok, a vég csak egy lehet. Szeressétek hát egymást, emberek. A harcnak ott kün úgy is vége van, a sírok között ott már béke van. Halljátok-e, hogy zúg, hogy zeng, hogy szál, hogy mit üzen ködben a halál? Halljátok-e, iszkadál, iszkadál. Tehát ezeket a zsidó rabik, akkori rabik, meg Seiber nélkül ezeket nem tudtuk volna, nem értettük volna meg. Vagy ha elmész egy zsidó templomba, leesik egy tfilin, lehajolunk érte, felemeljük, megcsókoljuk. Legenda szerint a zsidóság a tfilin az örökkévaló homlokán. Ha ez a tanítás elméletté válik, legtöbbször veszét irányából és erejéből. Megcsókoljuk a tórát, de szavát, tartalmát nem vesszük figyelembe. Tetteinkért nem mindig vagyunk felelősek. Olykor a körülmények is befolyásolják. De legalább szándékunk legyen tiszta. Azt hiszem, ezeket a tanításokat...
0: Ez is Seiber volt, ugye?
1: Seiber tanítás volt.
0: Vagy... Seibernek kiadták a könyvét annak idején, vagy beszédeit, ugye, illetve azután múlt és jövő talán az adtak, hogy neked vannak más anyagaid, amit ahol kimaradt esetleg?
1: Annak a könyvnek van egy hibája. Igen? Az a hibája, hogy a idézeteket, igen, amit a például esküvőkön,
0: igen,
1: vagy temetésen mondott, azok nincsenek benne. Például a Polnai Sanyi esküvőjén mondta a következőt. Egy magányos őr áll az uton. Kezében táblát tart, lassan. Ez szimbólumnak tűnhetik. Indül Róhim Urohá. Állni valahol a világország útján. Semmi egyebet nem tenni, csak figyelmeztetni, lassan. Ha találkoztok olyannal, aki a másik aláhullásával magasabbra akar jutni, mutassatok-e táblát, lassan. Ha találkoztok olyannal, akinek egy darab kenyérrel több jusson a másik rovására, mutassátok-e szót, lassan. Tehát ehhez hasonló idézeteket mutatott, vagy tanított nekünk Seiber, és ezek az idézetek hiányoznak a könyvből.
0: Az esküvői beszédei nincs meg benne? Igen, azt mondod,
1: benne vannak, de csak ez ki van vágva.
0: Ki van vágva?
1: Nincsen bent. Polnai Sanyi esküvőjén ez nincs bent.
0: Ti benne vagytok különben a te esküvőd?
1: Ne, én nekem Győrbe volt. Nekem Győrbe volt az esküvőm azért.
0: Vagy Győri vagy azért.
1: Nem. Az egy kis vidéki város, tehát kis zsidósággal.
0: Igen, igen.
1: És azok a zsidók is lássának egy zsidó esküvőt.
0: Mert
1: nagyon ott nem volt esküvő.
0: Értem. Ugye Seiber egy óriási űrt próbált ugye, betömni, amikor ugye a II. Világháború után és 56 után tovább fogyott a zsidóság, illetve a vezetőség, hiszen a rabbi képző kiürült. Ugye beszéltünk az előző adásban arról, hogy hát valamilyen furcsa oknál fogva, hogy hát pont érthetően ortodox családok sarjait tudta összehalászni, akik jártnak a rabbi képzőbe, ez későbbi krízishez is, ugye a mai ma látható krízishez is hozzájárult, tudnélik ahhoz, hogy ugye ideológiailag feszül jobbra-balra a rabbi kar, mert hogy ideológiailag nem világos, hogy merre megyünk tovább. Azt szeretném megkérdezni, hogy ugye mondtad, hogy vezetőket nem, de mindennapi híveket szívesebben, kisembereket szívesen fotózol. Van statisztikád, esetleg a fiat csinálta a statisztikát, hogy hogyan oszlanak meg a képeit 90 után? Mert ugye nagyon sok képet ismerünk, amik híressé váltak a könyvekben, stb. Kiállításokon 90 előtt, és gondolom, hogy külföldre is inkább azokat vitted, hogy a vasfüggöny mögött milyen világ maradt meg, ami most éppen számolódik fel, szép magyarral, de hogy 90 után miből, mi adja a korpuszát az anyagodnak, és ezt azért kérdezem, hogy ugye beszéltünk arról, hogy az előző műsorban talán, hogy az ifjúsági szervezetek által produkált programok, táborok meg lettek örökítve, vagy az a Magyarországra érkező, ha már most mondtad a Tikvát, a Latív Rávkeleti csoportjáról készültek-e felvételek, vagy akár a Chabad érkezését dokumentáltad, de mert ugye haszidokat nagyon is fotóztál.
1: Chabad fotóztam sokáig a Chabad életét, illetve érkezését. Igen. Talán ez is a hibám, mert sok mindent láttam, hogy jöttek, mint jöttek.
0: Szerényen érkeztek.
1: Túl szerényen érkeztek, és hova jutottak. Én nekem a zsidóságnál legjobban azt szeretném, ha egyességet tudnának kötni. Tehát a közös nevezőre tudnának jutni. Tehát nem olyan kevesen vagyunk már, hogy itt hatalmi harcot nem szabadna folytatni, és ezt a Lubavicsiak ezt csinálják. Én Oberlanderrel nagyon jó viszonyban vagyok. Érted?
0: Mind a mai napig.
1: Mi?
0: Mind a mai napig
1: jó viszonyban vagyok. A előadásot elküldi interneten, amit jó viszonyban vagyok. Igen. De azt, amit egyes Lubavicsi vezetők csinálnak, hogy elfelejtik azt, hogy a zsidóság itt nem is tudja, hogy a zsidóság mit hagyott itt. Mert a zsidóság, amit itt hagyott, az a rabbi szeminárium könyvtárában van, meg egy-két könyvtárban bent van. A múltat nem szabad eltörölni. A rabbi szeminárium könyvtárában vannak imakönyvek, vannak kultúrkönyvek, vannak talmudok, vannak különböző tudományos értekezések. És ezt a Lubavicsoknál nem látom. Legalábbis én nem látom.
0: De viszont mit láttál a 90-es évben az érkezésükkor? Esetleg a Kidusom már a 80-as évben megjelent valaki tőlük, Naftali Krausz felbukkant már a Kiduson a 80-as években, hiszen azt tudjuk, vagy ezt nem tudom, hogy tudod-e, hogy ez egy fegyvertény Lubavicsi ilyen univerzumban, hogy a vasfüggöny mögött az egyedüli hely, ahol kiadták, kinyomtatták, amikor már egy ilyen, náluk a kabbalista világban egy ilyen fegyverténynek számít, ahol kinyomtatták a Tánya nevű könyvüket, az Budapest volt. Szóval akkori hitközségen keresztül 84-ben, hogy kinyomtatták a Tányát.
1: Igen. Ki van nyom? És akkor mi van? Ez a könyvnek ott van a rabbi szemináriumban, nem tudom hány példányban, a könyvtárba, tehát itt gyakorlatilag össze kellene dolgozni. Itt van például a Józsefvárosi pályaudvar.
0: Jó, persze, hagyjuk a Magyarországot, Magyarországon ugye minden dominál a politika. Fiad Olaszországban tanult, a maffia és a fekete alvilágnak a pénzei mozgásáról írta a közgazdasági szakdolgozatait. Menjünk Olaszországba inkább. Na. Azt mondd el, és mert te is érintett vagy Olaszországban, azt is tudom nagyon jól, hogy csak azért mondom, menjünk egy kicsit távolabb Magyarországtól.
1: Igen.
0: A 60-as, 70-es, 80-as években azért Olaszországban megérkezett szintén a Chabad, és Észak-Olaszországban, Milánó-Velencébe dominanciát tett szert, és ott nincs a magyar viszonyok, és nem ezek a szereplők, de a szituáció hasonlóvá vált.
1: Igen. Én elmondom, több Firenzébe találkoztam a Chabaddal. A Chabad Firenzébe be tud menni a templomba, de nem beszélhet a rabbi. Amikor
0: De Velencét leuralták.
1: Jó, várjál, hadd mondjam. Okay. Akkor jövünk ki, akkor ott áll az ajtóba, hogy menjünk vacsorázni. Én Firenzébe van egy szálloda.
0: Ott is fotóztál?
1: Igen, igen. Van egy szálloda a zsinagóga mellett.
0: Firenzébe.
1: Hát én fölmentem a tetőre, mert van ott egy padlás szoba, én mindig azt használom föl, mert ott a tetőn van egy kis két négyzetméteres terasz. Mm. És kiül az ember, akkor
0: belátja az egész várost.
1: Belátja az egész várost, onnan csodálatos fotókat lehet csinálni, meg mintha a fellegekben lennénk, úgy érezzük magunkat. Mm-hmm. Elzárni mindentől, nagyon, nagyon érdekes. Én nagyon jóba voltam a Lébi rabival, a Lébi rabival, aki még a Seiberrel is tartott előadást.
0: Az eredeti olasz derékfenszel, igen.
1: Tartottam előadást, a Lébi rabiról azt kell tudni, hogy ő összegyűjtötte az összes itáliai zenét, a vallási zenét, az összeset összegyűjtötte, és ott van Jeruzsálemben egyetemi a hangtárban, vagy hogy nevezik. És amikor a fiam csinált vele egy riportot, vittünk neki könyvet. Az én két könyvemet oda vittük, hogy...
0: A fiat vele csinált vele riportot, a mostanában rabival. Még élt, ez a Lévi még élt.
1: Még most is él. Elment nyugdíjba.
0: Aha. Valamint azt hittem, hogy a Seibernek a kortársak...
1: Nem, elment nyugdíj, annyi idős lehet, mint én 70 fölött. És meglátta a könyvet. Azt mondja, én ismerem ezt a könyvet. Mondom, honnan? Azt mondja, hát a római könyvtárban ott van. Érted? És hát a lubavicsiak azok oda mennek enni, egyetemisták, egyéb mások, ezt csinálják, és mindig ugyanazt a mesét elmondja a rabiuk. De vegyünk Livornóba. Uh-huh. Livornóban volt egy régi nagy zsinagóga, arról azt kellett tudni, hogy ott megjelent a Mária Terézia, volt a Tempio Maggiore, világhírű livornói zsinagóga.
0: A nagy zsinagóga, igen. Még osztrák megyen mondani része
1: igen.
0: Volt ez a...
1: Igen. Az Európa egyik legszebb zsinagógája volt. A Itáliában látogató uralkodók nem mulasztották azt megnézni. Uh-huh. Így történt, hogy 1739-ben Lotaringai Ferenc nagyherceg feleségével, Mária Teréziával és testvérével Károly herceggel meglátogatta, és egy emléktáblát is raktak oda, és 1785-ben meg második József királyunk is meglátogatta ezt a zsinagógát. Na most erről azt a zsinagógáról tudni kell, hogy én éppen egy szukauszkor voltunk ott.
0: Sátras ünnep alatt, igen, ősszel.
1: Ott voltunk, és beszélgettünk a zsinagóga tagjaival, és megkérdeztem, hogy hol van, hogy mit tudnak a Toáf rabiról, mert az volt a Itália egyik leghíresebb rabija. Azt mondja, itt van az ők unokája, gyere, bemutatlak. Hát nagy élmény volt, és akkor beszélgettünk tovább, és akkor megemlítettem, hogy egyetlen szöfárd livornói nyomdája volt a Marco Coltellini nyomdával. Ez 8. generációs nyomda. Csíha. És megkérdeztem azt, hogy hát van-e, vagy hol vannak a gépek, vagy valami. És akkor odahívta a mostani tulajdonosát, a 8. generációs családtagot. És elmesélte, hogy azokon a régi, több száz éves gépeken a mai napig működnek, és nyomják a ünnepi meghívókat, ilyeneket.
0: Tudni kell mindenkinek, csak hogy egy kis beszúrás, érdekesség, hogy a Héber könyvkiadás az Olaszországban kezdett el működni egyből Gutenberg után 30-40 évvel.
1: Nem így volt. Amikor Gutenberg megcsinálta a könyv, a nyomdát, akkor Olaszországban már 14 nyomda volt.
0: De mégis a Bamberg Biblia, és az összes többi, a Soncino, és az összes többi, de én ezekre gondolok. Ja. Szóval a lényeg az, hogy ezek a textusok, amiket ma Héber Bibliaként ismerünk, vagy Talmudnak az első nyomatai, azok Itáliában láttak napvilágot, általában különben inkvizíciós felügyelet alatt, és ugye kilettek véve bizonyos részek a Talmudból, vagy imakönyvekből, de hogy ott kezdődött el egész nagy Itáliában. Szóval kifejezetten Itália az a zsidó könyvtanításnak a szülő hazája, a Héber könyvtanítás hazája.
1: Aztán folytatni szeretném, hogy
0: ez Livornóban voltunk, igen.
1: Tempino, igen, Livornót is, Maggiore, ez a nagy zsinagóga. Ez amerikai legoptak 45-ben egy bombát, és pont eltalálták a zsinagógát. és ez a szép zsinagóga, ez áldozata lett. De nagyon érdekes, hogy a Tóra szekrény és a tórák megmaradtak. Azok a tórák megmaradtak, amit a spanyol inkvizíció alatt 1492-ből a zsidóknak el kellett jönni, magukkal hozták a Tóra szekrényt is, és a tórákat is.
0: A 400 éves tóratekercsek megmaradtak.
1: És ott vannak a tóratekercsek, és a Tóra szekrény is. Uh-huh. És ez a zsinagógát most úgy építették, mint egy amfiteátrumot, középen van a Tóra olvasóasztal, és így a sorok egymás, egy sorra följebb. Uh-huh. Uh-huh. Így vannak, ezt is lefényképeztem, igaz, nem lehetett volna, de hát... szombaton visszamentünk a zsinagógába, hogy lássuk a tórákat, ahogy kinyitják a Tóra szekrényt. És ez egy fantasztikus élmény volt, hogy ilyeneket lássunk, és azok a tóraolvasási dallamok, amiket ott hallottunk, az fantasztikus, mert ott mutatják azokat a jeleket, amik a Tóra szöveg fölött vannak,
0: igen.
1: Tudják a jeleket, és annak megfelelően olvassák. Ez számomra itt Magyarországon ilyeneket nem igen láttam.
0: Ezt különböző segít, ugye, ez nem tudják, esetleg hallgatok, hogy a tóraolvasó szövege alatt, ugye a héber betűk másra hangzók alatt nem csak magánhangzók vannak alattuk fölöttük, hanem kották is, és különböző kantilációs jelek, amelyek a hajlítást és mindenfajta intonációra adnak utasítást. Persze országonként más jelentenek a jelek, a Marokkóban, Irakban és Olaszországban másképp kell azokat megénekelni. A fiat írt ebből egy dolgozatot is, amit korábban mondtál
1: most
0: nekem.
1: Most írt egy könyv, mert Angliában megjelent egy könyv erről a tóraolvasás dallamairól, csak és ott az a baj, hogy egyfajtát mondta. Tehát nem így, ahogy mondod, hogy...
0: Ő az olasz, észak-olasz.
1: Nem, angliait.
0: De ő miről írt? Ő olaszról írt, nem ő olaszról írt?
1: Onnan írt a disszertációját, ja, most a Zsidó Múzeumban van egy, a Zsidó Egyetemen, a rabbi szemináriumban egy könyv, és arról egy kritikát írt, az csak egy tóraolvasási dallamot ír le.
0: Ja, értem.
1: Uh-huh. De hát az is nagy szó, hogy ezt
0: persze,
1: leírja.
0: Persze.
1: Ezt leírja. És Livornóban sem a lubavicsiak nem szólhatnak bele a közösség imákba, azoknak van külön. Ha visszatérünk Milánóba, Milánóban nagyon sok zsinagóga van, tehát 10-12 zsinagóga van, ott is a lubavicsiaknak van zsinagógájuk, de a többi zsinagóga életébe, mint itt Magyarországon nem szólhatnak bele. Részt vehetnek, de nem szólhatnak bele. Szólhatnak bele. Van libanoni, van egyiptomi, van...
0: A mediterránum minden részéről áradottak be.
1: Minden részéről van perzsa. Én mindegyik helyen végig voltam.
0: Hát ilyenkor lehet azt elmondani, hogy másodszor hívtuk meg Vilányi András fotoművészt beszélgetni, de kb. Ott fejezzük be, ahol elkezdtük, hogy még beszélgethetnénk több órát. Talán valamikor a nem túl távoli jövőben ezt folytatni fogjuk. A Merkava adását hallották. Merkava nem csak égi szekér, de több, mint tank. De hamarosan visszatérünk, és addig is mindenkinek kellemes időtöltést.
1: Shalom!

0: hír összeállításunk következik.
1: Az ökumené nem a pulpituson jön létre. Magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa, missziói és evangelizációs bizottsága idén június 22-e és 26-a között az egyház jövője és a jövő egyháza témakörben rendezi meg Rév Fülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferenciát. A jelentkezési határidő május 11-e, hétfő. Fischl Vilmos főtitkár szerint a rendezvény mára a lelkipásztorok és egyházi munkatársak egyik legfontosabb találkozási pontjává vált. Az ökumenikus tanács ökumenikus ernyőszervezet, amely különböző keresztény felekezeteket fog össze Magyarországon. A cél az, hogy erősítsék közöttük az egységet, segítsék az egyházak együttműködését, és kölcsönösen képviseljék a keresztény értékeket a társadalomban. Emellett számos ökumenikus programot szerveznek, és fórumot teremtenek a közös gondolkodásra. A szervezet 1943-ban jött létre, ma 11 tagegyházzal működik. Reformátusok, evangélikusok, baptisták, metodisták és ortodoxok egyaránt részt vesznek benne. Emellett több együttműködő szervezet is kapcsolódik a munkákhoz. A katolikus egyház nem tagja a tanácsnak, de számos területen együttműködnek, például az ökumenikus imahét megszervezésében. Ünnepi orgonaszó, pannonhalmi koncert Rómában. A május 23-án zajló orgonák éjszakája lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva a pannonhalmi főapátság a Római Magyar Akadémiával összefogva két hangversenyt szervez az Örök Városba. A pannonhalmi főapátság az Arcus Temporum művészeti fesztivál a Római Magyar Akadémiával, Berényi László megbízott igazgatóval szervezte meg a fiatal művészek alkotta korosi kvártett fellépését a Szent Anselm Bazilikában, ahol Kis Zsolt orgonaművész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Widmann művei hangzottak el. E program sikere kapcsán merült fel a római jelenlét folytatásának lehetősége. A Magyar Akadémiával egyeztettek a májusba tervezett két koncertről, amelyek ötletét az annak idején a Filharmónia Magyarország által kezdeményezett orgonák éjszakája adta. Megjelent az őszi lelkészképesítő vizsga anyaga. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezik az őszi vizsgaidőszak az önálló református lelkészi szolgálatra készülőknek. Július 31-ig lehet jelentkezni az egységes zsinati lelkészképesítő, valamint a különbözeti és honosítási vizsgára, illetve a lelkészi képesítés hatájában tartásával vagy visszaállításával kapcsolatos elbeszélgetésre. Az egységes zsinati lelkészképesítő vizsgát szeptember 16-án és 17-én tartják. Az időjárásról. Kissé változékonyabb, meleg idő. Ma csütörtökön erős felhőképződés várható, eső többfelé is eshet. Délnyugati a szél, és 20-25 fokunk van. Pénteken csökken, de majd növekszik a felhőzet. Elszórtan lehet eső. Változó irányú lesz a szél, és 20-26 fok lehet.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Agócs Gergely vagyok.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: Ének a búzamezőkről. Szőcs István 1947.

0: a történelmi kényszerhelyzetbe került emberek nem is hozhatnak erkölcsileg helyes döntéseket. A tragédiák szorításában a búza, az élet szava és a föld megtartó ereje segíti át a népet.
1: Sokak szerint ez a bűntudat és a remény filmje. Tényleg benne van ebben a filmben a remény?
2: Nem tudom, hogy a remény van-e benne. Én ugye néprajzkutatóként teljesen más aspektusain keresztül fogadtam be ezt az alkotást, és szemléltem az egészet. Szinte a történet már számomra már még lényegtelen is. Hiszen
1: de olyan sűrű.
2: Sűrű, és mond egy történetet, olyan történetet, amilyen történetet sokszor sokan elmondtak abban az időben, amikor két világháború után megpróbálta újra teremteni magát a világ, és újra konstruálni magát az európai népek társadalma, és nagyon, nagyon megmozgatta ez a sok trauma, amit átéltek az akkori európai társadalmak. Nagyon sok mindenkinek megmozgatta belül a lelkét, és olyan kérdésekről is kezdtek gondolkodni és beszélni, amelyekről korábban nem, vagy teljesen másképpen. Én itt azt látom, hogy az eredeti, tehát az előképhez képest a végkifejlete a filmnek, az tényleg ad egyfajta reményt az unokák, a gyerekek érdekét nézi a nagyapa a film végén, és ez tényleg egy olyan jó feloldozást ad az embernek, de talán ne szaladjunk ennyire előre.
0: Hát igen, előre szaladtunk. Ugye előzmény alatt Móra Ferencnek a történetét, ugyanilyen című történetét érted.
1: 1927.
2: Igen.
0: Ami ugye azzal zárul, nekem nagyon tetszik egyébként, hogy öngyilkos lesz a Ferenc is, nem csak annyi a másan a filmen, és ez meg lett változtatva, tehát 47-ben sokféle okból, ugye Szőcs már a Horthy korszakban le akarta ezt forgatni, és akkor egy
1: hát,
0: másik
1: inkább
0: fajta elvárások.
1: Úgy pontosítanám, hogy a második világháború alatt, tehát azután, hogy befejezte az emberek a havasont, hozzálát ehhez, de hát valamiért nem akarja a rendszer, nem akarják támogatni. Vajon miért? Több százezer magyar katona kint van, mit tudom én, 1800 kilométerre, vagy mennyire Budapesttől. Hát az orosz hadifogság azért annyira nem jó téma itt a hátországban emlékeztetni őket, hogy körülbelül a gyerekeitek is ilyen körülmények között sínylődnek.
0: Mert Móra és Szőcs az első világháborúról beszél. De ugye 47-es a film, és valóban 43-ban már akarja forgatni, tehát akkor megjön a második világháború, és ez a nemzeteknek ez a kavalkádja, az fura fénytörésbe kerül, és az ilyen orosz vonatkozásokat, például a szibériai fogságot is módosítani kell, átírni. Egy másik orosz katonát, aki ott van hadifogságba, azt pedig ki kell írni, ki kell vezetni a Móra történetéből.
1: És hát nagyon zajlik az élet, ugye 44-45-ben az ország romokban, ezt nem használjuk, hogy felszabadult, de azt igen, hogy nincs mozi, stúdió, a színészi gárdának egy része az így vagy úgy eltűnt.
0: De erről már beszéltünk mással, tehát fel is szabadul, és meg is szállják, ez ugyanaz a pillanat. Tehát az André Vajda nagyon jól ábrázolja ezt.
1: Igen.
0: Ez ugyanaz a pillanat, amikor felszabad, tehát
1: és
0: a zsidóságnak
1: egy,
0: is rengeteg zsidóságnak más embernek ez egy felszabadul.
1: Mértékben, de mondjuk a hortista színészeknek nem annyira, és hát sokáig azért nem ez az első gondolat, amikor itt sepergetik a pengőket az utcán, mert olyan hiperinfláció van, hogy még filmet is forgassunk, de aztán a koalíciós pártok az MKP-tól a kisgazdapártig hozzálátnak a filmjeikhez. Jellemző, hogy mindegyik a dobozban végzi, a Nemzeti Párttól a Bánfrigyes Mezei Profétája, vagy a kisgazda Kerényi Zoltán Könnyű Múzsája. Szőcs úgy tudom, hogy függetlenként lát ennek neki. Ami érdekes, hogy az Ortutai Gyula...
0: De mire bemutatnák, 48, igen, addigra már a kommunisták átveszik.
1: De egy kommunista kapcsolódásai is vannak, mert Rajk László az egyik támogató, meg Balázs Béla, de hogy mennyire pörög a történelem, Rajk László talán két év múlva már, hát már nem nagyon vakarhatja meg a hátát, búcsúzunk, és Balázs Béla tőle, is...
0: Nem ezt ígérted, János...
1: Szóval, hogy itt nagyon gyorsan változik, és ez a film befogadása szempontjából azért is fontos, mert hogy ugye említetted, hogy Rákosi Mátyás, a Boldogasszony

0: orosz katonák garázdálkodnak és megerőszakolásra készülnek.
1: Nem vörös katonák, akik lehetnek a tanácsköztársaságnak a katonái?
0: Jó, oké. Köztük de ez se, is.
1: Ezt is át kellett írni.
0: Hát igen, különösen, hogy a második világháborúban nagyszüleinket, dédszüleinket konkrétan végig erőszakolták az oroszok. Nem hangzott volna ez jól 47-48-ban.
1: Uh-huh. Jó. És akkor én most rajzoltam nektek egy koordinátarendszert. Van itt egy Y-tengely, meg egy X-tengely, vertikális, meg horizontális. Hát igen, szóval, hogy a Szőcs István az első filmjét, várjál, mindig keverem.
0: Függőlegesbe csinálja.
1: Függőleges, tehát vertikális elrendezésben.
0: Emberek
1: fölmegyünk a csúcsokra, a Hargita már-már tetejére, itt pedig a Rónára megyünk, és egy horizontális megközelítéssel.
2: Jó, hogy ezt mondjátok, ugyanakkor én, ahogy néztem a filmet, pont ez a tájkép hiányzik. Hm. Tehát, hogy alul, nagyon sok mindent alulról vesz a kamera, úgyhogy előtte van valamiféle növényzet, és fölötte, mögötte, mindjárt az első kép, ahogy jönnek a búcsúsok, az is alulról van véve, és nem derül ki, hogy az mekkora hatalmas nagy serpenyőalja ez a magyar alföld.
1: Hmm. Hmm.
2: Tehát, és hogy jó, hogy ezt mondod, de nem derül ki.
0: Van az a jelenet azért, hogy kicsit kekeckedjen veled, amikor az egy szimbolista festményre hasonlít, két jegenyefa van, legalábbis az én botanikai ismereteim szerint, és a hölgy ilyen fehér ruhában megy el, és ott azért látszik ez a nagy puszta, igaz, hogy már alkonyat van, tehát nem látunk túl messzire. Ott látszik ez a végtelenség.
2: Én bennem nem maradt meg. Sokkal inkább az tűnt fel, hogy mindig van valami kis hepemegyhupa, valami görbület, tehát igen, hogy nem az a végtelen sík mező, tehát hogy ennek legalábbis ennek az ábrázolására én úgy gondolom, vagy úgy láttam, hogy nem törekedett a rendező, és nem volt ez egy központi motivációja a rendezésnek.
0: Ez nagyon tetszik nekem ez a téma. Közházi feladatnak adjuk a hallgatóknak, hogy miközben nézik a filmet, jegyzeteljék, hogy milyen viszintes, puszta jelleget fedeznek fel.
1: Lehetséges, hogy azért, mert hogy az egyik operatőr, egyébként egy ismert magyar színésznőnek az édesapja, Hegyi Barnabás, nálatok született Felvidéken, mondjuk tőletek jó messze, Zborón.
2: Hú, és Sáros megye.
1: Igen. És neki egyébként a másik munkája valahol Európában, zárójában Balázs Béla volt annak a forgatókönyvírója, ha már szóba került. Illetve Makai Árpád, ő Radnótról érkezett, ő a másik operatőr, ő neki meg a...
2: A Nemes Radnótról?
1: Jó kérdés. Én
2: nekem az erdélyi Radnótról.
1: Én úgy tudom, hogy az erdélyi. Uh-huh, uh-huh. De még az is lehet, hogy neked volna igazad.
0: Tehát arra próbálsz kiukadni, hogy nem értenek az Alföldhöz.
1: Hát így van. Hát
0: mert felföldről
1: igen, érkeznek. Igen. De hogy itt azért elképesztő, amit itt produkálnak. Szokták ezt drámai expresszionizmusnak hozni. Én lehet, hogy azzal indítanám, hogy amikor látjuk a kemencéből, egy ilyen kemence plámból, ahogy sütik a kenyeret. De nagyon-nagyon sok ilyen trükköt, meg ilyen finomságot láthatunk. Aztán a sziluett technika, ahogyan ott van a táj, és akkor ezt egyébként Szőcs István előző filmjében is már láttuk.
0: Az ány képeik látszanak.
1: Ilyen fekete, sötét vonalakban. Zárójel, van egy film, amit egyszer elemezhetnénk, akár Gergővel, ezelőtt egy pár évvel készült, a Hortobágy, ami nagy hatással volt. Nagy
0: hát
1: hatással.
0: Nem tudom, hogy Gergelynek lenne kedve ezt elemezni.
1: Igen, meg ráére.
2: Persze, hogy igen.
1: Szóval ott van az a film, ott is már alkalmazzák ezt a sziluett technikát, ott a csikóst látjuk, de ott betölti az alakot, inkább kis figuraként, de biztos, hogy nektek is volt, amikor az elején elkezdjük nézni ezt a búzaszentelő jelenetet, és akkor alulról, felülről, aztán hát sok mindent lehetne, sok kamera szög nagyon-nagyon furcsa, és így behoz bennünket a játékba.
2: Engem az a mozzanat érdekel leginkább, hogy itt ugye színészek játszanak végig, sok a nem színész statiszta, akiket valahol ott szerintem a Szeged környéki tanyavilágban verbúválhattak abban az időben, de viszont a színészek viszonylag tisztességesen

0: jelenítik meg a magyar parasztot. Ahol kilóg, ott
1: vagy azt... vita lesz közöttünk.
0: Hát, ott vagy azt látom, hogy a hogy rendező utasítást követ, és mond olyan mondatokat, amelyeket nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy egy magyar paraszt mondott volna az első világháború után. Egész egyszerűen nem olyan volt a nyelvezete a magyar parasztságnak.
1: Én nekem a Szellai Aliz lógott ki
2: nekem
1: sokszor.
2: Is, a számadását nem tudom, neki nem néztem utána. Na, ezt éreztem, hogy Rákos borzasztó.
1: Hát ő a rendezőnek a felesége.
0: Gyerekek, Rákos Palota akkoriban egy falu. Bocsánat.
2: Jó, oké, de a Szellai az egy fehérbőrű, szőke,
0: amikor
2: szépség.
0: Viszont a gyerekkel kell foglalkoznia.
1: Az első férje egy részvénytársasági igazgató. Bocsánat, de az tényleg érdekes, hogy egyszer ebben a nőben van valami ijesztően szögletes, és egyszerre valami nagyon szép, vonzó, gyönyörű.
0: Erre mondtam én azt, hogy amikor rendezői utatítást követ, akkor azt hideg, jégcsap, és szögletes módon oldja meg, és nagyon kilóg. Amikor viszont teljesen ilyen hétköznapi munkákat kell megmutatnia, hogy hogyan mosnak, vagy hogyan foglalkozik
1: vagy
0: a kisgyerekkel. Ez teljesen hihető, teljesen hiteles az egész. Tehát, hogy jó oldja meg a feladatot, amikor hagyják neki, hogy parasztasszont alakítson. Ott szögletes, ahol olyanokat csináltatnak vele, amiket egy parasztasszony nem csinált, vagy nem úgy csinálta volna.
2: A Nagypál első tétele, kicsit önmagát magyarázó, de hogy ez a búzának a fémje, ezt azért a címből is gondolhatjuk. A búzát egyes vidékeken életnek nevezik, gyönyörű, szép, ez a jelentőségét is mutatja, és hát egy búza szentelő körmenettel kezdődik, tehát akkor akár az egyházi vagy teológiai életben, gondolkodásban való jelentőségére is utal, és mindig, amikor közölni akar velünk valamit a rendező, akkor behullámoztatja a búzát. A
0: de
2: végén...
0: néha még jól a szánkba is tolja egy jó széles lapáton, amikor ott a Ferenc valami megtudja, hogy mégis él a katona cimborska, ott egy ilyen kicsi tábla búzába veti bele magát. Ó, mondom, ezt minek kellett?
1: Azt hittem a kenyér.
2: Mondhatod, ezt, mert a kenyér, igen, mert ugye arról van szó, hogy a éheznek szökött fogolyként a hadifogságból.
0: Az is egy kicsi
2: és akkor a kenyéren vesznek össze, ami szintén ugye a búzából van, és az a motívum újra előjön, és amikor a kisfia belefullad a mocsárba, lankasztás, lohasztás, bágyasztás, tehát spoiler, akkor is egy kenyeret szorongat a kisfia, és
0: ott
2: még
0: is a
2: holttestén
0: is. Persze, kenyeren vesznek össze a gyerekek is, és ez már nekem sok volt. Tehát, hogy oké, értem én a szimbolizmust, meg minden, de ez így, ezzel a kenyérrel szerintem egy kicsit túl lett tolva ott a bicikli.
2: Jó, de
0: nekem
2: ott inkább más volt, szól az ének.
1: Nekem inkább az volt a gondom akkor már a filmmel, hogy mi már hamarabb végig gondoljuk azt, amire ő később döbben rá. Nem? Amikor hogyha él a társa például, akkor nem ölhette meg. És én akkor ott azt realizálom, hogy meg csak sokkal később jut el oda, hogy akkor új bonyodalmak jönnek az életemben.
2: Igen, már ha már morálteologizálunk, és miért ne morálteologizálnánk a Szűcs István Ének a búzamezőkről című könyve kapcsán, vagy filmje kapcsán, akkor tehát, hogy a bűnnek van egy eredménye, most meghalt a csáv, vagy nem, de van egy belső része az én szándékom, vagy hozzáállásom, és azért érzi a főhős, hogy ő azért elkövette azt a bűnt, akkor is, ha túlél az az ember, hiszen az ő túlélése az azt tetsz, nem mondom, hogy a halálát akarta, de legalábbis eshetőleges szándékkal, ahogy a jogtudományban mondjuk, elfogadta, hogy a halál lesz a következménye, és azon az nem változtat. Tehát az ő ülési eshetőleges szándékkal nem változtat, hogy túléli.
1: Hát két nagy bűne van, egyrészt, hogy ellopja a kenyeret, a másikat a halálba taszítva, de a másik az az,
2: még
1: hogy utána...
2: nem lopja, akkor vitatkozunk már erről. Tehát nem szerintem nem, az nem rosszul van ábrázolva.
1: A videó, vagy a két, ugye ezt kétszer látjuk ezt a jelenetet, igen. És egyik alkalommal sem vagyunk meggyőződve arról, hogy most ez a másikot illette volna.
2: Tehát
1: ez
2: akkor a vihar kapujában, lehet, hogyha még vannak ott tanúk, ők megint másként mesélik el ezt a történetet, tehát kicsit az emlékeiben gyilkosság ez, én egyébként eleve fölmentem. mentettem őt. Tehát,
1: hogy... Szerintem van egy ilyen embertípus, én is ilyen vagyok, hogyha mondjuk balesetet szenvedek, ezt lehet, hogy nem kéne elmondani, főleg rádióban, akkor utána azonnal magamra mindent aláírok, hogy én követtem el, és csak utána döbbenek rá, hogy várjunk, de azért ott is volt valaki szabálytalan, de addigra én már aláírtam.
0: A rendőrök. Én is voltam egy ilyen helyzetben, és nem kellett volna aláírnom, és aláírtam. Na mindegy, az én olvasatomban itt még egy másik fajta harcnak is a tanúi lehetünk. Én úgy is látom az egészet, hogy itt a romantika harcol a modernizmussal, és a szimbolizmus a realizmussal, tehát hogy itt egy nagyon ilyen fontos mérföldköve az európai művelődés történetnek az egész korszak, Bartókostól, mindenestől, bár Bartók 2 éve halott, amikor ezt a filmet bemutatják, de mégis az a Balázs Béla írja a szövegkönyvét, amelyik a Kékszakálló Herceg Várának a szövegkönyvét is írta. Tehát, hogy ezeket a szereplőket, ezeknek a nagy művelődés történeti korszakoknak a határán kell elképzelnünk, és én szerintem bennük nagyon erősen dolgozott ez a ugye az új idők új szele, ugye? Fej a mi lobogónkat, ugye? Tehát, hogy egy új szelek fújták már akkor a lobogókat.
2: Fényes szelek fújták.
0: Na tudom, de hát az, a fényes, az a szebb új világnak a látomását hordozták ezek a fényes szelek, és szerintem ez nagyon-nagyon dolgozott bennük, és itt is látjuk azt, hogy a régi a föld a földhöz, ugye a régi parancsnak akarja a nagyapa megfeleltetni a fiatalokat, a két úgymond megözvegyült fiatalt, ugye, és ezért intézik úgy, hogy ők összekerüljönek.
1: Zárójel, ezek a szülők, ezek nagyon-nagyon megszerethető figurák, annyira elevenek.
2: Öreg és szüle ez a kettőnek.
1: Igen, főleg az öregnek olyan jó dumái vannak, hogy jegyzetelni kéne ezeket.
0: És megint én ezt most elő fogom hozni egy párszor, hogy megint csak azt látjuk, hogy abszolút fővárosi színészek milyen hitelesen ábrázolnak parasztembert, és ez mennyire elveszett. Nem most, már a Rózsa Sándor sorozatban, amit nem véletlenül parodizált ki a Hofi Géza, és amit meg senki nem parodizál ki, mert mindenki azt gondolja, hogy hiteles, pedig egy hatalmas hazugság, az pedig az indul a bakterház. Tehát, hogy ez a...
1: Ha már itt hozod ezt a filmet, van egy átkötő figuránk, ez a Bánhidi László, Messzi Gyurka.
0: És itt is milyen jól játszik. Bár pont abban...
1: Hasonló jelenetnél.
0: Hasonló, de ahogy ő maga felé söpri a lakodalmi asztalon a kaját.
1: Meg a piát.
0: Meg az italt, meg a mindent. Tehát, hogy az hamis, de az is rendező utasítás.
2: De Matula bácsi az is átvezet minket.
0: Igen,
1: Matula. Meg az egri csillagokhoz.
0: Így van, és ott is igen, milyen
1: a Pogány Madonnához.
2: De milyen érdekes, én azon gondolkodtam, ez kicsit off-topic, hogy a Bánhidi László az már 30 évesen 70 évesnek nézett ki, és 70 évesen is 70 évesnek nézett ki, tehát ő nem öregedett semmit ez alatt a 30 év alatt.
1: Igen.
0: Hát kiváló, egészen kiváló alakítást nyújt, és igen, nálam így néz ki egy színész, aki hitelesen át tud lényegülni annak a karakternek a szerepében, amit éppen játszania kell. És hogyha az a feladat, hogy ő egy ilyen lecsúszott parasztembert játszon, akkor annak is tökéletesen meg tud felelni. Kezdjük azon, hogy én most milyen nyelven beszélem ezt a néhány mondatot. Hogy én palócosan beszélek, és például, hogy egy teljesen kortárs alkotást is idehozzák. Ralph Fiennes a Dig, azaz az Ásatás című alkotásban, nekem olyan furcsa, ugye eredeti nyelven néztem meg a filmet, és furcsa volt, és felhívtam a sógoromat, aki Norwich városában lakik, és hogy mondom, te Jason, figyelj már, ez a Ralph, ez nálatok hallottam milyen hangsúlyokat, és persze, hogy is tudod, milyen szavakat, olyan norfolki, mármint a Norfolk Shirenek a a tájszólását, a tájnyelvét megtanulta a film kedvéért. Azt mondja, olyan kifejezéseket használod, legutóbb nagyanyáméknál hallottam olyanokat. Képzeljünk el ma egy budapesti színészt, és aki érvényesen beszélne székelyesen vagy palócosan.
2: És a Fiennes az nem is népiesen ejtette, hanem sikerült őszintén elsajátítani.
0: Azért hívtam fel a sógort. Uh-huh. Hogy csekkoljam, most de akkor figyelj.
1: Jason, figyelj mindenki már, figyelmébe ezt a filmet.
0: Hogy rendben van, azt mondja, tökéletes.
2: De ha én minden mondatom végére oda teszem, hogy ihajcsúha, attól már népies leszek, nem?
0: Nem. Attól csak szánalmas leszel, barátom.
2: Igen, egyébként is vagyok.
1: Engem Ferenc bűneinél azon, hogy ellopta a kenyeret, még van egy másik is, mégpedig, hogy fogom magam és beleszeretek az áldozatomnak a feleségébe, és nem csak, hogy beleszeretek, hanem ráépítem...
2: Ez egy fétis, ez a fetis.
1: Igen, az új életemet. Ez micsoda, balgaság vagy hübrisz?
0: Nem, azért szerintem ezt a film jól mutatja, hogy ez is egyfajta felülete az ő vívódásának.
2: Hogy vezeklés, erre gondolunk, nem? Hogy van lehet, benne egy vezeklés. Van,
1: igen, de hogy ez benne, elvisz hogy... bennünket két műfajhoz, tehát... egyrészt a görög sorstragédiához, másrészt pedig a balladához, amiről te sokkal többet tudsz.
0: Bizony, a ballada tragédia dalban elbeszélve, hogy Gregus Ágost uh-huh. örökbecsű megállapításával éljek. Tehát igen, ha megnézzük ezt a filmet, abszolút lírai képekkel operál, uh-huh. ugye? Ott van az epikus szál, hát hiszen anélkül nem film a film, és tragédia is a maga mélységében ezektől, a belső lelki vívódásoktól, amelyeket ezek a nagyon kicsavart helyzetek okozzák, de én most, hogyha tényleg egy parasztember eszével próbálok gondolkodni, akkor tényleg egyfajta bűnbánás lehet az, hogy miattam került özvegyi sorba ez a teremtés, és ezért nekem valahol kötelességem is neki segíteni a boldogulásban. Tehát, hogy én így menteném fel a Ferencet, ez alól a vádán.
1: A szabiképes így a pozitív hermeneutikára nekem azért az erős, hogy így fogalmazzuk, így értelmezzük. Erő? Hát igen, hogy... Hát azért ő fülig szerelmes ebbe a nőbe. Végre egy nő, olyan, mint hogyha végre megkapná az, egyébként lehet, hogy már régen ismerik egymást.
0: Higgyétek el, hogy az ezred fordulónak a furcsasága, ez a fajta, hogy mondjam én ezt jó nevelten?
1: Rossz májuság?
0: Nem arra akarok kiukadni, hanem arra, hogy mindent a szex irányából közelítünk meg.
1: De ebben a filmben ott van a szexus.
0: Tudom, de mármint hogy, az egy csodálatos csaj, persze, hogy gyönyörű nő, az, hogy az ő motivációiban mik a fontos tényezők, a Ferenc motivációiban, hát nem az, hogy milyen jó kis csont ez a kis Szellajalis. Nem, hanem bár higgyétek el, csont, hogy, de... hogy egy, bár, mert tényleg egy gyönyörű, csinos nő, hanem higgyétek el, hogy abban a korban, abban a millióban egy parasztember elsődleges motivációja ilyen helyzetben az lett volna, hogy neki kötelessége azt a nőt gyakorlatilag segíteni azzal, hogy a nőknek ugyanis főleg ebben a tanyavilágban nem volt önálló megélhetése.
1: Hát főleg az a pillanat, őket amikor jönnek tartani. A vörös katonák, és a nő egyedül
0: és
1: van.
0: És ő pedig kimenti, tehát hogy ez is egyfajta kötelességének érzi.
1: Zárójel Szőcs másik filmjében ugyanezt történik a nővel, csak akkor megtörténik a tragédia.
0: Igen, tehát hogy ő itt azért gondoljunk rá, nem egy szimpla szomszédasszony. Lehet, hogyha a másik irányba, a szomszéd tanyába történt volna egy hasonló, akkor a Ferenc rá se bagózik, mert hát nem az én tanyámon van, nem érint engem. És itt viszont ott van megint csak az, hogy hú, nekem vele kapcsolatban kötelességeim van.
2: Jó, én összegzem, akkor legyen ez nagypár második tétele, szintén idegen tolakkal ékeskedem. Tehát a Ferencnek három motivációja van szerintem, és ezek integráns módon jelen vannak. Az egyik az a földnek a törvénye, ez ki is van mondva, így. A szüle meg az öreg, tehát hogy két özvegy ember, pláne ha már van is két gyerek a képben, akkor házasodjanak össze, segítsék és egyesítsék, egymást. A második motiváció az egy morális motiváció, hogy ez, hogy a özvegyasszony és a férje halálához hát volt köze neki is, tehát akkor vallási, morális értelemben is van vezeklése, és milyen szerencse, és akkor az előző Szőcsfilmből már láttuk összeboronálva ezt a két gyönyörű embert, a Görbe János meg a Szella Jalit, milyen szerencse, hogy egy csodálatos, szexi, szuper jó nő ez a szomszédasszony, tehát nem is olyan nehéz akkor a vezeklést meg a föld törvényét engedelmességre.
1: Most az Zrínyi Ilonáról meg a Tököli Imre jut eszembe, amikor azt mondják róluk, hogy szerencsés szerelem. Valahogy egyesülnek ezek a kellemes...
0: Rákóczéről máshogy vélekedett, a anyám ágyába bemászott kígyóként.
1: Igen.
0: Írt Tököliről.
1: Egyébként, ha már itt Rákóczit hozod, igen, még megfogott a filmnél, én tanárként sokszor találkozom ilyennel, beszélgetek a diákjaimmal, és mondja mondjuk Zsuzsi, hogy most kérdezem, mi a helyzet veled, és mondja, hogy anyukám már megint szerelmes. És hogy ez így valószínűleg régen azért ez nem volt magától értetődő, hogy az szüleim szerelmesek valaki újba, és hogy ez tényleg egy mennyire furcsa állapot.
0: Ez
1: hogy...
0: egy ezredfordulós állapot.
1: Igen.
0: Ez jó, egy új,
1: de
0: új
1: hogy ez
0: állapot.
1: Itt megtörténik már ebben a filmben előre.
2: De annyiban
0: nem. Nem úgy. A filmben annak tudatában történik meg, hogy megvan róla győződve, hogy megözvegyült.
1: Oké, de hogy mi történik a gyerek, a büntetés emiatt is jön, mert ők vígan kocsikázgatnak ide-oda, és hát letolja magasból a gyerek, nem figyel a gyerekeire.
2: De még más mondok, tehát van egy ilyen elhallgatott történetszál, és akkor Mórát behozom.
1: Ez a volt felesége?
2: Igen, tehát a Ferencnek Piros. És a Pirosnak van egy közös gyereke, Petike, és Piros összefekszik egy orosz katonával, és a...
0: akitől megesik?
2: Megesik, és abortuszt követ el, és az abortuszba belehal. Tehát ez nyilván ez nem egy orvosilag ellenőrzött magzatelhajtás, hanem mindenfajta kötőtű, ilyesmi.
0: Nekem az volt a...
2: És
0: érzésen...
2: a Petike ezt nézi kintről.
1: De nekem az orosz katona az nem jön át.
2: Nem
1: értem, hogy az első világháború idején nem jártak Magyarországon orosz katonák.
2: Móra Ferencnél orosz katona szerepel, szerbi akarták átiratni, nem volt hajlandó erre Szőcs, de a másodszorra arra hajlandó volt, hogy kivegyék ezt a történetszálat. De Piros meg van esve, és Móra Ferencnél van egy jelenet, ami szintén nincs a filmben, amikor az orosz katona együtt viszi a keresztet Piros temetésén Ferenccel. Azért ez gyönyörű. De most
0: itt viszont a filmben, hogy már arról is beszéljünk, hogy mi történik, az, hogy bedeszkázzák az ő házuknak az ablakait.
1: Ezt mi Pesten nem értjük. Tudom, de te tudod néprajzosként.
0: Hát az arra utal, hogy a Piros öngyilkos lett. És ezeknek, ugye az öngyilkosoknak nem kegyelmeztek, tehát hogy ott Isten akarat elleni vétekként az öngyilkosokat megbélyegezték, nem temethették temetőbe, stb. És nálam ez a jelenet, amikor deszkázzák befele a Pirosnak a, tehát az özvegynek a házát, illetve a Ferenc és Piros közös házának ablakait, ez azt üzeni, hogy itt talán ő megesett, és mikor hírét vette, hogy jön vissza a férje, akkor ő ezt nem tudta elviselni, és öngyilkos lett.
2: Jó, de hogy oké. Okay. De magzatelhajtásban hal meg, és akkor nem csak öngyilkos, hanem magzatgyilkos is. Most leegyszerűsítve mondom, de a deszkázás mögött mindez ott van. És a filmben viszont Péterkét mutatja a film, a háttérben a halottkém, meg a pap, meg nem tudom én. Tehát a mástól megesett anyja, aki belehal a saját abortuszába öngyilkosként, a Péterke ezt ott szipogva próbálja értelmezni.
1: Ilyen tékozló szülők vannak ebben a filmben.
2: És ez csak akkor érti az ember, hogyha, mert ezek csak utalások vannak a filmben, hogyha a Móra Ferenc is mögötte van, és Péter tulajdonképpen egy átkozott gyerek, most kemény szavakat használok, és a anyja miatt is átkozott, Pirosnak ez a bonyolult bűne, a Ferenc kenyérrel kapcsolatos bűne miatt is átkozott, és mocsárba full, ezzel a szimbólumvilággal.
1: De eleve az ellenséges katonával összeállni egy falubeli nőnek, ez gondolom a falu, ez az öngyilkosság gigis mélyen kiveti magából, nem? Ha csak nem, ha megerőszakolás, még akkor is lehet.
0: Nem tudom, én azt látom ebben a filmben, hogy nem egy fontos szál, valahogy meg kell halasztani a Pirost, és úgy kell meghalasztani, hogy nagyon ne sajnáljuk. És talán ezért is van olyan kicsit homályba tartva ez a dolog, hogy mi most ezen vitatkozhatunk, hogy vajon mi is a tényleges oka a Piros halálának, de a filmben csak eddig a pontig fontos, hogy ne sajnáljuk.
2: Jó, de tehát annyiban nem értek egyet, hogy szerintem ez egy moralizáló film, nem az én spiritualitásom szerint moralizál, a rendező az egy szadista, az a történelmi kényszerhelyzetekbe került emberek, mert egy szökni egy fogolytáborból éhezve egy darab kenyérrel, ezt nevez a hidegben, nevezzük már ezt történelmi kényszerhelyzetnek, de azt is nevezzük történelmi kényszerhelyzetnek, hogy nem tudjuk, hogy hazajön-e a férjem, vagy nem, hány évig várjak még őre, vagy összeálljak-e mással, és családot alapítsunk. Ezeknek a rendező nem bocsát meg, egyiknek se. De. Tehát tehát föltámasztja, vagy nem purcantja ki a Ferencet végül, ellentétben Móra Ferenccel, de a többieknek nem. Tehát azok
0: hamar
2: mocsár, súlyos
0: hal. Várjunk, hamar moralizálunk, akkor hadd szólaljon meg ismét az én etnográfusi énem, és hagy emlékeztesselek titeket arra, hogy a film készítése óta eltelt 80 esztendős, higgyétek el, hogy egy háborúk által tépázott, olyan szegénységi helyzetben leledző magyar társadalom, amelyben mindennapos probléma a torokgyik általi halállá pici gyermekeknek, a csecsemőknek, teljesen más olvasata van egy 80 évvel ezelőtti Magyarországon egy kisgyermek halálának, mint amikor ezt 2026-ban, 80 évvel a film elkészítése után szemléljük. Tehát, hogy ma, amikor megmutatnak egy képernyőn, egy kivetítő vásznon egy halott kisgyermeket, az teljesen másfajta érzelmeket korbácsol fel a nézőkben.
1: Explicitek az alkotók, tehát azért látjuk itt a hullát.
0: Látjuk, rendben.
2: Talán egy fölülről, az Isten szeme, úgy hívják ezt az operatőri beállítást, a Péterke halálát, az fölülről látjuk, a mocsáron ott egy ilyen kis összeaszott, sáros test van, és szorongatja azt a kenyeret, így van.
0: Nagyon naturalista, és
1: felkavaró.
0: És ma sokkal felkavaróbb, mint 80 évvel ezelőtt.
1: Igen.
0: Tehát ha ő neki az volt a célja, hogy ezt valamiféle művészi eszközként használja, nem biztos, hogy a mai morál, vagy a mai megszokás, vagy a mai művészi invenciónk azt ugyanúgy értelmezi és értékeli, mint ahogy az 80 évvel ezelőtt értelmezték és értékelték. Az ének a búzamezőkről olyan módon mutatja meg, még a budapesti színészek alakjain keresztül is a magyar tanyavilágot, amely nyelvezetre azóta se bírt rá találni a magyar filmművészet.
2: Ének a búzamezőkről, Szűcs István, 1947. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagypál Szabolcs vagyok.
0: Agócs Gergely vagyok.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.

bátorító üzenet azoknak, akik állandó stresszben élnek. A stressz eredetileg orvosi szakkifejezés volt, manapság azonban jelentése folyamatos feszültség, idegesség, mely rendszerint egy vagy több állandó negatív ingerre adott válaszreakció a szervezetünk részéről. A tartósan fennálló stressz komoly egészségkárosodást eredményezhet, mivel gyengíti a szervezet ellenálló képességét. Sok esemény okozhatja és válthatja ki. A hírek szinte csak háborúkról, terrortámadásokról, természeti katasztrófákról, erőszakról, elszegényedésről, nukleáris fenyegetésekről, gyötrődő menekültekről és halálos járványokról szólnak. Úgy érezhetjük, összeroppanunk a világ súlya alatt. Emellett még ott vannak a személyes kihívásaink is, kapcsolati válságok, csalódások, költözés, állásváltoztatás, súlyos betegségek, veszteségek, magány, a felgyorsult életvitel. Mindenki küzd többször is élete során ilyen és ehhez hasonló kihívásokkal. De nem mindegy, milyen mértékben szorongunk. Vannak helyzetek, amikor nem könnyű túllépni aggodalmainkon, és ha nem birkózunk meg a félelmeinkkel, bizony megrekedhetünk egy adott ponton. A Szentírásban több száz igevers szól a szorongásról, a félelemről és az aggodásról. Miért? Mert Isten együtt érez velünk, és szánalommal figyeli sorsunkat, erősíteni és támogatni akar. Csak akkor van esélyünk leküzdeni a stresszt, ha Urunk mellettünk áll, hiszen arra vár, hogy átsegíthessen félelmeink völgyén. Ezt tudva, mégis sokszor előfordul, hogy olyan érzések kínoznak, amit nehéz szavakba önteni. Ilyenkor arra gondolunk, nincs már remény számunkra. Urunk olyan messze van, hogy nem hallja kiáltásunkat. De soha ne feledjük, hogy Isten nem hagy magunkra. Emlékezzünk vissza életünknek azon történéseire, amikor éreztük, hogy ott volt mellettünk a nehézségek idején. Ezért biztosak lehetünk abban, hogy velünk van még akkor is, ha nem látjuk őt. A 94. Zsoltár szerzője erről így emlékezik meg. Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram, támogatott engem. Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. Ami egyedüli reménysugarunk Jézus Krisztus, ami megváltunk, aki egyszer és mindenkorra legyőzte a félelmet és a halált, velünk van vívódásainkban. Dávid, aki maga is átment sok nehézségen, a következőképpen tesz bizonyságot a 23. Zsoltárában mennyei pásztorunkról. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem.

A szorongás, a stresszes állapot alattomos ellenség. Megfoghatatlan, láthatatlan, sőt leírhatatlan, nyilvánvalóan rejtett feszültségek lappangnak bennünk, melyek gyötörnek. Ilyen lehet a megfelelési kényszer, megnevezhetetlen félelem, a múlton való rágódás, és a jövő feletti aggodalom is, a ránk váró holnapi tennivalók halmaza, és ott vannak még a mai nap kihívásai. Gyötrődünk a múlt fájdalmain, elhibázott dolgainkon, amin már nem tudunk változtatni, és azon őrlődünk, vajon mit hoz a holnap. Pedig Jézus így figyelmeztet. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Bármennyire szeretnénk is, nem mehetünk vissza a múltba, hogy jóvá tegyük, amit elrontottunk, amit mondtunk, vagy amit nem tettünk meg. A holnapot pedig szintén csak részben befolyásolhatjuk. Jézus arra bátorít, hogy minden aggodalmunkat és nyugtalanságunkat adjuk át neki, mert ő szeret és segít azt hordozni, hiszen nincsen olyan fájdalom, bánat és gond, mit meg nem oldhatna. Ne feledjük, hogy minden stressznek megvan az oka, a gyökere. Ha meg tudjuk nevezni, már is a szabadulás felé vezető úton vagyunk. Hiszen ha beazonosítottuk, már megvan, amit Jézusra bízhatunk. A mélyen gyökerező dolgok felderítése sok időt és tudatos munkát igényel tőlünk. De szerető Urunk készen áll arra, hogy segítsen kigyomlálni izgalmaink, feszültségeink minden gyökerét. Erre bátorítja a Filippi beli gyülekezetet, és egyúttal minket is Pál apostol. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Péter apostol pedig így biztat bennünket. Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van rátok.

Imádkozzunk azért, hogy Isten igazi változást tudjon hozni az életünkbe, hogy minden napot hálaadással éljünk meg a jelenben. Szorongásaink így nagy mértékben csökkennek majd. Ahogy lépésről lépésre legyőzzük a stresszt, észre fogjuk venni, hogy már nem mondogatjuk magunknak azt, miszerint a feszültség életünknek a része. Tekintsünk szüntelen az Úrra, aki támogat és erőt ad, hogy szembenézzünk minden utunkba kerülő akadállyal. Nem kell félnünk és aggódnunk a jövő miatt, mert megismertük őt, aki uralkodik napjaink felett, gondoskodik rólunk, és betölti minden szükségletünket. Jeremiás próféta is erről tett bizonságot. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Bizonyára más színben látnánk a világot, ha minden reggel azzal a gondolattal ébrednénk, Isten irgalma és kegyelme ma is megújul, és kifejezetten szól a mai napra is. Ez a személyre szabott irgalom és kegyelem átvihet minden akadályon és nehézségen, amivel szembesülnünk kell. Isten egyfolytában gondot visel rólunk, mint az égi madarakról és a mező liliomairól, táplálja a lelkünket szent igéjével, ami erőt ad a mindennapok terheinek hordozásához. Talán eddig a félelem szorítása tartotta gúzsban a szívünket. Mindeddig csak vereségről, szenvedésről, kudarcokról, problémák sokaságáról adhattunk számot. De Jézus Krisztus által, mostantól az élet és a győzelem került előtérbe. Hiszen Isten még a legsötétebb pillanatokban, a szorongás gödrének legmélyén is odafigyelt ránk, szeretettel fordult hozzánk, nem felejtett el. Tudja, hogy kik vagyunk és merre tartunk, amint a 139. Zsoltárában írja Dávid. Mielőtt bármit tennék, már tudod, szemmel tartod, merre járok. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Emlékezzünk vissza arra, hogy miben tapasztaltuk meg Isten mindennapi könyörületét és gondviselését. Hogyan törődött velünk korábban is. Miért jelent reménységet számunkra az, hogy Isten mindent tud rólunk? Nem kell aggódjunk életünkért, hogy mit tegyünk vagy mit igyunk, és azért sem, hogy mibe öltözködjünk.

A szorongás elleni harc egyik fő eszköze az, ha beismerjük, hogy bizonyos dolgok fölött nincs hatalmunk. Ezért jobb elengedni azt, ami egyébként sem befolyásolható. Hívjuk be az Úr Jézust életünk minden területére. Ahhoz, hogy megszólítsuk őt, nem kellenek ünnepélyes vagy gyönyörűen megfogalmazott mondatok. Jézus nem begyakorolt, betanult imákra vár, hanem szívünk tiszta indítékaira, az őszinteségünkre kíváncsi. Töltsünk minél több minőségi időt vele imádság és bibliaolvasás által. Osszuk meg vele gondolatainkat, félelmeinket, problémáinkat. Soroljuk fel neki mindazt, ami nyugtalanít, aggaszt és szorongással kínoz. Adjunk hálát neki előre, és bízzuk rá életünket, mint aki biztos abban, hogy egyedül nála van megoldás, és az ő szeretetével minden félelmünket elűzi szívünkből. Csak is megváltónk tud a stressztől megszabadítani. A közelsége és a belévetett hit többet ér mindenféle gyógyszernél. Kiváló stresszoldó, akár egy kiadós séta kint a szabadban, megcsodálni a gyönyörű természetet. Az Úr Jézus, amikor a földön járt, akkor magához hívta azokat, akik belefáradtak súlyos lelki terheik cipelésébe, és így bátorította őket, amint Máté evangéliumában olvashatjuk a 11. fejezet végén. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ő ma is ugyanígy hív bennünket, mert segíteni szeretne és meggyógyítani. Nincs olyan nehéz és lehetetlen helyzet az életünkben, amelyből nem lehetne kijutni. Egy csodálatos, szép ének is erről szól, ami már sok összetört, szorongó embernek adott vigasztalást és megnyugvást. Befejezésül ebből idézek néhány sort, ami olyan, mint egy imádság. Ha szívem fáj és kétely lakik bennem, a csüggedés oly közel jön hozzám. Én várok rád, és te mellém ülsz a csendben, megvigasztalsz a jelenléteddel. Te erőt adsz, ha megfárad a lelkem. Erőd adod, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton, oly erőt adsz, mely nem fogy el sosem. A szívem már csak nálad lelhet békét. Nem élhetek te nélküled tovább. Megtart karod minden körülményben. Ó Jézusom, királyom, mesterem!

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: ne tűrj meg semmi gonoszt magadban. A mai ige Mózes 5. könyvéből van, a 13. fejezet 18. verse. Semmi se tapadjon kezedhez abból, ami kiírtandó, hogy így elforduljon rólad az Úr izzó haragja, és irgalmazzon neked, és irgalmában megszaporítson, ahogyan azt esküvel ígérte atyáidnak. Gondolatok az igéről. Mikor Izrael meghódítja a bálványimádók városait, el kell pusztítania mindazt, amit a bálványimádás megfertőzött. Tehát tűzre való. Ugyanígy kell elbánnia a keresztjén embernek is mindenfajta bűnnel. Egyetlen egyet sem hagyhatunk meg magunknak. Késhegyig menő harcot kell folytatnunk a test cselekedetei ellen, akármilyen vagy akár mekkora is az. Akár testi, akár lelki, akár szellemi legyen is az. Nem azért, mert ezzel nyerhetünk kegyelmet, hanem azért, mert ez már Isten kegyelmének a gyümölcse, amelyet mindenképpen meg kell teremnünk. Amikor Isten segít nekünk abban, hogy bűneinknek ne irgalmazzunk, nagy irgalmat gyakorol irántunk. Ha harag és bűnbánat tölt el bennünket bűneink miatt, akkor Isten többé nem haragszik ránk. Ha megfeszített erővel harcolunk természeti emberünk ellen, az Úr megsokasítja rajtunk áldását. A Krisztus Jézusban való békességhez, növekedéshez, biztonsághoz és örömhöz vezető utat találjuk meg, ha e szerint élünk. Semmi se tapadjon kezedhez abból, ami kiírtandó. Uram, a te véred tisztítson meg engem ezen a mai napon. Akik elszántan küzdenek természeti emberük ellen, és megmaradnak az Úr szeretetében, azoknak élete kivirágzik, és örömük egyre növekszik az Úrban. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az északi egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat. A déli egyházkerület május 16-án Békéscsabára, a nyugati Dunántúli egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnapig, vagy holnap utánig lehet jelentkezni a találkozóra. Gyermekmisszió szolgálat. A gyermekmisszió szolgálat pályázatot hirdet a baptista gyülekezetek 6-14 éves korosztályú gyermekek irányába végzett evangelizációs célú törekvéseinek támogatására. Abban szeretnénk támogatni benneteket, hogy betöltsük Krisztus parancsát, minden hívő elhívását, tegyetek tanítványokká minden népet, fogalmazzák. A pályázati anyag beadásának határideje május 31-e. Az időjárásról. Kissé változékonyabb, meleg idő. Pénteken csökken, de majd növekszik a felhőzet. Elszórtan lehet eső. Változó irányú lesz a szél, és 20-26 fok lehet. Szombaton felhős idő lesz, de több órás napsütéssel és helyenként esővel. Déli lesz a szél, és 20-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Üdvözlünk titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Nemrégiben márka beszélgettünk egy számunkra érdekes témáról, és a visszajelzések alapján úgy tűnt nektek is érdekes volt, az érzésekről, hogyan kezeljük ezeket. És akkor már appelláltunk arra, hogy van azért egy másik válfaj és az érzéseknek, amelyről kellene beszélni, és ez a lelkesedés. Hogy mi van akkor, amikor úgy belelkesedsz valami, valaki iránt, hogy ezeket hogyan kezeld, megnyilvánulhat ez az életünkbe, ezeket hogyan kezeljük, és úgy gondoltuk Márkkal, hogy jó lenne erről külön beszélgetni, hogy mi is ez a lelkesedés, miről szól. Te mit tudsz erről mondani, Márk?
0: Hát mindenféleképp azt tudom mondani a lelkesedéstől, hogy ez egy olyan dolog, amit sokkal könnyebb észrevenni, mint megmagyarázni. Tehát nem lesz majd könnyű dolgunk, hogy erről beszéljünk, de mégis megpróbáljuk ezt. De hogyan definiálnád a lelkesedést? Kezdjük itt. Miről beszélünk ma?
3: Csúgá, most megfogtál ezzel a kérdéset. Inkább azt mondanám, hogy úgy próbáljuk megközelíteni, hogy hol nyilvánul ez meg, vagy miben nyilvánul meg. Nyilván a lelkesedés valami olyasmit jelez, hogy valami iránti örömöd, odaadásod, elismerésed, rajongásod, motivációt, ennek a kifejezése. És ez megnyilvánul nyilván nem csak a szavaidban, hanem amikor lelkes valaki, ez látszik, és említsük már területeket a mindennapokból, ahol lelkes embereket látunk, akár így pingpongozva is, hogy milyen területeket tudsz, ahol lelkesedést látunk.
0: Hát én mikor lelkesedésre gondolok, akkor az első ilyen tér, ami eszembe jut, az a foci rajongók. Tehát, hogy ők amennyi mindent képesek megtenni azért, hogy lássanak egy klubot játszani, hogy rúgják azt a labdát, az valami elképesztő. Tehát valami mezeket vesznek, egyeket vesznek, beöltöznek, autogramot kérnek, fényképeznek, stb.
3: Hát, vagy a hangulat egy meccsen.
0: Az is, de hogy ez mind lelkesedés. Azért, hogy elérjenek valamit. És szerintem ez a lelkesedés, mikor van valami vágyad, és akkor, ahogy te is mondtad, tetlekességbe fejeződik be. És az ellentét az valahogy az apátia lenne. Az a dolog, ami úgy hidegen hagy téged, közömbösség. De a lelkesedés az teljesen más. Az, hogy képes lenni bármit megtenni, hogy elér bizonyos egy dolgot, vagy valamit. Szerintem ez az egyik. Te mire gondolsz?
3: Ilyesmire, tehát amikor fel vagy tüzel. Például valaki lelkesedik az iskola iránt, hogy wow, milyen jó, újra. Én ismertem ilyeneket. Ezeket csúfolják a suliba, de vannak, vagy valakit a munkahelye. Tehát, hogy milyen jó így dolgozhatok. Vagy a munkája, tehát a szakmája, hogy én vízszerelő vagyok, villanyszerelő vagyok, informatikus vagyok, orvos vagyok, tehát, hogy belelkesedik a munkájától, és egy nap alatt éve dolgozik. Én nem azt mondom, hogy ahány területet említek, az mindegyik jó, de hogy ezekben fülön csípjük a lelkesedésnek a megnyilvánulását. Vagy a szabad idejében, amiket tesz, a hobbija, vagy az különböző élvezetek, ami iránt egyesek lelkesednek. Tehát van, akik az alkohol iránt lelkesednek, vagy a dohányzás iránt lelkesednek, vagy a bulik iránt, vagy férfiak, nők iránt, tehát vagy a olyan dolgok iránt, amelyek lehet, hogy a Biblia szempontjából, vagy nem is csak lehet, bizonyos ükseletünk bizonyos dolgok felől, megvetendőek. Tehát, hogy ezek iránt lelkesedek.
0: Ha belegondolunk, akkor tulajdonképpen azok iránt a dolgok iránt lelkesedünk, amire a legtöbbet költjük. És hogy a Biblia is írja, hogy ahol a te kincsed van, ott van a te szíved is.
3: Egyébként azok iránt lelkesedek, amit újra és újra akarok. Tehát újra akarom tenni azt, meg akarom ismételni, újra akarom azt az élményt. Tehát ebben nyilvánul meg a lelkesedés. Nagyon érdekes, hogy annyira bukottak vagyunk, hogy a rossz dolog is belelkesített bennünket. Tehát ez érdekes, hogy a belelkesedés, a lelkesedés nem csak jó dolgok iránt lehet, hanem lehet rossz dolgok iránt is. Tehát nekem volt olyan beszélgetésem egy volt osztálytársammal, most szűkebbet nem mondanék, aki azt mondta, hogy egyszerűen nem tudok szabadon lóri attól a nőtől. Tehát, hogy totál belelkesít, és nem tudok, és tudta, hogy rossz. Tehát, és nem érzelmi kapcsolat volt köztük, hanem ez például egy jósnő volt, akitől nem tudott szabadulni. Tehát nagyon érdekes, hogy rossz dolgok is belelkesíthetnek bennünket. Lehet egyáltalán lelkesedést látni a Bibliában? Van-e lelkesedés a Bibliában, vagy ez csak a mai kornak a mindennapi felajárója, hogy kimegyünk egy foci meccsre, vagy lelkesedünk a munkánk iránt, vagy a hobbink iránt, vagy az élvezetek iránt? Tudnánk-e példákat mondani a Bibliából, ahol lelkesedtek?
4: Hát mindenféleképpen ott van például Dávid is, aki az úrdicsőségére kezdett táncolni, és ez van, akinek tetszett, van, akinek nem tetszett, de például Jézusban is a lelkesedést látom, akkor, mikor céltudatos volt. Tehát nekem nagyon tetszett, mikor az igében egyszer olvastam azt, hogy Jézus reggel imádkozott, befejezte az imádkozást, a reggeli állítatot, és egyből útnak indult, hogy menjen a következő faluba. Ugye nyilván Márkban sokszor szereplik ez az egyből azonnal, és ott is azt írja, hogy egyből tovább ment a következő faluba. Nem lehet kávézni a tanítványok, hogy most mit csináljunk, hova menjünk tovább, hanem egyből tovább. Ment, és lelkesen ment előre. És azért lelkesen, mert egy volt az atyával, és tudta, mi az atya célja.
3: Mindig empatikus volt, apátia nem volt rá jellemző.
4: Egyáltalán.
3: Tehát
4: egyáltalán.
3: Ez tényleg, Jézus életében állod a lelkesedés. De az apostolokból is, miután megkapják a szent lelket. Tehát
4: igen. És megfigyeljük, akkor Jézus egy olyan ember volt, aki hatással volt a környezetére. És ez is mutatja azt, hogy mi mennyire vagyunk lelkes emberek, hogy a környezetünk hat ránk, tehát az, ami mindig történik velünk, az befolyásolja az én lelkiérzésemet is, vagy pedig én hatok a körülöttem lévőkre. És hogyha belegondolunk, akkor mennyivel inkább szeretünk ilyen emberek közelébe lenni. Hogyha például megyünk egy bevásárlóközpontba, és van egy kasszás, aki mindig jó fej velünk, mindig mosolyog, mindig szép napot kíván nekünk, akkor mennyivel inkább akarunk ahhoz az emberhez menni legközelebb, mint csak egy robothoz. És ez emiatt lett ennyire trendi ez az önkiszolgálós kassa is, meg hasonlók, mert az emberek nem elég lelkesek, sem munkájuk felé, sem más emberek felé. És nyilván itt bejátszik az öröm is, meg hogy milyen napod volt, meg hasonlóak, de hogy nagyon fontos, hogy Jézus olyan ember volt, aki tényleg tudott hatni az ő környezetére. És ránk is kéne hasson, mert mi is az ő környezetében vagyunk, hogyha az ő emberei vagyunk, az ő gyermekei vagyunk. De mégsem lelkesít ez minket sokszor eléggé.
3: Ez nagyon tetszik, Márka, amit mondasz, hogy az az ember, aki lelkes, az hat a környezetére. Tehát lelkesít, lélekkel teli, tehát az bátorít, buzdító ember. De azért az is előfordul, amikor a lelkes emberek, vagy a bátorít emberek számunkra nem mozog. Tehát vannak olyanok, akik savanyúkáposzta emberek, érted, és mellettem, hogy a lelkes ember nem biztos, hogy
4: szeretnék egy kis burokban maradni.
3: Jézusnál is voltak ilyenek, hogy lelkes volt Isten iránt, az atya iránt, az ő akarat iránt, és maradtak olyan emberek, akik egyáltalán nem buzdultak fel ezen. És manapság is van ilyen, mondnék egy egyszerű példát, nyilván ez egy kicsit gyenge példa, de szilveszter után történt, együtt szilvesztertünk az ifivel, hát na, éjfél után feküdtünk le, és másnap délelőtt találkoztunk az imaháznál a fiatalok, és én nagyon lelkesen érkeztem. És kérdem a fiataloktól, hogy látszik, hogy lelkes vagyok? És mondják, hogy igen, de ez nem normális, Lóri. Érted, hogy jó, ez egy vicces volt, hogy nem normális az, hogy te lelkes, hogy még nem vagyunk, és akkor ezzel nem is akart az én lelkesedésemből. Nyilván itt a fáradtság is ezt befolyásolta. Illetve a bibliai példákkal kapcsolatban nekem eszembe jut még egy néhány. Dávid nekem is egyből eszembe jutott. Tehát, hogy Isten iránt volt lelkes. Mennyire szomorú, hogy az Isten iránti lelkesedés is sokszor nem mutatkozik meg. Soroltuk itt a foci meccset, a hobbinkat, a munkánkat, szakmánkat, az élvezeteket. Hol jelenik meg az ember lelkesedése az Isten iránt? És nem csak a gyülekezetben, a hétvégén, még erről is beszélhetnénk, lehet kitérünk mindjárt rá, hanem a hétköznapokban. Tehát, hogy mennyire szomorú. Dávid ott volt, jött a láda, ugrált. És hiszem azt, hogy Isten dicsőségére. Meg ezt írja a Biblia is. Aztán ott a Mirjam például Áronnak a testvére. Miután átmennek a tengeren, és bejutnak, úgymond kijönnek Egyiptomát, még nem jutottak be, de elkezdődik a pusztai vándorlás, ott óriási hálaéneket énekel, tehát hogy nagyon lelkesedik Isten iránt. Vagy Jézus, mikor újongott, legtöbbször akkor újongott, amikor tudta, hogy az atyával összhangban van, és ilyet is mondta, hogy újongok, Uram, mert elrejtetted ezt a kicsinek, elrejtetted a nagyok elől, és megmutatod a kicsiknek, vagy ott van a főpap imája, amikor imádkozik, hogy igen, atyám, nekem adtad őket, egy sem veszett el közülük, tehát hogy érződik le Jézus szavaiból a lelkesedés. Én úgy gondolom, az az ember, aki Istennel ér, Istennel jár, lelkes kell legyen. Hát miért? Mert betölt bennünket az ő lelket. Hát nem azért töltött be Isten bennünket, hogy komorak legyünk. Nem azért töltött be Isten bennünket, hogy keserűek legyünk.

0: Hát miért van az, amikor fiatalok elmennek a Bapti Cup-ra, elmennek a röhibajnokságra, szurkolnak, lelkesednek? Mert tényleg lelkesednek. Vagy arról nem is beszélünk, egy koncerten, hogy lelkesednek. Tehát van, bennünk van ez, hogy akarunk lelkesedni. És milyen jó lenne egyre többször a jó dolgok, Isten iránt, Isten ügye iránt lelkesednénk.
1: De említetted egy-két példát, Dávidot meg Mirjámot, de ne felejtsük el azt se, hogy ezek a lelkesedések olyan pillanatok voltak, mikor egy nagy sikerélmény éltek át.
0: Tehát nyilván ez összekötődik valami pozitív töltetű dologgal. Tehát, hogy valami megértettem Isten akaratából, vagy Isten átsegített valami, van egy sikeres dolog, vagy nyert a csapatom. Tehát, hogy...
1: Így van. De nagyon sokszor nem érünk át minden napján nagy sikereket, hogy megnyerjük a figyládát, vagy eljutunk valahova, ahova Isten akar bennünket. És miért nem vagyunk elég lelkesek Isten iránt a hétköznapokban is? Pedig miért nem elég nekünk az, hogy tudjuk pusztán, hogy Isten mit ígér nekünk? Miért nem vagyunk elég lelkesek Istenért minden nap?
0: Ja, nagyon jó kérdés. Talán azért, mert nincs elég ott a hétköznapunkban. Lehet ez. Tehát sokan csak hétvégi keresztények vagyunk, és nem hiszük el azt, hogy Isten a hét köznapjainkat is felszínezheti. Tehát oké, a keresztény élet arról szól, hogy Isten lelkesít bennünket, de attól lehetnek nehéz időszakok. Ezt említettük már. Tehát amikor nehézségeken megy át az ember, látjuk ezt az apostolok életében, látjuk Jézus életében, de nem az jellemző, hogy jaj, de kár, hogy Isten félő vagyok, hanem Uram, milyen jó, hogy a te utadon járok. Kérlek, segíts meg, vedd el tőlem ezt a fájdalmat, adj nekem győzelmet, adj kiutat, mutass utat, világosságot gyújt, stb. Stb. Vizsgálj meg engem, tisztíts meg a bűntől, szabadíts fel. De ezek időszakosok, tehát leginkább azért az, hogy Uram, milyen jó, hogy vele jelenlátok, úgy örülök, szívvel, lélekkel együtt vagyunk, és dicsérjük az Urat például. Tehát, hogy szerintem ez, hogy hétköznapokban vigyük bele Istent, a hétköznapjainkba, meg kell szeretnünk egyszerűen Istent. Tehát, hogy szeretnünk el az Istent, és ha szeretjük őt, akkor ezt hatni fog ránk, ismernünk őt, olvasni az igéjét. És ez belelkesít. Tehát én nagyon sokszor előfordul, és szerintem veled is ismerlek ennyire már, hogy van egy megértetés, azt mondom, wow, milyen jó, hogy wow, ezt eddig észre sem vettem, és úgy belelkesít. Lehet, hogy utána történik valami, és ez a, úgymond ez az érzelmi szint alá fog hagyni, de volt benned egy lelkesedés, hogy alapjáraton lesz, hogy milyen jó nekem Istennel járni, milyen jó, hogy félhetem. Tehát most is mondhatnánk, hogy mi az, ami lelkesít bennünket Istenben. Hát az, hogy megmentett bennünket, bevisz az ő országába. Na most ezentúl, hogy kapok-e fizetésemelést, vagy nem kapok, hogy elmúlik a fogfájás, hogy nem, ez is lelkesíthet, de ez nem fog annyira meghatározni engem, hogy most félreteszem Istent, hanem tudom a fő dolgokat, amelyek belelkesítenek, hogy megyek a mennybe, és ott leszek egy örökkévalóságon Istennel az ő kegyelme kapcsán. Wow! Tehát ez egy szuper dolog.
1: Abszolút én is ezt mondanám, hogy azért nem vagyunk elég lelkesek, mert nem töltünk elég időt Jézussal, nem töltünk elég időt azzal, hogy megtanuljuk, hogy mik az ő ígéretei. Nekem egyébként az egyik új fogadalmam az volt, hogy megtanuljam Isten ígéreteit. Tehát azokat az igeverseket, amik a mi életünkre vonatkoznak, hogy mit ad nekünk Isten, mit kínál nekünk. És gondoljunk bele, hogyha építünk egy házat, amiben rengeteg időt, pénzt belefektettünk, de nem beszélünk mondjuk azzal a mérnökkel, aki megtervezi, és aki kivitelezi őket. Folyamatos aggódásban fogunk élni, hogy vajon két emeletes lesz, vajon úgy csinálja, hogy én akarom, de hogyha beszélünk vele, és megmutatja pontról pontra, hogy figyelj, ezt a házat terveztem neked, és itt lesz egy kis kamra, itt lesz egy hálószoba, itt lesz ez, akkor egyből elönt téged az öröm, hogy fú, pont ezt akartam, milyen jó, hogy ezt csinálod. Vagy hogyha valami nem úgy van, akkor meg is tudod vele beszélni, hogy miért nem látod ezt jónak, meg elmondja, hogy de az miért jó neked. És ilyen az Istennel való kommunikációnk is. Hogy folyamatosan kell vele beszéljünk, és hogyha beszélünk vele, akkor ő is beszélni fog hozzánk, és elmondja, hogy mit tervez nekünk. És nyilván, amit ő nekünk tervez, az sokkal jobb, mint amit magunknak tervezünk.
0: És ezzel azonosulunk, ez belelkesít. Tehát, ha belevisszük a gyakorlati életünkbe Isten, most ez kicsit erősíti, belevisszük. Engedünk neki, hogy a hétköznapjainkba is beleszóljon. Tehát egy kaland lesz. Annak ellenére, hogy miért bennünket, és hogy milyen érzelmi hatások érhetnek, vagy milyen nehézségek, vagy kellemes dolgok, kellemetlen dolgok. Tehát lelkesíteni fog a vele való járás, a vele való élet. Miért vagyunk keresztények? Mert egyszerűen ez a legszuperebb dolog. Mondjuk ki, ez a leglelkesítőbb dolog az életben, hogy Istennel élhetünk. Ennél nincs lelkesítő. Komolyan. Tehát ezért vagyunk keresztények. Meg léte is keresztény, aki hallgat bennünket, és nézzük, hogy mennyire lelkesítő dolog. Tehát mindennél jobb, mindennél.
1: Meg hogyha már lelkességről beszélünk, meg lelkesedésről, akkor itt meg akarom említeni azokat az idősebb személyeket is, akik nagyon lelkesek. Lelkesen járnak gyülekezetbe, lelkesen ott vannak a családjuk mellett, lelkesen beszélnek Jézusról, lelkesen olvassák az igét, énekelnek, stb. Miért? Mert ők sokkal jobban tudják, vagy közelebb állnak Isten ígéretéhez. Az, hogy ő nem fog minket ebben a földi létben hagyni, hanem bevisz az ő örök dicsőségébe, és a mennyországba vele leszünk. És ők ezt már annyira átérték az életük során, mert már rengetegszer bizonyított mellettük Isten, meg nyilván közelebb is vannak a mennyországhoz, és már kívánják elhagyni ezt a földet, de tudják, hogy mit kíván, mit akar nekik az ő Isten az ő életükre nézve. És ezért

0: de lelkesen járnak gyülekezetbe, és tőlük is tudunk lelkesedést venni. Sőt, ők sokkal lelkesebbek sokszor, mint mi, mert minket el kell rángatni gyülekezetbe, ők meg milyen szenvedések között is eljönnek gyülekezetbe, fájótérdel, gyalog, esőbe, hóba, stb. És ez az igazi lelkesedés. Nem az, hogy most egy focimezre kiadok több száz eurót, meg elmegyek megnézni Messit, hogy hogy játszik, hanem Jézus miatt, aki ott van egy karnyújtásra. Hogy iránta miért nem tudunk ennyire lelkesedni? Ez az egyik nagy kérdés, de...
1: Meg is vizsgálhatjuk ezt, hogy mit jelent ez, hogy Jézus iránt. Egyébként itt az van ezeknél az idősebb személyeknél, vagy hiteles embereknél, mert nem csak időseknél jelenik meg ez meg, hogy a hitük az befolyásolja a lelkesedésüket, és pozitívan hat rá. Tehát, hogy wow, egyre lelkesebbek Isten iránt, és érzed azt, vagy kijön az egyértelmű egy ember életében, amikor ez őszinte, vagy csak egy majmolt lelkesedés. Tehát, hogy tényleg lelkesedik Isten iránt, vagy csak így mondja. Az nagyon-nagyon-nagyon visszataszít, amikor valaki szárazon beszél Istenről. Tehát keresztés nem lelkesedik iránta. Én ezt bevallom. Van, aki jobban ki tudja ezt fejezni, valaki nem. Valakinek ajándéka bátorítás, valakinek nem. De akkor is, tehát figyelj, ahogy minden ember, aki mondjuk valamilyen fogságban, valami bűnfogságban ki tudja fejezni mondjuk az alkohol, a nők, vagy a dohányzás, vagy a drogok iránti lelkesedését, ilyen vagy olyan módon, mert egyik sunyi módon, másik lelkesebb módon, ugyanígy az Isten iránt is. Tehát ez egyértelmű kell legyen, hogy lelkesedünk iránta. És egy kicsit beszélgethetünk arról már, hogy vajon hogyan nyilvánulhat ez meg a gyakorlati életben a lelkesedésünk Isten iránt. Aztán megbeszélhetünk arról is, hogy vannak ennek eszközei, vagy használtunk eszközöket. Ez így érintett bennünket fiatalokat, hogy mi fiatalok hogyan lehetünk lelkesek Isten iránt, hogy mit jelent az, hogy lelkes, hogy olyan pólóba megyek suliba, hogy Jézus felirat van rajta, vagy igeversek. Ez is, vagy miben nyilvánulhat meg gyakorlati módon a lelkesedésünk?
0: Hát az elsősorban szerintem úgy, hogy a lelkesedésre nem úgy kell tekintenünk, mint egy érzésre, hanem mint egy jó szokásra. Hogy lelkesedjünk akkor is, mikor nem lelkesedünk. És az Amerika angolul van egy ilyen mondás, hogy fake it until you make it, tehát jázd el addig, ameddig meg fog történni. Igen. Tehát jázd el azt, hogy te jázd el idézőjelekbe, hogy te lelkes vagy Istenért, hogy te hoztad az igéjét, hogy dicsőíted őt. És ez jelenti azt, hogy minden nap Krisztussal járunk, amit az előbb említettünk, hogy anélkül nem tudunk lelkesek lenni. Egyébként a lelkesedés szó, utána néztem kicsit, a görög entuziaszt szóból ered.
1: Nyilván.
0: Ami ugye az angol meg román jobban kiadja, és ez a szónak a jelentése az, hogy Isten tulajdonában lenni. Konkrétan ez a görög szónak a jelentése. És hogyan akarunk mi lelkesek lenni, úgyhogy nem vagyunk Isten tulajdonában, mikor ez az egész lelkesedésnek az alapja. És nyilván nagyon fontos, hogy Istennel időt töltsünk. Ebben kell megnyilvánuljon a mi lelkesedésünk, hogy olvassuk az ő igéjét. Igen, igen. És megtesszük azt, amit ő kér tőlünk. Mert hogyha ezt fogjuk megtenni, akkor ő is meg fogja tenni azt, amit ígért nekünk. Van ebben is kapcsolat.
1: Így van. Én még azt említeném itt, hogy hogyan nyilvánulhat, hogy miben nyilvánulhat meg az Isten iránti lelkesedésünk. Az egyik dologot kiemelnék, egy pofon egyszerű dolog, hogy a beszélgetéseimben. Tehát amikor lelkes vagyok valami iránt, akár fiúk, akár lányok, akkor arról áradozok. Tehát arról áradozok, hogy nekem hogy megy a sport, hogy megy az úszás, hogy megy a gitározás, stb. És elkezdek áradozni Istenről. Nyilván nem erőltetett módon, tehát hogy valamennyire keresem, tehát hogy a megfelelő alkalmat erre, hogy hitelesen léphessek fel, meg olyan, hogy tudjanak is rám figyelni, nem csak úgy mondani. De a beszédjeim, mert ez egyértelmű kell legyen, hogy én lelkesedek Istenre. Aztán az imáimban, ha már a keresztény közösség vagy. Tehát amikor imádkozok, akkor az nem egy ilyen... Jó, haj, de kár, hogy élek Istenem, és hogy mikor fogok már meghalni, hanem van benne lelkesedés. Tehát, hogy Uram, milyen jó, hogy ismét jöhetek hozzá, beléd kapaszkodhatok, megint kérhetem, hogy erősíts meg, és mindig a támaszom, hogy mindig gondolat viselem, meg hogy mennyi mindenre megajándékoztál. Illetve éneklés. Tehát mondjuk ezt ki, hogy hétköznapokban hallgatunk-e keresztény zenét, tehát mi más? Hogy óriási eszköz Istentől, hogy keresztény zenét hallgathatunk, éneklünk, dudorászunk azokat a dallamokat, és kifejezzük az Isten iránti lelkesedésünket.
0: Igen, illetve az Isten meg Jézus iránti lelkesedésben az is meglátszik, hogyha közeledünk felé, és most ezt úgy akarom mondani, hogy ha megnézzük a Bibliába, ott van Zákeus, meg a vérfeles asszony, akik Jézus ott volt egy nagy-nagy tömegbe, de mégis volt ez az egy-egy ember, különböző helyzetekről beszélünk, akik kiléptek a tömegből, és ők tettek egy plusz lépést Jézusért. És ez is a lelkesedésnek egyik megnyilvánulás, hogy egy plusz lépést teszek azoktól, azok a szembe, akik velem vannak és mellettem vannak. És ők azért tették...
1: Vonzódom az irányba.
0: Vonzódik, igen.
1: Nagyon jól mondod.
0: És ez azért volt, mert ők tudták, hogy Jézus tud nekik valamit adni, amit a világ nem, amit az orvosok nem tudtak meg neki megadni, amit a gazdaság nem tudott nekik megadni. És az volt a csodálatos abban, hogy Jézus akkor egy nagy közösségben volt, és nem elkezdtem mondani megint egy beszédet, nem prédikálni kezdett, hanem arra az egy emberre koncentrált. És minket is kéne ez lelkesítsen, hogyha mi közeledünk Jézus felé, és teszünk egy plusz lépést felé, hogy megismerjük őt, hogy közelebb kerüljünk, hogy meggyógyítson bennünket, hogy helyrehozza a mi életünket, akkor ezt meg is fogja tenni a mi életünkbe. Csak hinnünk kell benne. Tehát itt is a hit és a lelkesedés az valamilyen szinten így van, egy és ugyanaz.
1: Ezt látjuk, Jézus az elképesztő volt, hogy a tömegben mindig meglátta az egyént. Ott van a sorvadkezű is, tehát meglátta. Még azt is, aki nem látta őt, a vakot, és meggyógyította, hogy ez is kell lelkesítse bennünket. Tehát eszembe jut a szavaid kapcsán, Márk, az, hogyha én lelkesedem a feleségem iránt, és soha nem találkoznék vele, elhinő nekem, hogy én lelkesedek iránta.
0: Köszönöm.
1: Tehát, hogy kell egy közelség. Tehát, hogyha én lelkesedek Isten iránt, akkor találkozok vele, akkor közöm van hozzá, hallgatok rá, figyelek rá. Tehát ne csapjuk be magunkat, hogy lelkes vagyok Isten iránt, de akkor hallok róla, amikor egy ígérdetésre elmegyek. Tehát mondjuk elmegyek Isten tiszteletre, elmegyek imaházba. Ma még egy érdekes dolog, és ez azért említettük a beszélgetésük elején a koncerteket, vagy az ilyen különlegesebb alkalmakat, amikor úgymond a lelkesedés, mintha nagyobb lenne, vagy jobb lenne. És az itt a kérdésem, hogy mennyire kellenek eszközök, vagy különleges alkalmak ahhoz, hogy lelkesedjen egy fiatal, jobban lelkesedjen. Gondolok itt koncertekre, egyedi átélésekre, egy tábortűz, vagy valahol kimozduljunk, vagy valami különlegesebb dolgot szervezzünk, hogy ugye a lelkesedésünk nőjön, mert látjuk, hogy amikor vannak ilyesmik, akkor ugye a lelkesedés általában úgy megnő. Ha meg nem nő meg ezeken a dolgokon, azt mondjuk, hogy valamit nem stimmel, hogy miért nem. Tehát nekünk keresztény fiataloknak kellenek ezek a különleges dolgok, koncertek, különleges átélések, ilyen-olyan alkalmak szervezése, vagy nem. Helyesek ezek, nem helyesek, azért kapunk ilyet is, olyat is, ilyen kritikát, olyan kritikát is. Így most szigorúan a lelkesedés tematikájában, hogy kellenek ezek a mellékeszközök?
0: Hát nem kellenek, de hogyha belegondolsz, nyilván sokkal könnyebb lelkesedni egy olyan helyen, ahol mindenki más is lelkesedik.
1: Igen,
0: egy koncerten például nem tudsz komor pofával végülni. Van, aki tud, de én nem tudom, miért ment el, de sokkal könnyebb lelkesedni, mikor melletted mindenki boldog, amint említettük az eladót. Azt ki, hogyha van egy boldog eladó, és lelkesen oda megy feléd, és egy nagyon szép napot kíván neked, akkor neked is sokkal könnyebb átvenni tőle ezt a lelkesedést.
1: Vagy mondhatjuk azt, bocsi, örüljetek az örülőkkel. Tehát valaki úgy megy a koncertre, hogy hát ez a karóba húzott pofát vág, az nagyon érdekes.
0: És csak vizsgálja a szöveget, hogy mit mond az előadó, mire gondolt a költő, és ebből nyer erőt. Nyilván vannak ilyenek is, de ez ugye a kivétel.
1: Nekem kicsit fura.
0: Nekem is. De nem feltétlenül szükségesek hozzá. Hogyha belegondolunk, akkor minden egyes bizonyságtétel, minden egyes Isten átélés nem úgy volt, hogy én és a barátaim megtapasztaltuk, hanem csak én megtapasztaltam, mert Istennek mindenki számára, mindenki felé egy egyedi üzenete van. Tehát nem szükségesek mindig ilyen különleges alkalmak, hogy nyilván Isten szólhat egy olyan ember előtt, aki éppen 500 embernek prédikál, és te is ott vagy közöttük, és te is kapsz egy különleges üzenetet közötte. Igen, Isten tud így szólni hozzád, de nem muszáj ezeket keressük, mert hogyha folyamatosan csak ebben fogunk lelkesedésre találni, csak ott leszünk lelkesek, ahol mások is lelkesek, akkor nem tudunk lelkesíteni másokat.
1: És ez sekélyes lesz így tűnt.
0: Így van, és ez nyilván baj akkor is, mikor az embernek saját családja van. Nem akarsz egy olyan emberrel találkozni folyamatosan, akinek sosincs lelkesedése, aki mindig komor, aki mindig csak elveszi a te kedvedet. Tehát nagyon fontos, hogy magunkba is megtaláljuk ezt a lelkesedést, és mindenféleképp kell találjunk egy olyan dolgot, ami iránt lelkesedünk. Ha belegondolunk, van erről egy film is, nem komoly film, nem dokumentumfilm, az Inside Out, ahol azt ecselt, azon bemutatta, hogy mi van akkor, hogyha az érzéseknek lennek érzéseik. Nem tudom, látod-e a gyerekeiddel, vagy nem. Mindegy, egy Disney, egy Pixar film, és arról szól az egész, hogy ugye ott van a harag, az irítség, stb., és ott van a boldogság is, mint érzés. És a boldogság az elválik a többiektől. És mikor észrevetjük azt, hogy csak ezek a negatív érzések vannak ott, akkor az életek kezd így szépen lassan tönkre menni. Tehát muszáj találunk egy olyan dolgot, ami miatt lelkesedünk, ami kihozza belünk a boldogságot. És a boldogság az minden napot legyen az életünkben. És nyilván ezt meg kell vizsgálni, hogy ez most mennyire jön Jézustól, mennyire táplálja az ő, mennyire építi az ő dicsőségét, mennyire szól róla, vagy mennyire szól rólam. Ez a bizonyos dolog, ami miatt én lelkesedek. De nagyon fontos, hogy találjuk meg Jézusban ezt a lelkesedést, mert akkor biztos nem fogunk rossz irányba terelődni.
1: Ő lelkesítsen elsősorban bennünket, és ne az eszközök, és ne ezeket halljászok, mert és tényleg felületes az a hitünk. Viszont mégis kimerem azt mondani, hogy gyakran meg vagyunk ijedve ezektől az eszközöktől. Tehát a mi köreinkben is, hogy mi az a koncert? Tehát, hogy már maga a szó egy kicsit furán hangzik. Nem mindenkinél, de vannak, akinek furán hangzik ez, hogy koncert, vagy egy különlegesebb alkalom, amit szerveznek általában fiatalok, de nem csak fiatalok. Tehát, hogy mint egy gyülekezet például kimozdul egy táborhelyre. Az is egy különleges alkalom, és nagyon lelkesítő. Tehát sokkal lelkesítő, mint amikor azt mondjuk, na megint találkozunk ugyanott. Amikor azt mondjuk, wow, találkozunk a Solyunkővári táborról ekkor és ekkor, úgy belelkesednek az emberek, és sajnálják, hogy... Tehát, hogy ez normális valahol, hogy az embert az ilyen dolgok, ezek megpiszkálják és lelkesítik. Sőt, én azt mondom, hogy Isten is adott eszközöket. Ilyen eszközöket, amelyek lelkesítenek bennünket, és én hármat említenék. Az egyik az igéje. Tehát miért adta olyan az igéjét, hogy ösztönözön lelkesítsen az országa felé, vagy elvegye a kedvünket az élettől? Én úgy gondolom az első. Tehát ösztönözön lelkesítsen az országa felé. Aztán az úrvacsora, tehát amikor, hogy emlékezzetek meg erről, hogy én megtörtem, én az én testemet adtam, az én véremet adtam, hogy megmentselek benneteket. Ez emlékezzetek az én váltságomat, tehát az úrvacsora egy élmény. Egy lelkesítő dolog, wow, visszaemlékeztetek arra, hogy tényleg a megtestesült Isten mit tett értem. A bemerítés, egy tetőtől talpig való imádkozás, tehát hogy az is egy óriási dolog. Tehát, hogy vannak keresztény eszközeink, mondjuk már ki, amelyek lelkesítenek bennünket. Egy mennyegző, tehát mennyire jó, hogy adta Isten ezeket. Van mennyegzőnk, van Istennek az igéje, van az úrvacsora, van a bemerítés. Na most én azt mondom, hogy kellenek ezek az eszközök, de teljes mértékben egyetértek veled, hogy ne ezeket hajkurásszuk. Tehát nem csak akkor megyek imaházba, amikor bemerítés van. Nem csak akkor megyek istentiszteletre, amikor a Solyunkővári táboron tartjuk meg. Nem csak akkor megyek ifjúsági órára, amikor 12 tagú dicsőítő csapat van, hanem akkor is, amikor tudom, hogy csak egy gitáros lesz, vagy nem is lesz hangszer. Tehát, hogy ne csak. De kellenek az eszközök, csak tényleg vizsgáljuk meg, hogy a lelkesedésem az valódi, vagy csak az eszközök generálják bennem a hangulatot. Tehát, hogyha van 12 tagú dicsőítő csapat, akkor lelkes vagyok, ha úrvacsorosztáson lelkes vagyok, ha ezt prédikál, lelkes vagyok, érted? Tehát, hogy ezt is vizsgálj meg, hogy az Isten iránti lelkesedésem az őszinte, és engedem, hogy ezeket az eszközöket akár használhassa is. Tehát, hogy miért van mikrofon? Bocsi, ha nem akarunk lelkesedést, akkor beszélj mikrofon nélkül. Tehát vannak eszközök, amelyek segítenek, hogy egy jó prédikátornak a hangját halljuk, aki bátorít bennünket Isten országára, lelkesít bennünket. Bocsi, de használj a mikrofon. Hát hadd használja. Tehát, hogy lehetnek eszközök. Most itt megvizsgálhatnánk azért különböző dolgokat is, csak ezt kell szemügyre vennünk, hogy Isten lelkesít, vagy az eszközök lelkesítenek, vagy csak az eszközök, csak eszközök abban, hogy lelkesítsenek Isten iránt. Tehát én nem ijednék meg az eszközöktől. Én látok Istennél is eszközöket. Meg Márk, mennyire jó az, hogy a fiataljaink, vagy a fiatalok lelkesítenek Isten iránt, és nem más iránt. Tehát örülnünk kellene, hogy valami felcsigázza őket, aminek Isten örül. Az Istennek az ügye, az Istennek a dolgai. Tehát, hogy ez örömmel kéne eltöltse, hogy wow, lelkesednek ezek a fiatalok, és úgy énekelnek, ahogy énekelnek, vagy ebben is abban megnyilvánul nekik. Tehát nem kéne megijedjünk ettől. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy úgy kell szurkolni az Isten tisztelete, mint egy foci meccsen, de az se normális, hogy az Isten iránti lelkesedésünk meg nem mutatkozik meg sehol, de minden más iránt meg tudják azokra a keresztények, hogy ebben és ebben lelkes, de ha Istenről megkérdeztek, akkor nem is tudtam, hogy hívő vagy.
0: Meg ugye volt szó a különböző eseményekről, és hogyha nem is kell nagy eseményre, menjünk egy szimpla ifi alkalomra. Hogyha észreveszünk, hogy azok az emberek, akik elől vannak, nem lelkesek, akkor mi miért legyünk lelkesek? Tehát vannak személyek, akiknek külön hangsúlyt kell figyelni arra, hogy lelkesek legyenek. És ezt az egyik pásztor úgy fogalmazta meg, hogy már alkalom előtt be kell indítani motorunkat. Sőt, egy Isten tisztelet már akkor elkezdődik, mikor az első ember megérkezik. És hogyha te egy adott gyülekezetbe szolgáló vagy, akkor jó, hogy odafigyelsz erre. Hogyha jön egy olyan ember, aki látod, hogy komor, vagy nincs kedve, vagy ó, már megint el kell jönni, ülj le vele, beszélges, és meleg is fel kicsit a motorét, mert nyilván ő is máshogy fog hozzáállni az egész Isten tisztelethez. Tehát rajtunk is áll, hogy másoknak milyen lelkesedése lesz, és hogy érzik magukat egy ilyen alkalmon. Nem csak attól, hogy mi fog történni egy alkalmon. Tehát mi is lehetünk ezek a lelkesedő eszközök.
1: Sőt, én azt is mondanám, hogy felejts el az egészet az, aki nem tud lelkes lenni. Akár az ifjúsági munkában, a gyülekezetben. Tehát aki elő van, aki vezet a programot, aki buzdít, aki igét hirdet, ha nem lelkes, akkor inkább ne is.
0: Abszolút.
1: És ez tényleg ragályos. Tehát tényleg ragályos. Azt is szokták mondani, ha valaki elő van, és azon észreveszed, hogy nem veszi komolyan azt, amit hirdet, akkor te miért vett komolyan? Ha ő nem lelkes, te miért legyél lelkes? Tehát egyébként ez vonatkozik nyilván egy dicsőítő csapatra is, vagy egy éneklésvezetőre, stb. Stb. Mi Jézusra még visszatérnék egy kicsit, hogy mikor volt lelkes, mikor újongott, még ezt a szót is használjuk, hogy újongott Jézus az a lelkében. Az egyik a Lukás 10.21-ben van megemlítve, amikor mondja, igen, atyám, így láttad jónak. Tehát megint ez, hogy így rádöbben Istennek az akarat, wow, wow, és újong. Vagy a János 17-ben, amit említettem, a főpap imájában, amikor mondja, hogy Uram, akiket nekem adtál, megőriztem, meg tartsd meg őket. A te igéd igazság, ez ott legyen közöttük. Tehát, hogy, vagy az atya, amikor lelkesedett a fiú iránt, hogy ez az én szeretett fiam. Tehát, vagy a jelenések könyvét végigolvassuk. Tehát az a lelkesedés, ami van Isten iránt, hogy a vének levonulnak, leteriszik a koronájukat, meg hogy minden dicsőítés megy. Tehát, hogy kezdjük el már lelkesedni Isten iránt, nyugodtan, Isten ügye iránt, Isten szav iránt, Jézus Krisztus iránt, a Szentlélek Isten iránt, az Atya Isten iránt. Sőt, ha ő is lelkesedik és gyönyörködik bennünk, hogy felhasznál eszközeként, akkor ezt fogadjuk, ennek örüljünk, vagy a testvérek, hogyha lelkesednek irántunk. Tehát én úgy gondolom, hogy szükséges ez, és kell erre figyeljünk. Tehát, hogy még egyszer mondom, Isten bátorít, buzdít, lelkesít bennünket az országára. Ez a központi feladatunk nekünk is. Annak ellenére, hogy az életben vannak komor dolgok, vannak nehéz dolgok, de ez a központi ügyünk, hogy lelkesen menjünk előre is töretlenül. Hangoljon az országára bennünket. Úgyhogy Márk, legyünk lelkes fiatalok, meg ti is, akik hallgattok bennünket. Legyünk valóban hiteles lelkes fiatalok. Én ezt kívánom nektek. Köszönjük, hogy velünk voltatok.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már?
3: Majd megfogod.
4: All right. Life.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Én veled vagyok. Ez a három szó olyan, mint egy biztonsági háló, mely megóv attól, hogy kétségbeesésbe zuhanj. Mivel ember vagy, mindig lesznek hullámhegyek és völgyek az életed során. Jelenlétem ígérete azonban megszabja, hogy milyen mélyre juthatsz. Néha úgy érezheted, mintha szabad esésben zuhannál, amikor azok, akikre vagy, amikre számítottál, cserben hagytak. Ám mihelyt eszedbe jut, hogy én veled vagyok, a nézőpontod gyökeresen megváltozik. Már nem a körülményeid miatt fogsz panaszkodni, hanem hozzám fordulsz segítségért. Felidézed, hogy nem csak veled vagyok, hanem fogom a jobb kezedet. Tanácsommal vezérellek, aztán dicsőségembe viszlek be téged. Éppen erre a látószögre van szükséged. Jelenlétem bizonyosságára és a menny dicsőséges reménységére.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Sofóniás 3.17, Zsoltárok 73, 23-tól 26-ig.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Hétfőn megkezdődtek az érettségi vizsgák kicsiny hazánkban, és ez sok fiatal és sok család életében döntő változásokat eredményezhet, hiszen ez azt is jelenti, hogy immár befejeződnek a középiskolai évek, s vagy kilép valaki a munka világába, vagy pedig valamilyen felsőoktatási intézményben folytatja szeptembertől a tanulmányait. Akárhogy is lesz, a változás biztos, s mint minden új élethelyzet, ez is számtalan lehetőséget tartogat, de ezzel együtt új kihívásokat is rejtegethet magában. Ezekre a megváltozott élethelyzetekre lehet jól is válaszolni, de sajnos rosszul is. Ez különösen élesen jelentkezhet, ha valaki teljesen új élettérbe kerül, például azzal, hogy új városba költözve folytatja a tanulmányait. Sokat gondolkodtam azon, hogy miközben imádkozunk fiataljaink sikeres vizsgáiért, ugyanannyit imádkozunk-e azért, hogy az új életkörülmények között találjanak majd olyan közösségre, olyan barátokra, akikkel a jóra tanácsolják egymást. Mert bizony ma is igaz az, amit Pál apostol a korintusi gyülekezetnek írt, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. De hála az Úrnak, ennek a fordítottja is igaz, miszerint van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél, illetve mindig szeret a barát, de testvéré a nyomorúságban válik. Mindkét igét a példabeszédek könyvéből idéztem. A következő percekben a fiataloké a szó, mégpedig Kolozsváron tanuló egyetemistáké, akiket arról kérdeztem, hogy mit is jelent a számukra az, hogy felkerülve egy nagyvárosba, otthonra találtak az egyetemi ifiben. Sorrendben Vég Emőkét, Bogyó Abigélt, Nagy Stefániát és Szilágyi Sárát hallhatjuk.
1: Ifjúsági közösség nekünk nem volt, mivel kis létszámú a gyülekezet, és itt Kolozsvár, amikor felkerültem, itt tapasztaltam meg, hogy milyen is egy nagy közösségnek, egy ifi közösségnek a tagja lenni. Liceumban is ide jártam Kolozsvárra, és sokszor belógtam az egyetemista ifire, mert vágytam a közösségre, de úgy igazából első éves egyetemistaként láttam meg azt, hogy milyen, amikor egy közösségnek tényleg a tagja lehetsz. A Dicsi csoportban nagyon sokszor részt vettem, és éreztem azt, hogy fontos vagyok. A közös imák, énekek, a közös kirándulások, és maga az összes ifi alkalom nekem egy felüdülés minden héten.
0: Milyen volt fölkerülni egy nagyvárosba? Ráadásul elég fiatalon.
1: Ismertem a várost, mert ugye közelből származom, és sokszor feljártunk, de egyből a nővéremmel albérletbe költöztünk, és egyből becsöppentem így a nagyok életébe. És nehéz volt az elején megszokni azt, hogy magamra vagyok utalva, és tényleg kell gondoskodjak mindenről. Egyfelől jó volt az, hogy volt lehetőségem idejönni liceumba, de nagyon nehéz időszaknak éltem meg. Most már beletanultam, szeretem, de sokkoló volt az, hogy itt Kolozsváron milyen az élet. Egy kis faluból felkerülni ide, nagy lépés. Sajnos én egy olyan osztályközösségbe kerültem, ahol azt hiszem, hogy csak én voltam egyedül az, aki ifikre járt, keresztjének vallotta magát, és nagyon sokszor azt éreztem, hogy a közösség még engem is lehúzott, nem tudtam az a személy lenni, aki valóban szerettem volna.
0: Mit jelent neked az ifi? Mert akkor ezek szerint ez egy hatalmas kontraszt volt.
1: Igen, igen. Új barátságok nekem, ez a legelső, ami eszembe jut, mert olyan lelki barátokra leltem, akikkel imádkozni tudunk együtt, közös programokat szervezünk, és érzem azt, hogy valóban épülünk egymás hitáltal, és nekem ez mindennél többet jelent.
2: Én másodikos korom óta elkezdtem kosárlabdázni, és egyre komolyabb szinten így üztem ezt a sportot. Hatodikos, hetedikes koromra így már bejöttek ki minden hétvégén ilyen turnék és meccsek, és emiatt így kimaradtam a gyülekezetből, tehát nagyon ritkán tudtam menni. Abban az időszakban így eltávolodtam így a gyülekezettől is, meg így az Úrtól is, és hát egy idő után már kezdtem így hiányolni ezt a közösséget, meg így, amint mondtam, így nem nagyon ritkán tudtam menni gyülekezetbe is. Ez körülbelül 9-es koromban, akkor hagytam abba több ok miatt is, és akkor voltam egy keresztény táborba, ahol az Úr megváltoztatta az életemet.
0: Azt mondják, hogy különösen fiataloknál a sport nagyon fontos, mert hogy közösség, megtartó erő, épít testileg, lelkileg. Mi ment félre akkor?
2: Hát ez egy bizonyos mértékig így van, de hogy megvolt ott az a lelkület, hogy ott Isten nem volt jelen, és így az edző is folyamatosan így káromkodott felénk is, és a közösség amúgy nagyon jó kapcsolataink születtek, amit egyes lányokkal így azóta is tartok, viszont egy bizonyos határig úgy gondolom, hogy van meg
0: közösség.
2: Igen, a közösség. Meg hogy például elmentünk egyes turnékra, akkor így este így, mit tudom én, iszogattunk, meg ami, igen, ami ott volt, és...
0: Most is közösségbe tartozol, ifi közösségbe.
2: Igen.
0: Mi a különbség a két közösség között? Van különbség?
2: Persze, nagyon, nagyon sok. Hát már maga az, hogy itt van az Úr lelke, és hogy az, hogy tudom, hogy ifire így azért jövök, hogy tényleg egy szívvel, egy lélekkel felemeljük így a mindenható Isten nevét, és hogy így azért vagyunk ott, hogy szolgáljunk neki, meg így egymás fele is, így a hitünket így megosszuk egymással, ott viszont egy teljesen így, hát egy ilyen semmi légkör, tényleg ott van hát az ellenségnek a maga a szellemisége, és úgy gondolom, hogy így ez a két nagy különbség.
0: A közösség megtartó ereje működik a keresztény közösségben is?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. Nálunk így nagyon kis ifjúságon is felkerültem, és ugye itt vagyunk sokszor ilyen 70-80-an is akár, és igen, azt gondolom, hogy így nagyon így összetart minket így az Úr.
0: Van-e felelősségetek egymás iránt? Ugye legtöbben azért nem kolozsváriak, tehát ki innen jött, ki onnan jött, tulajdonképpen kikerültetek a gyülekezeti közösségből, a családi közösségből. Tudtok egymásnak segíteni?
2: Én úgy gondolom, hogy tudunk egymásnak segíteni, akár egy támogató jó szóval, vagy hogy akik már hitben előbb járunk, azok például segítünk azoknak, akik még hitben gyengébbek, vagy működnek amúgy házi csoportok is így az ifin belül, és ott is így tudunk egymás fele szolgálni, meg egymás segíteni, ez egy picit így bensőségesebb, tehát hogy nem vagyunk ennyire sokan, és akkor ott meg tudjuk osztani hát az ilyen mélyebb dolgokat, amit például egy ilyen nagy ifi előtt nem. Így mindenki belelát nagyjából így a másik életébe, és akkor jobban tudunk segíteni, akár imában, akár nem tudom, ahogy mondtam, egy jó szóval, például a másik vizsga előtt áll, vagy akár cselekedetbe is, hogyha megkér valamire, akkor azt így igyekszem, amennyire tőlem telik így megcsinálni.
3: Ez egy nagyon fontos közösség számomra. Nagyon örülök, hogy ebben a városban is azért nem kellett egy olyan közösségbe mennem, ahol így egyedül érezném magamat ebből a szempontból, hanem tényleg nagyon sok fiatallal hétről hétre tapasztalhatjuk meg azt, hogy így jó együtt és jó együtt az Urat imádni és őt keresni. Nagyon sokszor azt érzem, hogy csak vágyok így a keddi esti alkalmakra, hogy ott legyek, hogy halljam az igét, hogy együtt énekeljek. Akkor is, mikor nincs kedvem, nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy csak úgy elmentem, és végére éreztem azt, hogy hú, milyen jó itt együtt lenni. Már ez is egy ilyen nagyon nagy löketet tud így adni nekem még az elkövetkező napokra így a hétben, hogy így ad egy erőt, amit szerintem más közösségben biztos, hogy nem kapnék meg ilyen módon.
0: Milyen feladatod van, mint keresztény embernek?
3: Ez egy olyan dolog, amivel eléggé sokat küzdök, mert érzem azt, hogy így a csoportásunk között azért jó lenne, hogy az én életemben meglátszódjon az, hogy Isten gyermeke vagyok. És gondolkodtam, hogy hogyan tudnék ebben jó példát mutatni nekik. Nagyon sok csoporttársam elkezdett ifikre járni már így az első két évben is, és most már vagyunk páran, akik így a bölcsészkarról erősítjük így az egyetemista ifi csapatot. Igazából arra jutottam, hogy akár ilyen kicsi, apró tettekben is meglátszott az néha, hogy nekem másban van a reménységem, esetleg vizsgák előtt sokszor volt az, hogy megkérdezték, hogy de te nem izgulsz, és mondtam, hogy hát de izgulok, de tudom azt, hogy az Úr velem van, vagy tudom azt, hogy nem egyedül kell bemenjek abba a terembe is, és megírjam azt a vizsgát, úgyhogy próbáltam ilyen módon is valahogy megmutatni nekik, hogy az Úr gyermeke vagyok, igen.
0: Azt mondtad, hogy egy nagyon kicsi településről származol. Mekkora váltás volt a kicsi település és Kolozsvár egy nagy város?
3: Hát nagyon sokat jártam fel Kolozsvára, viszont mert elég közel lakom, és nekem mindig nagyon közel volt hozzám ez a város, nagyon szerettem, és tényleg nagyon vágytam arra, hogy felkerüljek ide egyetemre. Azonnal be tudtam ide épülni ebbe a nyüzsgésbe, nagyon szeretem ezt a közeget most, és tervezek is itt maradni egyelőre. Nekem lehetőséget jelentett ez a város, akár kulturális téren is, mint a gyülekezeti téren. Kaptam itt közösséget, ahol azt érezhetem, hogy hát tényleg befogadnak, vagy hogy így nyitnak felém is, és érezhetem azt, hogy jó oda járni.
0: Kísértések szempontjából hol könnyebb élni? Kicsi településen vagy nagyvárosban?
3: Az én életemre nézve nekem teljesen mindegy, hogy milyen közegben vagyok. Persze nagyvárosban mondhatni, hogy ha több a lehetőség, akkor a kísértésten is több a lehetőség, viszont azt látom, hogy nem számít, hogy hol vagyok.
0: Akkor mi számít?
3: Hát szerintem az számít a legjobban, hogy bárhol is legyünk, maradjunk abban az Isten buborékban mutatni így, hogy nem számít, hogy milyen városban vagyunk, milyen közegben vagyunk, hogy legyen egy személyes kapcsolatunk Istennel, mert akkor tudunk igazán szerintem így ellenállni a kísértéseknek.
2: Biztos, hogy nem ugyanolyan lenne az itteni élet, és nem annyira szeretném itt, hogyha nem lenne az egyetemista ifi, és ezen belül a házi csoportok is nagyon sokat jelentenek nekem. Nagyon jó az, hogy eljövünk minden héten, és hogy úgymond akkor kikapcsolódunk egy kicsit abból, ami van az egyetemen, a házi projektek, tanulnivalók, és mindig van üzenet. És azon kívül meg találkozunk egymással, és tudjuk, hogy úgymond nem vagyunk egyedül a hitünkkel, még hogyha az egyetemen néha nehezebb is, mert ott nem annyian vagyunk, de tudjuk, hogy van egy közösség, aki szintén ugyanezt hiszi, és meg tudunk beszélni dolgokat, problémákat, amiket érintenek, imádkozni egymásért.
0: Van-e felelősséged a környezeted iránt?
2: Úgy gondolom, hogy van felelősség, mert Isten ahova helyezett, ott kell világítsunk, és erre mondta, azt hiszem valaki, hogy senki nem tud helyetted világítani ott, ahol vagy. Az egyetemen így kisebb csoportokban vagyunk osztva, és így a csoporton belül főleg érzem úgymond a felelősséget. Sajnos nem sikerült még annyira, vagy olyan sok embernek bizonyságot tenni, de imádkozok ezért, és szeretném, hogy tudjak ott is világosság lenni.
0: De gondolom az életedet látják?
2: Hát az biztos, hogy látják, és igen, igyekszek a cselekedeteimmel is bizonyságot tenni, és ha lehetőség adódik, akkor szavakkal is.
0: Víg Emőkét, Bogyó Abigélt, Nagy Stefániát és Szilágyi Sárát hallhattuk, akikkel Kolozsváron beszélgettem. Kulcsár Anikót hallották, Isten áldását és békességét kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.

0: Egyházakról mindenkinek. Íreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Ne tűrj meg semmi gonoszt magadban. A mai ige Mózes 5. könyvéből van, a 13. fejezet 18. verse. Semmi se tapadjon kezedhez abból, ami kiírtandó, hogy így elforduljon rólad az Úr izzó haragja, és irgalmazzon neked, és irgalmában megszaporítson, ahogyan azt esküvel ígérte atyáidnak. Gondolatok az igéről. Mikor Izrael meghódítja a bálványimádók városait, el kell pusztítania mindazt, amit a bálványimádás megfertőzött, tehát tűzre való. Ugyanígy kell elbánnia a keresztjén embernek is mindenfajta bűnnel. Egyetlen egyet sem hagyhatunk meg magunknak. Késhegyig menő harcot kell folytatnunk a test cselekedetei ellen, akármilyen vagy akár mekkora is az. Akár testi, akár lelki, akár szellemi legyen is az. Nem azért, mert ezzel nyerhetünk kegyelmet, hanem azért, mert ez már Isten kegyelmének a gyümölcse, amelyet mindenképpen meg kell teremnünk. Amikor Isten segít nekünk abban, hogy bűneinknek ne irgalmazzunk, nagy irgalmat gyakorol irántunk. Ha harag és bűnbánat tölt el bennünket bűneink miatt, akkor Isten többé nem haragszik ránk. Ha megfeszített erővel harcolunk természeti emberünk ellen, az Úr megsokasítja rajtunk áldását. A Krisztus Jézusban való békességhez, növekedéshez, biztonsághoz és örömhöz vezető utat találjuk meg, ha e szerint élünk. Semmi se tapadjon kezedhez abból, ami kiírtandó. Uram, a te véred tisztítson meg engem ezen a mai napon. Akik elszántan küzdenek természeti emberük ellen, és megmaradnak az Úr szeretetében, azoknak élete kivirágzik, és örömük egyre növekszik az Úrban. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az északi egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat. A déli egyházkerület május 16-án Békéscsabára, a nyugati Dunántúli egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnapig, vagy holnap utánig lehet jelentkezni a találkozóra. Gyermekmisszió szolgálat. A gyermekmisszió szolgálat pályázatot hirdet a baptista gyülekezetek 6-14 éves korosztályú gyermekek irányába végzett evangelizációs célú törekvéseinek támogatására. Abban szeretnénk támogatni benneteket, hogy betöltsük Krisztus parancsát, minden hívő elhívását, tegyetek tanítványokká minden népet, fogalmazzák. A pályázati anyag beadásának határideje május 31-e. Az ökumené nem a pulpituson jön létre. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Missziói és Evangelizációs Bizottsága idén június 22-e és 26-a között az egyház jövője és a jövő egyháza témakörben rendezi meg Révfülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferenciát. A jelentkezési határidő május 11-e, hétfő. Fischl Vilmos főtitkár szerint a rendezvény mára a lelkipásztorok és egyházi munkatársak egyik legfontosabb találkozási pontjává vált. Az Ökumenikus Tanács ökumenikus ernyőszervezet, amely különböző keresztjén felekezeteket fog össze Magyarországon. A cél az, hogy erősítsék közöttük az egységet, segítsék az egyházak együttműködését, és kölcsönösen képviseljék a keresztjén értékeket a társadalomban. Emellett számos ökumenikus programot szerveznek, és fórumot teremtenek a közös gondolkodásra. A szervezet 1943-ban jött létre, ma 11 tagegyházzal működik. Reformátusok, evangélikusok, baptisták, metodisták és ortodoxok egyaránt részt vesznek benne. Emellett több együttműködő szervezet is kapcsolódik a munkákhoz. A katolikus egyház nem tagja a tanácsnak, de számos területen együttműködnek, például az ökumenikus imahét megszervezésében. Megjelent az őszi lelkészképesítő vizsga anyaga. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezik az őszi vizsgaidőszak az önálló református lelkészi szolgálatra készülőknek. Július 31-ig lehet jelentkezni az egységes zsinati lelkészképesítő, valamint a különbözeti és honosítási vizsgára, illetve a lelkészi képesítés hatájában tartásával vagy visszaállításával kapcsolatos elbeszélgetésre. Az egységes zsinati lelkészképesítő vizsgát szeptember 16-án és 17-én tartják. Erre azok jelentkezését várják, akik lelkészképző intézményben oklevelet szereztek, de a vizsgát még nem tették le. A számonkérés feltétele annak, hogy valaki a Magyarországi Református Egyházban önálló lelkészként szolgálhasson. Majd október 7-én tartják a különbözeti és honosítási vizsgát, valamint azokat az elbeszélgetéseket is, amelyek a lelkészi képesítés hatályban tartásához vagy visszaállításához kapcsolódnak.
0: Kulturális programajánló.
1: Berzsenyi Dániel születésnapja. Berzsenyi Dániel felvilágosodáskori költő egyházas hettyén 1776. május 7-én született, Niklán 1836. február 24-én hunyt el. Középbirtokos nemesi családból származik, Sopronban, az evangélikus líceumban tanult, házasságot kötött Dukai Takács Zsuzsannával, akinek sömjéni birtokán gazdálkodni kezdett. Majd Niklára költöztek, itt elzárva a pesti irodalmi élettől távol élt, de irodalmi érdeklődése versek írásához vezette. Barátja Kis János lelkész küldte el azokat Kazinczy Ferencnek, aki támogatta. Poétai harmonisztika című értekezésében fektette le a költészettel kapcsolatos nézeteit. Erőteljes képi világú ódái és elégiái kifejezően máig hatóan szólnak a természet szeretetről, a gyöngéd érzelmekről és a magyarság iránti aggódásáról. Jeles gondolata a Magyarsághoz című verséből így hangzik. Nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat. Berzsenyi Dániel születésének 250. évfordulója alkalmából, amely ma, május 7-én van, verspályázatot hirdett középiskolások és felnőttek számára a költő egykori alma matere, a soproni Berzsenyi Dániel evangélikus líceum és az iskola öreg diákjait tömörítő soproni líceumi diákszövetség. A közlemény szerint a pályázatot a szombathelyi Berzsenyi Dániel megyei könyvtár szép irodalmi folyóirata, az Életünk, valamint a Fiatal Írók Szövetsége szakmai támogatásával bonyolítják le. A pályamű témája szabadon választható, azonban kapcsolódnia kell a természeti líra, kiemelten a tájköltészet hagyományaihoz, vagy ökológiai, társadalomkritikai diskurzushoz. Ezzel is tisztelegve Berzsenyi Dániel elmélete és öröksége előtt. Ünnepi orgonaszó, Pannonhalmi koncert Rómában. A május 23-án zajló orgonák éjszakája lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva a Pannonhalmi főapátság a Római Magyar Akadémiával összefogva két hangversenyt szervez az örök városba. A Pannonhalmi főapátság, az Arcus Temporum művészeti fesztivál a Római Magyar Akadémiával, Berényi László megbízott igazgatóval szervezte meg a fiatal művészek alkotta korosi kvartett fellépését a Szent Anselm Bazilikában, ahol Kis Zsolt orgonaművész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Widmann művei hangzottak el. E program sikere kapcsán merült fel a római jelenlét folytatásának lehetősége. A Magyar Akadémiával egyeztettek a májusba tervezett két koncertről, amelyek ötletét az annak idején a Filharmónia Magyarország által kezdeményezett orgonák éjszakája adta.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Ismerd meg őt és kövesd, tábort szerveznek az Esztergom Budapesti Egyházmegye fiataljai számára. Mindnyájan egy szívvel, mottóval szervez tábort az Esztergom Budapesti Főegyházmegye augusztus 11-e és 15-e között. Bodajkon, melyre a 8. osztályostól az idén érettségiző korosztályig várják a résztvevőket. Jelentkezni május végéig lehet. Az ötnapos tábor különleges a maga nemében, úgy a tematikáját, mint a programokat, előadókat és a szervezőket tekintve. 3 altáborra osztják majd a résztvevőket, ezáltal mindenki a saját korosztályának megfelelően tud majd kapcsolódni a programokhoz, beszélgetésekhez. Az altáboroknak külön papjuk és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyik. Az időjárásról. Kissé változékonyabb, meleg idő. Némi változás van, de folytatódik az átlagnál melegebb idő. Pénteken csökken, de majd növekszik a felhőzet. Elszórtan lehet eső. Változó irányú lesz a szél, és 20-26 fok lehet. Szombaton felhős idő lesz, de több órás napsütéssel és helyenként esővel. Déli lesz a szél, és 20-25 fok várható. A következő napokban egyre melegebb időre készülhetünk. A hétvégére átmenetileg csökken az eső és a felhőzet is. A hőmérséklet nem változik számottevően.
0: Egyházakról minden.

A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, Bach 21. kantátáját hallgathatták. Az összeállítást készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

május 7-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi ígét Zsoltárok könyve 5. fejezetének 4. verséből olvasom. Hallgasd meg szavamat reggel, Uram! Reggel eléd készülök, és várlak. Az új szövetségi ige Márk evangéliuma 1. fejezetének 35. verséből szól hozzánk. Nagyon korán, amikor még sötét volt, Jézus felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. A tavalyi esztendőben teljesen megváltozott a napi rendem annak köszönhetően, hogy 2025. júliusában kisgyermekünk született. Sohasem szerettem korán kelni. Sokkal hívogatóbbnak éreztem az ágy pihe-puha ölelését. Ez egyszeriben megváltozott. Új világ nyílt meg előttem. Láttam a falu ébredezését, a munkába induló embereket reggel 5-kor. A nyári eső után a tócsákban reggeli rutinjukat végző madarakat. A friss pékárút pakoló fuvarost. Később a hűvös őszi szélben a leveleiktől itt-ott megfosztott fákat, a kisdiákot, aki a sapkáját milyen a fejébe húzza, míg várja az első buszt. A hosszú útjukra induló gólyákat, akiket tudtam, nem sokára újra a házunk mellett köszönthetek. A tél hidegében pedig a dermedt tájat, a biciklik eltűnését az utakról, a jégvirágos ablakokat, majd a lassú olvadást és az új élet kezdetét. Oly sok minden belefér egy reggelbe, talán az imádság is. Sietve szaladtak el mellettem az órák, a napok, a hónapok, és én apró csodáikra ügyet sem vetettem. Mennyi mindenért lehetek ma reggel is hálás. Köszönöm a beszűrődő napfényt a szobámba, az első lélegzetvételemet az új reggelen. Köszönöm a nyugodt éjszakámat, a forró teát az asztalon. Köszönöm a csendet és a zsivajt. Köszönöm, hogy te meghallgatsz, és erőt adsz a naphoz, hogy este ismét köszönetet mondhassak. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk! Köszönjük neked a teremtés csodáját, a rengeteg ajándékot, mellyel elhalmozol minket nap mint nap, türelmedet és kegyelmedet, amellyel ránk tekintesz elesettségünkben. Nyisd meg szívünket a hálára, nyisd meg szemünket a tisztánlátásra, hogy minden nap köszönetet mondjunk érted. Légy velünk, és áldj meg minket. Amen. Az áhítatot Doma Márton írta, melynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Hallgasd meg szavamat reggel, Uram! Reggel eléd készülök, és várlak. Nagyon korán, amikor még sötét volt, Jézus felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Ne tűrj meg semmi gonoszt magadban. A mai ige Mózes 5. könyvéből van, a 13. fejezet 18. verse. Semmi se tapadjon kezedhez abból, ami kiírtandó, hogy így elforduljon rólad az Úr izzó haragja, és irgalmazzon neked, és irgalmában megszaporítson, ahogyan azt esküvel ígérte atyáidnak. Gondolatok az igéről. Mikor Izrael meghódítja a bálványimádók városait, el kell pusztítania mindazt, amit a bálványimádás megfertőzött. Tehát tűzre való. Ugyanígy kell elbánnia a keresztjén embernek is mindenfajta bűnnel. Egyetlen egyet sem hagyhatunk meg magunknak. Késhegyig menő harcot kell folytatnunk a test cselekedetei ellen, akármilyen vagy akár mekkora is az. Akár testi, akár lelki, akár szellemi legyen is az. Nem azért, mert ezzel nyerhetünk kegyelmet, hanem azért, mert ez már Isten kegyelmének a gyümölcse, amelyet mindenképpen meg kell teremnünk. Amikor Isten segít nekünk abban, hogy bűneinknek ne irgalmazzunk, nagy irgalmat gyakorol irántunk. Ha harag és bűnbánat tölt el bennünket bűneink miatt, akkor Isten többé nem haragszik ránk. Ha megfeszített erővel harcolunk természeti emberünk ellen, az Úr megsokasítja rajtunk áldását. A Krisztus Jézusban való békességhez, növekedéshez, biztonsághoz és örömhöz vezető utat találjuk meg, ha e szerint élünk. Semmi se tapadjon kezedhez abból, ami kiírtandó. Uram, a te véred tisztítson meg engem, ezen a mai napon. Akik elszántan küzdenek természeti emberük ellen, és megmaradnak az Úr szeretetében, azoknak élete kivirágzik, és örömük egyre növekszik az Úrban. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az északi egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat. A déli egyházkerület május 16-án Békéscsabára, a nyugati Dunántúli egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnapig, vagy holnap utánig lehet jelentkezni a találkozóra. Gyermekmisszió szolgálat. A gyermekmisszió szolgálat pályázatot hirdet a baptista gyülekezetek 6-14 éves korosztályú gyermekek irányába végzett evangelizációs célú törekvéseinek támogatására. Abban szeretnénk támogatni benneteket, hogy betöltsük Krisztus parancsát, minden hívő elhívását, tegyetek tanítványokká minden népet, fogalmazzák. A pályázati anyag beadásának határideje május 31-e. Az időjárásról. Kissé változékonyabb, meleg idő. Pénteken csökken, de majd növekszik a felhőzet. Elszórtan lehet eső. Változó irányú lesz a szél, és 20-26 fok lehet. Szombaton felhős idő lesz, de több órás napsütéssel és helyenként esővel. Déli lesz a szél, és 20-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Örökkévaló Istenünknek adjunk hálát a mai nap oly sok áldásáért, ajándékáért. Kérjük őt, cselekedje, hogy jó munkája továbbra is történjék bennünk, a testi, szellemi gyarapodás mellett, és azon túl adjon mindnyájunknak lelkiekben való növekedést, erősödést. Adja ránk áldását, hogy ami elkezdődik itt, a láthatók világában, üdvösségünk munkálása, az céljához érjen a most még láthatatlan, de egykor bizonyosan befogadó országában.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Erdészné Kárpáti Judit. Mai vendégünk szereti a kézműves tevékenységeket, a zenét, az éneklést, a verseket, a gyönyörű nagytarcsai népviseletet. Volt bábtervező, tipográfus, dolgozott a Szentendrei Skanzenben, a Vakok Intézetében, jelenleg pedig a nagytarcsai múzeumi kiállítóhely vezetője. Hálás Istennek a férjéért és kiterjedt családjukért, amely az ő águkon 4 gyermeket és 16 unokát számlál. Győriné Kovács Andreát hitbeli alapokról, családi örökségükről és a Győri András Timóteussal való házasságuk történeteiről kérdezzük interjúnkban. Tartsanak ma is velünk!

0: Mai lélekhangolónkban Győriné Kovács Andrea múzeumvezetővel fogok beszélgetni, akinek nagyon gazdag családi múltjáról is esik majd szó, illetve a kapcsolatáról egy másik családdal, a férjén keresztül, a győri családdal. A te szüleid által mit hozol, és mit kaptál?
1: Először is köszöntöm a hallgatókat nagy szeretettel. Olyan szerencsém volt, hogy Isten igéje mellett tudtam felcseperedni, hiszen Pasarétre jártunk édesanyámmal, Jó Sándor igehirdető halála után egy darabig nem volt ott lelkész, és elkezdtünk járni máshova egy segédlelkészhez, akire mindig tele volt a terem. Ő volt Cseri Kálmán, aki aztán a pasaréti gyülekezet vezetője is lett. Olyan szerencsés voltam, hogy az első konfirmandus csoportjába járhattam. Egyébként anyai nagyapám Enyingen volt református lelkész. Anyai nagymamámat nem is ismerhettem, hiszen édesanyám 12 évesen veszítette őt el. Nagyapám később újra házasodott, és édesanyám, mint mostoha lány, nagyon kereste a szeretetet, az elfogadást, amit aztán később édesapám mellett talált meg, és az ő családjában.
0: Az édesanyád volt, úgy tudom, mondhatjuk, hogy kulcsszereplő a családotokban, a hit szempontjából. Mit, hogyan adott át nektek?
1: Édesanyám 1970-ben tért meg, és innentől fogva ő imádságban hordozta a családot. Az én megtérésem az a konfirmációmhoz kapcsolódik. A református gyülekezetben 14 éves a konfirmációnak az időpontja, ami szerintem pontosan jó arra, hogy az ember átgondolja az életét, és ha ilyen csodálatos benyomásokat kap, akkor oda is tudja tenni a legjobb helyre. A bátyám vad kamaszkort élt ebben az időszakában, és ettől én elég sokat szenvedtem. De kitartó imádságban hordozta őt is édesanyám, és utána egy 5 évre ő is megtért. És egy olyan pálfordulás lett az életében, ami egészen egy gyülekezet vezetéséig vitte őt el. Az élet szépsége mindig lenyűgözött, és hatással volt rám, és ezt köszönhetem a édesapám alkotó készségének, aki egész életében rajzolt. Ő volt a vizeknek, a természetnek a szerelmese, abban a kis másfélszobás lakásban is mindenütt az ő képei vettek minket körül. Ugyanakkor édesanyámnak meg egy irodalmi tehetsége volt, amit aztán Isten szolgálatába állított, és ebből én is azért profitáltam sokat, hiszen általános iskolában sorba nyertem a szavaló versenyeket, mivel a konyhai munkák közepette együtt tanultuk a Tóth Árpád verset, és ugyanígy Áprili Lajos verseit is ő szerettette meg velem.
0: Édesanyád gyermekmissziós szolgálata részeként országszerte levelezett sok gyerekkel, Palánta nagyiként. Édesapád is követte anyukád hitét? Kezdettől fogva, amikor ő megtért?
1: Édesapám katolikus vallású volt. Neki nehéz volt a puritán, leegyszerűsített református vallásra átszokni. Amellett édesanyám lehet, hogy néha kicsit túlságosan kapacitálta őt Isten felé. Édesanyám járt egy gyümölcstermő iskolába, a gyülekezetben, ahova járt, és ott volt egy feladat, a kis zöld füzetet föl kellett valakinek olvasni, és az imádságot benne elmondani, mikor odaérnek. Vasárnap volt, hétfőn van a tanfolyam, és még senkivel sem olvasta el a zöld füzetet édesanyám, de ott ült édesapám, és mivel már 17 év óta imádkozott azért édesanyám, hogy befogadja a szívébe Jézust, nagy lélegzettel oda ment hozzá, és mondta neki, olyan bajban vagyok, holnapra el kéne valakivel olvasnom ezt a kis füzetet, elolvasnád velem? És megtörtént az a csoda, amit el sem akart édesanyám hinni, hogy az imádsághoz értek, és apukám elmondta a bűnösök imáját a zöld füzetből hittel, odaszánással, és utána beírta a Bibliába is. Édes Jézusom, én ma befogadtalak az életembe. Köszönöm neked. 1987. március 1-én, Gyuri.

0: kisképzőben végeztél, bábtervezést tanultál. Hogyan léptél ki a nagybetűs életbe? Hívő fiatal lányként hogyan reménykedtél pár találásban? Egy, gondolom, szintén keresztény fiatal férfi embert kerestél.
1: Valahogy azt vártam, hogy majd a Jóisten olyan igazi, tiszta férfit ad nekem, akiben lehet bízni. A képzőművészeti gimnázium, ahova jártam a Törökpál utcába, ott egyedüli hívő voltam. És itt megint csak visszautalok arra, hogy én akkor már jártam a Pasaréti ifjúságiba, és a szombatok lemosták rólam a hétközben összegyűlt piszkott szennyet, ami esetleg rám tapadt volna, és most látom így utólag visszanézve, hogy ez tartott engem meg abban az időszakban, hogy én nem zűltem el. Bár nagyon tetszett ez a laza, hobó, könnyed világ. Az Audrey színpadon rengeteget jártunk, mert ott ingyen lehetett beülni a főpróbákra. Én még olyan színészóriásokat láthattam ott, mint

0: Váltam jelentkezni Kós Iván bábtervező vezénylete alatt a prágai bábtervező főiskolára. Végigcsináltuk a felvételét, elkészítettük a pályamunkát, ami aztán be is került a bábszínház fiókjába, és egyszer csak jött a hír, hogy nem indul ebben az évben a szak. Mondanom se kell, el voltam keseredve, de akkor még nem tudtam, hogy Isten valami jobbat tartogat a számomra. Mert ha én most elmentem volna arra a bábtervező főiskolára Prágába 4 évre, akkor lehet, hogy nem ismerem meg a páromat, akivel most már 40 éves házasok vagyunk, és tényleg csak hálát tudok adni azért, hogy ő lett a férjem.
1: Hogyan találkoztatok akkor?
0: Rendszeresen volt Szilas-ligeten egy nyaralóban egy összejövetel, Németh Géza bácsi, aki egy református lelkész volt valaha, fiatalokat összeboronálta, és befogadott bennünket. Ezeket nagyon szerettük, ezeket az alkalmakat. Németh Géza bácsi meghívott néha előadókat, akik szolgáltak, és így került oda Győri János Sámuel, aki hozta magával a testvéreit, hiszen ők nagy család, és mindenki Isten szolgálatában áll ebben a családban, most már szinte kivétel nélkül. Megérkeztek ők ilyen kertész nadrágban, kockás ingben, úgy néztek ki, mint egy ilyen rock együttes, és ahogy a Bandi átment a termen, hát leginkább Kiss Greenre hasonlított. Hatalmas haj, hatalmas szakál, kicsit ilyen mackós járással vitte a kamerát, a zsinort, és az jutott eszembe, hogy én ezt a fiút nem szégyelném. Tehát milyen első pillantásra valami kisugárzása volt, ez a szelítség vagy alázatosság, ez a jóságos arca. Utólag, mikor megbeszéltük, hogy ő hogy élte meg a dolgokat, ugyanezen az alkalmon, ugyanígy őnek is megfordult valami a fejében, hogy ha Isten még egyszer az útjába hozna, akkor talán ő udvarolna nekem.
1: És amikor újra találkoztatok, akkor hány éves voltál, hogy álltál a te szakmai utadon, amit az előbb elkezdtél nekünk elmondani?
0: Hát a szakmai utam az érdekesen alakult, hiszen a bábszínházból átmentem a nyomdaiparba. És ott lettem én fekete retusőr, színes retusőr, majd Vémi József átcsalt a tipográfiai osztályra, tehát én végül is nem jutottam be a főiskolára. Ekkoriban Bandi az Elektro akusztikai gyárban dolgozott, és hasonló cipőben járt. Győri János egy fotós és filmes tábort hirdetett Ősagárdra, hiszen ő oda került lelkésznek. Én nagyon lelkes voltam, és vittem mindjárt fotókat, én akkoriban aktívan fotóztam. Úgyhogy én megjelentem Ősagárdon, és nem értettem, hogy ez a csinos fiatalember miért olyan kedves velem, és miért beszélget velem fotókról, filmezésről, úgy, mintha mi már régen ismernénk egymást. Nem ismertem meg. Tudnélik Bandit én Kiss Greenként láttam először. Nyár volt, sötét barnára sült, de a haja rövid volt, és a szakálla is le volt vágva. Minden esetre a 3 napos tábor után én a naplomba beírtam, hogy én úgy érzem, hogy a Győri Bandi lesz az én férjem. És én ezt úgy gondolom, hogy ez is Istentől eredő indítás volt. Ő aztán keresett engem különböző ürügyekkel a nyomdában, de én sosem árultam el neki, hogy én nekem ilyen gondolatom van. Akkoriban klasszikus gitárra jártam, nyomda után heti 2 alkalommal. És az egyik ilyen alkalommal ő váratlanul megjelent, és mindenáron beszélni akart velem. Úgyhogy ebből nem lett gitáróra, hanem akkor kiderült, hogy mi szeretjük egymást. Tehát ez egy nagyon szép Istentől indított kapcsolat volt. 1/2 év múlva már eljegyzés volt, és a következő nyáron pedig esküvő. Az áldás, amit örököltünk, én az én családomból, ő pedig az övéből, ez végigkísérte az életünket, és nem magunknak köszönhető, de ez tartott meg minket végig. Még visszatérve arra, hogy a párválasztásnál. Nagyon fontosnak találtam azt, hogy aki nekem a férjem lesz, az hogy bánik a idősekkel, és hogy bánik a gyerekekkel. Bandinál láttam egyedül, hogy ahogy játszott János gyerekeivel, hogy ő egy nagyon jó apa lesz. És ahogy bánt az idősekkel, tisztelettel és szeretettel, abból látszott, hogy gyöngéd szíve van. És úgy gondolom, hogy egy férfi, akkor férfi, hogyha önmagán tud uralkodni, de gyengéd is tud lenni. És számomra az is nagyon fontos volt, hogy tudjon uralkodni a szemén. Ez azt jelenti, hogy nem stíröli a

0: Folytatom a beszélgetést Győriné Kovács Andreával. Amikor összeházasodtatok, nagy tartsára kerültél fiatalasszonyként. Abba a közegbe, ahol az apósod egy köztiszteletben álló lelkész volt, a kiterjedt győri család, mind oda gyökereztek, de te nem, te egy budai lány voltál, egy művészlélek. Hogyan élted meg ezt az időszakot?
1: Más környezet, más szokások. Igazából egy szűkebb családi körből, egy ekkora családi körbe bekerülni egy kis stresszel is jár. Van egy megfelelési kényszer az emberben. Főleg úgy, hogyha édesanyám lelkitéren ellátta munícióval, de igaziból háztartási ismeretek oktatása kimaradt az életéből, és mindenki mindent olyan jól tud, hogy mit, mikor és milyen időszakban kell csinálni, tehát neked magadtól kell rájönnöd ezekre a dolgokra. Ezzel együtt csodálatos anyósom volt, aki mindig jó indulattal, békességre igyekezve állt hozzám, és ezért nagyon hálás vagyok. Én is szeretnék majd ilyen anyóssá válni, illetve hát igyekszem ilyen anyós lenni.
0: Korábban elmondtad nekem, hogy férjed bátyja, Győri János családja mintájára ti is 4 gyermeket szerettetek volna. Hogyan élted meg az édesanyává válást?
1: Első lányom születése egy traumatikus élmény volt, hiszen császárral született. Nem volt az a eufórikus élmény, amit esetleg egy első szülésnél várna az ember. Ultrahanggal vizsgáltak, azt mondták, hogy retardált lesz a gyermek. Nem mondták el, hogy a retardált szó mit jelent. Akkor este a győri család tagjai Péterékkel laktunk együtt az ő házukban 5 évig, és a nagyszülők este imádkoztak azért, hogy ez a baba egészségben és épségben szülessen meg. És másnap reggel elment a magzat. Viszont császárnál 2 nagy adag vért is kaptam, vérátömlesztést. Amikor imolát vártam, ugye 2 évre rá, akkor azért nem szerettem volna újra ebbe a cipőbe járni, és nagyon imádkoztunk érte, hogy egészségesen és baj nélkül és rendes úton szülessen, ne császárral. Kaptam egy olyan ígéretet, hogy Isten elé a kőfalon is átugrom. Valóban ez egy kőfal volt, hiszen Imola nem volt egy kis súlyú baba, 4,5 kilóval rendesen született meg. Úgyhogy nagyon nagy örömöt kaptunk vele, és utána még született 2 másik, aki szintén rendesen és nem császárral született, és én ezt is ajándéknak fogtam fel.
0: Mind a 4 gyereketek megházasodott, illetve férjhez ment már, sőt, sok-sok unokátok is van. Te milyen édesanyjuk voltál szerinted, és hogyan tudod őket támogatni?
1: Ugye még aktívan dolgozom, ez a támogatás kérdés az, ami nekem sokszor lelkiismeretfurdalást okoz. Arra vagyok nagyon büszke, hogy 4 diplomás gyerekünk van, egy fizikus, egy biológus, egy tanító és egy gyógypedagógus, és hogy a házastársaik is hívők. Erre vagyok a leginkább büszke, erre még jobban. Senki nem tökéletes szülőként sem, de megvannak azok a pontok, ahol Isten előtt újra erőre kap az ember, és amit mi esetleg nem jól csináltunk, azt ő kipótolja. És ebben olyan jól meg lehet nyugodni. A jelenlét nagyon fontos. Tehát nem az a fontos, hogy mit csinálsz. Legyél ott, legyél elérhető. Nagyon sok veszélye van a mai világnak. Majdnem, hogy úgy mondom, hogy vissza kéne tanítani azt, hogy mik az igazi értékek, és mi a fontos. Az emberek nem lesznek boldogok. Hiába különböző szépészeti műtétekkel próbálják azokat az ideálokat, amiket eléjük tesznek a képernyőn utolérni. A másik, ami a szívemen van, a tevékenykedés. Tehát én mindig szerettem kézzel alkotni dolgokat. Maga az út, amíg valamit elkészítesz, valamit megtanulsz, és azzal még örömet is tudsz szerezni, ez egy olyan csodálatos út, ami gyógyító hatással bír.

0: Mesélj kicsit arról, hogy aztán a nyomda világából hova tértél vissza, és mi mindent csináltál, foglalkoztál nevelési tanító munkákkal, tehát voltak ilyen feladataid, és vannak most is.
1: A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak voltam aktív holdudvar tagja 20 éven keresztül, és tartottam ott múzeumpedagógiai foglalkozásokat, és főállású anyaként úgy éreztem, hogy valamire szükségem van, hogy munkát tudjak váltani, hiszen addigra a nyomdaipar már úgy mondanám bedőlt. Ekkor iratkoztam be a Népi Játszóházi Foglalkozásvezető képzőbe. Faragó Krisztina volt az oktatóm, akinél elvégeztem a kosárfonást, és szakmaként tanítottam a vakok és gyengéllátók szakiskolájában. Itt az 5 év alatt egy csodálatos örömben volt részem, egy ilyen népi kézműves ifjúsági pályázaton vettünk részt, és a munkánk, ez, ami egy parasportát ábrázolt, ami mind szálas anyagból készült, és ebben a kategóriában második díjat nyertünk. Ezek kamasz gyerekek voltak, úgyhogy volt benne kihívás, főleg a kamasz fiúkkal. Bizony nevelni is kellett őket, nem csak tanítani a szakmára.
0: Mit adott neked ez az életszakasz a vakok intézetében?
1: A vakok intézete az adott egy kihívást, hogy hogy tanítsam meg úgy, hogy örömét lelje benne, és sikerélménye legyen. Úgy érez, hogy hasznos tagja a társadalomnak. Ez nekem is ugyanannyi örömet okozott. A másik az, hogy nagyon ragaszkodóak voltak hozzám. Szerettem oda járni. Akkoriban már a gyerekeim azért már nagyobb bacskák voltak, és valahogy úgy éreztem, hogy van annyi plusz energiám, hogy tudjak másoknak is nyújtani.
0: 2009 óta te vagy a vezetője a Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhelynek. Ez kötődik az evangélikusokhoz, hiszen Sztélo Gábor evangélikus lelkész alapított ebben az alföldi parasztház stílusú épületben bentlakásos népfőiskolát még 1939-ben. Megérne egy külön beszélgetést a múzeum, ahol őskori szkíta leletek mellett néprajzi kiállítás is látható, de Sztélo Gáborral, sőt Petőfi Sándorral kapcsolatos emlékek is megtekinthetők. Mit emelnél ki röviden az ide kapcsolódó munkádból?
1: A múzeumi munkában megtaláltam olyan színes és szerteágazó feladatokat, ami úgy összefoglalta azt a sok mindent, amivel foglalkoztam. Kell egy kicsit előadni, kell egy kicsit tanítani, kell érdeklődést felkelteni mai fiatalok számára, és ugyanakkor remekül ki lehet egészíteni a kézműves múltammal, tehát olyan természetes technikák alkalmazását tudom megtanítani, ha csoportok esetleg igényt tartanak rá. Mi sok minden olyat tudunk adni, ami a falusias környezet, a csodálatos, gazdag, 3000-en fölüli gyűjteményünk, ami eredeti, csupa nagytarcsai tárgyat tartalmaz, amelyeknek története van.
0: Abban az időszakban, amikor a gyerekeitek még kicsik voltak, és otthon voltak veletek, akkor téged hogyan támogatott a férjed, illetve te hogyan álltál mellette, aki szintén egy nagyon aktív, nyüzsgő életet élt operatőrként?
1: Nem mondom, hogy nem éreztem úgy, hogy többet lehetne otthon. Viszont én úgy éreztem, hogy nem szabad ebben akadályoznom, mert Isten ügye. Amikor viszont otthon volt, akkor azért oda tette magát, mint apa. Az nagyon jól tudott esni, mikor ugye a hétvégeken ő csinált egy nagy sétát a gyerekekkel. Addig én vagy behoztam a lemaradást, vagy egy kicsit tényleg a gondolataim utolértek. A közös dolgoknál a zene, a fény, a színek, a mozgás, az alkotás, ezek valahogy olyan összekötő kapocsok voltak nálunk. Ugye az asszony szerepe, amit életünk végéig tanulunk, hogy segítőtárs legyen a férjem mellett. Nem csak az asszony a segítőtárs, hanem én Bandiban egy olyan segítőtársa leltem, aki mindig igyekezett, hogy benne legyen azokban a hobbikban, munkákban, ami engem éppen lekötött. Ez a múzeumi munkában is megjelenik, hogyha például nagyobb csoport jön, és meg kell osztani őket, akkor az egyik termet ő mutatja be, a másikat én. Sőt, számtalanszor előfordul, hogy bemutatja a nagytarcsai templomot, hiszen ő ott volt gyerek, ő neki minden jelentést hordoz. Ebben nagyon jól kiegészítjük egymást. Például olyan ajándékokat adunk a gyerekeknek, hogy 15 unokának azért nem egyszerű, Ez például, hogyha hangjátékokat veszünk fel, ami régi kedves mesekönyveinkből, zenékkel, hangokkal.
0: Most kicsit felszabadultatok a közös tevékenykedésekre Bandival? Ő ki tudja élvezni a szabadságot egy kicsit?
1: Úgy reméltük, hogy jaj, hát nyugdíjas lesz, akkor most mennyi mindent meg lehet csinálni, ami eddig elmaradt. Most viszont szembesültünk egy gonddal. A COVID a tüdeje szélét támadta meg, ezzel ment el orvoshoz, és mikor röntgenfelvételt készítettek, belógott a veséből egy daganat. Azóta sikerült ezt a daganatot eltávolítani. Most többet kell pihenni, többet kell sétálni, behozni azokat az egészséges dolgokat, amik eddig esetleg hiányoztak. Ilyenkor derül ki, hogy mennyien szeretik őt, és mennyien állnak mellette, és ez nagyon megható és erőt adó dolog.
0: Mi az, amit mostanában kérsz Istentől, vagy vársz Istentől? A közeljövőre is tekintettel, vagy hogyha távolabbra tekintesz előre?
1: Erre azt tudnám válaszolni, hogy lakhassam mindig az ő házában, és az én házam népe is. Lakhasson mindig az ő közelében, mert itt érezzük biztonságban magunkat, és akkor nem rettenthet bennünket semmilyen jövő.

A lélekhangoló mai vendége Győriné Kovács Andrea, tanult bábkészítést, kosárfonást, dolgozott nyomdában, a Szentendrei Skanzenben, és 4 gyermek mellett szerzett diplomát a Jászberényi Főiskola művelődés szervező szakán. 2009-től ő vezeti a nagytarcsai múzeumi kiállítóhelyet. Férjével Győri András Timóteussal együtt a hittel megélt hagyományok megőrzése a szívügyük. Közösen dolgoztak, nagytarcsa helyi értéktárában helyet kapott anyagokon. Rendszeresen olvashatóak a helyi újságban kulturális és multidéző írásaik. András Merengő című könyve is gyermekkora nagytarcsájának falusi világát hozza el az olvasóknak. Fiatal koruktól fogva szeretik és szolgálják Istent különféle kreatív módokon. Esküvői igéjük a Galata levélből, amelyet egyik lányuk a saját esküvőjére is választott, beszédes számukra. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. A beszélgetésünk meghallgatható hosszabb formában is az Evangélikus Missziói Központ és Rádió Misszió honlapján, amelynek címe http://missio.luteran.hu. Visszajelzéseiket várjuk e-mailen az evmis@luteran.hu címre, vagy SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra. Köszönjük, hogy ma is a lélekhangoló evangélikus műsorral tartottak. Szeretettel búcsúzom. Erős vár a mi Istenünk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki jólétünk heti adását hallják. Engem Gordik Györgynek hívnak, fitoterapeuta vagyok, ezt azért jegyzem meg, mert ebbe a témába beszélünk, és tanár úrral fogunk folytatni egy beszélgetést, Gyilis tanár úrral, akinél vizsgáltam annak idején. Tanár úr, kérem, egy pár mondatba bemutatkozni a rádiók hallgatóknak, szépen megkérem.
1: Gilik István vagyok. Előzőekben már ugye találkoztunk, rádióban is bemutatkoztam, de aki nem ismerne, egy baranyai kis családból származván kerültem Budapestre, és itt folytattam azon tanulmányaimat, amelyben úgy éreztem, hogy tudok szólni az emberekhez kicsit a természet nyelvén is. Mivel a természetgyógyászati területen vonzódtam a növényekhez, gyógynövényekhez, a méhekhez, a méztermékhez, még a gombákhoz, a mecsekben egyébként sok gomba van. Igen, ebből írtam jegyzeteket, tanjegyzeteket, amiből ma ugye sokan tanulnak, vizsgáznak, sőt, a legutóbbi esetben egy könyvet adtunk ki, mégpedig az apiterápiáról, arról a különleges témáról is, ami a természethez kötődik, de nagyon erősen, mivel a méhek szúrására alapszik, az méhméreg gyógyító hatásán alapszik, a virágporon, a méhek generatív rendszeréhez kapcsolódik. Mi az a generatív rendszer? A túlélő rendszer, a szaporodás, a megújuló rendszer, amiben minden hormon, vitamin, ásványanyag benne van. Na, ezt tanítjuk az embereknek, hogy ne kerüljenek olyan távol a természettől, amilyen messze már elkerültünk, hanem egy kicsit kerüljünk közelebb, ismerjük meg ezeket, és alkalmazzuk őket életünkbe, táplálkozásunkba, gyógyításunkba.
0: Erre a megismerésed egy nagyon jó lehetőség a Galagonya túra. Erről, hogyha pár mondatot tanár úr mondana a hallgatóknak, hogy honnan indult a Galagonya túra, és tulajdonképpen miről szól, aztán szeretnék rátérni, itt vannak ám hallgatói kérdések a Galagonya túrával kapcsolatban, egy csomó olyan felvetés történt, ami idő hiányában tanár úr nem tudta elmondani a Galagonya túra résztvevőinek, hát most ez egy nagyon jó lehetőség lenne, ha beleférnénk időbe. Tehát menjünk szépen sorjába, tanár úr, a Galagonya túráról meséljen egy pár gondolatot a hallgatóknak.
1: Igen. Tekintettel arra, hogy már kisgyerekkoromban a nagyanyámmal járva a mezőket, a földeket, segítettem otthon a mezőgazdálkodásban. Kicsi gyerekkorom óta is megismertem azokat a gombákat, növényeket, gyomnövényeket, amelyeket a nagyanyám külön-külön figyelmeztetett, hogy föl lehet használni másra is. Ezek a gyomnövények jó takarmánynövények az állatoknak, de nagyon jó gyógyszerek az ember számára is. Ezt már megtanultam akkor, mielőtt még a tanfolyamokat elvégeztem volna. Elkerülve én ugye a baranyai vidékről, a mecsek vidékéről, elvégeztem mezőgazdasági technikumot, agráregyetemet végeztem, majd 3 évvel később visszamentem, akkor elvégeztem a növényegészségügy, a növényorvosi ugye, szakot, és mindezek után természetgyógyász speciális tanfolyamokra jelentkeztem be. Dr. Ola Andor neve talán ismerős, gyakran emlegetjük, hát ő egy megalapítója a magyar természetgyógyászatnak, valójában hozzájártam. És a tanár úr ugye, a oktatás során megállapította azt, hogy én, az én ismereteim a növényekkel kapcsolatban magasabbak, mint sok átlagé, mivel szigorlati tárgy volt az egyetemen a gyomnövények ismerete, és kiderült, hogy a gyomnövények mindegyike majdnem gyógynövény is, hogy akkor én ezt tanítsam és mondjam el. Úgy az embereknek, hogy a kicsi ember, akinek pénze nincs, hozzáférjen ehhez az információhoz, mert ez óriási érték, hogy ingyen is lehet gyógyulni. És erre ugye megalakítottuk 1989-ben a Galagonyatúrát, 90 óta ez már folyamatosan működik, és ez a Galagonyatúra nem más, mint havonta egyszeri kirándulást jelent, gyógynövénygyűjtéssel összekapcsolt kirándulást a budai hegyekbe, amiben 4 órába belefér, 4-5 órába, ugye azt a távolságot belőttük, és mindig máshova mentünk, és gyarabodott a számunk, és itt gondolják el, kedves hallgatóink, hogy itt 30-40-50, néha 100 ember is összejött a Szél-Kálmán téren, és ki a hegyekbe, és egy egész teret, a hűvös völgyet félig beterítettük, annyian voltunk, és mindenki éhes volt a tanulásra, az ismeretanyagokra, hogy ez milyen növény, az milyen növény, és én ezt azóta 33 éven keresztül most már igen sokszor elmondtam, de még mindig elmondom, mert mindig vannak új emberek, akik csatlakoznak, és meg akarják ismerni a gyógynövényekben rejlő titkokat, ami közelebb viszi az embereket a természethez, és ha ez sikerül, akkor még könnyebben gyógyulnak is.
0: Egészen fantasztikus, kicsit ugorjunk tovább az időbe, hogyha jelenleg most valaki csatlakozni szeretne ehhez a Galagonyatúrához, ezt hogyan teheti meg, tanár úr, kérem?
1: Úgyhogy minden hónap harmadik vasárnapján, márciustól októberig tart ez, amíg a vegetáció ugye virágzik és dolgozik a természetbe. 9 órakor a harmadik vasárnapon a Szél-Kálmán téri metró kijárat mellett csoportok van, gyülekeznek ott más emberek is, kiránduló csoportok. A legnagyobb csoportot kell keresni, rákérdezni, hogy ez a Galagonyatúra. Igen, igen, és a tanár úr, hát egy kicsit késik, mint rendesen, de jönni fog úgy is, tessék türelemmel lenni. Egy 5 percet szoktam késni, hogy mindenki azért ki tudjon szállni, mert így is sokszor telefonálnak, hogy várjunk egy kicsit, mert ma itt vagyok, ma ott vagyok, de még a villamoson vagyok. És megvárjuk őket, és a 10-15 perc várakozás nem a világ, oda tartoznak közénk, és összekovácsolódott egy olyan gárda, hogy azóta is tényleg most már több mint 3 évtizede, de vannak, akik végig kitartva jönnek, jönnek, jönnek, és örömmel mondom, hogy kevesebbet betegeskednek, kevesebb gyógyszerrel élik az életüket, ami ugye más embernél az van, hogy már gyógyszermérgezésig fajul el a sok gyógyszer zabálás, sajnos.
0: Hát tulajdonképpen itt a Galagonyatúrán egy olyan tudásanyaghoz tudnak hozzájutni a kedves hallgatók, illetve a Galagonyatúrán résztvevő klientúra, amit más helyről nem tud hozzájutni ilyen információkhoz. Lennének hallgatói kérdések az utolsó 3 vagy 4 Galagonyatúrán, úgy összegyűltek a kérdések, és ezeket most úgy feltenném a tanár úrnak, hogy megosztaná a válaszokat a hallgatókkal. Minden esetre, hogyha kedves hallgatóink közül valakit érdekel a Galagonyatúra, hogy hogyan tud hozzájutni, keressen meg akár engem a szerkesztőségem belül, és el fogom irányítani, hogy hogyan tud csatlakozni ehhez a most már több mint 30 éve folyó oktatáshoz. Hát, hallgatói kérdések. Mi különbség a daganat, a jó indulatú, a rossz indulatú, a tumor, tulajdonképpen ezek a sejtburjánzáson alapuló betegségeket. Egy nagyon kedves rádió hallgató tette fel a kérdést, hogy húgyhólyag rákos daganat. Ez egy elég ijesztőnek hangzik. Van-e ebből kiút, van-e ebből gyógyulási lehetőség, ha pedig igen, akkor mi az? Tudomásom szerint tanár úr nagymestere a gombáknak, illetve szakértője a gombáknak. Tud-e valamit mondani a hallgatóknak? Hallgatjuk nagy szeretettel.
1: Hát a kérdés az igen komplex, ez körülbelül 80 órás tanfolyam anyagát öleli fel, de mivel most erre hirtelen ennyi időnk nincsen, én talán csak az alapokra mennék vissza, és megemlíteném azt, hogy mindannyian megbetegszünk általában előbb-utóbb valamibe. Ha nem vigyázunk, akkor bajunk lesz. Melegünk van, belázasodunk, gyulladások keletkeznek. A szervezet jelzi azt, hogy valami van bennem, ami nem odavaló, amit akár belélegeztem, vagy táplálékba elfogyasztottam, megfeküdte a gyomromat, tehát valami oka lehet. Tehát magyarul mondva, a környezettel való viszonyunkat kell megvizsgálni. A környezet mi? Hát a környezet, ahol lakom, ahol élem az életemet, ha ott nincs baj, akkor velem se lesz baj. De ha ott mérgek vannak, azok belém kerülnek, akkor én is meg fogok betegedni, nyilván. Hát ezek a mérgek belélegezhetők, ezek elfogyaszthatók, és ugye azóta hát az orvostudomány is bebizonyította a híres-híres szerzők tollaiból, ugye dr. Harry Billerre vonatkoztatom ezt a megjegyzésemet elsősorban most, de sok más orvosra is, akik felismerték azt, hogy minden baj gyökere valahol a mérgeknél rejlik. Ha a méreg bekerül a szervezetembe, akkor bennem is lehet daganat akármi. Na most, hogy jó vagy rossz indulatú, ez attól függ, hogy az életem során mennyi mérget gyűjtök össze. Ha nagyon le vagyok terhelve, az immunrendszerem azáltal, hogy rengeteg mérget, rengeteg sok nem odavaló ételt és italt és egyebet fogyasztok, és kábítószeres vagyok, és alkoholista vagyok, akkor ne higgyem azt, hogy én ellen tudok állni mindennek. Nem, akkor sokkal inkább ki vagyok téve a kísértésnek, hogy hamarabb nagy bajom lesz. A másik, akinek az immunrendszer erős, mert kint lakik a pusztán, állatokat tenyészt, növényeket termeszt, jó levegőn van állandóan, annak erősebb az immunrendszer, az is megkapja ezt, de az immunrendszerrel képes legyőzni azt a fertőzést, azt az idegen anyagot, azt a mérget. Mi lehet az a méreg? Hát lehet élettelen méreg, ugye, például az arzén, vagy a levegőbe kerülő egyéb vegyületek, növényvédőszerek, bétisó, meg egyéb olyan szerek, kémiai anyagok, amelyek a földből jönnek, de vannak olyanok, amik az égből potyognak le, mert az eső lemossa, akárhogy is került oda. Hát ez valahogy bekerül az élelmiszerrel együtt a szervezetünkbe, akkor az immunrendszer rögtön működésbe lép. Ha legyőzzük, akkor erősek vagyunk, az immunrendszerünk erős, mert valahogy tisztább környezetbe élve az életünket, könnyebb a szervezetnek ezt kiebrudalni a szervezeten belül, mivel? Hát vizelettel, izzadsággal, ürítéssel, izzadmánnyal, szóval lázzal, és a többi, és a többi. Vagy műtéttel, ugye, mert ilyen is előfordul, illetőleg vannak más egyéb keleti technikák, amivel a mérgeket meg lehet kötni, és ki lehet vezetni, de hát most nem fér bele az időbe, csak talán elmondanám azt, hogy ezeknek az ismeretei segítik azt, hogy én milyen mértékben tudok ellenállni a fertőzésnek. A fertőzés nem csak kémiai anyag lehet, lehet egyéb sugárzó anyag, de van egy másik, harmadik is. Vírusok, baktériumok és gombák, ahol az elsődleges élettelen fertőzés megtörténik, legyengül a szervezet, a legyengült szervezetre, mint a hangya a mézre, jönnek a kórokozók. És ők ott tenni akarnak valamit. Figyelj csak meg a természetbe az erdőt. Ha egy fa, egy erdő kezd megöregedni, a fák már kezdenek vastagon, már leérte az élet annak, meg 80-90 éves fák vannak, mennyi sok gombát látunk? Miért jelennek meg? Mert már megjelentek a gyengülő fák is, akik már leélték az életük nagy részét, és az segíti elporladni, elszáradni, és lehullik, és elkorhad, és fölvehető táplálékká válik vissza a magvak számára, amit az egészségű fák teremnek, tölgymag, meg bükkmag, meg minden, azok gyökeret vernek, és újra felszívják úgy azt a tápanyagot. Tehát körülbelül ugyanez a helyzet, a mi vonatkozásunkba is, az ember vonatkozásába is, csak mindig oda kell figyelni, hogy hogy van ez a természetben. És minél közelebb vagyunk, ehhez annál jobban megértjük ezt az összefüggést, hogy a természet, ha hagyják, megtisztítja önmagát, ha nem hagyják, hanem művelik a földet, akkor tönkre teszik a talajt előbb-utóbb a vegyszerekkel, a mérgekkel, és a talaj is kezelésre szorul. Nem teremje már meg azt az élmet, és akkor kétségbe esünk, hogy jaj, mi lesz, sokan vagyunk már a földön, a földek hiába vannak, de nem teremnek annyit, az sokkal kevesebb, akkor jönnek a különböző találmányok, vízkultúrák, hát majd ma próbáljunk meg ezt, meg eszünk rovarokat, majd meg egyebeket, kitalálunk mindent, hogy hogyan segítsünk a helyet, hogy szépen higgadtan leülnénk és megnéznénk, hogy a környezetben milyen lehetőségek vannak, és a szakemberekkel megbeszélve, nem politikusokkal, hanem azokkal, akik értenek hozzá, hogy vajon mit lehetne itt tenni, és kiderülne, hogy a föld népessége az még nem érte el a csúcsát, még többet is elbír a föld, ha hagyjuk regenerálódni azért, hogy megújuljon mindig, és újra tudjon termelni. Csak ugye, mint agrármérnök beszélek most kicsit többet erről, de mivel közvetlen szakmám is, a Gödöllői Agrárhegyetemen is tartottam előadást már ezeknek a témákról, valójában úgy van, hogyha a természetet utánozva művelnénk a földet, és egy kicsit oda kellene figyelni arra is, hogy az a túlszaporodott emberiséget egy kicsit fogjuk valahogy vissza. Biztos, hogy van rá valami módszer, mert Kínában is volt, meg azért vannak nemzetek, ugye, ahol odafigyelnek, hogy egyensúly maradjon fönn, és akkor ne legyen az, hogy most már meg kell lennünk mindent, mert örülünk, a mérgezett étel is ott van, mert mégiscsak egy étel, de ugye attól nem megyünk fölfele, csak lefele, tehát attól elhasználunk. Nekünk ezeket a mérgeket a szervezetből ki kell ebrudalnunk. A kérdéshez kapcsolódott még az, hogy időskorban ugye miért van az, hogy nagyobb a veszély az emberekre, mint a fiatalokra? Hát azért, mert aki 10 évig élte eddig az életét, akárhol is, ott még volt hely a mérgek lerakására. De akkor, amikor már az ízületeink, az érfalak, többi rejtekhely megtelt mérgekkel, mert a májunk nem tudja hova pakolja, ki ebrudani nem tudja olyan gyorsan, hogy mi bevisszük, ugye nyilván, akkor lepakolja. Azok pedig elfoglalják a jó dolgoktól a helyet, amire szükségünk van, elfoglalják, beleépülnek a sejtplazmába, és a több, és a több, és a vége mi lesz? Még a DNS-t is átkódolják, úgyhogy még emberileg is képesek megváltoztatni a mérgek bennünket, ha nem vigyázunk. Minél idősebb vagyunk, annál több a bennünk fölhalmozódott méreg, annál nehezebb, annál inkább oda kéne arra figyelni, hogy hogyan tisztítsuk meg magunkat. Ebbe küldjünk segítséget az időseknek.
0: Egy picit másképpen fogalmazva, ha jól értelmezem, meg ha jól emlékszem a tanult anyagra, akkor miután a májunk megtelt, utána kezd el a szervezet kipakolni a mérgeket különböző helyre, például kötőszövet, izomszövet, ízületek, illetve az agy, attól függ, hogy milyen beállítottságú a kliens, más-más helyre rakja. Tehát az elsődleges méregraktár a máj, és utána következik az ízület, agy, kötőszövet, hámszövet, be a méreganyag leraktározása. Tehát akkor először is a májnál kell kezdeni. Erre is mit tud mondani, javasolni a hallgatóknak?
1: Ott elkezdődik, hogy eleve már nem viszünk a szervezetbe semmiféle mérget, amit lehet kívül hagyunk, és nem engedjük be a szervezetbe. Itt kezdődik. Ha már benn van, és a májat elkapta, akkor jönnek a különböző kúrák, akkor a májat ugye, gyógynövénykúráktól fogva tényleg olyan különleges eljárások, hogy hát csökkentsük le a májnak a terhelését, mert ha nem sikerül, akkor nincs védelem, akkor pattanásosok leszünk, akkor az ráterjed a belső szervekre, a bőrre, mindenre, és bármilyen betegség kialakulhat végeredményben, ha mérgeket nem tudjuk kiebrudalni. De ha meg tudjuk kötni, ha megvan a módja, ezerféle módja van ennek persze fitoterápián belül is, még csak ugye a fitoterápiánál tartunk most, akkor is meg lehet ezeket kötni, meg lehet fogni, ki lehet vezetni, és megkönnyebbül a szervezet, és könnyebb a gyógyulás, könnyebb az immunrendszernek a dolga is, és meg tud birkózni. De ezt nem tesszük, hanem gyógyszerrel elfolytunk mindent, és a gyógyszerek méregé válnak, még több lesz a méreg. Akkor ki vagyunk szolgáltatva már annak a kémiai iparnak, amik ugye patikának hívnak bennünket, és hát szedjük, bízva benne, hát ha jó lesz, és mindig rosszabb lesz. És utána az egyikre a másikat kell szednünk. Igen, vannak esetek, amikor már nincs más menekülés, annyira lerobban a szervezet, akkor fogadjunk szót mindennek, az életmentés a legfontosabb, mert a szív, meg az agy a legfontosabb. Ugye a vezérlőrendszer, meg a motor az a legfontosabb. Utána, ha ezek fölbomlanak, akkor már vége. Aztán ugye a máj, mivel ugye a méreg nagy részét ő válaszza ki, nagy részét, meg hát ugye nem csak a tüdő is kiválaszt sokat, meg hát ugye a bőr is kiválaszt sokat, tudjuk. Ezekre nagyon oda kellene figyelni, és ezt hétköznap tanítani az iskolákban a gyerekeknek is, hogy ahogy megnőnek, ez a tudás bennük legyen, ugyanis a egyre romló élettérbe születnek bele az emberek. A Föld, tudjuk, hogy nem fölfele haladunk. Az evolúció elért egy bizonyos szintet, most már szennyeződünk, és egyre több a küszködésünk, és egyre több a gondunk természetgyógyászoknak, orvosoknak, egészségügyieknek, hogy hogyan mentsünk meg az embert. Nem akar senki mérget, de az mégiscsak ott van. Miért van ott? Hát igen, azért, mert a társadalom érdeke az, hogy legyen ilyen gyár, legyen olyan gyár, gazdagok legyünk, és a melléktermék, hát az is ott lesz, arra már nem lesz idő eltakarítani, egyrészt belélegezünk, beteg leszünk, erre is föl kell készülni természetesen. Hát ugye én, mint természetjáró ember szoktam mondani, hogy amennyit csak lehet a szabadba menjünk, galagonyra túrázunk, ne csak egyszer vasár, harmadik vasárnap, hanem kertészkedjünk a vidéki kis víkendházunk mellett is, a jó levegőt szívjuk, és azzal mind-mind csökkentjük ennek a veszélyét, lehetőségét, mint hogyha állandóan csak ugye azon vagyunk, ha majd a harmadik vasárnap galagonyra túrán elmondjuk, és megszűnik minden, nem szűnik meg semmi, a mérgek ott maradnak, és én látom az arcokon azokat az embereket, akik önhatalmulag beavatkoznak, tanulnak, ismeretanyagokat tervezték, és azokat is, akik rábízzák magukat a véletlenre, hogy majd a patikába föliratom a gyógyszereket.
0: Valamelyik galagonya túrán említette tanár úr a méznek a gyógyító hatását, illetve a méregtelenítő szerepét. Erről tudna valami beszélni a kedves hallgatók?
1: Igen, egyébként itt van a kezemben ez a könyv, most jelent meg ebbe az évben, Apiterápia, a méhtermékek gyógyhatása címmel, amit ugye a Kornétás kiadó adta ki, hát ebben benne van, de egyébként el is tudom mondani, nagyon egyszerű, a szomszéd bácsitól is láttam, gyerekkoromban méhész volt, és néha segítettünk kepergetni a mézet, kaptunk egy kis mézet, és a Gyurka bácsi néha bekenyte a vállát a mézzel, és így dörzsölgette vele, és hát mit csinál? Megmasszírozom a mézzel, könnyebb, a méz, az finom, azt enni kell, nem tudom belemasszírozni. És amikor belemasszírozta, akkor beszélgettünk kicsit, azt a végén fogott egy ilyen fakést, és levakart az egészet, de az már nem, ami ott volt a bőrön, ami ott kijött a pórusokon, az már ilyen fanyar szagú, szürkés massza volt, semmi köze a mézhez nem volt, mert megkötötte azt a mérget, amit ozmotikusan a bőrből kihúzott. Hogy került a bőrbe? A máj elfáradt, nem tudta hova rakni, nincs hely az érfalaknál, nincs hely az ízületeknél, a sontoknál, a sehol, nem tudja hova pakolni, kinyomta a kapillárosok fel a bőr felszínére. Viszkető érzés előzte, hogy itt miért vakarózok, mert belülről méreg akar kiszabadulni belőlem. Hogyan vakarjam én azt el? Hát segítsem elő olyan anyaggal, mint a méz, ami ozmotikusan tudjuk, hogy az higulni akar, mert tömény, higulni. Hogyan higul? Vizet vonál a környezetből. Ha rákenem a bőrömre, a fájó térdemre, ízületemre, ahol baj van, és egy celofán réteggel, nájlonnal letakarom, akkor nem tud a levegőből vizet elvonni a méz, hanem csak bentről, a bőr felől, a vízzel együtt, nedvességgel kiszívja a mérgeket is. Tehát ez az ozmotikus masszázsnak a titka, amit a mézek nagyon jó megcsinálnak nekünk, de hát ugye néha sajnáljuk, mert az olyan sok méz nincsen. De a mézek megtehetik maguknak, mert ott a nagybödönt belenyúl, és hát ugye a reumás nagymamának a derekát bekeni szépen bele, és utána megkönnyebb tőle, lemossa a végén, levakarja egy kis kamillás teával, leövlíti, megfürdik, és vidám lesz megint egy darabig, addig, amíg a máj megint föl nem tölti az összes depót méreggel, és utána megint kezdődik előről. Tehát ez egy ilyen dolog, de más ilyen is van, ugye a kovaföldektől az agyakterápiák, a fazénterápiák, mind ami ezt segítik meg, hogy ezt megtanulják az emberek, és magukon is tudnak segíteni, és nem kell mindjárt patikába rohanni.
0: A kovaföld, ugye valakik árulnak Magyarországon perui kovaföldet, hát itt elterjedt egy olyan, hogy nagyon egészségtelen, mert hogy ha megnézzük a kovaállatkáknak a vászszerkezetét, akkor az elég durva dolgokat lehet látni, tehát borotvát, körfűrészt, meg ilyenekre emlékeztető vászszerkezetük van az állatoknak. Ezt tönkre tudja tenni az embernek a belső szerkezetét, vagy maradjunk a egyszerű és olcsó magyar kovaföldnél?
1: Hát nem valószínű, mert ha egyszer engedélyezik, és egy csomó engedélyezési procedúrán átmegy, és a kereskedelem belekerül, akkor annak már nem szabad ártani. Az már jó lehet, csak az, hogy drága, kicsit messziről való, én inkább annak a híve vagyok, hogy amit hazai földön tudunk előállítani, azt használjuk. Annak a rezgését használjuk föl, mert az más szempontból bioenergetikai is hasznosabb, mint a világ másik feléről idehozni valamit, mert ott kiderült, hogy ez az indiánoknak jó volt, biztos nekünk is jó. Vagyunk, nem vagyunk olyan szegények, hogy minek ne legyen egyszerű faszenünk, vagy valami más, amiben többszörösen jó. Akkor miért kapaszkodunk bele? Talán azért, hogy színesebb legyen a üzleti paletta.
0: Faszén hatása esetleg, és a faszenet,
1: azt hogyan lehet csinálni? Vagy a tőzeganyagok, a huminsavak, fulvósavak igazolják azt, hogy ezzel nagyon sok mérget meg lehet kötni. Csak hogy ez pénzbe kerül. Ezek köz egyedül a faszén az, ami ingyen van, mert a kertbe tüzelem a diófámat, az ágakat, és szépen összefogom, és amikor másnap a félig elégett a fákkal, levakarom a faszenet, összedarálom, porítom, és ezt használom, az lényegtelenebb, májkímélő méregtelenítő lesz, sőt, még a belső rákos betegeknél is a pakolásával hasznot tudok hajtani, akkor nem fogok kovaföldet sorbálni, azért, hogy esetleg kapjak kovaföldet, hogy elmondjam, hogy én perui kovaföldet próbáltam. Hát az eredményt sem, nem akarom ecsetelni, de...
0: Egy kérdés a kovával kapcsolatban, illetve igen, a kovabevitel kapcsolatban, esetleg a zsúrlófűnek a főzete, az mennyiben támogatja?
1: Hát igen, a zsúrló teába tudod dolog, hogy kovasabb van. Mit csinál a kovasabb? Miért van ott? Az nem méregtelenítésre van ott. A kovasabbnak a célja a kötőszövetek megerősítése. Kötőszövetek például valakinek viszceroptózisa, vagy valami vesett süllyedése, vagy hólyag süllyedés, mély süllyedés. Tehát olyan van, hogy a belső szalagjai gyengék, leülnek a szervek is, ugye, életmódja is olyan, hogy állandóan ücsörök. Na, ott célszerű megerősíteni vele, mert ugye halljuk sokszor, hogy hasi sérvet kapott, megszakadt a hashártya, és akkor most itt el van kötve neki egy csomóval, nem szabad emelni, meg egész életében semmi. Hát na, ilyenkor kell azokat többet adni, mert ezek a kovasavnak a részecskéi, azok a kovasavak, és ez a főhata. És a többi mellékható anyag, most nem akarok kémiai előadást tartani, ami elősegíti a főanyagnak hatását, megfelelő időben, megfelelő szakember által alkalmazva segíthet. Hát persze sok mindenre használják azt a láb problémákra, izzadásra, meg tényleg bőrpanaszoknál, erősítésre. A régi parasztemberek sokszor használták gyógyításra a zsúrlófüvet is. Én például kipróbáltam egyénileg, hogy hallottam, hogy a fogkrém az nagyon jó tisztít, de nem egészséges. Szükséges rossz, még gyerekkoromban. Akkor már ismertem a zsúrlófüvet, és megszárítva a zsúrlófüvet, összeaprítottam picire. Utána beletettem darálóba, és ledaráltam porrá. Ebből a porból gyufás dobozokba szétosztogattam, sőt, még a körzeti orvosomnak is vittem, mert megkérdezte tőlem, hogy miért olyan szép fehérek a fogaim. Azt mondja, olyan tiszták, mint ha sose dohányoztam volna. Mondom, hát dohányoztam valamikor egyetemista koromban, de abba hagytam. De nem azért, én fogporral mosok fogat. A vizes fogkefét belemártom a fogporba, abba a porba, amit a zsúrló növényből készítettem, és azzal mosom át a fogaimat, és utána ragyogóan egészségesek fogaim, tehát megerősödnek, megkeményednek, letisztulnak, és itt a lényege a zsúrlónak, meg azok a teák, amiket én ugye főzök azért, hogy az illetőnek izzad a lába, meg mit tudom, aranyere, meg egyebek vannak, és meg kell erősíteni a kötőszöveteket, mert föllazultak valamiért, rongyolódnak el, és meg kell erősíteni. Ugye, vagy az illetőnek lesz átad esélye, vagy valamilyen. Akkor adom inkább, és akkor jön a hatása be. Tehát itt nem a méregtelenítési részét mondom, hanem inkább az építési részét, hogy mit építesz föl, mit teszesz bennem.
0: Hát ezzel a témakörrel kapcsolatban egy hallgatói kérdés lenne. Itt a leveleket úgy megnézegettem, hogy miket írogattak a Galagonya túra résztvevői hallgatói kérdésként. Hát a zsúrló tea, illetve a kovapótlás. Mennyi ideig kell inni? Milyen mennyiséget? Ugye van egy olyan tendencia, hogyha valami nem segít 6 héten keresztül, akkor utána forduljon a kliens orvoshoz. Tehát az alapkérdés, hogy a zsúrló tejából mennyit kell fogyasztani, hogyan kell elkészíteni a zsúrló teját, tehát ez igaz ez, hogy 3-4 órán keresztül forralni kell, és milyen sűrűséggel kell inni. Illetve visszatérünk még az alapkérdésre, például a daganatos betegségeknek a kordában tartása, például egy húgyhólyag rákos daganat esetében. Tehát akkor sorba menve, akkor a zsúrló tejáról, hogyha pár mondatot beszélne tanáról nekünk.
1: Már régi időkben is nagyon népszerű tea volt a zsúrlófű. Népszerű volt is a javasasszonyok, illetőleg a természetgyógyászatban működő füves emberek, füves asszonyok szívesen szedték és szívesen ajánlották. Talán azért is, mert tisztában voltak azzal, hogy a zsúrlófűnek olyan mellékhatása nincsen, ami mérgező lenne. Természetesen van mérgező zsúrló is, csak azt fel kell ismerni, ez már hozzátartozik. Ugye a zsúrlófű a közönséges mezei zsúrlót kell használni, azt pedig meg lehet különböztetni az összes többitől azzal, hogy ennek meddőhajtásai vannak, ami azt jelenti, hogy a meddőhajtás végén soha nincs mag képződés, spóra képződés, mert ugye spórás növények közt tartozik, nem magot terem a spórákat, hanem mi van ott? Semmi. Meddőhajtása van, ez megkülönböztető. Az a zsúrló, ami nekem spórozatok van a tetején, a levél végén, azt kerüljük el, az mérgező, mérgező. A másik dolog pedig, ismerték azt, hogy hogyan is hat ez, mi a fenét csinál, hogy erősíti a kötőszövetet. Hát kérem, nagyon egyszerű, a kovasabb részecskék megfelelően alkalmazva közvetlenül rátapadnak a gyulladt testrészekre, belső szervekre, szalagokra, bárhol van az, rátapadnak, és lecsökkentik a gyulladást. Tehát olyan gyulladás csökkentés van, hogy utána már erősödik a sejtfal, bírja a gyűrődést, jobban bírja a terhelést, és nem fog lesüllyedni, nem fog elszakadni olyan könnyen. Ez a mezőgazdaságban is így van. Emlékszünk rá, egyszerű példát mondok, hogy amikor ugye nagyon érik a búza meg minden, és akkor ugye jön egy eső, nagy eső, és tanulj, elfekszik az egész. Utána jön a kombány, nem tudja learatni, ha miért be van a sárba bele, el van dőlve. Ott mi van? Ott a szár szilárdságával van baj, valamiért nem elég szilárd a szár, és egy eső rásik, és bumba le is esik a sárba. Hát ott veszik a fenébe a sárba az a sok drága mag. Mit lehet itt csinálni? Mitől van ez? Hát kérem, itt is elmondom, a túl sok nitrogén műtrágya a mezőgazdaságban elgyengíti a szárakat. Oda, akkor mit adjunk zsúrlót? Hát oda ne adjunk zsúrlót, tehát annak az nem való. Ellenben ugye másféle műtrágyákat, kálium és egyéb erősítőket adunk, szálszirádítókat olyankor. Valahogy itt is ilyesmit kellene csinálni, tehát a táplálékba olyan egészséges táplálékot belevinni. Figyeljük csak meg a természeti népeket, az állatokat, hogy miket esznek, főtételt, nem, nyers ételt, és már közeledünk is a témánkhoz, az egészséges ételhöz, amivel én ellensúlyozni tudom azt a problémát, aminél a mérgeket ugyan ki tudtam szedni, gyulladást le tudtam csökkenteni, de hogy még egyszer újra képződik az a szerv, az a szalag, már nem olyan gyönge, ne legyen olyan gyönge, mint eddig volt, hanem most erősebb legyen, akkor nekem azt kell tudnom, hogy élő ételek és sok növényi termék, és nem húsos, fehérjedús ételek kellenek ide. Szóba került itten különböző gyulladás, meg belső, meg hólyag panaszok, meg egyebek. Kérem szépen, a hólyag fal erősítésnél a zsúrlónak rendkívüli jelentősége van. Tekintettel arra, hogy már Mária Trében is írt a könyveiből a zsúrlóról, hogy ez mély hatású, oszlató, csomó daganatokat is képes szétoszlatni. Tehát ha én nekem a hólyagom baj, vesetájékon, ugye valami baj van, akkor én borogatásnak a zsúrlófüvet megfőzöm, mondjuk 10 percig főzöm, és utána kiveszem a forró vízből az egészet, és betekerem egy kendőbe, úgy vizesen, melegen, forrón, vizesen, ahogy bírom, becsavarom, és így kinyomom a sok vizet belőle, hogy ne csorogjon az ágyamra, és ráteszem arra a területre, ahol az én hólyagom vagy vesém van. Erre egy másik celofán ruhával lefedem. Miért? Hogy ne folyjon el a víz, maradjon itt meg, és a jó meleget biztosítván egy sállal vagy kendővel még átkötöm a derekamon, és legalább 2 órát így maradok, és ezt naponta többször megcsinálom, akkor van esélyem arra, hogy mély hatásnál fogva oszlatni fogja, ha csomók vannak, daganatos csomók vannak, de mondjuk a hólyagnál ott kevésbé vannak csomók, az egy ronda dolog, betegség, ugye szegény kollégám is meghalt hólyagrákban, de nekár nem tudtam vele megbeszélni, hogy ezzel a melegítéssel egy fecske nem csinál nyarat természetesen, de egy téglát, egy jó téglát oda tudnak tenni a magam érdekébe. És elősegítem a regenerációt, okosan táplálkozva nem állati termékeket, hanem megfelelő mennyiséget, tiszta vizet, növényi dolgokat, nyers ételeket kell kombinálva, ugye, amit lehet. Elősegítem a gyógyulást, és lehet, hogy megúsztam a bajt.
0: Tanár úr, kérem, egy pár évvel ezelőtti galagonya túra alkalmával mesélt a zsúrlónak a arany feloldó hatásáról. Tehát, hogyha egy zsúrló teát iszok, akkor kollagén aranyhoz is hozzájutok, és akkor honnan van ez a kollagén arany? Tehát ez akkor nem stukkokba kell elképzelni az arany a kedves hallgatóknak, de valahol, hogyha aranyat tartalmaz a föld, például az aranypatak partján, akkor ennek kihatása van a zsúrló növekedésére?
1: Igen, azt szokták mondani, hogy ez egy indikátor növény. Ha egy kevés arany van, akármilyen kevés is, megtalálja, és addig küszködik, míg meg föl nem szívja. Persze kimutatni zsúrlófűbe még nem tudtak aranyat, olyan mikro, olyan pici mennyiségek ezek, de képes a növény megérzékelni az aranyat is, és magába

0: táplálékot, mert savas a pH-ja. Ugye mindig mondják az embernek is, hogy ne egyi annyi savas ételt, tejet, meg sajtot, meg húsféléket, belsőségeket, mert savasodsz. Így van, de annyi minden benne van. Csak károly savasít. És a savasít mit csinál? Nagy bajt. Nagy bajt. Hát mi elsavasodunk mi is, ez a fenerálki a bajainak is, nekünk lugosítani kellene. És mivel mi 75% savasat eszünk, és 25% lugosat, ez nem fog soha sikerülni, ki vagyunk szolgáltatva életünk végéig az élelmiszeriparnak, meg azt eszünk, amit kapunk, hogy valamit együnk, ha más nem savat eszek, legfeljebb nem tudok aludni, majd veszek egy dilibogyót vele, de akkor is ugye enni kell. Hát kérem szépen, a zsurlófű egy visszakanyarodva, egy indikátornövény, abban az esetben, ha a mezőgazda azt vette észre, hogy a földjén sok a zsurlófű, több, mint amennyi szokott lenni, az nem az arany miatt van, hanem az, hogy ott a pH elsavasodott. Gondom lesz vele, mert a buza, az árpa, az alba földeken nem szereti a savas pH-t, akkor nem fog nagyon nőni, az biztos. Nekem valamivel ellensúlyozni kell a savat. Mit nem látok bele, mivel lehet? Régen a cukorgyáraknál, amikor a cukrot gyártották cukorrépából, visszamaradt az a mésziszap. A cukorgyári mésziszapot ilyen szemétként, mint rágya, ugye, vitték, nagy traktorok húzták ki, ugye, utánfutókkal telerakva, és hintették el a szántóföldökön, ahol zsurló volt. Azt beleszántották ősszel a földbe, meglugosította a földet, és regenerálódott a talaj. Az ember ugyanígy van. Mondjuk mi a zsurlófűnél, mivel ember vonatkozásában az elsavasodást nem okozza, ember vonatkozott erre az állati fehérjék zömmel, ugye, azok okozzák a savasodást, a negatív gondolatok és a többi, ez is előidézi azt. Tulajdonképpen a savasság, lugosság összefüggése nem más, mint beavatkozás az ember saját bioelektromos rendszerébe. No, ez egy kicsit kínaiul hangzik, pedig itt van a gyökered mindennek a titkálásva. A sejtjeimnek a bioelektromos töltését borítom én föl akkor, hogyha én túl sok savas ételt eszek. És mivel a sejtjeim olyanok, mint egy kis elem, lámpa elem, egy zseblámpa elem, egy kis batéria, ugye? Ott tárolja az áramot és mindent, és az világítja a lámpám égein keresztül a világosságot, sötétbe. Hogyan van ez? Hogyan van ez? Úgy van ez, nagyon egyszerű, hogy a plazma rész a sejten belül, az lugos közeget kíván, plazma, ott van az emésztés. De az a kicsi sejtmag, ami ott irányítja ugye, az egész sejtműködést, az meg savas. Ha most én elsavasítom a táplálékot, és savas étel kerül abba a lugos plazmába, akkor az is savas lesz. Két savas egy csárdába. Ilyenkor a zseblámpa eleme gyerekkorunkban meg szoktuk nyalni, csípte a nyelvünket, ugye a pozitív töltés, a lapos elemnek még a másik. Amikor csípett, akkor égett a lámpa, de amikor nem csípett, amikor nem éreztem különbséget, mert annyi, ha már elkopott, elfogyott, ugye kimerült, mi pedig kimerítjük magunkat a sok húsos étellel, elsavasítjuk magunkat, és a sav fölhalmozódik ott, ahol lugnak kellene lenni, a potenciál különbség alig van, nem lesz termelés, sejthalál. Összeomlik a sejt, az egész DNS, a kromoszómarendszer, telomeráz enzimek, mindenféle látja a kárát. Küldjük ide-oda, mindenki beavatkozik, pedig olyan egyszerű volna, csak nem kellene annyi sajtot zabálni, meg annyi állati terméket fogyasztani, amit ki kell egyensúlyozni lugosító ételekkel, például spenóttal, vagy libaparé, vagy disznóparéjal, vagy gyermekláncfülevéllel, amit vagy tyúkhúrral, amit nyersen meg lehet enni, nyersen is. Nem kell megfőzni se, csak ott kint lemosva szépen, vagy letisztítva, egy-egy kis tányérra időnként megenni. De lehetünk káposztát, meg mást is, hát a savanyit az már ugye emberibb, de a természet szerető emberek tudják, hogy milyen gyógynövényt lehet elfogyasztani, és rendbe tartják magukat, hogy az ő kis belső elektropotenciáljuk egyensúlyval legyen a plusz-minusz, tehát a sav és a lug. Most már tudjuk, hogy a minusz, a lug, az a plazma rész, ugye? Az a plazma rész. A sejtmag, a savas rész, az a plusz töltés.
1: Tanár úr, kérem, akkor összegezhetjük azzal, hogy a zsurlófű, mint olyan daganatos megbetegedéseknek a gyógyulásában,

0: van lehet jelentősége, illetve megelőzésében. És az az arany kolloid, amit tartalmaz a zsúrló, vagy amit esetleg tartalmaz, az fel tud szívódni az embernek, jelent valamilyen hatás az emberre?
1: Hát ez utóbbira könnyű a válasz, mert ilyet még nem tapasztalta senki, ilyet még nem írt le senki. Ugye feltéve, hogy az aranyat megérzi, megtalálja, de nem tud úgy fölhalmozódni mennyiségileg, hogy ebből valaki profitált volna. Ez biztos. A másik, a zsúrlófűnek a nagyon nagy előnye, ugye, mint mondottam, a mély hatású, a csomók, a rákos betegségek, ugye, számának a csökkentése, mivel nagyon sokféle rák és daganat létezik, a zsúrlónak a mély hatása azt jelenti, hogy egy egyszerű felületi bőrborogatás már jó lehet, mert mellékhatása nem lévén. Hát ilyen hasonló például faszénre emlékeztem, tehát a fának a kérge, a fának a kemény fának az a része, amely elég, de nem teljesen, aminek kemény rostjai megmaradnak. A bármilyen kérges fának, vagy kókusz kéregnek a elégett finom szene, faszene, ami nem hamu, álljon meg a menet, mert a fenyőfából nem lehet faszenet csinálni, nagyon nehéz, ugyanis annak nincs kemény rostja, nincs kemény, ahogy az eléri a hőfogot, utána egyből összeesik, ez úgy hamu lesz belőle. Nem marad meg egy egész formatartó, a bükkfának igen, a tölgyfának, a diófának megmarad, abból lehet csinálni. Tehát vigyázzunk, ezek nem egyformák, és főleg amelyek nem mézgás, azt használjuk föl. Nem, mi a mézga? Mézgát, a csonthéjasok, ugye héjas, a cseresznye, a megy, a szilva, a ringló, a kajszi, az őszi barac, stb. Ezek olyanok, hogy a megsérül a fa, akkor mézgát enged. Macska méz, így ezt szoktuk gyerekkoromban mondani. Na ez, hogyha megég, az nem egészséges. Azt ne tüzeljük el. Azért mondom, ezeket hagyjuk ki. Talán inkább maradjunk az átlag lombos fáknál. Hársfa, nyírfa, nyárfa, diófa, tölgyfa, bükkfa. Ezek mind nagyon jók. Tehát a legtöbb fa jó, kivéve mondom, alma, körtefa is jó természetesen, de ott a gyümölcsfák, nem a csontélyosokat ne tegyük bele. Ha minőséget akarunk termelni. Ennek a mély hatása ugyanaz, mint a zsúrlófűnek. Tehát, hogyha én nekem nincsen zsúrlófűm, ne ijedjek meg, egy marék faszenet ugyanúgy beteszök két rétegű kis tűzacskóba, és ráteszem a zsúrló helyére a derekamra, hasonlóképpen mély hatásánál fogva megszünteti a gyulladást, talán még a rákot is segíti eliminálni onnan.
0: És abban az esetben, hogyha én a zsúrlófűvet belsőleg és külsőleg használom, vagy a faszenet belsőleg és külsőleg használom,
1: igen, a faszenet,
0: tudom erősíteni a gyógyulás eredményét?
1: Igen, részben, mert a faszenet azért, ha minden nap megeszem, akkor székrekedést kapok előbb-utóbb, mert az orvos is arra írja föl a faszenet elsősorban. Igaza is van, de pár naponként nyugodtan lehet enni, egy-két kanállal meg lehet enni, vízbe megkeverve meginni. Én szombatonként szoktam csinálni azt, egy pohár vízbe beleteszem, megkeverem szépen, megiszom, belsőleg megvonódva. Utána kívül problémám van valahol, hát nekem is voltak ilyen angioödémám és egyebek jöttek elő gyógyszer mellékhatásképpen. Én akkor azt csináltam, hogy oda tettem a faszin pakolást, ahol a daganat keletkezett, fulladtam és minden bajom volt. Kérem szépen, oda tettem. Egy nap alatt elmúlott ez a hatás, ez a kellemetlen hatás, és kaptam a levegőt, és jól éreztem magam, és nem fájt belsőleg, és úgy szépen eltűnt, elmúlt. Tehát meg lehet oldani ezekkel a dolgokkal. A növényekben látjuk akkor, amikor elégetjük, még akkor is a gyógyerő ott van, és felhasználhatjuk, de ha ott van a zsúrlófű is, fogyasztjuk belsőleg is, külsőleg is, a faszenet hetente egyszer, vagy öt naponta egyszer mondjuk, aki érzékeny rá, ugye, de embere válogatja, ugye ezt nyilván ki kell vizsgálni, föl lehet használni a csecsemő kortól az öreg korig mindig. Egy a baj, hogy ingyen van, és ezért senki nem propagálja.
0: És a patikai faszén és a mit saját magam csinálok fatelet, mi a különbség a patikai hát fatelet, mennyi használható, amit...
1: Az, hogy amit én csinálok, arról tudom, hogy az bükkfából van, vagy tölgyfából van, vagy jó kemény fából van, amit a patikából készítenek. Sajnos az sokszor csontszén. Csontból égetik a szenet, és csontszén, viszont a csontnak a rostanyaga az 11%, a faszínnek még 90 fölött van. Hát akkor így is volt a különbség, a hatás között, de nem látok bele, nem tudhatom, csak az van, hogy orvosi szén van ráírva, nem mindig tiszta számomra. Akkor inkább tanuljam meg elkészíteni a kertembe, hogy hogyan is megy ez.
0: Hát kedves hallgatóink, műsoridőnk sajnos lejárt, ezt a fantasztikusan izgalmas témát fogjuk folytatni a következő héten. Még egy pár mondatra átadnám a mikrofont Gilis tanár úrnak, és kérném szépen Gilis tanár úrat, hogy tájékoztassa a kedves hallgatókat, hogy aki a Galvonya túrához akar csatlakozni, hogyan tudja megtenni. Tanár úr, kérem, öné a szó.
1: Igen, valójában úgy vagyok, hogy akik a Galvonya túrán már régóta járnak, azokért egy kicsit aggódom mindig, azok már családhoz tartoznak, azoknak muszáj elmondani mindent. Bár sokszor megkérdezik, hogy honnan tudott ezeket. Hát apám bányamentő volt, mentőállomás vezető volt, nagymamám. Igen, ő nagyon értett a gyógyhüvekhez, a dédnagyanyám bába asszony volt, és gyógyhüvekkel gyógyított a Mecsek falvaiba. Tehát valamit örököltem, hoztam én magammal, megérzem sokszor, hogy minek, milyen a hatása, meg nagyon sok mindent kipróbálok magamon. Úgy érzem, hogy az én bajaim, betegségeim csak azért alakultak ki az életem során, hogy keressem, kutassam azt, hogy hogyan lehet olcsón ezt megoldani, természetes módon, gyógyszertár nélkül. Hát van, amit meg lehetett oldani, elmondhatom eddig, de hát van, amit azért ki kell egészíteni mással is, természetesen, ugye, mert manapság már annyiféle dolog támadja az embert, hogy nem egy dolog, egy ellenség van, hanem sokkal több, tehát a védelemnek is föl kell készülnie, legalább 5-6 féle csatornán keresztül kell oldanunk. A Galvonya túrára egyébként bárki szívesen jöhet, nem kell bejelentkezni semmit, oda kell jönni a Moszkva térre, Széll Kálmán tér metroállomáshoz, és minden hónap harmadik vasárnap 9 órakor csatlakozni, csak mondani, hogy először vagyok, hú, akkor másként fogunk beszélni vele nyilván, türelmesebben, de aki már látom, hogy közöd, mert már 20 éve járhat, az már annyiszor meghallott mindent, hogy jobban tudja, mint én talán, ugye, és segít nekem a többieket is helyrehozni. Ez egy olyan gárd, amire nem az jellemző, hogy betegeskednek és gyógyszertárba járnak, hanem amikor a természetbe járnak gyógyulni, mert ilyenkor minden elhangzik, és ilyenkor az is hozzászól, aki már kigyógyult valamiből, mert a tapasztalat 100-szor többet ér, mint a leírott dolog, ami nem biztos, hogy mindenkinek jó. Na hát ugye ennyit kívántam mondani.
0: Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre áll, tanár úr. Búcsúzom önöktől, kedves hallgatóink. Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagy Pál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Megáll az idő. Gotthárd Péter, 1982.
1: Kezdjed.
0: Az 56-os forradalom leverése után megáll az idő. És hiába erednénk a felfüggesztett idő nyomába, apák és nagyapák egész nemzedékei hiányoznak háború, börtön és idegenbeszakadás miatt. És akik vannak, tanárok és nevelők, ők is csak annyit tudnak tanácsolni. Húzd meg magad!
1: Most gondolkodom, hogy a régi osztályfőnök szintén ezt tanácsolja-e. Na, szóval, hát mindannyian már rengetegszer láttuk ezt a filmet, valószínűleg a nézőink, hallgatóink is, és szerintem közös élmény, hogy egyre jobban szeretjük. Én gyerekként, amikor nagymamámmal láttam, vagy az édesanyámmal, akkor idegesített a kor, a hangulat, és hogy nem értem, hogy miről szól.
0: Jót tett ennek a filmnek az idő. Jó film volt ez már 82-ben is, 92, és szuper film 2026-ban. Ezt 100 év múlva is nézni fogjuk.
1: És hát erre mondjuk, hogy kultuszfilm. Az Znamenák István, ugye a Dinit alakító színész, mesélte, hogy olyan hosszú sorok álltak, mert mindenki meg akarta még egyszer és még egyszer és még egyszer nézni, mert hogy majd úgyis biztos be fogják tiltani. És hát volt szerencsénk egy pár nappal ezelőtt Koltai Lajossal megnézni.
0: Micsoda, és nekem miért nem szóltál?
1: Ne haragudj, mert nem fértél volna el. Ez egy zárt körű vetítés volt. Zárója pont a Koltai mellett ültem. És ami egyrészt nagyon izgalmas volt, ahogy...
0: Néha ránéztél az arcára.
1: Igen. És fogta az arcát, a két kezébe temette, amikor például Köves Gábor a báty hazatér véres, sebesülten készúrástól. Ilyet olyanok produkálnak, akik vagy még nem látták a filmet, vagy nagyon-nagyon régen, és tudják, hogy itt valami durva fog következni. És megmondta, hogy már, nem tudom, ezerszer látja. Na és akkor ő mesélte, Koltai Lajos, hogy azért nem volt olyan egyértelmű, hogy ezt nem fogják betiltani. Kádár János meg, ha jól emlékszem, Újhelyi Szilárd nagyon keményen vitatkozott erről, zárójel, Újhelyinek érdemes elolvasni az életrajzát, sőt, még egy filmre is kívánkozna az élete. Na szóval, hogy most mi legyen, Kádár ki volt ábrándulva, hogy ilyen lett volna ez a 60-as évek, de végül is utat engedtek ennek a filmnek, meg állítólag Acél Györgynek a főcenzornak a hatalma egy picit megingott ekkoriban.
0: De egyébként hihetetlen egyszerű egy ilyen filmet elkészíteni. Végy három világszínvonalú alkotót, akik azonos vagy hasonló évben születtek, Gotthárd Pétert, Bereményi Gézát és Koltai Lajos.
1: És mindannyian krisztusi korban vannak.
0: És éppen... dobják össze a gyermekkori élményeiket a sötét 50-es és a picit világosabb 60-as évekről.
1: Egyébként ők már dolgozgattak egymással, Bereményi Géza és Koltai Lajos. Na, melyikben? 1977, micsoda év volt, veri az ördög a feleségét, azt András Ferenc rendezte, illetve Koltai Lajos és Gotthárd Péter, Bereményi nélkül az Ajándék ez a napot, ami egyébként egy bravúros film, egyszer kéne róla beszélgetni. Hát úgy tudom, hogy Bereményi és Gotthárd viszont Koltai nélkül nem alkotott semmit.
0: És akkor az ember, vagy én, a saját édesapjára is gondol, adjon a jó Isten neki hosszú életet, aki szintén ebben a nemzedékben tartozik, és aki...
1: Ő fiatalabb egy 5 évvel, nem?
0: Idősebb édesapám, mint mert a
1: 46-os... Bocsánat, ezt akartam mondani, tehát édesapád idősebb.
0: Igen, 6 évvel szerint... idősebb a szerzőknél. Azért az nem akkora
1: de
0: különbség.
1: De szerintem meg nagyon... Megmondom miért.
0: Az igaz, hogy fölgyorsulnak az események, ebben igazad van, tehát 56-63 az pont 7 év.
1: Szerintem azért fontos különbség, mert édesapám is 41-es, és ők például 1956-ot egészen másképp élték meg, mint a fiatalabbak. Tehát, hogyha te 15 éves, 16 éves voltál 56-ban, akkor pont az az időszak, amikor azonosulsz ezzel a forradalmi árral, vagy beleveted magad ebbe a nagy hullámtérbe. Ellenben, hogyha mondjuk 6 évvel fiatalabb vagy, akkor már lehet, hogy gyerekként kucorogsz, mert a lövésektől is rosszul vagy, meg a betáblázott ablakoktól.
0: Azért az egyik szülő édesapám esetében is hiányzott, ez az ő édesanyja. A film egy keret történetbe illeszkedik, ami másképp is van képileg fölvéve. Fekete-fehér nyitó jelenetek vannak, és ez az 56-os forradalom, annak egy ilyen alulnézete, mert hogy az édesapa és barátja Bodor nyakig benne vannak a forradalomban, és egyik őket ez a börtön felé, a másik őket pedig Amerika felé vezeti.
1: Uh-huh. És ez fontos, amikor a film elkészülésben mutatják, hogy 56 ugye tabú, nem szabad róla beszélni, nem szabad bemutatni, nagyon-nagyon kockázatos ezzel foglalkozni. Majd aztán beszéljünk erről, hogy vajon miért engedték, miért adták áldásukat rá Kádárék mégiscsak, mert hogy mi a filmnek az egyik fő üzenete. Amit még én kiemelnék, hogy ugye időugrásokra épít a film, és olykor az is az embernek az érzése, mintha ez nem is film lenne, hanem erős jeleneteknek az összessége, meg a hangulat teljességével, de ugyanakkor meg működik a cselekmény.
0: Jó, én nem teljesen értem az átmenet, hogy akkor mi a film, hanem erős jelenetek egységes hangulatban.
1: Sokszor úgy éreztem, hogy van valami hiány, de ez nem biztos, hogy baj.
0: Jó, de ez már tematikus, tehát ahogy mondtam, hogy húzd meg magad, tehát a filmben ilyen nagy hősies, nagy lázadások nem lehetségesek, ahogy a rendszerben sem lehetséges. A film egyik csúcsjelenetében ugye a mikrofont is magához ragadja Pierre a lázadó, és elmondja üzenetét az egész iskolának, ami egy ilyen anarchista, dadaista blöff. Nincs üzenete.
1: És ez már az egzisztencializmust is behívja számunkra, ugyanis én ezen tűnődtem, hogy a korszaknak az egyik nagy filmje, ugye a Tanú, azt 10 éve már elkészítették, de csak most fogják engedni bemutatni, erről majd beszéljünk, hogy miért. És van egy másik film, az 5. pecsét. És hogy jön az ide? Úgyhogy, mintha az egzisztencializmus által imádott döntési helyzetek, azok itt is megjelennének. És mire gondolok? Vagy akár, ha lengyelekhez megyünk, akkor a kés a vízben, merre induljon az az autó, mi lesz a házasságukkal, Jancsónál, hogy a zárt rendszerekben van egyáltalán döntési szabadság, Szabó Istvánnál, hogy a karriert választjuk, vagy a lelkiismeretet zárója, a Mephisto ugyanekkor készül, ugyanúgy Koltai az operatőre. Az 5. pecsétnél pedig az, hogy tettesek legyünk, vagy áldozatok, itt pedig az, hogy hősök legyünk, vagy áldozatok, vagy semmelyik?
0: Tökéletesen ideillik az, ahogyan a kritikus pápa Roger Ebert fogadta a filmet, mert hogy ugye azt kezded el fejtegetni, hogy hol vannak a nagy kijelentések, vagy nagy erkölcsi döntések a filmben, sehol. A Ebert egyáltalán nem értette ezt a filmet, hogy bevonul a nagy fekete filmelemzései közé, érdemes elolvasni, azt írja, hogy a film szerkesztetlen, felszínes, az előszónak, az 56-os forradalomnak nincsen következménye, a szerelem csak egy zavaros mellékszál benne, sosem állnak össze egyéniségé a szereplő, nem fedi föl a szándékait a film. És akkor az ember azon gondolkodik, hogy a nagy Amerikából, ami egyébként elhangzik a filmben, meg Coca-Cola alakjában, meg rock and roll, meg szex alakjában meg is jelenik, hogy onnan mennyire érthető ez a film. Azért Koltai Lajos megnyugtatott minket, hogy nagyon sokan értették, de Roger Ebert nem tartozik közé.
1: Akkor mégis ott voltál. Sőt!
0: Most lebuktam.
1: Igen, igen. Sőt, azt mondta Koltai, hogy Amerikában is bizonyos körökben kultuszfilmé vált ez. Érdekesek ezek a döntési helyzetek, amiket én hoztam elő, meg amiket most te, mert hogy azért, ha az alaphelyzetre gondolunk, hát micsoda szívszorító helyzet, hogy körülbelül 5 perc alatt kell eldönteni azután, hogy elhújtanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. Szóval, hogy diszidálunk, vagy maradunk, és a családból kimarad és kimegy.
0: Az apának nincs döntési lehetősége.
1: De az anyának, meg a két gyereknek, igen, úgymond enne, és hogy a
0: két gyereknek külön-külön is van.
1: És nekik is dönteniük kell így 11 évesen, azt hiszem annyi idősek, igen. És hát, hogy micsoda döntések mártír és hős leszek? Vagy emigráns? Vagy áldozat? Közvetlen áldozat? Vagy közvetett áldozat? Engedem magam megtörni? Szerintem a Bodor Laci bácsit megtörték. Vagy a hatalomra török? Esetleg besugó leszek? Zárójel, nincsenek a filmben besugók. De honnan...
0: Azért nevetek, mert nem tudjuk. Tehát
1: de honnan tudja ennek? Rajnák, hogy malac képek vannak Diniéknél? Tehát valaki ezt beköpte az osztályból. És nem csak az osztályból, hanem az öltözőből.
0: A kerettörténet azzal zárul, ugye van ez a magyar mondás, hogy kalandvágyból itthon maradtak, azzal, hogy akkor hát itt fogunk élni. Ez egy nagyon nagy mondat, ráadásul ikonográfiailag is ábrázolva van, mert egy ilyen háromszemélyes, szent háromságos ablakból kinézős
1: József,
0: jelenet
1: Mária,
0: van.
1: József, Mária, Jézus, nem!
0: És az anya és a két fia, és egyben arra is felhasználja ezt az ikont, hogy fölnője ennek a gyerekek, tehát ugrunk 7 évvel.
1: Jó, azért vicceltem így, mert hogy ez egy alaptételünk, hogy ez egy olyan világ, sőt az első mondatodban is utaltál erre, mint a király nélküli királyság, apák nélküli férfiak nélküli férfi film. Ugye az apákat mikor veszítettük el? Az első világháborúban? Vagy
0: a második világháborúban?
1: Esetleg az 50-es években, amikor recskre visznek, és a többi internáló táborba rengeteg, inkább férfiakat, mint nőket
0: 56-ban, is. Amikor 200-ren kitántorognak?
1: Meg akik utána még börtönbe kerülnek? Tehát itt van egy óriási hiány, és ez gyönyörűen kifejezi akár ez a kép a film elejéről.
0: Valamikor megállt az idő, ugye nyilván mind a két szülőnek hatalmas szerepe van a nevelésben, az édesanyának bizonyos tekintetben sokkal több, de az értékrendek átadásában, mintha az apáknak lenne nagyobb szerepe, és a hiányzó apa nemzedékek, azok ilyen bonyolult értékrendi hiányokhoz vezetnek, nincs kit példaképül választani, említetted szombati osztályfőnököt, ő lehetne példakép, csak ő neki is valahol megállt az idő, ő mintha a 20-as, 30-as évek ilyen tiszta férfiúságát, tehát a katolikus moralitását közölni, ami a 60-as években, ami Amerikában a szexuális forradalmat jelenti, és bizonyos értelemben Magyarországon is, eléggé talajtalan tanításnak bizonyul.
1: Tű! Hát sok mindenben belefogtál most, mert egyrészt a címről is kéne szólni, a korszakról is, meg a mintákról is. A Koltai Lajos mondta, és egyébként elárulom a hallgatóknak, hogy ígéretet kaptunk a tanár úrtól, hogy eljön velünk ide a rádióba, és közösen beszélgetünk erről a filmről is, meg az életművéről is.
0: Legyen így!
1: De addig is akár az ő gondolatait is megosztom, mert ő azt emelte ki, hogy ez a bizonytalanság kora, hogy nincs kijelölt ösvény, nincsenek érvényes mondatok. Tehát vagy mindenki mást mond az anyám, mást mond a mostohapám, azaz Bodor Laci bácsi, apám nem mond semmit, eltűnt, mást mond a bátyám, mást mond a régi osztályfőnök, mást az új osztályfőnök, ki van még mást Pierre, mást Vilma a WC-ben, és hogy hát, ha létezik kognitív diszonancia, akkor itt nagyon, emlékszem, hogy nekem ugye azt mondták 56-ról, hogy odahaza, hogy ez forradalom volt az iskolában, meg azt, hogy ellenforradalom. Itt ennél sokkal bonyolultabb a helyzet.
0: De ma már tudjuk, hogy népfelkelés.
1: Így van.
0: Na, az 56-os sajnálatos események, gyorsan behozom Esterházy Pétert, ő azt mondja, hogy a Kádár rendszer az egy tagadásra épült, egy ki nem mondott szóra, és ez a ki nem mondott szó, ez az 56. És hogy ez áll a középpontjában a Kádár rendszernek, és ez az identitás képző ereje, ez az a szó, amit nem mondunk ki.
1: Nagyon jó. Na most, hogy egyrészt ez egy átmenetnek a filmje, már nincs megtorlás 63-ban, de még nem nincs igazán konszolidáció, változik a kor, törvények, a szabályok, az igazodások. És aki tegnap előtt hős volt, Bodor Laci bácsi, majd tegnap áldozat a börtönökben, ma már akár része is lehet ennek az elnyomó gépezetnek.
0: Az érvényes szót használtad, ugye ez Pál Feri atya egyik kedvenc szava, és engem is ez most nagyon megfogott. A filmben vannak nagy mondatok, idézhető mondatok, fontos mondatok, De ezek nem érvényes mondatok. Ezek nem szólnak semmiről. Például az egyik, hogy és bent mi volt, kérdezi a börtönt járt családi barátot, mire az visszahajol, általában őze mondja a nagy mondatokat, és megkérdezi, hogy miért kin mi volt.
1: Hát ugye ez egy vers, ez egy kétmondatos vers, és ebben benne van a diktatúráknak az egész természetrajza.
0: Igen, ugyanakkor érvényesség, az nincs bennem. Erre szomjaznak ezek a... Ez egy tini film, iskolafilm, felnővésfilm.
1: Szerintem ez a mondat, ez az egész rendszerre érvényes.
0: Igen, de hogy egy élete, az életemet be tudom így rendezni, hogy kint sincs benn, semmiben sincs semmi. Tehát, hogy főleg 16 évesen...
1: De nem azt mondja, hogy semmi nem volt. Kint ugyanaz volt, mint bent.
0: Igen, oké, ez is jó, de az is jó, hogy végül is egyik sem egy érvényes világ, egyik sem egy valós világ, egyik sem az igazi élet, hanem ez kinn is, benn is egy torzított diktatúra által folytásban tartott, pangásban tartott, megállított idő.
1: Mert az, hogy ezt a kevertet még nem tudták elrontani, azt érzem.
0: Amiben benne van, hogy minden mást azt el tudtak rontani, igen. De ezt a kevertet, ezt még nem.
1: Na, még lehet, hogy fogunk nézni ilyen mondatokat. Na most, ami nagyon-nagyon megüt bennünket, az a nagyon sok ütés, ugyanis ez az agresszivitás, ez mennyiszer előjön feltűnően, amit tudom én, az apa a fiát, aztán a Pierre azt az idős szeretőjét, aztán a feleség a férjét, 3-4 fizikai erőszakot látunk pofonok reptetésével.
0: És senki se lepődik meg, hogy felpofozták, minden megy tovább.
1: Így van, mintha ez is ennek a közös kudarc élménynek, meg tehetetlenségnek, meg sikertelenségnek a része. Mint a kevertezés, ez is.
0: Egyébként én nem értettem a készszúrás jelenetet, tehát őt miért késelik meg? Vagy ez miért fontos, hogy őt megkéseli?
1: Lehet, hogy ez nem fontos. Nekem az jut eszembe, hogy ez apámmal is történhetett volna, aki Angyalföldről átment Újpestre csajozni, és megkergették 30-an.
0: De akkor jó, hogy előhozod az erőszakot. Ezt így nem gondoltam még végig, mert a motozás jelenetnél is előjön, amikor átkutják, hogy kinél mi van, és a kültelki fiúnál annál boxer. Megfelelő eszközök, boxer van, és meg is magyarázza, hogy ugye ő úgy szokott hazamenni, tehát enélkül ő elég gyönge lenne.
1: De ez izgalmas lenne még ezt külön így megnézni. Egyébként említetted az amerikai kritikust, aki nem érti ezt a korszakot. Szerintem magyarok meg se feltétlenül, meg az egész filmet. Valaki azt írja, hogy az apa radikális lelépése miatt később Köves Dini meg is tagadja apját, de hát nem ezért tagadja meg az apját, hanem abban a helyzetben, ha bevallja, akkor lőttek az ő karrierjének, meg a tesója karrierjének is.
0: Igen, tehát egy emigráns apa az azt jelenti, hogy nem vesznek fel az egyetemre. Ugyanakkor az megint egy szimbolikus mondat, mert hiszen erről beszélünk, hogy hol van az apák nemzedéke. Végül is mindegy, hogy hol van, hogy meghalt, vagy börtönben van, vagy külföldön van, mert nem fogja nekem megtanítani, hogy mi a szerelem, mi a barátság, mi az én hivatásom, és hogyan érdemes élni.
1: Na nézzük, menjünk végig egy-két karakteren. Tehát beszéltél már Szombati tanár úrról, ugye orosz tanár, ez is milyen érdekes, hogy pont a orosz tanár a konzervatív, hívő ember, aki ott van a körmenetben. Ő egyszerre rokonszenves, és szépen kiáll Dini mellett.
0: Jó, de annyiban nem furcsa, mert valószínűleg ő latin tanár volt, igen. Vagy francia latin tanár, és akkor egy leckével a hallgatók előtt átképezte magát az orosz nyelvre.
1: És sokan ezt írják, hogy a humanizmus a korszerűtlen, és a vesztett fél sértettségéből beszél. Egyszerűen ő már egy idős tanár, aki az ő felnövése óta már eltelt egy 3-4, de legalább 3 rendszer. És igen, ehhez ő már nem tud hozzáidomulni.
0: Ő akkor is fura lenne, hogyha nem lenne kommunizmus. Tehát ő akkor is a 60-as évek elején, a 30-as évek Tóth Tihaméri katolikus erkölcsét mondaná, tehát van benne egy anakronizmus. Ez a vesztett, ez megint relatív, de ez messzire vezetne, igen. Tehát a kommunizmusnak vége, innen is szeretettel üdvözöljük, a katolicizmus az meg a kereszténység az meg örök.
1: Na de, Tehát, hogy ami érdekes nála, vagy vele kapcsolatosan, hogy nem csak politikai rendszerek jönnek-mennek, hanem életstílusok is. És hát beütött ide is a szexuális forradalom.
0: Micsoda!
1: És ehhez tényleg nehéz megfelelően és okosan viszonyulni.
0: Ezek azért kötelező elemek egy felnővés filmben, vagy tini filmben, tehát iskolába járunk, tehát akkor kell egy szerelmi szál, kell egy ilyen szexualitással való ismerkedés, kell egy lázadás jelene, sőt, még talán kell egy ilyen értelmetlen rombolás jelenet is, ami itt az iskola folyosóján a tablóknak a ledöntögetése.
1: Milyen érdekes, hogy nekem olyan, mintha a szexualitás az is egy kicsatornázása lenne az elfojtott indulatoknak, illetve hogyha az egész rendszer ránk kényszeríti az erkölcstelenséget napi szinten, akkor ez már meg se kottyan nekünk, és akkor nem akarok szójátékot elsütni, hogy esetleg még őt is, még ő vele is ezt csináljuk, vagy azt csináljuk.
0: Maga a kommunizmusnak ez a torzító hatása, hogy megállítja az időt, ehhez még hozzájön az, hogy a 60-as évek szexuális forradalma, csak röviden említem, az maga is tanácstalanságba és talajtalanságba taszít mindenkit, nyugaton is. Tehát, hogy akkor ezek szerint nem úgy kell csinálni, mint eddig, hogy házasság, meg szüzesség, meg hűség, hanem lehetőség is van rá, meg hát késztetés is van rá, mert ez a trendi és a divatos.
1: Mert a lehetőség azért szűkösebb, tehát ide azért az kell, hogy eljöjjenek otthonról, vagy a kórházban igen. biztosítsunk egy termet.
0: A pirula sem ér még el ide.
1: Igen. Na nézzük a következő figurát, malacpofa. Számunkra is ellentmondásos, ezzel a hülye macskás szemüveggel. Tehát az első, a bemutatkozása, az, hogy itt jópofáskodik, lazáskodik, jófejkedik. Ez nem egy jó helyzet egyébként. Úgy belépni, eleve 11-es osztályt megkapni, az nem könnyű helyzet tanárnak. Másrészt úgy, hogy a régi kollégát azt szerették és kirúgták, tehát a diákok garantáltan ellenünk lesznek, és lehet, hogy ezért is ennek mondható be, hogy nagyon őszinte akar lenni.
0: És még a saját gúnynevét is elárulja.
1: Ilyet azért nem csinálunk.
0: Ez azért fura.
1: Majd később.
0: Bár lehet, ezt hogy
1: majd
0: kivette a szelet a vitorlájukba.
1: Az is lehet, mégsem ez történt. Aztán Rajnákkal de, szemben...
0: Jó, de hogy akkor nem hozzuk be az utóéletét? Ugye a film az...
1: Legyen, ne felejtsd.
0: Jó, aztán, tehát, hogy mi lesz belőle?
1: Nem, de még nézzük. Tehát aztán Rajnákkal szemben elképesztően teatrális, de nem kollégiális. Tehát ha bejön az igazgató helyettes, és nézeteltérésünk van a diákok kapcsán, akkor azt mondom neki, hogy nem tudom, András, lépjünk ki, és beszéljük meg ezt, és utána kezeljük. Diákok előtt két tanárnak összebalhézni, ez nem csak fegyelmi sértés, ez szakmaiatlan, ilyet nem lehet csinálni.
0: Nincs itt ugye tekercs és tekintetbe a földgyűlemlő indulatainkat nem adás közben vezetjük le, hanem kimegyünk a végén. Uh-huh. Van itt egy közeli boxterem.
1: Így van, megvan ennek a helye is módja. Aztán utána
0: Az igazgató helyettes, az a hatalomnak a jelképe igen. ebben a filmben, és érdekes, ami történik vele 63-ban, de majd ugrunk oda, de hogy ő mutatja ez ezt a...
1: Van, nem? Most 63-ban
0: igen,
1: vagyunk.
0: 63-ban, és 67-ben ugrik a kerettörténet. Köszönöm. Igen. És a hatalmat kicsit ilyen parodisztikusan is ábrázolja, mert hogy van motozás, meg igen. fegyelmezés.
1: Inkvizíció, nem?
0: Hát jó, csak az a, inkább AVH, vagy nem, okay. nem kell az inkvizícióig visszamenni. Van saját kínzása és titkos szolgálata ennek az elnyomó rendszernek
1: is. És akkor ebben a helyzetben,
0: is.
1: Amikor visszajön az igazgatóval, meg még valakivel a Rajnák, akkor a malacpofa meg teátrálisan leveszi magáról a felelősséget, nem áll ki a diákok mellett, mert nem tudom, hogy innentől kezdve ez nem tudom, micsoda mond valamilyen terminus technicust.
0: Jó, de én azért úgy éreztem, te vagy a középiskolai tanár, de hogy úgy éreztem, hogy őt megalázták, tehát visszajön ugye összekülönböznek a diák előtt, és utána ilyen hadsereggel jön vissza a igazgató helyettes.
1: Na jó, ez egy jó, és tök jó, ezen lehet gondolkodni, és várjuk a kommenteket is a témában, és aztán utána van még egy érdekesség, hogy a az osztályfőnök ennek az osztálynak házi bulikat szervez. Azért én is szerveztem már bulikat az osztályomnak, de mint a leérettségiztek.
0: Az én középiskolámban hatalmas házi bulik voltak, ugye én szerzetes iskolában jártam, de csak fiúk, és akkor, amikor a cellájába behízott az osztályfőnök, hatalmas.
1: De jó lehetett az.
0: Csak fiúk. És akkor, ez az igazi.
1: És akkor most mondd el azt, hogy ugye a végén mi történik az utolsó jelenetben?
0: A kerettörténet 67 szilveszterére ugrunk, és akkor mindenkiről valami kiderül, hogy a 4 év alatt hová fejlődik ő, és a malacpofa összejön az igazgató helyettessel. Érdekes, hogy ezen a filmklubban, amelyet említettél, az egyik értelmező azt mondta, hogy ő szerint eladja a lelkét a malacpofa, mert hogy még gyerekük is születik. De én szerintem filmileg inkább az van ábrázolva, hogy tehát a Rajnák kopaszból megnöveszti a haját, kvázi lázadóval, a malacpofa leveszi a szemüvegét, és piszok jól néz ki.
1: Jó, hát fiatal
0: édesanyaként. Tehát én inkább úgy láttam, hogy ők valami hitelesett